0: Szabályok túl a finanszírozási modellen át, a belső folyamatainkig. Egy ilyen fiaskó egy emberöltőre elég, fogalmazott Hegyi Zsolt. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű, vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetem fenntartók, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben sajtótájékoztatón, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter kérdésre válaszolva azt mondta, az uniós források lehívásához szükséges mérföldkövet teljesítenek. Elmondta, a kekvák kapcsán az a megállapodásuk, hogy lesz egy átmeneti időszak 2027. augusztus 31-éig az egyetemeket felügyelő alapítványok kapcsán. Vannak olyan kekvák, amelyekhez kórházak tartoznak, de az egyetem önmagában is egy olyan intézmény, amelynél kell idő arra, hogy a tulajdonosi működési struktúra átalakuljon. A kormányfő közölte, azon kekvákat, amelyekhez nem tartoznak egyetemek, augusztus 31-éig megszüntetik, köztük a Matthias Corvinus kollégiumot is. Ezen kekvák közfeladatait át fogja venni az állam, vagy az új tulajdonos, tette hozzá Magyar Péter. Tordai Attillát a Semmelweis Egyetem transfuziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az egészségügyi miniszter az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójának. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán azt írta, az Országos Vérellátó Szolgálat átadás átvétele pénteken elindult, a munka folyamatos. Az átvételről, az eredményekről és a helyzetképről tájékoztatni fogjuk a szakmát és a társadalmat is, tette hozzá. Az OVS korábbi főigazgatója, Bájerné Matusovics Andrea múlt héten lemondott tisztségéről, amit az egészségügyi miniszter elfogadott. Akkor Hegedűs Zsolt azt írta közösségi oldalára, hogy a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések feltárása. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Dóka Imre őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője közleményében azt írta, sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és amely gazdag programjaival nyújt betekintést a laktanyák mindennapjaiba a legkülönfélébb korosztályok számára. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, mi történik, amikor tűzesethez, balesethez riasztják a tűzoltókat.
1: Az időjárásról.
0: Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, bemutatkozott Miskolc színes táncpalettája a 8. nagy táncválasztó eseményen. A Táncvilágnapja alkalmából a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem kezdeményezésére idén már 8. alkalommal rendezték meg a nagy táncválasztó rendezvényt Miskolcon is. A szervezők célja pedig az volt, hogy minél több gyermek, fiatal, felnőtt és szenior résztvevő találjon rá arra a táncstílusra, mely örömet és aktív életmódot hoz a mindennapjaiba. A színpadon számos tánctípust mutattak be a különböző tánccsoportok tagjai. Ludmányné Tóth Evelin főszervezőt hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, akkor tegeződnék. Talán könnyebb lesz így a beszélgetés és a riport is.
3: Köszönöm.
2: Kezdjük egy kicsit a múltjával, a kezdetekkel. Hogyan alakult ki ez a nagy táncválasztó program itt Miskolcon?
3: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és szeretném elmondani, hogy nagyon köszönöm a meghívást. Ide mindig jó jönni, és a táncválasztóval kapcsolatban is már ugye voltam itt egy párszor. A múltjára visszatekintve, ugye mint a számok úgy is mutatják, tehát ez volt most a 8. Ezt anno a Táncművészeti Egyetem, tehát a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Táncpedagógusok Országos Szövetsége közös rendezvényként találta ki. És a cél az elsősorban nyilván a tánc népszerűsítése, és hogy minél többen találjanak erre a mozgásformára, és mögöttesen, mivel az egyetem is részt vesz, ugye mai napig is részt vesz benne, hogy a profi táncosokat ők keresnének, tehát hogy egyszerűen mint pálya, mint életpálya válasszák nagyon sokan a táncot, és ugye ez meg is mutatkozik egyébként az egyetemnek, vannak országosan azóta szerintem körülbelül talán ehhez az időponthoz köthetően vidéki tehetséggondozói is, és hát igen, szóval keresik a táncosokat, a tehetséges táncosokat, és ugye akik ebben megtalálnák úgymond a szakmát. Szóval ezt ők indították, de természetesen az amatőr mozgalmak, a tánc népszerűsítése minden műfajban és minden korosztályban. Elsősorban ugye ez volt a cél, és természetesen most egyre jobban fel is erősödött ugye a mozgás, illetve az egészség iránti nevelés tulajdonképpen a figyelem.
2: És itt Miskolcon hogyan csatlakoztatok be? Ugye egyszerűen csak láttátok ezt a felhívást, te, mint szervező, hogyan kapcsolódtál be ebbe az egészbe?
3: Engem megkerestek, én ugye a Táncpedagógusok Országos Szövetségének elnökségi tagja is vagyok, és a szervezésben a második évtől csatlakoztunk egyébként. Az első évben még igazából Budapest volt így a központ, és akkor utána mondjuk úgy, hogy így megterítették az országot, tehát 10 nagyvárosban kerül ez megrendezésre. Eddig mindig egy nap volt kitűzve, szinte egyszerre volt az egész országban. Az idén viszont kaptunk egy kis teret, hogy volt rá egy hét, hiszen minden városban egy picikét más főbb szempontok játszottak szerepet, amikor meg tudták rendezni. Illetve tehát úgy alakult, hogy így most nálunk, mi zártuk tulajdonképpen ezt a hetet itt Miskolcon, és hát nagyon örültem annak, hogy második évtől ugye mi is részesei voltunk ennek az országos rendezvénysorozatnak.
2: Kiket sikerült meghívni ide a Miskolci nagy táncválasztóra, illetve mely táncokat sikerült bemutatni?
3: Én azt tudom mondani, hogy nagyon széles a paletta itt Miskolcon is, és tényleg sikerült minden táncstílust megmutatni. A teljesség igénye nélkül én most nem kezdeném el felsorolni a tánciskolákat, de egyébként ez újságcikkekben megtalálható, de tényleg volt itt modern tánc, kortárs tánc, hip-hop tánc, volt néptánc is, volt showtánc, volt fitkid, a mai nagyon divatos K-pop, tehát én úgy gondolom, hogy társastánc, minden stílusból egy kis csipetet kaphattunk, és ezáltal betekintést nyerhettünk magukba a tánciskolákba is, hogy ott milyen szinten dolgoznak a gyerekek. Nagyon sokszor kapjuk mondhatnám én is, hiszen tánciskola vezető vagyok, hogy ugye nálunk csak mindig a versenyzés és a profi oktatás. Én úgy gondolom, hogy most nagyon látható volt, hogy nagyon színvonalas munkát végzünk, illetve végeznek a tánciskolába, úgymond az amatőr szinten, tehát akiket nem versenyeztetni viszünk, hanem csak hobbi szinten táncolnak a gyerekek. Ugye most több hobbi csoport is bemutatkozhatott, és hát persze nagyon nagy izgalom is volt, és nagyon jó volt látni, hogy ők is. Nekik ez nagyon nagy dolog volt, és nagyon örültek, hogy részt vehettek rajta.
2: Helyileg hol volt itt Miskolcon a nagy táncválasztó, illetve mit tapasztaltál, milyen hangulatban telt a közönség, illetve a ti részetekről?
3: Helyileg a Művészetek háza előtti téren volt most nekünk egy színpad felállítva. Volt már itt nekem megrendezve, akkor ugye magában a Művészetek házában belül voltak táncórák, kerekasztal beszélgetések, illetve filmvetítések. Aztán egy kevés időre kiköltöztünk az Ady Endre Művelődési Házban, mert a tánc oktatás részét ott jobban meg tudtuk oldani, ott voltak tánctermek. Míg sajnos a Művészetek házában jelenleg nem erre van kiépítve, feldolgozva, kidolgozva. Tehát nem az magára a tánc oktatása nem volt annyira alkalmas, hisz ez egy komplex rendezvény. Tehát itt ugye az oktatást is bemutattuk nagyon sok esetben, be lehetett állni táncórákra, be lehetett különböző ilyen művészekkel volt beszélgetés, illetve volt filmvetítés is az elején, de a legnagyobb érdeklődést mindig maguk a tánc fellépések adták, és abba került az utóbbi két évben kicsit hátrányba, inkább fókuszáltunk magára a táncoktatásra, megnyitották a tánciskolák ezen a napon az ajtóikat tulajdonképpen, és be lehetett menni, ingyenes táncórákkal vártuk az elmúlt években az érdeklődőket, és az idén pedig ráfókuszáltunk arra, hogy egy szabadtéri színpadon a Művészetek háza előtt tulajdonképpen bárki megtekinthette, és szerintem nagyon érdeklődőek voltak az emberek, elég sokan kijöttek, illetve hát ami nagyon szuper volt, hogy nagyon jó időnk volt hozzá, és tényleg nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk így a rendezvényről.
2: Táncosok hogyan érezték magukat? Említetted, hogy több esetben olyan táncosok léptek fel, akik hobbi szinten, amatőr szinten nem versenyeztetve vannak, ahogy te mondtad. Ők hogyan élték meg ezt, hogy hát most volt egy nagy bemutató?
3: Én elsősorban a saját csapataimról tudok beszélni, illetve a szülőkkel beszéltünk, hogy hát jobban izgultak, mint amikor így a félévi vagy évvégi bemutatóra kerül sor, és nagyon örültek, hisz mondhatnám azt, hogy ez picit komfortzónán kívül volt egy ilyen szabadtéri fellépés, mert mindig ugye olyan színpad, ahol be vannak világítva, le van próbálva, be van minden állítva, és itt ugye föl kell menni, és el kellett táncolni. Igen, nálunk is hobbi csapatok, majd persze remélhetőleg ők is versenycsoportok lesznek, vagy olyan gyerekek járnak ott, oda is majd, akik ugye versenyezni is fognak, de jelenleg nekik ez egy nagyon furcsa felállás volt, és nagyon-nagyon izgultak, jobban mondták a szülők is, meg a gyerekek is, hogy jobban izgulnak, mint hogyha a bemutató lenne, szóval én nagyon örültem neki, és nagyon-nagyon jól érezték magukat, hogy itt is persze nagyon jó teljesítményt nyújtottak, és szerintem nagyon ügyes volt mindenki.
2: Említetted, hogy te is táncegyüttes vezető vagy. Ti mivel készültetek? Mit mutattatok be? Ha erről egy kicsit mesélnél, hogyan készültetek?
3: Az én tánciskolámban elsősorban modern kortárs táncoktatás van, illetve a divattáncok terén a hip-hop az, amit erősítünk. Nekem most fél évkor volt egy érdekes, és hát érdekes bemutatóm, egy táncos mesejátékot mutattunk be az Alice Csoda Országban, és ebből hoztunk el részleteket. Ez azért volt izgalmas, hiszen maga az egész mesét táncoltuk el, és mind a két tánc stílus, tehát a modern tánc is, és a hip-hop tánc is megjelent benne, sőt, ugye a mi tánciskolánkban van high heels, azaz magas sarkús táncoktatás is, és tulajdonképpen igen, őket is most elhoztuk bemutatni, ők is felléptek, és ők is nagyon élvezték. Szóval ezekkel a produkciókkal, és aminek nagyon örültem, hogy szóló táncosaim is felkészültek erre az időpontra, és két táncosom is most debütált a saját szólójával, úgyhogy igen, nagy munka volt, és nagyon örülök, hogy ezek itt bemutatásra kerültek.
2: Többi csoportnak hogyan láttad amúgy, említetted, hogy azért nagyon sok stílus megjelent.
3: Igen.
2: miért jó, vagy miért hasznos az, hogy a közönségnek ennyi stílust meg tudtok mutatni, hogy nem csak mondjuk a sajátotokat mutatjátok be?
3: Én azt láttam, hogy nagyon komplex, tényleg volt ugye lehetőségem az elejétől a végéig végignézni, hiszen én voltam maga műsorvezető és szervező, tehát bizonyos szinten kötelességem is végignézni. Nagyon örültem, hogy ilyenkor tényleg láthatom a Miskolcon működő tánciskolákat, sportegyesületeket, és nagyon fontos, ugye, hogy művészeti iskolák is jöttek. Én szerintem nekik is egy nagyon jó bemutatkozási lehetőség, hogy ugye akik tovább tanulás szempontjából a tánc terén, mint hogy az elején is említettem, hogy ennek azért valahol célja az is, hogy mint szakmát is a táncot a fiatalok válasszák, és hogy ők is bemutatkozhattak, és ezért lehet látni, hogy ott náluk milyen foglalkozás is, hogy folyik. Én úgy gondolom, hogy nagyon komplex és nagyon kompakt műsorokkal állt ki mindenki, és nagyon, nagyon színvonalas produkciókat láthatott a közönség. És azért fontos, hisz maga a tánc az egy ilyen gyűjtő fogalom. De azért a tánc ez nagyon sokszínű és nagyon sokféle mozgásforma. Az igazán profi táncos az egyébként minden táncstílusban, bizonyos szinten otthon van. Tehát, ahogy az elején is beszélgettünk, például egy néptáncosnak is elengedhetetlen egy klasszikus balett képzés, tehát az alapokat az valahol még azt mondom, hogy ugye a hip-hop táncosoknál is, tehát az nagyon-nagyon jó, és hogyha mindig egy picit belekóstolunk a különböző stílusokba, hiszen egy testtel dolgozunk, de teljesen másképpen formáljuk, másképpen helyezzük a súlypontunkat, máshonnan indítja a mozdulatot, tehát ez nagyon jó koordináció, nagyon jó képességfejlesztő, tehát nagyon sok szempontból a különböző táncstílusok egyenként is jók, de hogyha mindenbe egy picit belekóstol az ember, akkor szerintem egy nagyon komplex fejlesztés magának, az emberi agynak és a testnek is.
2: Ha már ezt szóba hoztad, de szerettem is volna kérdezni, hogy hogyan látod az ember életéhez, milyen pluszt tud adni a tánc?
3: Én talán a legfontosabb dolog, amit ma megemlítenék, ugye mi elsősorban nálunk mi fiatalokkal dolgozunk, ugye óvodáskortól egyetem végéig, és talán még azon túl egy picikét. Közösség, ami nagyon-nagyon fontos ezeknek a gyerekeknek. Ez egy nagyon jó közösség, és egy közös célért dolgoznak, hiszen hetente eljárnak rendszeresen, és nagyon pozitívan tudják egymást támogatni abban, hogy legyünk ott, hogy csináljuk, hogy mozogjunk, ugye egy adott koreográfia is. Nálunk elsősorban csapatok, formációk vannak, és ugye egy célért való munka, ez ugye kitartás, szorgalom, nagyon sok gyakorlást is igényel, és hát én azt gondolom, hogy ez a mai világban nagyon-nagyon fontos. És természetesen az, hogy bár sokan úgy gondolják, hogy a tánc az ilyen kis ugribugré, mindig azt szoktam mondani, hogy el kell jönni egy edzésre. És akkor rájövünk arra, hogyha csak nézzük, sem ugrálunk össze-vissza, hanem igenis nagyon szerkezeti felépítéssel van a tréningeknek, tehát ez egy nagyon komoly test és mentális edzés is, és én szerintem a léleknek is ad nagyon sok pozitívumot, függetlenül attól, hogy esetleg a gyerekek meg akarnak felelni az oktatónak, tehát azt a fajta visszajelzés, de azon felül szerintem a legfontosabb az, amikor tényleg sikerül úgy kivitelezni dolgokat, ami őt abszolút pozitívan feltölti, megerősíti, és tényleg egy olyan plusz dolgot ad, amiben ő is jó lehet.
2: Említettük, hogy ugye a nagy táncválasztó egyik célja, hogy legyen utánpótlás, legyenek profi táncosok. Ha valaki ebbe vágja a fejszélyét, hogy profi táncos lenne, miért érdemes, illetve hogyan látjátok, milyen a profi utánpótlás, fiatalok mennek-e táncosnak a profi szintre akár?
3: Azt tudom mondani, hogy igen, bár nagyon kevés a fiú. Nagyon-nagyon-nagyon kevés a fiú. Én szerintem ez már egy nagyon régi probléma, de már most nagyon-nagyon kicsúcsosodott igazából. Van utánpótlás, mint ahogy mondtam is, ugye ezek a vidéki tehetséggondozók is azért jöttek létre. Elsősorban ugye klasszikus balett terén, de már ugye modern tánc, vagy nagyon kiterjesztették, hogy akár későbbiekben ugye az oktatási rendszerhez is, tehát mind oktatók is el tudjanak helyezkedni, tehát nem csak mint táncos. Ez egy nagyon-nagyon kemény szakma, de nagyon vonzó is szerintem egyben. Nagyon fontos azért itt nem szabad elmenni amellett, hogy itt azért a tehetségnek azért valamilyen szinten lenni kell, illetve olyan testi adottságnak, ha táncosként gondolkozunk, és itt mondom rögtön azt, hogy ugye, hogy már az egyetem is abban is ugye érdekelt, hogy nem csak táncosokat, hanem mind oktatókat is, ahhoz ugye nem feltétlenül kell az a nem tudom én olyan testi adottság, de mindenféleképpen egy nagyon-nagyon-nagyon elszánt embernek kell lennie, de ez egy fiatal szakma, tehát ez fiatalon lehet nagyon jól végezni, mert ugye mint minden versenysport, igen, és akkor itt lehet megint ugye arról beszélgetni, hogy a tánc a sport vagy művészet. Mi a Táncpedagógusok Országos Szövetségénél elsősorban a művészeti oldalát közelítenénk meg, és pontosan a művészetre való nevelés, ami egy nagyon fontos szempont. De természetesen, aki ugye olyan mértékben táncol, edzi a testét, az már igen, az már egy sportolói szint, ami, mint tudjuk, azért nem ápolja a testet, hanem nagyon keményen igénybe veszi. Tehát ezt fiatalon kell, és lehet is, és hát van utánpótlás, de nagyon sok munka kell hozzá, és pontosan ezek a rendezvények is a tánc népszerűsítése. De természetesen, mint hogy szokták mondani, hogy ne csak a verseny részére fókuszáljunk, hanem hogy az amatőr mozgalmak is nagyon-nagyon fontosak.
2: Hogyha valaki esetleg abba gondolkodik, tényleg, hogy akár egyetemre elmegy, vagy akár az amatőr együttesekből továbbfejleszti magát, hova tud úgymond kicsúcsosodni profi szintre, úgymond hova kell az utánpótlás?
3: Ugye nyilván vannak ugye profi együttesek, illetve ugye klasszikus balettterén ugye az Állami Operaház, ami ugye folytatólagosan ugye felveszi a növendékeket, de itt azért el kell mondanom, hogy itt is már komoly felvételi van, tehát nem egyenes út az, hogy most valaki végez a Táncművészeti Egyetemen, és akkor kérem szépen itt folytatott tovább. Nagyon sokan egyébként kapnak külföldi megkeresést is, hiszen az egyetemről lehet menni ugye külföldre is, ugye akár fél éves, egy éves kinti tanulmányokra, ahol azért hát igenis Magyarországon is nagyon jó, nagyon magas szintű táncos képzés folyik, és egyébként ez már az amatőr csapatoknál kezdődik el, ez nagyon fontos elmondani, hiszen mi találjuk meg ezeket a gyerekeket, és mi továbbítjuk, tehát így próbáljuk ezt a folyamatot erősíteni és megtartani. Úgyhogy külföldi együtteseknél is, hát ez ugye nagyon-nagyon változatos. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon a kultúrának picikét felkaroltabbnak kellene lenni a jövőben, és ebben nagyon-nagyon reménykedünk, és a művészeten belül pedig a táncnak és a táncművészetnek nagyon jó lenne, hogyha minél nagyobb, hát mondjuk úgy, hogy támogatottságot kapjon arra, hogy egy olyan nemzedék is kerüljön kinevelésre, akik egyszerűen érdeklődni fognak. Tehát egy érdeklődő növendékeket kell nekünk is a táncművészet iránt is, és összességében a művészet iránt is teremteni.
1: Kedves hallgatóink, bemutatkozott Miskolc színes táncpalettája a 8. nagy táncválasztó eseményen. A Táncvilágnapja alkalmából a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem kezdeményezésére idén már 8. alkalommal rendezték meg a nagy táncválasztó rendezvényt Miskolcon is. A szervezők célja pedig az volt, hogy minél több gyermek, fiatal, felnőtt és szenior résztvevő találjon rá arra a táncstílusra, mely örömet és aktív életmódot hoz a mindennapjaiba. A színpadon számos tánctípust mutattak be a különböző tánccsoportok tagjai. Ludmányné Tóth Evelin főszervezőt hallották, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, elindult a Bringáz a Suliba program. Az aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diák Sport Szövetség szervezésében indult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringáz a Suliba projekt. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja pedig, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével pedig a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program mostanáig zajlott összesen 19 tanítási napon keresztül. A részletekről Szilágyi Andreát, a Magyar Diák Sport Szövetség kommunikációs és marketing osztályvezetőjét hallják. A riporter Sütő Dávid Peli.
2: Honnan jött az ötlete, hogyan kezdődött ez a program?
3: Jó napot kívánok! Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezte tulajdonképpen ezt a programot, amelynek a kivitelezője, megvalósítója a Magyar Diák Sport Szövetség, és ez egy két részletben zajló kampány, amelynek az első része az most májusban zajlik, a második pedig majd ősszel. Arról szól, hogy az iskoláknak, az általános iskoláknak szeretnénk még inkább a figyelmébe ajánlani az egészséges életmódot, az aktív közlekedést szeretnénk népszerűsíteni, ezáltal a mindennapos mozgást, és természetesen az aktív közlekedéssel a környezetbarát, fenntartható közlekedést. És felhívást tettünk közzé az iskolák körében országszerte, amelyre lehetett jelentkezni. 200 általános iskola tudott csatlakozni ehhez a tavaszi programhoz. Ahogy betelt, ezt sajnos így le is kellett zárnunk, és a program maga ebben a hónapban, májusban zajlik, összesen 19 tanítási napon keresztül, és arról szól, hogy ez idő alatt az iskola minél több gyermeket igyekezzen kerékpáros vagy nem elektromos rolleres közlekedésre motiválni, minél többen érkezzenek ugye ezekkel a járművekkel aktívan az iskolákba. A motivációt azt úgy segítjük, hogy matricákat adtunk az iskoláknak, és azok a gyerekek, akik becsatlakoznak ebbe a programba, ők matricafüzetet kapnak, az osztályok pedig egy közös plakátot, és a matricákat mindenki gyűjti saját magának is, a kis füzetébe, illetve az osztályok is gyűjtik a közös plakátjukra, tehát ez közösségben és egyénileg is működik, tehát ez egyfajta ilyen játékos, motiváló módon igyekszünk rávenni a gyerekeket, hogy minél többen jöjjenek aktívan iskolába.
2: Innen Borsodból, Miskolcról esetleg vannak-e iskolák, jelentkeztek-e, vagy esetleg, ha lesz folytatás, majd hogyan tudnak még jelentkezni innen akár miskolci, borsodi iskolákból?
3: Igen, vannak borsodi iskolák is. A Balázs Győző Református Gimnázium, szakgimnázium és általános iskola, ő a miskolci iskola, és ezen kívül a Bükk-Ábrányi Arany János Általános Iskola, a Battai telephelye a Bükk-Ábrányi iskolának, illetve a Kazincbarcikai Pollák Mihály Általános Iskola, ez az a négy suli, amelyik Borsod megyéből jelentkezett erre a programra. Úgyhogy ott ezek szerint már zajlik a programnak a megvalósítása. Bízunk benne, hogy minél több gyereket sikerül behúzni, bevonni ebbe a programba, minél többen fognak aktívan májusban közlekedni, és nyilván ők is részesülhetnek majd ezekben a nyereményekben az iskolák, ugyanis aki tényleg megvalósítja, beküldi az erről szóló beszámolót nekünk, ők sportszervásárlási utalványt nyerhetnek, és hogyha ez lezárul, akkor ősszel újra kezdődik ez az egész kampány, akkor is meg fogjuk szeptember hónapban majd hirdetni a jelentkezést. Újabb 200 iskolának lesz lehetősége becsatlakozni ebbe a programba, tehát aki most tavasszal már részt vett, az ősszel nem vehet részt. Nyilván szeretnénk ezzel is bővíteni az iskolák, résztvevő iskoláknak a létszámát. Tavasszal és ősszel összesen akkor 400 suli vesz majd részt, és ezzel számításaink szerint 50 ezer gyereket fogunk tudni a programmal elérni. Úgyhogy azok, akik most még tavasszal nem tudtak becsatlakozni, legyenek résen, és szeptemberben az új meghirdetésünk kapcsán mielőbb jelentkezzenek majd.
2: És itt az iskolákon belül, ugye, ha jól látom, vannak programkoordinátorok, programfelelősök, gondolom az ő feladatuk a programok elvégzése, kitalálása, úgymond azon túl, hogy gyűjtik a matricát, mit kell lebonyolítani, mit koordinálnak.
3: Itt nyilván a gyerekeken túl mindenképp a szülőket is be kell vonni ebbe, hiszen az, hogy a gyerekek hogyan, milyen formában közlekednek az iskolába, arra nagy ráhatása van ugye a szülőknek is. Tehát az iskolai koordinátoroknak, a pedagógusoknak ugye az a egyik legfontosabb feladata, hogy a szülőket tájékoztassák arról, hogy minek a jegyében zajlik ez a hónap, és minél több gyereket engedjenek el iskolába biciklivel, illetve hagyományos rollerrel. Ennek nyilván vannak szervezési, közlekedésbiztonsági vetülete is, illetve fel kell készíteni nyilván, hogy a gyerekeknek legyen sisakja, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. Előzetesen a gyerekeknek erről érdemes tájékoztatást adni, hogy hogyan szereljék fel a bicikliüket, rollerjüket, mindenféleképpen hordjanak sisakot, hogy biztonságosan beérkezzenek. Vannak olyan iskolák, akik bringabuszt szerveznek erre a hónapra, ami azt jelenti, hogy vannak találkozási csomópontok reggelenként, amikor a felnőtt kíséretében tudnak menni, és akkor be lehet csatlakozni ezeken a pontokon a menetbe, és akkor együtt tudnak a biciklivel vagy rollerrel az iskolába érkezni, illetve természetesen ugye a matricáknak a kiosztása is ide tartozik.
2: Ha jól láttam, vannak sárga, illetve kék matricák, úgymond a matricagyűjtés hogyan működik?
3: Úgy működik a matricagyűjtés, hogy amikor megérkeznek reggel a gyerekek, akkor kétféle matricát kap mindenki, aki aznap reggel aktívan érkezett. Az egyik matrica az a saját kis füzetébe kerül beragasztásra, a másik matricát pedig ő felragaszthatja az osztályának a plakátjára. Tehát ezért mindenkinek, aki aktívan érkezett, kettő darab matrica jár, egy kerek és egy szögletes, az egyik megy a füzetébe, a másik pedig megy az osztályplakátra.
2: És hát ha a motiváció megvolt, hogyan látják amúgy, miért hasznos már ilyen kiskorban ránevelni a gyermekeket, akár itt ugye az általános iskolások, miskolci általános iskolásokról, vagy Vármegyei általános iskolásokról beszélve, miért hasznos, hogy már ilyen korban megismerkedjenek a rollerezés, a kerékpározással, egészségügyi, vagy akár gondolom kressz szempontjából?
3: Így van, ezek mind nagyon fontos szempontok. Az aktív közlekedéssel is hasznos perceket és aktív perceket tudnak a gyerekek eltölteni, tehát ez mind-mind hozzájárul ahhoz, az aktivitáshoz, amit napok során az gyerekek így töltenek el. Ugye reggelenként nagyon nem mindegy, hogy fejben felfrissülve, már egy mozgásforma után érnek be a gyerekek az iskolába, vagy pedig autóval viszik őket. Ez is már nagyon sokat tud jelenteni. Természetesen az is, hogy az iskolák környékén reggelenként nagyon sok helyen közlekedési dugók alakulnak ki, hogyha nagyon sok mindenkit autóval visznek. Ezt is lehet csökkenteni természetesen azzal, hogyha kerékpárral vagy rollerrel érkeznek a gyerekek. Már az is sokat jelent, hogy akit esetleg messziről hoznak, néhány sarokkal korábban kiraknak, és úgy az iskolához legalább az iskolának a közvetlen közelében nem kell parkolni az autóval, és természetesen környezetvédelmi vetülete is van ennek, hiszen az iskolák környékén ezzel csökkenteni lehet a levegőt károsító kipufogó gázokat.
2: És itt említettük a példát, például a bicibusz, az miért hasznos, az mit erősít még? Gondolom egy csoportszellemet is épít, ha valamelyik iskola ezt kialakítja, ez például, ha jól tudom, más országokból is nagyon jó példaként átvett, és például, ha jól tudom, Budapesten például amúgy a fővárosban ezek már nagyon jól működnek.
3: Így van, ezek a bringabuszok igazi jó gyakorlatok, amelyeket először külföldről hallottunk mi is, és itt Magyarországon néhány településen sikerült már meghonosítani. Az igaz, hogy elég nagy szervezést igényel, hiszen folyamatosan szükség van ugye felnőtt koordinációra, illetve annak a koordináló munkájára, aki ugye ezeket a találkozási pontokat előre meghirdeti, tehát itt össze kell hangolni ugye azoknak a munkáját, akik ebben részt vesznek, viszont tényleg nagyon-nagyon hasznos, mert így már reggel egyfajta közösségi program is ez a gyerekeknek, és sokan mondják, hogy ha ennek a bringabusznak a részeként érkeznek be a suliba, az már egy reggeli közös bandázás, ami egy szuper, igazán szuper reggeli közösségi program.
2: Átkanyarodva a szövetség munkájára, de a kerékpárnál maradva, a bringázás hogyan látják, mint sport, mennyire népszerűbb akár a szövetség keretén belül, milyen az utánpótlás, egyáltalán a kerékpáros versenyzés, bármely válfaját a fiatalok, mostani iskolások, diákok szeretik-e, be lehet-e őket vonni?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen a programjaink kapcsán többféle formában is szóba kerül ugye a kerékpározás. Az aktív iskola programunknak minden ősszel van egy ehhez kapcsolódó témahete, ez az aktív közlekedés témahét, és így már harmadik éve látjuk, hogy nagyon sok iskolában sikeresen valósítják ezt meg. A legfőbb feladata az iskoláknak ugye az, hogy felkészítsék a gyerekeket itt a biztonságos közlekedésre, és nagyon sok suliban ennek érdekében ilyen képzéseket tartanak a gyerekeknek, nagyon sokszor bevonják a helyi rendőrséget is, tehát a rendőrök tartják a közlekedés biztonsági előadásokat és képzéseket, akkor nagyon hasznos ilyenkor például a kerékpáros ügyességi versenyeknek a megrendezése, ezt is nagyon sok iskolában láttuk, hiszen ez biztonságot ad a gyerekeknek, hogy az iskolába menve is bármilyen szituációba keverednek, hogyha van egy rutinjuk abban, hogyha gyorsan kell, ha lassan kell menni, ha meg kell állni, kanyarodni kell, stb., akkor ezt ügyesen rutinnal meg tudják oldani. És hát ugye a kerékpározás az a diákolimpiában is benne van, mint diákolimpiai sportág, akár a duatlonban is, ugye kerékpározás az ennek a része, és van kifejezetten kerékpáros diákolimpia, úgyhogy igen, sportákként is, és közlekedési eszközként is jelen van a kerékpár a gyerekeknek az életében.
2: Ha valaki aktívan, akár sportolóként elkezd kerékpározni, akkor miket érhet el, akkor ezek szerint a diákolimpián is szerepel maga a kerékpáros sport, de azért látjuk, hogy a különböző nagy szakágakban már, akár a cyclocross vagy az országúti kerékpározásban is nagyon jól tudnak szerepelni a magyarok. Gondolom ebbe az utánpótlásba azért önök is be tudnak szállni ennek a képzésébe.
3: Ilyet a diákolimpiában szakszövetségi formában vannak benne a kerékpáros sportágak, mert az alapsportágak, amelyeket nem az iskolákban űznek a gyerekek, azok szakszövetségi formában vannak jelen, de van kerékpáros diákolimpia is, és nyilván, hogyha valamelyik gyerek elkezdi a kerékpáros sportágat, akkor van lehetősége bekapcsolódni a diákolimpiába.
1: Kedves hallgatóink, elindult a Bringáz a Suliba program. Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diák Sport Szövetség szervezésében indult az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázza Suliba projekt. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja pedig, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot. Az aktív közlekedés népszerűsítésével pedig a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program mostanáig zajlott összesen 19 tanítási napon keresztül. A részletekről Szilágyi Andreát, a Magyar Diák Sport Szövetség kommunikációs és marketing osztályvezetőjét hallották. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Összesen mintegy 16,4 milliárd euró uniós forrás válhat hozzáférhetővé Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtását követően, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben sajtótájékoztatóján. Az Európai Bizottság elnöke közölte, a magyar kormánnyal folytatott egyeztetések eredményeként a reformok elfogadásának és a beruházások megvalósításának függvényében 10 milliárd euró forrás szabadulhat fel Magyarország számára a Next Generation uniós alapból. Emellett a kiemelt mérföldkövek teljesítésében elért előrehaladás nyomán az Európai Bizottság felszabadította a feltételességi mechanizmushoz kapcsolódó 4,2 milliárd euró értékű kohéziós forrásokat is. Von der Leyen tájékoztatása szerint további 2,2 milliárd euró kohéziós támogatás válhat elérhetővé az akadémiai szabadságot érintő reformok végrehajtásával. Ennek részeként Magyarország fokozatosan megszünteti

0: Van növelni kell a hazai pályázati hatékonyságot és a tudományos eredményeket valós gazdasági, társadalmi haszonná kell formálni, emelte ki a politikus. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal csak nem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását. Az adóhivatal erre hívta fel az érintettek figyelmét. Az élelmiszerlánc felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell fizetniük. Az érintetteknek, akiknek van érvényes felír száma, idén június 1-jéig kell benyújtani az elmdíj bevallást. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem csak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevallás készítési módot biztosítja. Elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresni a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet, valamint a gyakran ismételt kérdések. A hivatal szakemberei telefonon, a NAV infóvonalán, illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek többek között a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden terület, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre. A kihívás napja alkalmából megrendezett országos megmérettetésen a második helyen végzett Miskolc, jelentette be közösségi oldalán Hollósi András alpolgármester szombaton reggel. Közölte, idén 16.274 volt az aktivitások száma, ami közel kétszer annyi, mint a tavalyi évben. Miskolc városa 300 ezer forint értékű sportszer utalványban is részesül. Az ezüst is szépen csillog, hatalmas büszkeség Miskolcnak az eredmény. Nagy köszönet mindenkinek, aki részt vett a megmozduláson, büszkék vagyunk rátok. Miskolc a sportvárosa is, fogalmazott az alpolgármester. A 70 ezer feletti városok rangsorában az első helyet Székesfehérvár szerezte meg.
1: Az időjárásról.
0: Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
1: Európa Rádió híreit hallották.

sikerre nem kacsint, mert tudja, egyre megy. E hölgy kegyeltje az lesz, ki jókor érkezett. Kedvence már a mák, s a bíbor húsú megy.

bíróbor tengerész, de megtanulta, hogy fegyver s szerszáma toll, s ugyancsak nyaktörő az, ha méltón peng a lant.

Reklam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes Aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: A prefektus hallgatott. Döbbenve és lázadozva belül, de tisztelettel hallgatta az öreg szavait, és arra gondolt, öreg már szegény, és arra gondolt, csak egy jámbor vén juhász, mit tudhat a világról? Janel, te prefektus vagy, nagyúr, szavadat sokan hallják, és ez jó. Úgy történt minden, ahogy akartam. De most kérek valamit tőled, Janel. Szólj, bács Trajan! Az öreg ember ránézett az unokájára egyenesen a szemébe, és úgy mondta. Ígérd meg, Jonel, hogy az igazságot fogod cselekedni mindig és mindig, mert csak az igazság az élet. Ami nem igazság, az pusztulás. Ígérd meg! Ígérem. Esküdj meg, hogy sem szóval, sem tettel, sem semmilyen módon nem cselekszel az igazság ellen, mert aki az igazság ellen cselekszik, az a nép ellen cselekszik. Esküdj meg! Esküszöm. Úgy segítsen meg téged az Isten? Úgy segítsen meg engem az Isten. Jól van, mondta az öreg ember, és megkönnyebbülten felsóhajtott. Most már jól van. Most már meghalhatok. Aztán még sokáig ültek egymás mellett a padon szó nélkül, és nézték a hegyeket, és hallgatták az őszt, ahogy Lábújhegyen tova haladt, gerincről gerincre lépve a világ fölött. Aztán este lett. Jonel elbúcsúzott, lement a gépkocsijához, és visszatért a városba. És bács Trajan azon az éjszakán meghalt. Temetésén az egész család összegyűlt. Virzsil a királyi sebészeti klinika főorvosa és Jonel a prefektus vitték vállukon a koporsót, az unokatestvéreikkel együtt. Bocskoros juhosgazdákkal, bozontos szénégetőkkel, és az összegyűlt hegyi nép meghatott szemekkel nézte a mindenható prefektus urat, bács Trajan unokáját, aki vérükből való vér, és sokan arra gondoltak talán, hát ha ezentúl mindig így lesz, hogy az urak és parasztok együtt viszik vállukon a koporsókat, és együtt faragják a bölcsőket is a jövendő számára. A temetésre Mario Ára is eljött, urával és 6 gyermekével. Mikor Jonel megállt előtte és kezet nyújtott neki, és tenyerében tartotta egy másodpercig az asszony munkától eldurvult érdes meleg kezét, abban a pillanatban érezte meg életében először, hogy mennyi sok idő telt már el a fiatalság óta. Mario Ára arcát barázdák árnyékolták már. S hajdan oly vidám szemei szomorúak voltak, és mélyen ültek, mint azoké, akik egy idő óta befelé néznek önmagukba, és ott keresik a dolgok végső titkát. Szép gyermekeid vannak, mondta Jonel, hogy szóljon valamit. Isten tartsa meg őket, Mario Ára! Köszönöm, uram! Felelte halkan az asszony. Isten tartsa meg a tieidet is. Neked mennyi van? A prefektus arca elsötétült. Egy sincs, felelte tompán. Ez volt életének egyik nagy fájdalma. Elena beteges volt, és nem tudott gyermeket adni. Az asszony sajnálkozva nézett rá puha anyás pillantással. A te gyermekeid vagyunk, mindannyian, prefektus úr, mondta aztán halkan és lehajtott fejjel, tartson meg sokáig az Isten. A Mario Ára ura is ott állt, és zavartan forgatta kezében a kalapját. Nagy darab ember volt, erdős gazda és vízimolnár, aki saját fűrészén készítette a deszkát, és maga fuvarozta le a városba. Ez az uram. Dimitrónak hívják. Isten tartson meg, Dimitru! Isten tartson meg, uram! Régen készülök rá, hogy megköszönjem neked, amit annak idején az erdőkért tettél, amikor azok az idegenek ki akarták venni kezünkből a kenyeret. Hát most megköszönöm mindannyiunk nevében, Isten éltessen, prefektus úr. Temetés után megülték a tort. Házigazda a legidősebb burszánú volt, Kosta ügyvéd bátyja. Pálinkát is ittak és sajtot ettek hozzá. Ott ültek a juhos gazdák, mind a kisház megtelt cserzett birkabőr szagával. És Jonel fájva emlékezett vissza azokra az időkre, amikor még itt ült naponta ő is ezek között az emberek között, együtt örvendezett velük a jó időnek, és együtt aggódott viharon, jégesőn. Éltessen, Jonel! Emelte föl Kosta ügyvéd a poharát, mintha eltalálta volna fia gondolatait. Éltessen, Virgil! Majd egy kis szomorú mosolyjal a szája körül hozzátette a köszöntéshez. Arra, ami szép volt! Arra, ami szép volt, felelte Virgil a főorvos, és megkönnyesedett szemmel vette kezébe a poharat. Jonel elborult arccal, szótlanul itta ki fenékig az áldomást, aztán hamarosan felkelt a helyéről, és elbúcsúzott. Amíg az autó lefele vitte a hegyről bele az éjszakába, a kényelmes ülésén hátradőlve elgondolkozott azon, hogy vajon az ár, amit fizetnie kellett azért, hogy prefektusa lehessen ennek a népnek, nem volt-e mégis igen-igen magas? Nem volt-e mégis több, mint amennyit egy embertől kívánni szabad? Mario árára gondolt, és hat gyermekére, és úgy érezte, hogy nincs a világnak az a hivatalos gépkocsija, amit föl ne cserélne szívesen egy pár ócska bocskorért. Egy pár bocskorért, amelyikben ott léphetne most valamelyik kanyargós hegyi ösvényen hazafelé, egy hegyes tetejű kis faházhoz, maga mögött Mario árával és a hat gyerekkel. Elena akkor már harmadik éve feküdt az egyik nagy fővárosi szanatóriumban. Hogy tulajdonképpen mi volt a baja, azt egy orvos se tudta biztosan megmondani. Jonel néha arra is gondolt, hogy talán nincs is semmi baja, csak az unalom. Ráért beteg lenni, hát beteg volt. A Konstantinescu rokonságot lebzselt körülötte, és megtöltötte a fejét mindenféle léha butasággal. Jonel olykor valóban haragudott a feleségére. Ha feljött volna ide a hegyre, kavarta volna a sajtot, főzte volna a puliszkát, és mosott volna egész nap, mint a havasi asszonyok, nem lett volna semmi baja, gondolta magában. De Elena sohasem járt fönt a hegyen. Nem akarta bács Trajanékat látni. Undorodott a birkaszaktól, és nem ette a puliszkát sem. A társaság, amelyhez tartozott, Párizst majmolta. Divatban, szokásban, viselkedésben, és betegségben is. Nem, a házassága nem volt szerencsés, azt mindenki láthatta, még Jonel apja is. De Kosta ügyvéd ezzel vigasztalta a fiát. Tartoztál vele az ördögnek, Jonel. Mindenki tartozik valamivel az ördögnek, te a házasságoddal tartoztál, de legalább túl vagy rajta, s a politikai pályádat elindították a Konstantinescuk, az a fontos. De Jonel néha úgy érezte, hogy talán mégsem ez a legfontosabb. De nem szólt. Minek? Ami megtörtént, azon úgysem lehet segíteni. Bács Traján temetése után teljes erővel vetette magát a munkába. Szükség is volt erre. Az egymást követő kormányváltozások ideje alatt a megye közigazgatása összezavarodott. 2-3 éves panaszok hevertek elintézetlenül. Szolgabírók, jegyzők saját szakállukra intézkedtek, s némelyikük, mint egy-egy valóságos kis despota uralkodott a népe fölött. A nép némán tűrt és hallgatott, mert megszokta, hogy hiába megy panaszra bárhova, a kivizsgálási parancs újra csak a főszolgabíróhoz, vagy a jegyzőhöz tér vissza, s jaj akkor a panasztevőnek. Jonel Borsanu erős kézzel nyúlt bele a dolgokba. A panaszokat maga vizsgálta ki a helyszínen, s a hivatalnokok visszaéléseit könyörtelenül torolta meg. Így is beletelt jó néhány hónap, amíg rendet tudott csinálni a megyében, és mikor ezzel végre megvolt, akkor rászakadt az országra az igazi háború, a maga teljes valóságában. Eddig csak egy-egy hadtestet küldtek ki a frontra, és inkább otthon lármáztak, sajtóban és ökölrázó beszédekben, hogy bebizonyítsák a németeknek, mennyivel különb fegyvertárs Románia, mint a szabotáló Magyarország. De egyszerre megváltozott a helyzet. Románia mozgósított, most már nem csak újságcikkekben és propagandabeszédekben, hanem a valóságban is. Nem ez volt az első mozgósítás. Az utóbbi években gyakran játszottak már a különböző kormányok ilyesmit Erdéllyel kapcsolatban. De Jonel tudta, hogy ez most nem ijesztgetés és nem színház. Ez vérre megy, és életre. És eszébe jutottak Bács Traján utolsó szavai az igazságról. És mert úgy érezte, hogy kétféle igazság van, az egyik az ország igazsága, amelyik a háborút kellett válasszani a németek oldalán Erdély miatt, s a másik a nép igazsága, amely mindenképpen életben kell maradjon, megpróbálta egyszerre szolgálni mind a két igazságot. Olyan volt ez, mint egy nehéz, rettenetesen nehéz és bonyolult hadművelet magánháború országon belül. A németek kívánságait, a gabona és állatbeszolgáltatásokat illetőleg a legszigorúbban végrehajtotta. A nép majd megél valahogy így is, mondogatta, fontos, hogy életben hagyják. De a katonai behívásoknál, akit csak valamilyen ürüggyel föl lehetett menteni, azt kihúzta a katonáskodás alól. Magához hívatta titkos megbeszélésre a legmegbízhatóbb burszán rokonokat, és parancsot adott nekik, hogy járjanak házról házra, és oktassák ki az embereket. Hamisítsanak halotti bizonyítványokat, ha kell, s rejtsék el a férfiakat a havasban, mindegy, hogyan és miként. Ő majd gondoskodik, hogy senki se kutasson utánuk. És gondoskodott. Voltak völgyek és falvak, ahonnan 4-5 embernél több nem vonult be. S a népek áldották a prefektusukat, anyák gyertyákat áldoztak érte, és a papok miséket mondottak. Az a árulás, amit teszek, gondolta néha Jon Burszanu a prefektusi irodában, és megborzongott ettől a szótól, de ugyanakkor tudta, hogy amit tesz, az helyes. Mert a háború elveszett, és nem szabad, hogy vele vesszen a nép is. Nem volt tisztában vele, mikor érlelődött meg benne az a fölismerés, hogy a háború elveszett. Először csak úgy jelentkezett, mint egy nyugtalanító előérzet. Talán azon az estén, amikor Bács Trajántól elbúcsúzott, és a gépkocsi vitte vissza a város felé, Bács Traján szavai okozták valószínűleg. Az, amit az igazságról mondott. Ez az előérzet többször visszatért, de igyekezett elhessegetni magától. Németország hatalmas, mondogatta magában, és nem veszítheti el ezt a háborút. De titokban érezte, hogy azért mondja ezt, mert erre alapra tette föl már 2 évvel ezelőtt Románia sorsát. Aztán egy napon fölkereste valaki a prefektusi hivatalban, aki bizalmasan 4 szem közt akart beszélni vele. Egy régi barátja volt ez. Paraszt szülők fia szintén, aki viszont más oldalon próbálta képviselni azoknak érdekét, akiktől származott. Szélső baloldali képviselő volt valamikor, 2 évet ült börtönben is, és amikor kiengedték, eltűnt nyomtalanul, és most ott ült Jon Burszanu íróasztala mellett, és azt mondta, nem a pártállása fontos most Jonel, hanem a nép. És én azért jöttem, hogy közénk hívjalak, mint jó románt. Meg kell mentsük a népet. És Jon Burszanu ebben a percben megértette, hogy az a nyugtalanító kis érzés igazat súgott, a háború elveszett. A háború elveszett. Néhány hónap múlva világosan látta már mindenki. Az utak megteltek visszavonuló német katonasággal, ukrán menekülők szekér karaványaival, piszkos, poros, lehorgasztott fejű emberekkel, s a végtelenben nyúló menet vonult az országon keresztül, keletről nyugatnak. Mindenki tudta már akkor, a háború elveszett, rossz lapra tették föl az ország jövendőjét. De a vezetők nem vesztették el a fejüket. A román politika hagyományos rugalmasságával igyekeztek tájékozódni a változott helyzetben. Titkos összejöveteleken készültek már a nemzetmentésre. A közeledő veszély egybekovácsolta a különböző pártállásokat, már nem volt köztük ilyen és amolyan, mind románok voltak csak. Ősi parasztmondásokat idézgettek. A víz szalad, a kő marad. A vihar meghajlítja a füveket, de ki nem dönti. És mindez azt jelentette, a német jött, voltak emberek, akik fogadták őket, a nép meghajlott előttük, s jó volt úgy. A német elmegy, jön az orosz. Lesznek, akik fogadják, majd a nép meghajlik előttük, s jó lesz úgy is. Az orosz is elmegy egyszer. A fontos, hogy elsősorban románok legyenek a politikusok, akik ezt vagy amazt, a külső hatalmat kiszolgálják, csak másodszorban ezek vagy amazok. Fasiszta, kommunista, mindegy. Csak jó románok legyenek. Hazaáruló nincs, csak fűszál, ami meghajol, csak kő, ami marad, s megvárja, amíg elfut a víz, s elül a vihar. Aki ellenáll, csak kidől oktalanul, mint fenyő a szélben. S a nép nem szabad kidőljön. A népnek élni kell, hősiesség nélkül, ha kell alázatosan, de élni. És 1944. júniusában egy este Jon Bursanu, a prefektus, gépkocsiján felrohant a hegyekbe. Csak a titkárja volt vele, s a gépkocsi vezető. Megbízható román mind a kettő. Egy eldugott fűrészmalomban várták már a népemberei, azok, akiknek szavuk volt a völgyekben, s a prefektus mondta. Talán egy hét múlva, talán egy hónap múlva megadom a jelt. Akkor rá kell támadni a németekre. Nem nagyon. Életet nem kell kockáztatni azért, mert az élet drága. Csak úgy, hogy egy kis zaj legyen. Néhány hidat felrobbantani, néhány katonavonatot kisiklatni, lődözni egy kicsit, lármát csinálni, aztán vörös zászlókkal és ünnepléssel várni az oroszt, megértettétek? Majd, ha megadom a jelt, és addig hallgatni, mint a sír. Az emberek sötéten állottak körülötte az ócska fűrészmalomban, s egy árván pislákoló olajmécs megnyújtotta fekete árnyékukat a pókhálós falakon. A román tud hallgatni, uram, jobban még, mint a sír. Aztán szótlanul oszlottak szét az éjszakában, erdők és hegyek elnyelték őket percek alatt. Mehetünk, testvér, szólt oda a prefektus fáradt hangon a gépkocsi vezetőnek, és az autó némán gördült alá a hegyen. Így szervezte meg Jon Bursanu felső Moldovában az ellenállást, hogy mentsen a népen egy arasznyit. Mikor nyár derekán megadták végre Bukarestből a jelt, valóban robbant is néhány félreeső híd, és a hangulat kedvéért itt-ott egy-egy értéktelen deszkaépület is tüzet fogott. Jól elrejtőzött vadorzók, olykor egy-két lövést is leadtak a sziklák közül az utakon menetelő németekre, de csak a parancs kedvéért történt ez is, mert az emberek, akik az utakon figyeltek, ilyet szemmel látták, hogy a katonák között másfélék is meneteltek ott. Asszonyok, gyerekek, kóberes szekereken, melyeket kis sovány lovacskák vonszoltak lehorgasztott fővel, és a gyermekek sírtak, és az asszonyok kenyeret koldultak, és a toprongyos férfiak, akik a szekerek mellett baktattak, sötéten és kétségbeesve néztek a világba. Szekérkaraván után haladt át a völgyeken, és ez a látvány iszonyattal töltötte el a falvak és tanyák népét. Mert ezek a menekülők nem németek voltak, és nem is urak, hanem parasztok. Szegény koldus parasztok, akárcsak ők maguk. Beszarábiából és Bukovinából futottak, és amiket az oroszokról mondtak, attól reszketni kezdett az emberekben a lélek. Vajon jól csinálta-e a prefektus? Vajon nem tévedtek az urak? Vajon nem kellett volna mégis beállani katonának, mind valamennyiüknek? vagy kaszát baltát ragadni, ha másféle fegyver nincs, csak hogy a szörnyűség távol maradjon az országtól. De aztán mégis úgy látszott, hogy a prefektus jól csinálta. Az oroszokat vörös zászlókkal és ünneplésekkel fogadták. Felszabadítóknak nevezték őket, és néhány berúgott katona erőszakoskodásától eltekintve aránylag jól megúszta az egész vidék ezt a felszabadítást. A prefektus ügyesen gondoskodott arról, hogy soha meg nem történt szabotázsok és ellenállási akciók gombamódra nőjenek elő a semmiből, és országos hírűvé fúvódjanak föl. Minden falunak megolta maga két-három hőse, aki magára vállalt valami kigondolt tettet, és hagyta ünnepeltetni magát az oroszok szeme láttára. Sőt, az egyik élelmes falunak mártírjai is akadtak. Hatalmas tömeg sírja, ahol állítólag a németek által lemészárolt ellenállók nyugodtak. Az egyik meghatott orosz parancsnok még díszőrséget is adott a vértanúk sírja mellé, és nem is álmodott arról, hogy a hatalmas gödörben, mely fölött Sztálin képével díszített oszlop hirdette a fölszabadulást, a falu elásott gabonája várt nyugalmasabb időkre. De alig zajlottak le az első izgalmak, új veszedelem támadt. Idegen emberek járták gépkocsikon a falvakat, és hatalmas vörös hirdetményeket ragasztottak ki a falakra. A király meghirdette a háborút a németek és magyarok ellen. Elkezdődött újra a sorozás. A megriadt emberek szaladtak a megyeszékhelyekre, és keresték a prefektusukat. De az akkor már nem volt ott. Elvitték Bukarestbe miniszternek. Janel Borsanu miniszter lett. Maga sem tudta, hogyan és miként. Egy éjszaka orosz katonagépkocsi állt meg a lakása előtt. Két ismeretlen ember bejött hozzá, és felszólította, hogy azonnal jöjjön velük. Hogy miért, azt nem akarták megmondani. Egy nehéz, gondtelt és aggodalmas éjszakai autóút után reggel 6-kor megtudta, hogy miniszter lett. Különös világ várt rá Bukarestben. A politikusok egy része eltűnt, nem lehetett tudni, hogy hova. Csak suttogások utaltak arra, hogy a régi garnitúra visszavonult a hegyek közé, és ott várja be, hogy forduljon egyet újra a kerék. Csak azok maradtak a színpadon, akik nem voltak eddig exponálva, vagy akik már eleve számítottak egy orosz győzelemre, és aszerint helyezkedtek. Vagy akiket sikerült tisztára mosni a megszállók előtt. Ezen utóbbiak közé tartozott Jon Borsanu is. Egy fél évig viselte a miniszterséget. Nem volt könnyű feladat. Az orosznak gabona kellett, állat kellett, fa kellett, olaj kellett, szén kellett, ember kellett, minden kellett. És semmi sem volt elég. Az ő feladata meg az volt, hogy mindent adjon, és mégse adjon semmit. Először azt gondolta, hogy egy kis ravassággal sikerült megoldani a kérdést, mégpedig úgy, hogy két legyet üt egy csapásra. Minden orosz követelést az erdélyi magyarokon és szászokon igyekezett behajtani. A visszafoglalt Észak-Erdély másfél milliós magyarságát szabad prédának tekintette. Elkoboztatta állataikat, gabonakészleteiket, és a munkaképes férfiakat összefogadta, és elindította Oroszország felé jóvátételben. De az erdélyi magyarok vezetői egy kétségbe esett lépéssel mégis megmentették a népüket a végső pusztulástól, és megtették azt, amire Borsanu nem számított. Az egész erdélyi magyar népet átvitték a kommunista pártba, és az oroszok védelmét kérték a román nacionalizmus ellen. Már-már úgy látszott, mintha az oroszok egy önálló erdélyi népköztársaságot akarnának létrehozni. Erdélya milyen kell maradjon, hördült végig a jelszó a román politikusok között, és ugyanúgy tettek, mint annak idején, mikor a németen múlott az erdélyi kérdés, hízelegni kezdtek az orosznak a legmesszebb menő erőfeszítéssel, és hogy hűségüket még jobban bizonyítsák, tömegestől léptek be ők is a kommunista pártba. A hadművelet sikerült. Erdélyt visszacsatolták Romániához. Így került be a kommunista pártba. Erdély miatt, Jon Burszanú is.
3: Mégiscsak egy fél évig maradt, miniszter.
2: Maga mondott le, egészségi állapotára való hivatkozással, miután Erdély ügyét elrendezték. Sokan nem értették, hogy miért tette ezt, sokan hibáztatták is miatt a barátai közül. Kötelességet kitartani, mondták, és védeni a román nép érdekeit a kommunisták között. De Jon Burszanú mégis lemondott. Azt mondták, családi bajok szekték a kedvét. Akkor halt meg az apja, Kosta Burszanú, az oroszok börtönében, és hiába volt Jonel miniszter, és hiába lett kommunista, nem tudott segíteni rajta. Felesége egy orosz ezredessel élt együtt. Talán valóban hozzájárultak ezek is a lemondásához, de az igazi ok mégis más volt. Jon Burszanú megundorodott a saját politikájától. Valami mélységes belső undor töltötte el, és ugyanakkor megszállta egy bizonytalan rettegés is, hát ha mégsem helyesen csinálták, hát ha mentés helyett a pusztulásba vitték a népet. Néhány héttel azelőtt nála járt az apja bátyja, bács Tanaszé, a legidősebb Burszanú. Ez akkor volt, amikor Kosta ügyvédet az oroszok letartóztatták, mert gyalázta a szovjet hadsereget, amiért a házából kidobták. Bács Tanaszé nagyon gondtelt volt. Némák a legelők, mondta, és szemrehányóan nézett úri unokaöcsére, a miniszterre. Nem szól a kolomb, s azt hallom, Jonel, hogy azokkal tartasz te is, akik a juhainkat elhajtják, embereinket munkára parancsolják, s apádat a börtönbe tették. A fű meghajlik a szél alatt, felelte Jonel, s feláll megint, ha a szél elül. Érted ezt, bács Tanaszé? Az öreg bólintott néhányat, aztán sóhajtott. Te sokat tanultál, Jonel, úr vagy, kell tudd, mit cselekszel. Én csak azt tudom erre mondani a magam eszéből, hogy megeshetik az is, ha soká tart a gonosz idő, hogy hitvány, rossz füvek erőre kapnak, s a jó fű rendre kivész, és akkor nem lesz, ami felálljon, ha változik az idő. Se fű, se fa, se ember, csak gyom. Már is nagyon sok a hitvány gyom, Jonel. Ezekre a szavakra sokszor kellett visszagondoljon. Sok volt a gyom valójában, és egyre több lett. Új arcok bukkantak föl a politikai életben, és nem lehetett tudni, hogy honnan jöttek. Izgágák voltak és követelőzők, a nép nevében beszéltek mindig, de semmi közük nem volt a néphez. A nép nevében követeltek, de a néptől akartak elvenni mindent. Nem is románok voltak, zsidók és mindenféle idegenek. Előbújtak, megnőttek, szájaskodtak, és a demokrácia nevében mindenkit lehurrogtak, aki másképp gondolkozott, mint ők. És egyre többen lettek. Fokozatosan dúlták szét az országot. Mindenütt ott voltak. Nekik engedelmeskedett a rendőrség, és ők voltak az oroszok tanácsadói. Feljelentéseikre emberek százait tartóztatták le. Becsületes jó románokat, és nem lehetett tudni, hol végződik majd mindez. Jon Burszanú még néhány hétig figyelte tehetetlenül ezt a változást, próbálta kimenteni az apját a börtönből, de csak sajnálkozó válvonogatásokat kapott. Az ország fölött ma nem a kormány uralkodik, mondta búcsúzóul a barátainak az utolsó titkos összejövetelükön, hanem egy titkos társaság. Reánk már csak azért van szükségük, hogy cégtáblának használjanak a tulajdon népünk felé. Én ezt nem vállalhatom tovább. Aztán otthagyta Bukarestet, és fölment a Pietra Neagrára. Tavasz volt, április eleje. Délután érkezett meg a hegy alá, esett az eső, szélverte a fellegeket. A csúcsok nem is látszottak. Sötét, szomorú nap volt. A gépkocsi, amelyik idáig hozta, megfordult, és visszatért a város felé, ő pedig kezébe vette a kofferjét, és ment föl a csúszós ösvényen, a megszokott régi ösvényen, a zuhogó esőben lassan, fáradtan és nagyon egyedül. Bács Traján háza felé. A ház még állt. Megrokkanva is öregen, de állt. Nem lakott benne senki. Ott állt előtte a korhat nyírfapad is, amelyiken valamikor Bács Traján üldögélt, de kietlen volt minden és elhagyott, akár maga az esős, szomorú délután. Jonel fölért, kinyitotta a lazán betámasztott ajtót és belépett a házba. A lakatlanság hideg szaga, kihűlt tűzhely szaga csapott az arcába és sötétség. Tüzet tett, kabátját fölakasztotta száradni a gerendára, aztán leült a rozoga patkára, tenyerébe hajtotta a fejét, és arra gondolt, mennyit ültem itt ezen a padon. És arra gondolt, milyen régen is volt az, talán nem is ebben az életben, talán nem is ezen a földön, és arra gondolt, valahol elromlott a világ. Én rontottam el, vagy más? Vagy valamennyien együtt? Igen, alig, hanem valamennyien együtt elrontottunk valamit. Kint süvített a szél és vert az eső. Keserű ködöket leheltek az erdők, s a hegyek csúcsa elrejtőzött a felhők közé, mintha nem is tavasz lett volna, hanem ősz. A világ kietlen volt és puszta, akár egy útszélre dobott ócska bocskor, aminek a gazdája már régen nem él. A tűz pattogott, nézte a lángoló bükkfahasábokat, és arra gondolt, ezt a fát még Bács Traján hasogatta föl az öreg, és látta maga előtt Bács Trajánt, ahogy ott állt a favágó tönk mellett, fekete kalapjában kissé előrehajulva, és csontos nagy keze lassú nyugalommal hasogatta a fát. És hallotta a hangját, ahogy ott a padon mondta azon az őszön, ahol nincs igazság, ott békesség se lehet, mert az igazság és a békesség az egy, és nekünk nincsen igazunk, mert az iskolákban olyasmit tanítanak, ami nem igaz, az emberek olyasmit kiabálnak, ami nem igaz, és az urak olyasmit cselekszenek, ami nem igaz. És ezért háború lesz, és pusztulás, és nyomorúság, és halál. Így mondta Bács Traján, igen, és aztán meghalt. Igen, ő tudott valamit, amit mások nem tudtak. Ez a valami az volt, hogy a békesség és az igazság ugyanaz, és a nép jövendője mindig csak az igazságon múlik, és semmi egyebben. Esküdj meg, Jonel, mondta akkor, és még a hangját is hallotta, reszelős, fáradt öreg hangját, ahogy a szavakat mondta. Esküdj meg, Jonel, hogy csak az igazságot cselekszed mindig és mindig, mert csak az igazság az élet, és ami nem igazság, az pusztulás, és aki az igazság ellen cselekszik, a nép ellen cselekszik. Esküdj meg, Jonel! És ő megesküdött. Visszacsengtek emlékezetéből a szavak, ahogy mondta őket. Úgy segítsen meg engem az Isten! Úgy segítsen meg engem az Isten, gondolta, és megborzongott, mint aki átkozódik. Mert vajon az igazságot cselekedte mindig? Szóban és tedben és szándékban? Igen, szándékban, abban bizonyára, de tedben. Ki tudhatja azt? A politika csupa ravaszkodás, színlelés, csupa tekervény. Az ember mondja ezt és teszi azt, hogy a végén amaz legyen belőle. Az ember erre indul, hogy amarra megérkezzék. Az ember csal és hazudik, hogy diadalra juthasson az igazság. Ez a politika. De vajon diadalra jutott-e csak ugyan? Juthat-e egyáltalán diadalra az igazság hamis utakon? Ez a kérdés. Ezt meg kellett volna kérdezni Bács Trajántól. Most már késő. Hogyan is mondta csak az öreg? Nincs külön román igazság, csak egy igazság van, mint ahogy Isten is csak egy. Románnak, magyarnak, mindenkinek. Így mondta valahogy. Talán itt volt a baj. A sokféle igazság körül, ami nem is igazság volt, csupán politika.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Összesen mintegy 16,4 milliárd euró uniós forrás válhat hozzáférhetővé Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtását követően, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben sajtótájékoztatóján. Az Európai Bizottság elnöke közölte, a magyar kormánnyal folytatott egyeztetések eredményeként a reformok elfogadásának és a beruházások megvalósításának függvényében 10 milliárd euró forrás szabadulhat fel Magyarország számára a Next Generation uniós alapból. Emellett a kiemelt mérföldkövek teljesítésében elért előrehaladás nyomán az Európai Bizottság felszabadította a feltételességi mechanizmushoz kapcsolódó 4,2 milliárd euró értékű kohéziós forrásokat is. Von der Leyen tájékoztatása szerint további 2,2 milliárd euró kohéziós támogatás válhat elérhetővé az akadémiai szabadságot érintő reformok végrehajtásával. Ennek részeként Magyarország fokozatosan megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét, valamint olyan jogszabályokat fogad el, amelyek kezelik az összeférhetetlenséggel és az integritási szabályokkal kapcsolatos uniós aggályokat. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, hangsúlyozta Tanács Zoltán, az Európai Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, Facebook oldalán a tanácskozásról azt írta: hozzászólásomat azzal kezdtem, hogy Magyarország újra itt van Európában. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, mindenki rendkívül támogató, és várja a lehetséges együttműködést a tudomány, a kutatásfejlesztés és az innováció terén. Hangsúlyoztam, hogy a Horizont program nagyon fontos számunkra, az ehhez való visszakapcsolódás az egyik elsődleges prioritásunk, tette hozzá a tárcavezető. Mint írta, jelenleg is folynak az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Jó hír, hogy a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás

0: Szúnyogirtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek többek között a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden terület, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre. A kihívás napja alkalmából megrendezett országos megmérettetésen a második helyen végzett Miskolc, jelentette be közösségi oldalán Hollósi András alpolgármester szombaton reggel. Közölte, idén 16.274 volt az aktivitások száma, ami közel kétszer annyi, mint a tavalyi évben. Miskolc városa 300.000 forint értékű sportszer utalványban is részesül. Az ezüst is szépen csillog, hatalmas büszkeség Miskolcnak az eredmény. Nagy köszönet mindenkinek, aki részt vett a megmozduláson, büszkék vagyunk rátok. Miskolc a sportvárosa is, fogalmazott az alpolgármester. A 70.000 feletti városok rangsorában az első helyet Székesfehérvár szerezte meg.
1: Az időjárásról.
0: Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták,

0: A szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Nemzetközi téren is kiemelkedő jelentőségű felfedezést tettek magyar, török és izraeli kutatók. Egy ismeretlen és egy eddig el nem ismert kullancsfajt fedeztek fel. A kutatást Hornok Sándor professzor irányította, az eredményeket pedig hamarosan önök is hallhatják.
1: Az új fajt, amit felfedeztünk, az Ixodes paragibbosus nevet kapta. Egy kollégám hozta már évekkel ezelőtt egy görögországi szigetről, és már akkor föltűnt, hogy különbözik a tudomány által ismert rokonától, de további mintákat gyűjtöttünk részben ezzel a fajjal kapcsolatban, részben további rokonaival összefüggésben, és így tudtuk őket olyan részletességgel megvizsgálni és publikálni, hogy valóban a tudományos közvélemény elfogadhassa, mint új fajt. Tehát az Ixodes paragibbosus az, ami eddig nem volt ismert. Ezen kívül az úgynevezett Ixodes tatei nevű fajt, azt kivonták a forgalomból néhány évtizeddel ezelőtt, mert úgy gondolták, hogy egy másik kullancsfajjal azonos. Ezt sikerült bebizonyítanunk, hogy nem azonos. Az Ixodes tatei példányait azt pedig Törökországból egy török professzorútól kaptuk, és összehasonlításképpen egy izraeli szintén professzortól kaptunk hozzá az Ixodes eldaricus nevű fajból példányokat, amivel korábban azt hitték, hogy ez a faj azonos. És igazából van egy harmadik faj is, az Ixodes festa, amit pedig évtizedek óta Európa szerte nem ismernek el önálló fajként. Erről is be tudtuk bizonyítani, hogy már pedig ez egy létező faj, és a madarak révén talán ez az, ami leginkább hozzánk is elérkezhet a három közül.
0: Remélem sikerült ismét felkeltenem az érdeklődésüket. Tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
0: Egy ismeretlen és egy eddig el nem ismert kullancsfajt fedeztek fel kutatók. A mintákat a mediterrán térség növényzetéről és madarairól gyűjtötték be, majd morfológiai és genetikai vizsgálatot végeztek rajtuk. A kutatást a Honren Magyar Kutatási Hálózat, valamint az Állatorvostudományi Egyetem közös kutatócsoportjának vezetője, professzor Hornok Sándor tanszékvezető egyetemi tanár vezette, török és izraeli kutatók közreműködésével. A felfedezés jelentőségét az is növeli, hogy ezek a fajok kórokozók terjesztésében is szerepet játszhatnak, így fontosak lehetnek állategészségügyi és közegészségügyi szempontból is. Természetesen ezek alátámasztása még további vizsgálatokra vár.
1: Az új fajt, amit felfedeztünk, az Ixodes paragibbosus nevet kapta. Egy kollégám hozta már évekkel ezelőtt egy görögországi szigetről, és már akkor föltűnt, hogy különbözik a tudomány által ismert rokonától, de további mintákat gyűjtöttünk részben ezzel a fajjal kapcsolatban, részben további rokonaival összefüggésben, és így tudtuk őket olyan részletességgel megvizsgálni és publikálni, hogy valóban a tudományos közvélemény elfogadhassa, mint új fajt. Tehát az Ixodes paragibbosus az, ami eddig nem volt ismert. Ezen kívül az úgynevezett Ixodes tatei nevű fajt, azt kivonták a forgalomból néhány évtizeddel ezelőtt, mert úgy gondolták, hogy egy másik kullancsfajjal azonos. Ezt sikerült bebizonyítanunk, hogy nem azonos. Az Ixodes tatei példányait azt pedig Törökországból egy török professzorútól kaptuk, és összehasonlításképpen egy izraeli szintén professzortól kaptunk hozzá az Ixodes eldaricus nevű fajból példányokat, amivel korábban azt hitték, hogy ez a faj azonos. És igazából van egy harmadik faj is, az Ixodes festai, amit pedig évtizedek óta Európa szerte nem ismernek el önálló fajként. Erről is be tudtuk bizonyítani, hogy már pedig ez egy létező faj, és a madarak révén talán ez az, ami leginkább hozzánk is elérkezhet a három közül.
0: De akkor ezt lehet azt mondani, hogy ez egy nemzetközi együttműködés segítségével beazonosított kullancsfaj, mármint ugye az első, és aztán a második is.
1: Így van, mindenféleképpen ugye a mediterrán térségre összpontosítottuk a kutatást, és az ott járt hazai kollégákon kívül ugye törökországi, izraeli, illetve romániai együttműködő partnerünk is volt a vizsgálatban.
0: Miért pont a mediterrán térség? Tehát ott találhatók legnagyobb mennyiségben kullancsok?
1: Hát ez csak részben igaz. Ez a csoport, amit mi vizsgáltunk, ez az úgynevezett Ixodes nemzetségbe tartozó kullancsok. Ezek egyrészt az összes kullancs, ami a világon létezik, azoknak körülbelül a harmadát ezek a fajok teszik ki, tehát a legnépesebb, legnagyobb csoportról van szó, és ezen a nemzetségen belül a legtöbb fajt azt Dél-Európában ismerik, hogy előfordul, plusz ott a legnagyobb, vagy legalábbis volt a legnagyobb a bizonytalanság néhány fajra vonatkozóan, tehát ezt igyekeztünk tisztázni, hogy valójában ott hány faj fordul elő, hát hárommal biztosan több, mint amit eddig nyilvántartottak.
0: De a világon, azokon a helyeken, ahol nem mínuszok vannak, ott mindenhol megtalálható a kullancs?
1: Igen, főleg ugye trópusi, szubtrópusi éghajlati öv alatt, ott ugye más csoportok fordulnak elő, mint hazánkban a mérsékelt égövön, de valóban így, ahol folyamatos az aktivitásuk a téli időszakban is, vagy esetleg tél nincs is, csak ugye két évszak van ott, talán még jelentősebbek lehetnek, ugye a szúnyogok után második helyen tartják a kullancsokat nyilván mérsékelt égövön, de tőlünk távolabb is, mint kórokozó terjesztőket.
0: Egyébként a madarak tudják a legjobban terjeszteni a kullancsokat?
1: Földrajzi szempontból igen, tehát amikor akár több ezer kilométeres távolságra érkezik meg valamilyen kullancs, persze ennek feltétel az is, hogy a kullancs olyan hosszú ideig szívjon vért, hogy ne pottyanjon le félúton a madárról. Ebben nyilván madaraknak van a legnagyobb jelentősége, tehát délfelül elsősorban, de mi azzal is foglalkoztunk, hogy hazánkba kelet felől, vagy akár észak felől is érkezhetnek ilyen kullancsok, attól függ, hogy tavaszi vagy őszi vonulásról van szó. Figyelembe kell venni azt is, hogy a madárfaj honnan indul, tehát hogy a telelő területe az Afrikában van-e, vagy a mediterrán térségben, ennek megfelelően más-más fajt hozhat magával, és itt nem annyira az általunk most vizsgált Ixodes fajok jönnek szóba, hanem inkább hialoma fajok, amelyek akár egy hónapot is tölthetnek a madáron, és ez alatt a madár akár 1-2-3 ezer kilométert is megtehet vonulás közben.
0: Minden kullancs veszélyes egyébként? Minden kullancsfaj terjeszthet kórokozót?
1: Hát valószínűleg igen, de nem minden kullancsfajnál ismert. Például az általunk felfedezett Ixodes paragibbosus esetében csak feltételezésekbe tudunk bocsátkozni, mivel ez össze van mosva gyakorlatilag a korábban ismert Ixodes gibbosus kullancsfajjal, ami terjeszthet különféle baktériumokat, például rikeciákat, a Lyme-kort okozó borréliákat, illetve egysejtű élősködőket, mint babéziákat. Viszont mivel eddig nem ismerték fel, hogy valójában itt két kullancsfajról van szó, ezért a jövő feladata lesz külön választani, hogy ezek közül a kórokozók közül melyek tartoznak az Ixodes gibbosushoz, és melyek az újonnan felfedezett Ixodes paragibbosus nevű kullancsfajhoz. És ugye az egy dolog, hogy mit mutatunk ki mai modern molekuláris biológiai módszerekkel, de az, hogy valóban be is képes oltani a gazdájába a kullancsozott kórokozót, az további és bonyolultabb vizsgálatokat igényel.
0: Na pont ez jutott eszembe, hogy az állatokat ugyanúgy meg tudják betegíteni a kullancsfajok, vagy csak az emberekre veszélyesek nagyon.
1: Természetesen az állatokat is, főleg ugye társállatokat, vagy akár persze haszonállatokat is, tehát azok a kórokozó fajok, amelyeket például a közönséges kullancs, az Ixodes ricinus terjeszt. Egyébként ez a szóban forgó mind a három kullancsfaj, amivel mi foglalkoztunk, és amit felfedeztünk, vagy megerősítettük a létezését. Ezek mind a közönséges kullancs, az Ixodes ricinusnak a rokonai, ugyanabban az al nemzetségbe tartoznak. Tehát ezek a kórokozók, amit például a közönséges kullancs terjeszteni tud, vagy ez a régebben ismert rokon az Ixodes gibbosus, ezek állatokban is okozhatnak kórképet, tehát a Lyme-kort okozó borreliák épp úgy, mint az úgynevezett anaplazmák, ami a közönséges kullancsban van, állatokban is előfordulhat, illetve fertőzést okozhat, akár tüneteket.
0: És nagyon érdekes, mert azt olvastam, hogy ezek az úgynevezett Ixodes fajok alkotják a kullancsok családjából a legnagyobb nemzetséget.
1: Igen, tehát két nagy része szokták osztani a kullancsokat, és az egyik komplett önálló csoportot az Ixodes fajok alkotják, és fajszámot tekintve pedig csaknem 300 Ixodes faj van, a kullancsokból pedig mondjuk csaknem 800, tehát így ez durván több, mint az egyharmad az összes létező kullancsfajnak ebbe az Ixodes csoportba tartozik.
0: De akkor még meglepő, hogy miért van az, hogy a mediterrán térségben előforduló és ismeretlen vagy vitatott rendszertani státuszú Ixodes kullancsok, ahogyan ön is mondta, meglehetősen ritkák?
1: Igen, hát ott más csoportokba tartozó kullancsok talán nagyobb jelentőségek vagy gyakoribbak, amelyek viszont Magyarországon kevésbé. Tehát van a barna kutya kullancs és rokonai, az a Ripicephalus sanguineus tudományos nevet viseli, és annak van két újonnan felfedezett vagy elkülönített újfaja Dél-Európában, keleten, illetve nyugaton, azok gyakoribbak. Azután ugye ezek a hialomma fajok, amelyek a mediterrán térségtől északra csak alkalmanként kerülnek be. Ők ugye főleg a hialomma marginatum nevű, az a mediterrán térségben gyakori, a másik az pedig Afrikában. Tehát tőlünk délebbre más kullancscsoportoknak az előfordulása jellemző, és mivel ott azok a melegkedvelő kullancscsoportok gyakoribbak, ezért a kevésbé melegkedvelő Ixodes fajok azok mondjuk ritkábbnak tekinthetők.
0: És akkor mondok egy még meglepőbbet, hogy mintegy 10 évbe telt az, hogy a vizsgálat eredményesen lezárulhasson.
1: Igen, hát ez az én taxonomiai vagy rendszertani karrieremben többször előfordul, éveket kell várni valamilyen új példányra, azért, hogy biztosak legyünk a leírásban, meg esetleg más módszerekkel is megvizsgáljuk. Ugye ma már nem elég általában csak egy-egy rövid génszakaszt felerősíteni, és az alapján megkülönböztetni ezeket a kullancsokat, hanem ugye a teljes mitokondriális genetikai készletet szokták megvizsgálni, és azzal alátámasztani, hogy külön fajba tartozik-e. Hát itt ezeknél a most szóban forgó fajoknál ugyan cikkbe ez még nem került bele, de folyamatban van ez a teljes mitokondriális genetikai készlet vizsgálata is, de ehhez is szükség van időre.
0: Ugye ezt mondják önök szakemberek, hogy a klímaváltozás miatt egyre újabb és újabb kullancsfajok jelenhetnek meg, pontosan a madarak vándorlása miatt a hazánkban, és hát az enyheteleknek köszönhetően már most szinte egész évben találkozhatunk kullancsal, nem csak a parkokban, hanem a saját kertünkben is. Na most hazánk területén milyen kullancsfajok vannak, és hogyan érkezhetnek ide a Kárpát-medencébe?
1: Hát a hazánkban előforduló kullancsokat 5 csoportba, 5 ilyen rendszertani csoportba szokták sorolni. Ezek közül a legfontosabb hazánkban is ez a bizonyos Ixodes nemzetség, vagy nem, tehát ez a csoport. Ők például nagyon gyakran utaznak madarakon, Európa szerte a madarakon leggyakrabban előforduló kullancsok ebbe az Ixodes csoportba tartoznak. Az ő esetükben is tapasztalunk változást hazánkban. Vannak olyan fajok, amelyeket első alkalommal néhány évvel ezelőtt állapítottunk meg, hogy itt előfordul. Ilyen például ebben a vizsgálatban is szereplő Ixodes festai. Másrészt egyes Ixodes fajoknak a gyakorisága az megnőtt az utóbbi időben. Így ennek a kapcsán érdekes megemlíteni, hogy a közönséges kullancs, az Ixodes ricinus viszont bizonyos területekről visszaszorult. Tehát általában a klímaváltozásnak nem csak ilyen úgymond hátrányos következménye, hogy új kullancsfajok jelennek meg, bár nyilván ez nagyobb média visszhangot kap, de a régi, korábban már honos kullancsfajok esetleg lehet, hogy háttérbe szorulnak, pont azért, mert egyes területeken nagyobb lesz a szárazság, kullancsoknak szükségük van a vízre, a nedvesség tartalomra, tehát ezért ismerünk olyan területeket a északtelt Magyarországon, ahonnan eltűnt ez a közönséges kullancs. Tehát ennél a csoportnál is van változás, azután van az önet dermacentor csoport, amelyek madarakon például egyáltalán nem utaznak, tehát ők más módon cserélnek helyet, vagy váltják egymást föl az előfordulásuk szempontjából. Ez pedig főleg a kutyák, illetve a házi állatok, vagy akár a vaddisznók, amelyeken előfordulhatnak. És valóban a dermacentor csoportban is nagyon nagy változás történt az elmúlt évtizedekben. Korábban az önet dermacentor marginatus volt a gyakori, és a másik, a dermacentor reticulatus, az nagyon ritka Magyarországon. Az elmúlt 50-60 évben viszont helyet cseréltek, és ma már a dermacentor reticulatus a Dunántúlon például egyedül alkodó, és Európa több országában is annyira elterjedt, hogy ma már Európa második leggyakoribb kullancsfajként tartják számon. Tehát ez nem feltétlenül a klímaváltozáshoz köthető, hanem inkább a gazdáknak az utaztatása vagy állatszállításhoz. A harmadik kullancscsoport, az a hemofizálisoknak nevezik őket. Ott is volt változás hazánkban, mert volt olyan faj, amit a 60-as években például legritkábbnak írtak le, és tudjuk, hogy részben a vadállományban bekövetkezett változások miatt azóta már a leggyakoribbá vált. Tehát itt is elég nagy változás zajlik, de nem feltétlenül a klímaváltozás miatt. Ami a legdrámaibb módon megváltozott hazánkban, ez sem a klímaváltozás miatt, elsősorban ez a Ripicephalus, ugye ahová barna kutya kullancs is tartozik, ez sajnos kimarad mindig a sajtóból, hogy ugye a kutyák utaztatása dél-európai országokba leginkább ez vezethetett ahhoz, hogy felbukkant és igen-igen elterjedt Magyarországon a barna kutya kullancs, tehát a Ripicephalus sanguineus. És ez is új kórokozókat hozhatott magával. A mi véleményünk szerint az 5. kullancscsoport, ami Magyarországon előfordul, ezek a hialommák. Sajnos elsőbb a rémhírterjesztés formájában nagyon nagy sajtóvisszhangot kap mindig, amikor találnak egy-egy példány belőle Magyarországon. Ez a csoport az én meglátásom szerint talán a legkisebb változáson esett át az elmúlt évtizedekben, vagy akár évszázadokban. Tudni, ha valaki alaposan utána néz, már az 1800-as években ezeket a hialommákat megtalálták úgy Magyarországon, hogy tulajdonképpen a helyi kullancsfaunához tartozóként írták le. ráadásul tőlünk északra, Skandináviában ugyanúgy fél év alatt akár több tucat hialommát adult példányokat találtak, mert hogy oda kerül madár révén a fejletlen kullancs, a lárva vagy a nimfa, és még Skandináviában is át tud vedleni ugye a kifejlett példányokat. Tehát ezeknek a jelenléte az folyamatos, gyakorlatilag több mint 100 éve Magyarországon. Ráadásul az ilyen északra kerülő hialommák a krími-kongói vérzéses lázvírusát általában nem hordozzák, mivel madarakon szívnak vért, és a madarak rezervuárjai nem hordozói ennek a vírusnak. Hialomma fajok előfordulásában hazánkban maximum annyi változás történt, hogy most már tudjuk, hogy mind a két hialomma faj, tehát a dél-európai hialomma marginátum és az afrikai eredetű hialomma rufipes is előfordul Magyarországon, de minden bizony a nagyon régi idő óta. Tehát, hogy hány példány kerül ide madarak révén, vagy ez hogy mennyire tud áttelelni, ez lehet, hogy változhat a melegedés függvényében, de drámai eltérést itt a korábbi évekhez, évtizedekhez nem látunk.
0: Egyébként nagyon meglep, amit mond, mert ha beírjuk most az internetre azt, hogy kullancs, akkor a hialomát az biztos, hogy kiadja. És egyébként olvastam olyan cikkeket is, hogy kullancsok esetében pontosan az úgynevezett hialoma nemzetségbe tartozó fajokat kell kiemelnünk. A klímaváltozással hozzák ezt inkább összefüggésbe, hogy leginkább a hialoma fajoknak kedvez a klímaváltozás?
1: Hát amennyiben a meleg telet értjük alatta, úgyhogy átteleljenek nagyobb eséllyel, ahhoz valóban lehet köze a klímaváltozásnak, tehát így az kedvezően mozdíthatja elő a hialommáknak a nagyobb egyedszámú jelenlétét mondjuk a tavasz időszakban, mert egyébként a madarakkal tavasszal ide érkező példányok nyár végére mondjuk őszre vedlenek adult példányá. Ha ezek át is tudnak terelni, akkor nagyobb az esély arra, amit egyébként mi találtunk meg elsőként Európába, hogy az afrikai eredetű hialom a rufipes, az valóban szaporodni képes populációt hozott létre a Nyugat-Balaton térségében. Azonban azóta megvizsgáltuk, és ez a populáció úgy tűnik, hogy már nem létezik, tehát ez egy átmeneti jelenség volt, de hasonlót leírtak tőlünk keletre Oroszországban is, hogy időről időre megtelepszik ez a hialomma rufipes, az afrikai faja ennek a hialomma csoportnak, de utána esetleg eltűnik. Tehát az, hogy a fauna részeként jelen vannak ezek az adult példányok szabályosan és következetesen, ez nem újdonság, hogyha enyhébbek a telek, akkor lehet, hogy az egyedszámuk az nőni fog. A klímaváltozásnak kullancsok szempontjában sokkal drámaibb következmények tartom, hogy extrém hőingadozások következnek be, emiatt pedig a tavaszi kullancs aktivitásnak a csúcsidőszaka az akár 1-2 hónappal előrébb tolódhat. Tehát ezt kimutattuk több alkalommal, 2007-8 tájékán volt egy ilyen hirtelen februári hőmérséklet növekedés, de ugyanúgy 2019-20 tájékán szintén volt, aminek következtében az áprilisi, májusi csúcs helyett már 2 hónappal hamarabb a közönséges, itt lévő közönséges kullancsok elérték az aktivitási csúcsokat. Tehát, hogy mikor aktívak a honos kullancsfajok, azt drámaiban befolyásolhatja a klímaváltozás, amennyiben extrém hőmérséklet növekedés köszön be. Ugye folyamatosan enyhe tél, az nem befolyásolja úgy a tavaszi kullancs aktivitási perős, viszont ha hirtelen megnő a télvégi hőmérséklet, akkor az drámaian előrébb hozhatja a kullancs szezont.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Hornok Sándor professzorral a kullancsokról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a Facebook oldalán szombat reggel közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásokra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, annak fejlesztésére és kutatásokra. Másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények, valamint a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a társasági adóbevallásokat várja június 1-jéig, mintegy 400 ezer cégtől és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról. Hívta fel a figyelmet a hivatal. A számviteli beszámolót május 31-éig kell letétbe helyezni. A NAV idén is levélben emlékezteti azokat, akik a korábbi években késtek a bevallással, vagy be sem nyújtották, hiszen 1 millió forintos mulasztási bírságot kockáztatnak. A beszámoló elmulasztásával pedig az adószám is elveszhet. A NAV kiemelte, a fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő TAO alanyoknak egy fontos változásra érdemes figyelni. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai. Így már nem csak azokra az évekre kell adatot szolgáltatni, amikor a vállalkozás ténylegesen igénybe vette a kedvezményt, hanem a kérelem benyújtásától az utolsó igénybevételig minden egyes adóévre, emlékeztetett közleményében a NAV. Az adóhivatal nyomatékosan figyelmeztetett, a kötelezettségek elmulasztása súlyos szankciókat von maga után. Számon tartják a mulasztókat, és idén is emlékeztető levelet küldenek a határidő lejárta előtt, hogy elkerüljék a komolyabb következményeket. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége éves rendes közgyűlésén megtartott tisztújítás során Orbán Gábort, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját választotta meg a szövetség elnökévé. A tájékoztatás szerint a tisztújítás előzménye, hogy Greskovics Dávid lemondott elnöki tisztségéről a magyosz képviseleti struktúrájának továbbfejlesztése érdekében. A szervezeti megújulás célja a szövetség egységes és hatékony szakmai képviseletének további erősítése. A magyosz új elnöke Orbán Gábor 2017 óta a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója, széleskörű pénzügyi és iparági tapasztalattal rendelkezik, vezetése alatt a Richter tovább erősítette nemzetközi jelenlétét és innovációs tevékenységét. A tisztújítás részeként a közgyűlés megerősítette, hogy Greskovics Dávid a jövőben alelnökként támogatja a szövetség munkáját és az új elnök tevékenységét, biztosítva a folytonosságot és az elmúlt években kialakított szakmai irányok tovább vitelét. A több mint 120 éves hagyományokkal rendelkező magyar gyógyszergyártás meghatározó vállalatait tömörítő magyosz kiemelt feladata, hogy a hazai gyógyszeripar érdekeit egységesen képviselje, hozzájárulva az ellátás biztonság fenntartásához, az iparág versenyképességének erősítéséhez és az innováció támogatásához. Járműipari szakmai konferenciával kezdődött meg pénteken a debreceni Nagyerdőben Magyarország egyik legnagyobb autó- és járműipari seregszemléje, a Debrecen Drive. Május 29-e és 31-e között 50 ezer négyzetméteres területen 1000-nél is több jármű sorakozik fel a helyi stadion környezetében. Pap László, Debrecen polgármestere a konferencia megnyitóján azt mondta, a 21. század gazdaságát új kulcságazatok formálják. A járműipar, az elektromobilitás, a digitalizáció és a zöld technológiák. Debrecen nem szemlélője, hanem alakítója kíván lenni ezeknek a folyamatoknak, céljuk olyan modern, európai léptékű ipari és tudásközpontot építeni, ahol a helyi tehetség, a hazai vállalkozások és a nemzetközi nagyvállalatok együtt formálják a jövőt. A Debrecen Drive-on a hétvége során látványos földi és légi bemutatók, családi és gyermekprogramok, kiállítások, vásárok, versenyek és interaktív élmények gondoskodnak arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára legizgalmasabb programot.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés északkeleten valószínű. Első zápor, zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél több helyen is megélénkül, helyenként meg is erősödik. A nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Hajnalban 10-19 fok várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Hornok Sándor tanszékvezető egyetemi tanárral, a HunRen Magyar Kutatási Hálózat, valamint az Állatorvostudományi Egyetem közös kutatócsoportjának vezetőjével arról, hogy egy ismeretlen és egy eddig el nem ismert kullancsfajt fedeztek fel a mediterrán térségben. Fajok közötti keveredés előfordulhat, ha mondjuk a szaporodást nézzük.
2: Igen, előfordulhat, van ilyen fajhibridizáció, ezzel foglalkoztunk mi is. Dermacentor fajok között is ritkán előfordulhat, mert főleg a tengeren túlon foglalkoztak ezzel. Ennek kórokozó terjesztés szempontjából nincs óriási jelentősége. Talán aminek ugye a kullancsok genetikai állományának a megváltozása szempontjából lehet jelentőség, az a környezetszennyezés. Tehát szennyezett környezet kapcsán előfordulhatnak olyan genetikai háttérváltozások a kullancsokban, amik megváltoztatják a kórokozó hordozó és terjesztő képességüket. Erre is vannak
1: megváltozó. Felerősítheti adatok. Például?
2: Igen, tehát van ilyen tőlünk keletebbre publikáltak olyan adatokat, hogy városi környezetben való, ahol ugye szennyezettebb környezettel kerülnek kapcsolatba a kullancsok, ott magasabb gyakorisággal fordultak elő bennük kórokozók. Tehát ez abból a szempontból lehet érdekes, hogy említettem, városi környezetben egyes kullancs közvetítette kórokozó terjesztő hordozók, rezervoárok, például feketerigó, vagy rágcsálók, vagy sünök, azok gyakoribbak, ezért a kullancsok gyakrabban fertőződhetnek, és az is esetleg hozzájárulhat ehhez, de ez még további kutatást és megerősítést igényel, hogy ilyen környezetben a szennyező anyagok esetleg genetikailag befolyásolhatják ezeket a kullancsokat, akár a kórokozó terjesztő képességüket is.
1: Van természetes ellenségük, és ezt azért kérdezem, mert a kullancs ellen nehéz védekezni. Vannak ilyen riasztó sprék, meg krémek, amikkel bekentjük magunkat, de például az egész Európai Unióban, ha jól tudom, akkor a kullancsállomány gyérítésére nincs engedélyezett szer. Miért? Ennyire ellenállóak, masszívak, hogy egyszerűen csak nagyon durva kemikáliákkal lehetne elpusztítani vagy megölni, ami viszont más élőlényekre veszélyes?
2: Tehát a környezetben való kullancs pusztításnak nyilván azért nincs értelme, mert ezek a szerek nem tudnak válogatni, hogy csak a kullancsot töljék meg. A ruházatunkra esetleg ilyen távoltartó vagy repellens hatású sprét azt lehet, hogy érdemes használni, de legalább ilyen hatékony és kémiailag ugye semleges, hogyha zárt ruházatban, főleg világosabb színű ruházatban megyünk olyan helyre, ahol a kullancsok előfordulása gyakori, az zoknit kívülre rakjuk a nadrágszán, hogy alá ne tudjon bemászni, illetve a felső ruházatunkkal nem érünk a vegetát. Plusz, ha tudjuk, hogy ilyen helyen jártunk, akkor rendszeresen átnézzük a ruházatunkat, illetve a testünket mondjuk 2-3 órával a hazajutás után, akkor még eltávolíthatjuk azokat a kullancsokat, amelyek esetleg a zárt ruházatban mégis be tudtak jutni. Természetes ellenségük van a kullancsoknak, ez főleg kertekben lehet ajánlani védekezésre. Vannak olyan állatok, amelyek nagyon előszerettel fogyasztják a kullancsokat, például ilyenek vannak a tyúkfélék között, tehát gyöngytyúk és társai lecsipegetik, észveszik a növényzet és elfogyasztják a kullancsokat, de ez főleg ott lehet hatásos egy ilyen földön táplálkozó madárnak a tartása kertben, ahol nagyon gyakoriak a kullancsok, tehát ahol több száz kullancsal számunk egy-egy kertben. Ugyanez ismert Észak-Amerikában az oposszumokról, azok is előszerettel fogyasztják el a kullancsokat, amik rájuk kerültek, és így erősen csökkentik a lánykornak a kockázatát. De hazai, tehát budapesti kertekben, bár ez tény és való, hogy tudomásom szerint a legtöbb lánykor eset az nem annyira erdei látogatás követően, hanem saját kertben történt kullancs fertőződés következtében alakul ki. Saját kertekben általában néhány kullancs van jelen a növényzeten, azokat pedig lehet, hogy úgy mi magunk el tudjuk egy kisebb területen távolítani, hogyha egy fehér színű törülközött ráerősítünk egy fabotra, és a kullancs aktivitás csúcs időszakában végighúzzuk a növényzeten, így egy néhány kullancsot mi magunk is összeszedhetünk, ha biztosak akarunk benne lenni, hogy ránk mászik, vagy meg akarjuk előzni ezt, a törülközővel el tudjuk távolítani a növényzetről, ez is hatékony lehet.
1: Igen, ez jutott eszembe. Annyira elterjedt most már, sőt, inkább azt mondom, hogy egyre jobban terjed a beporzó barátkert. Tehát, hogy ne nyírjuk golfpálya minőségéről a füvet, inkább hagyjuk nagyobbra, főleg a nagyon meleg időszakokban nyáron, mert sokkal hűvösebbet ad, hogyha magasabb a fű, stb. Na most ez viszont kedvez a kullancsoknak.
2: Így van, tehát nagyon jól látja. Ez a harmadik, amit nem mondtam, hogy ha ápoljuk a növényzetet, azzal is drámaian le tudjuk csökkenteni a kertünkben lévő kullancsoknak a számát. De például ugye függőleges mozgást végeznek a kullancsok a növényzeten napi rendszerességgel, vissza kell, hogy térjenek a talajszinthez, hogy rehidratálódjanak az ott található nedvességen. Most, hogyha lenyírjuk a füvet, akkor el fognak tűnni a kullancsok, mert nem lesz ez a páradús nedves réteg a talajszinten, ahová vissza tudnának térni, tehát el fognak tűnni a kertünkből. Úgyhogy a növényzet ápolása, a kilógó részeknek is a levágása, ahova ugye kimásznak azért, hogy felkapaszkodjanak a gazdára, ez mind-mind segíti azt, hogy a kertünkbe ne legyenek kullancsok, vagy ne tudjanak följutni ránk.
1: Egyébként az könnyű számszerűsíteni, vagy nehéz, hogy hány kullancsból mennyi lehet fertőzött, mert gondolom nem mindegyik fertőzött.
2: Így van, hát hazai szempontból a legfontosabb a Lyme-kor okozó baktérium, ugye a borreliák. A mi vizsgálatunk szerint egyrészt az nagyon érdekes, hogy ennek, illetve a már említett anaplazmáknak a gyakorisága úgy tűnik, hogy városi környezetben jelentősen magasabb, mint ugyanannál a kullancsfajnál vidéki környezetben. Valahogy a városokban egyes ezeket a baktériumokat hordozó gazdák, azok gyakoribbak. És például a budai hegyekben a mi mérésünk szerint, ami kb. 10 évvel ezelőtt volt, minden második kifejlett közönséges kullancsot borrelia hordozónak találtuk. Tehát az európai viszonylatban is egy kiemelt gyakoriság, tehát gyakorlatilag 50% az esély annak, hogy egy fertőzött kullancs kapaszkodjon ránk, és ha nem távolítjuk el idejében, akkor jó eséllyel be fogja tudni ők rendezni a borreliákat. Más helyeken a harmada volt körülbelül fertőzött a kullancsoknak. Ennél jóval ritkább, ugye a kullancs encefalitisnek a vírusa, az mondjuk azt szokták mondani, minden ezredik kullancsban van benne. Viszont most például eddig tudományos nem közölt eredményt találtunk, ugye városi környezetben lévő olyan kullancs élőhelyet, ahol viszont az egysejtű kórokozók, az úgynevezett babéziák jóval gyakoribbak az átlagosnál, szintén a közönséges kullancsban. Tehát ez területileg változó. Az eddig vizsgálatok alapján azt lehet mondani, hogy budapesti zöld területeken esélyes, hogy magasabb a kullancs közvetítette kórokozóknak az aránya ezekben a kullancsokban, mint vidéki területeken.
1: A legfontosabb, hogy minél hamarabb eltávolítsuk magunkból, tehát hogy ne várjunk napokat, hanem ha így mondjuk egy séta vagy kertészkedés után átnézzük magunkat és ránk, akkor azonnal távolítsuk el.
2: Így van, minél hamarabb, annál jobb. Ugye a fő standard információ, ami kering az interneten, ez végül is részben helyes, az, hogyha 24 órán belül eltávolítjuk a kullancsot, akkor jó eséllyel a Lyme-kort okozó borreliák nem fognak belénk kerülni, még akkor sem, hogyha a kullancsban ott volt, ami rajtunk vérszívó. Tehát a 24 órás limit az ugye egy ilyen köztudatban lévő, de csak részben igaz, ugye a kullancsambulancia vezetőjével, Lakos Andrással folytatott saját vizsgálatunk szerint is, meg vannak rá tudományos adatok, már jóval hamarabb, akár 12 órán belül is kivételesen bekerülhet a szervezetünkbe a Lyme-kort okozó borrelia, tehát ezért az a legfontosabb, hogy minél hamarabb eltávolítsuk, és akkor még nem is beszéltünk a vírusokról. A vírusok azok elvileg akár már negyed órán belül is bejuthatnak a gazda szervezetbe, ha egy fertőzött kullancs kezd vérszívásba. Tehát ezért tényleg az a legcélszerűbb, hogy minél hamarabb eltávolítsuk, és semmiféle tekerés, tekerő mozdulat vagy nyomás az nem szükséges, sőt ellenjavalt, hanem szemöldök csipesszel vagy kullancs eltávolításra kifejlesztett hosszú szárú csipesszel egy határozott mozdulattal, mint egy szákát merőlegesen a bőre ki kell húzni a kullancsot és eltávolítani.
1: Védőoltás. Ha jól tudom, akkor nem mindegyik ellen van védőoltás.
2: A vírusok ellen van elsőben védőoltás, a kullancs encefalitis elleni oltás. Van értelme mindenképpen, ha valaki fokozatos vagy fokozott kockázatnak van kitéve, mondjuk erdészek, favágók, mindenképpen ajánlott. A baktériumok ellen inkább ugye nyilván antibiotikumokkal lehet védekezni, de van terápiás módszer, tehát ott a minél hamarabb való felismerés a lényeges, tehát a Lyme-kort is antibiotikummal hatékonyan lehet kezelni, ha idejében a kezelést megkezdi. Itt ugye a vizsgálat általában, amit orvosilag végeznek, a szerológia alapú, és itt is tévesen szokták azt mondani, hogy a kullancsra nincs szükség, mert ugye a kullancsból, ha ki is mutatjuk a borreliát, nem biztos, hogy beöklendezte a gazdába. Ez mondjuk igaz is, viszont ha a kullancsot megőrizzük, és ugyanúgy átadjuk a minket vizsgáló orvosnak, azon kívül, hogy szerológiai tesztet végez a Lyme borreliózisra, a kullancsnak a fajából nagyon sok minden következtetés levonható. Például a közönséges kullancs, az terjeszti a Lyme-kort, ezeket a már említett babéziákat, anaplazmákat, esetleg rikeciákat, viszont hogyha más kullancsokat, például a korábban említett dermacentorokat, vagy dermacentor példányt, ami nagy méretű és tarka színű, olyan távolítunk el a bőrünkből, akkor egész más rikecia fajok általi fertőzöttség jöhet szóba. Tehát a kullancsot érdemes átadni a vizsgáló szakorvosnak annak érdekében, hogy milyen kullancs által közvetített kórokozó jöhet szóba egyáltalán, ami esetleg tüneteket okozhat a későbbiekben.
1: Hogyha Magyarországot nézzük, akkor Magyarországon mennyi esély van arra, hogy újabb fajt fedezzenek föl?
2: Hát Európában összességében tekintve sok-sok évtizeden át stabil volt a kullancsoknak a száma. Ugye a hazánkban kb. 26 kullancsfaj fordul elő, Európában ennek kb. A kétszerese, és a legtöbb európai kullancsfaj sok évtizedes múltra tekint vissza. Ezt a csendet, ezt mi törtük meg 2014-ben, ugye egy általam leírt új kullancsfaj, az XOS Ariadne, amit a pilisi Ariadne barlangrendszerben fedeztünk fel. 170 év után derült ki, hogy két hosszúlábú denevér kullancsfaj létezik a világon, nem csak egy, mint korábban feltételezték. Ugyanakkor leírtak egy másik Ixodes fajt Dél-Nyugat-Európában, azóta pedig ugye az úgynevezett Hemophysaris genusból is egy új fajt, és a ripicefaluszok közül kettő. Tehát 6-7 kullancsfajt írtak le európai viszonylatban. Az egyikről időközben kiderült, hogy nem létező faj, ez a bizonyos Ixodes inopinatus, amit Dél-Nyugat-Európában írtak le. Ugye egy kb. 6 kullancsfaj az, amit újonnan felfedeztek, és ebből a felét azt mi magyarok tettük hozzá a kullancsrendszertanhoz, tehát erre büszkék lehetünk. Tehát nem túl gyakori összességében európai viszonylatban sem, hogy új kullancsfajt fedezzenek fel. Hazánkban is történt ilyen európai szinten, sőt világviszonylatban is elsőként. De ez is ritkának mondható egy-egy ilyen tudományos eredmény.
1: De ezt hogyan kell elképzelnünk? Tehát, hogy önök tudják, hogy mondjuk Magyarországon belül melyek azok a területek, amelyek mondjuk fertőzöttebbek lehetnek kullancsfajok által, és akkor oda kimennek a terepre kutatni? Tehát hogyan kell ezt nekünk elképzelni laikusoknak?
2: Igen. Rendszeresen végzünk ilyen kullancsgyűjtést, már csak azért is, hogy tudjuk, hogy milyen új kullancsok bukkanak fel dél felől, például a déli határszél mentén volt 11 néhány éve, és ezt meg fogjuk ismételni ilyen kullancsfelmérésünk, de leginkább az új fajokat úgy találjuk meg, hogy több száz vagy akár több ezer ismert példányt azonosítunk, és közöttük könnyen észre lehet venni, hogyha valamelyik példány eltér a többitől. Ilyen alapon jöttem rá, hogy a hosszúlábú denevér kullancs is nem egy, hanem két faj, illetve ezeket a dél-európaiakat, amelyek most láttak napvilágot, illetve most közöltük, publikáltuk őket, szintén úgy fedeztük fel, hogy észrevettük jó mikroszkóppal azokat a felépítésbeli morfológiai különbségeket, amelyek nem illettek a már ismert fajhoz, és ezen az alapon kezdtük cél tudatosan utána gyűjteni, illetve tovább vizsgálni ezeket a példányokat, és így sikerülhet megállapítani. Ma már nem elég hozzá, hogy felismerjük, hogy néhány kullancs különbözik a többitől, hanem ezt molekulárisan is genetikailag
1: alá kell. Igen, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy nem csak morfológiai jegyeket néznek, hanem genetikai vizsgálatot is végeznek.
2: Jó esetben igen, bár a világ leghíresebb kullancs taxonómusa, aki az amerikai Georgiában lévő világhírű amerikai kullancsgyűjteménynek a főkurátora, mind a mai napig rendszeresen úgy ír le kullancsfajokat, hogy néha még fotókat sem közöl, csak csodálatos színes rajzokat. Nála sajnos elmaradnak ezek a molekuláris adatok igen gyakran, de elvileg most már nem csak a molekuláris azonosítást, hanem a teljes mitokondriális genetikai készletnek az elemzését is megkövetelik a kollégáktól.
1: Egyébként Magyarországon van valahol olyan hely, ahol mondjuk lehet, így ha már mondta az amerikai kutatót, egy gyűjteményben látni a kullancsokat, a kullancsfajokat?
2: Nekünk van egy viszonylag jó gyűjteményünk, ami annyira jó, hogy tavaly például engem kértek meg Hollandiában egy újonnan alakuló vérszívó ízeltlábokat kutató csoportnak, hogy tartsak egy egyhetes tanfolyamot, és oda kivittem az összes nálunk lévő kullancsnak a példányát. Tehát egy ilyen referencia gyűjtemény az nálunk is van. Jó esetben ez valamilyen múzeumban szokott helyet kapni, meg főregisztrációs számmal rendelkezik minden egyes példány. Mivel mi ezzel a témával 10-valahány éve foglalkozunk, ezért mi alapítottunk egy ilyen saját gyűjteményt, és itt az Állatorvos Tudományi Egyetemen a hallgatók képzésére is felhasználjuk ezt a gyűjteményt, és referencia gyűjteményként be is mutatjuk szívesen akár külföldön. De általában múzeumokon találhatók ilyen gyűjtemények.
1: Azért jutott ez eszembe, mert egyébként ugye a munkámból kifolyólag beszélgetek ezekről a kullancsokról, stb. Látom a veszélyességet. De amikor például a gyerekeim elmennek kirándulni, elmentek óvodába kirándulni, vagy iskolába, akkor a szülőknek csak a töredéke fújta le őket sprével, vagy kente le krémmel őket. Tehát én nem azt mondom, hogy amikor nem jöttek haza, nem néztem át mindenüket, mert tüzetesen mindent. De hogy talán lehet, hogy az iskolában ezt oktatni kellene a gyerekeknek is, hogy ők is figyeljenek erre, hogy oké, hogy önfelett játék meg stb., de hogy mondjuk abba az okniba behúzom azt a nadrágot, ezzel is tehetek az ellen, hogy mondjuk a kullancs belemenjen a bőrömbe.
2: Így van, teljesen egyetértek ezzel, tehát erre föl kellene hívni a lakosságnak a figyelmét, és bárkit, aki kullancs szezonban, aminek tehát a változásait nyomon lehet követni, hogy mikor van hamarabb, mikor később, vagy de a kullancsok főszezonális aktivitása során különösen figyeljünk arra, hogy ahol dús ajnövényzetbe megyünk, tehát például bükkerdőben vagy fenyőerdőben, ahol alig van ajnövényzet, ott nem valószínű, hogy kullancsok kapaszkodnak ránk, de ahol bozótos van, sűrű a fű és magas nem csak erdei körülmények között, hanem nyílt területeken, tehát réteken, mezőkön, ez a korábban említett tarka dermacentor az ott gyakoribb. Ott ugyanúgy szükség lett arra, hogy lehetőleg ne rövid nadrágban menjünk, hanem hosszú világos nadrágon, és nézzük meg, hogy mászik-e rajta kullancs. Mi amikor gyűjtjük a kullancsot a fehér színű törülközővel, van, hogy a nadrágunkon több példányt találunk, mint a törülköző magán. Tehát ha ezt ismeri az átlag ember, akkor elétveheti a későbbi problémáknak, amit a kullancs közvetítette kórokozók okoznának.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a kullancsokról hallhattak.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, elérkezett az idő, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a Facebook oldalán szombat reggel közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásokra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, annak fejlesztésére és kutatásokra. Másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények, valamint a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Ismét járnak a vonatok szombat hajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. A következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják. A vezérigazgató szerint nem szabad elfelejteni az ügy tanulságait, a MÁV-nak képessé kell válnia arra, hogy saját forrásból fenntartsa, vagy ahol ez eddig nem ment, eredeti állapotra visszaállítsa a vasúti pályát és tartozékait. A toldozás, foldozás, félig elvégzett beruházás, kompromisszumos műszaki tartalom az éven belül is változó elvárásoknak megfelelően patika mérlegen mért forintok és a soha véget nem érő közbeszerzési eljárások ide vezetnek. Másfél év felesleges üzemszünethez. Egy sor kérdést ki kell nyitni jogszabályoktól a finanszírozási modellen át, a belső folyamatainkig. Egy ilyen fiaskó egy emberöltőre elég.

A gyerekek figyelnek. Második rész. Mennyi örömet telik az apának bölcs gyermekében. Példabeszédek könyve 23. fejezet 24-es vers. Szülőként bizonyára embert akarsz faragni a gyermekeidből, ezt pedig elsősorban úgy érheted el, ha otthon példát adsz eléjük helyes viselkedésből. Tanulj meg nemet mondani. Susan Yates a következőket írja. Egyszerűen túl sok a teendő, a választási lehetőség, és túl kevés az idő. Az érettség azt jelenti, hogy megtanulsz elnapolni valamit, amit nagyon szeretnél most megtenni, hogy valami annál is fontosabbra összpontosíthass. Talán egy előléptetés lehetőségét, hogy több időt tölthess a gyermekeiddel, vagy egy esti kiruccanást a cimborákkal, hogy otthon lehess, amikor a kamasz csemetéid áthívják a barátaikat. Talán arra kell nemet mondanod, hogy még egy sportszakkörre beiratkozzanak, mert akkor sosem tudnátok együtt vacsorázni. Tedd fel magadnak a kérdést. 10 év távlatából vajon mi tűnik majd értékesebbnek? Az, hogy részt vehettek egy újabb edzésen, noha így külön töltöttétek az estét, vagy hogy nemet mondtál rá, s helyette együtt vacsorázhatott a család. Keresd Krisztust friss lendülettel. Dávid királlyal együtt imádkozom. Add vissza nekem szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Határozd el, hogy visszanyered ezt az örömöt. Próbálj másként tölteni időt Istennel. Keres új témát a Bibliából, amelyet tanulmányozhatsz. Ha még mindig áporodottnak érzed a lelkedet, kérdezd meg Istentől az okát. Lehet, hogy megtűrsz valamilyen bűnt az életedben? Esetleg egy rossz kapcsolatot, az önsajnálatot vagy a féltékenységet? A Bibliában ez áll. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 1. verstől a 2. versig. Légy mindig tudatában annak, hogy a gyermekeid figyelnek téged. Ön a mai ége ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ége 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, ez továbbra is a Kontinentális reggeli május 31-én vasárnap, a mikrofonnál pedig Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, ebben az órában három témáról is szólunk. Harmadik alkalommal rendezte meg a Csomasztót Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola a Szántó Emese Zongora versenyt, melynek az intézmény felsőzsolcai telephelye adott otthont. Elsőként itt készült összeállításunkat hallhatják. Ünnepélyes keretek között adták át nemrég a miskolci Szalai Sámuel Református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda felújított kültéri sportpályáját. Itt járt Sütő Dávid Pelé kollégánk, az ő összeállítását hallhatják majd erről az eseményről. És végül, de nem utolsó sorban arról is szólunk, hogy a Magyar Diák Sportszövetség kezdeményezésére

harmadszor kerül sor az ország kedvenc testnevelő tanárainak kiválasztására. Szilágyi Andreát, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetőjét hallhatják majd a témával kapcsolatban. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal rendezte meg a Csomasztóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola a Szántó Emese zongora versenyt, melynek az intézmény felsőzsolcai telephelye adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy az iskola különböző tagintézményeiben tanuló növendékei megmutathassák tudásukat, emellett pedig a zongora tanárok szakmai találkozója is volt. A megmérettetésre többek között Miskolcról, Dédestapolcsányból és Kazincbarcikáról is érkeztek diákok. Kisnéna Hanna a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolából érkezett, ő a művészeti iskola B-tagozatos, harmadik évfolyamos növendéke. Hogy érezted, hogy sikerült a mai versenyed?
2: Nagyon jól éreztem magam, és szerintem jól sikerült a verseny.
1: A felkészülés milyen volt?
2: Fárasztó, mert sokat kellett gyakorolni, de élveztem is, mert utána a versenyen tudtam a darabomat.
1: Milyen darabot adtál elő?
2: Egy keringőt és egy Bach menüet.

0: Több növendéke is szerepelt a versenyen, Karsáné Tanyi Bernadettnek, a Csumaszthút Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesének.
1: Három növendéket hoztam most erre az alkalomra. Két első osztályost, akik az idén kezdtek zongorázni, és egy ötödik évfolyamos növendékem volt, akivel már régebb óta dolgozunk együtt.
0: Hogyan zajlott a felkészülés? Hogyan zajlik egy-egy ilyen megmérettetésre, versenyre a felkészülés a gyerekekkel? Mert gondolom minden korosztálynál más és más.
1: Ez így van, és mivel a háromból két viszonylag új növendéken volt, akivel még nem voltunk ilyen megmérettetésen, ezért mindig izgalommal teli, hogy mit hoz ki belőlük a szituáció, hogy tudják kezelni, hogy a készülésben mennyire tudnak ott lenni. Úgyhogy tele voltunk izgalommal, de úgy gondolom, hogy a lelkesedésük az végig-végig töretlen volt, még akkor is, hogyha néha nehezebbnek érezték, hogy mindig-mindig gyakorolni kell, és haladni vele.
0: Mennyire jó egy versenyhelyzet egyébként a különböző korosztályoknál? Tehát, hogy érdemes már mondjuk az első éven megmérettetni a gyerkőcöket, vagy ez még nekik csak egy ilyen kis próba, és a következő évek lesznek azok, amikor igazán átérzik majd egy-egy versenynek a szellemét?
1: Én úgy gondolom, hogy ahogy nőnek, úgy érzik egyre jobban a súlyát majd. De mivel törekszünk ezeket az alkalmakat nagyon barátságossá tenni, és egy tényleg olyan élményé, ami mindegy, hogy mindegy az eredmény, és nem az számít, hanem hogy itt jól érezzék magukat, és meg tudják mutatni azt, hogy ők mire képesek. Én úgy gondolom, hogy mindenképp jó egy ilyen alkalom, és ők is pozitívan élményekkel mennek haza, és ebből majd tudnak táplálkozni.
0: Mi egyébként a tapasztalat egy-egy verseny után? Mert hogy sejtésem szerint egy évben nem csak egy-egy versenyre viszi el a növendékeket, jó néhány növendéket. Mennyire tudnak felszabadultak lenni utána? Mert azért én úgy képzelem, hogy előtte biztos, hogy nagyon izgulnak, mielőtt a zongorához ülnének.
1: Ez így van, és ez is személyiség függő, én úgy gondolom. Valaki abban a pillanatban, ahogy jön le a színpadról, már látszik az, hogy mintha más ember lenne, és szinte rohan lefelé. És valaki viszont akkor is megfontoltan és komolyan, de úgy gondolom, hogy mindenkinek egy hatalmas kő esik le ilyenkor a szívéről, és megvan az a jó érzés, hogy megérte dolgozni.
0: A mostani gyerekekkel, a mostani elmúlt pár generáció gyerekeivel mennyire könnyű egyébként dolgozni? Mert ugye sok helyen hallja azt az ember, hogy a számítástechnikai eszközök, a kütyük, a képernyőzés a figyelmüket nagyon megosztja, és hogy esetlegesen a mostani gyerekek jó részének csökken a figyelme, és azért egy hangszerhez, a zongorához akár, ha így nézzük, koncentráció kell és figyelem.
1: Ez maximálisan így van, és úgy gondolom, hogy azért is jó a kicsikkel elkezdeni, mert a legkisebbekkel még el tudjuk őket varázsolni. Tehát ha a személyisége a pedagógusnak és a növendéknek találkozik, akkor ott csodálatos dolgok tudnak születni. Már csak azért is, és ez egy nagy kincs a zeneoktatásban, hogy egyéni órákat tartunk, és csak rá tudok figyelni, csak az ő igényeit tudom nézni, és tényleg úgy tudok alakítani minden órát, hogy ő azt élvezze, ő azt örömmel csinálja, és az ő képességeihez. Ami hatalmas kihívás, akár már a kicsiknél is, és a nagyoknál meg talán még jobban, ez az otthoni munka. Tehát még a sportnál azt mondjuk, hogy elmegyünk egy edzésre, és közösen dolgozunk, és mindent együtt, addig itt hazamegyünk, bemegyünk a szobákba, bemennek a szobájukba, és ott egyedül kell maguknak gyakorolni, és azt hiszem, hogy ez sokkal nehezebb.

0: Mint Szücsné Farkas Zsuzsanna igazgató rádiónknak elmondta, a névadó Jakabné Szentó emese hitvallása az volt, hogy a verseny minden növendék fejlődését segíti.
1: Jakabné Szántó emesének hívják a névadóját a versenynek. Ő az életének az utolsó 10 évét töltötte a Csomaszban, előtte Kazinc Bacikán tanított a zeneiskolában, és egész életpályája egy nagy példakép tulajdonképpen a mostani generáció számára. Ő a betegsége előtti utolsó napig tanított, és ő ezt előtte így is szerette volna. Tehát ezt így meg is fogalmazta, hogy ő sajnos elég korai haláláig tanítani szeretne. Nagyon-nagyon sok növendéke került zenei pályára, zongoraművészek külföldön, Magyarországon, zongoratanárok, rendtenetesen sok versenyen szerepeltette a gyerekeket, és azért is terveztük mi ezt, hogy verseny ez a mai nap, és nem csak találkozó, mert a emese, Szántó emese kolléganő hitvallása volt, és ez így is van, hogy a verseny az minden növendéket a versenyzésre való készülés alkalmával nagyon nagyot lendít előre. Tapasztalatokat a versenyen is szerezhet, a rosszabbakból is, a sikertelenebbekből is lehet tanulni, és nagyon nagy motivációt jelent ez a gyerekeknek, és nagy fejlődési lehetőség. Úgyhogy ezért nem találkozónak, hanem versenynek nevezzük ezt. 2 évente rendezzük meg, házi verseny. Nagyon sok helyről jöttek most is, ha jól soroltam fel, akkor 8 különböző helyszínről jöttek a kollégák és a növendékek, és így egy kicsit egymással is találkozhatunk, mert földrajzi távolságaink is nagyok, Szilvásvárattól Felsőzsolcáig.
0: Ugye, ahogy hallottuk, ez már a 3. ilyen verseny volt. Mik a tapasztalatok? Egy picit azért már lehet mérleget vonni így a 3. után, ami ugye épp az elmúlt percekben ért véget. Milyen volt ez az elmúlt így 6 év, hiszen 2 évente rendezik?
1: Mindig választunk kötelező darabot, ami nem egy konkrét darab, hanem vagy egy etüd. Az egy technika fejlesztésben nagyon fontos dolog, hogy etüdözzenek is a gyerekek. Most ebben az évben, tehát 2 évente rendezzük meg, most barokk vagy klasszikus darabra esett a választás, tehát egy ilyet darabot úgy kötelezően kellett ebből a stílus korszakból választani mindenkinek, és ahhoz egy szabadon választottat.
0: Hogy értékeli ön a mostani találkozót, versenyt? Ugye nagyon sok diákot hallhattak, nagyon sok növendéket hallhatott a zsűri.
1: Még talán annyit az értékeléshez. Hát én élveztem minden percét, egy 3 órás, úgymond nagy koncert volt tulajdonképpen. Nagyon jó volt, hogy a gyerekek és a kollégák is az egymás munkájába is egy kis betekintést kaphattak ezen a versenyen vagy alkalmon. És egy különlegessége volt még, hogy egy csodálatos kavajzongorát tudtunk venni, egy hónapja érkezett ide meg, és úgy gondoltam, hogy ez egy méltó felszentelése, felavatása lesz ennek a nagyszerű hangszernek.
0: Ugye a zsűri 2 másik tagja is szintén növendéke volt itt a névadónak. Róluk mit mondhatunk el, miért pont őket választották, őket kérték fel?
1: Igen, mivel tényleg, ahogy mondtam, emese nagyon sok növendéket készített föl, vannak külföldön élők, és most is az egyikőjük Görögországból, Thesszalonikiből jött. Tanyi Anita, ő már egy kicsit az idősebb generációhoz tartozik az emese növendékek közül. A Thesszaloniki Konzervatóriumnak a tanszakvezetője, zongoraművész. Másik olyuk Miskolcon él, ő az Egressy Zeneiskola mellett a Bartók Zeneművészeti Szakgimnáziumban is tanít zongorát. Szerencsére van lehetőségünk sok volt növendékből választani, tehát mindig igyekszem másokat hívni, akik örömmel jönnek erre az alkalomra.
0: Itt ugye most több minősítést kaptak a növendékek, volt, aki bronz, volt, aki ezüst, volt, aki aranyat, illetve volt, aki kiemelt minősítést is kapott. Mi alapján rangsorol egyébként ilyenkor a zsűri? Mert ugye, hát mindig gondolom azért egy-egy korosztályt is néznek, hogy azon belül is, hogy szerepelnek a gyerekek.
1: Mindenképpen zeneiskolai osztályok szerint voltak ezek a minősítések. úgy oda ítélve, úgy próbálkoztunk. Az első osztálynál még egy olyan különbség is volt, hogy megjegyeztük a papíron, hogy ki az, aki első osztályos ugyan zongorából, de első éve tanult tényleg, vagy volt előkészítős, és már második éve, vagy már két előképző osztály után harmadik éve zongorázik. Tehát ugyanabból az osztályból is próbáltunk úgy értékelni, hogy ezt figyelembe vegyük. Aztán ott is egy kicsit máshogy próbálta a zsűri értékelni, ahol a továbbképzősökről volt szó, mert náluk azért azt nagyon kell értékelni, hogy a nehéz gimnáziumi tanulmányok mellett ők még aktívan gyakorolnak, zongoráznak, szeretik a hangszert, megmaradtak nekünk növendéknek, ennek nagyon örülünk, és nyilván azt tudjuk, hogy nagyon sok elfoglaltságuk van, egyéb elfoglaltságuk, tehát ott ezt vettük figyelembe. Egyébként pedig az, hogy a technikai megoldások hogyan sikerültek, meg hogy bizonyos stílusokban mennyire stílushű, milyen zenei megoldásokat tudnak a gyerekek megmutatni magukból.
0: Szóba került itt a továbbképzősöknél, hogy ugye az is nagy szó, hogy megmaradtak a hangszerüknél, és itt maradtak az iskolánál. Mennyire könnyű egy bizonyos korosztály fölött megtartani a gyerekeket a hangszernél? Mert azért ez sokat hallja az ember, hogy a tinédzserek, a középiskolások már sokfelé érdeklődnek, sokfelé orientálódnak, és nem biztos, hogy még mindig hűek maradnak a hangszerükhöz.
1: Igen, és ez nem csak a középiskolásokra vonatkozik, hanem szerintem már akár felső tagozattól fölfelé. Az elején jó esetben a gyerekek maguk is szeretnének egy-egy bizonyos hangszeren játszani, tehát zongorázni nagyon szeretnének. Próbálkozunk, nyilván minden zenetanár próbál egy jó arányt találni, hogy haladjon is saját tempójában, saját képességei és szorgalma szerint egy-egy növendék, de hogy sok örömet is adjon neki, tehát nem csak bizonyos tantervi előírt teljesítmények vannak, hanem nagyon-nagyon sok mindenre próbálunk tekintettel lenni, és azt az örömet, azt próbáljuk már az első években nekik megadni, ami tovább segíti, tehát motiválja őket, hogy maradjanak. De azt látom, hogy nem csak középiskolában, hanem talán így mondhatnám, hogy már 5. általános iskola, vagy ugye 8 osztályos, meg 6 osztályos gimnáziumokban egyre nehezebb, úgymond nem csak, hogy megtartani őket, mert lehet, hogy szeretnének, és kedvük van, de annyira kevés idő marad a gyakorlásra, hogy ez valahogy tanárnak és növendéknek is sokszor azért kedvét szegi.
0: Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal rendezte meg a Csomasztót Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola a Szántó Emese zongora versenyt növendékei között. Az elmúlt percekben itt készült helyszíni összeállításunkat hallották.
2: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ünnepélyes keretek között adták át nemrég a miskolci Szalai Sámuel Református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda felújított kültéri sportpályáját. Az új sportlétesítmény az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság és a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával valósult meg az Aktív Magyarország program keretében. A modern, rekordtámburkolatú több funkciós sportpálya a korábbi rossz állapotú salakos pálya helyén épült meg. A beruházás részeként labdafogó hálót is létesítettek a tantermek védelme érdekében, továbbá szabványos kézilabdakapukat is elhelyeztek rajta. Helyszínen készült összeállításunkban elsőként Gulyás Ágnest, az intézmény főigazgatóját hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
3: Ez a mai nap egy nagy ünnepnapunk, hiszen megnyertünk egy pályázatot az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság révén. 25 millió forint támogatásban részesültünk, amelynek keretében a meglévő kültúri iskolai sportpályát felújítottuk. És a mai napon ennek az átadója fog megtörténni.
4: Mi újult meg itt a kültúri sportpálya kapcsán?
3: Volt egy salakos pályarészünk, ami nem volt túl egészséges a gyermekek számára sportolásra, és most ezt rekordtán pálya váltotta fel. úgy lett a pálya kialakítva, hogy nem csak kézilabda, futball, hanem tenisz, lábtenisz, tollas és egyéb játékokra is alkalmas a pálya felfestése.
4: Mekkora segítség ez az iskolának, hogyan látja akár a testnevelő tanároknak, a diákoknak majd, mekkora segítség ez a felújítás?
3: Mindenképpen nagyon örülünk neki, hiszen eddig inkább a humán tantárgyak felé vitt el az iskola a tehetséggondozást, és most úgy gondolom, hogy ezzel a pályával elindulhatunk a sport irányában is. Jelenleg is működnek sport alkalmaink, részt veszünk a suli kézilabda programba, ahol több korcsoportban 8-10 fővel tartanak a kollégák heti két alkalommal edzéseket, és kézilabda fesztiválokra járnak, ahol is fognak egy ilyen fesztiválra menni. Ezen kívül a Bozsik programban részt veszünk 4 korcsoporttal, több mint 50 gyermekkel, ők is ilyen fesztiválokon vesznek részt.
4: És hogyan látja, miért fontos a pálya megújítása kapcsán az, hogy a jövőben még aktívabban tudnak részt venni a sportolás, a mozgás terén, hogyan látja, miért fontos ez a mostani diákoknak, a gyermekeknek így az iskolai rendszerben?
3: Mindenképpen egy szemléletváltozást próbálunk eszközölni, és bevonjuk a szülőket is ebbe a folyamatba, illetve a környéken élőket, mert ez a pálya, ez szabadon használható azoknak, akik itt bejelentkeznek az intézménybe, és időpontot egyeztetnek. Én úgy gondolom, hogy nagy szükség van mindenkinek arra, hogy egészségesen, jó körülmények között kellemesen sportolhasson és mozoghasson.
4: Kollégák, testnevelő tanárok hogyan fogadták, nekik már úgymond milyen ötleteik vannak, gondolom, hogy azért ők akár önnel együtt már ötleteltek az újdonságokon.
3: Így van, teniszezni fogunk, tollasozni fogunk a gyerekekkel is, meg a szülőkkel is, illetve délutánra szervezünk ilyen rendezvényeket, illetve a nyári táborunk alatt is nagy részben ezen a pályán fogunk majd tevékenykedni a csoporttal.
4: Milyen paraméterekkel rendelkezik ez a pálya, illetve kik, hogyan, mettől, meddig használhatják?
3: A pálya egy 20-40-es kézilabdapálya. Akik szeretnék ezen a pályán a sport tevékenységeket, illetve játékos tevékenységeket üzni, azoknak be kell jelentkezni az iskola honlapjára, vagy pedig telefonszámára, és egyezteti az időpontokat. Az iskola nyitvatartási ideje alatt rendelkezés rá, tehát ez reggel 7 órától este 7 óráig. A szünetekben, amikor, mivel óvodánk is van, ezért tágabb a szünidei használati lehetőség is, hiszen az óvoda csak 4 hétre zár be.
4: Kis Dániellel, az Aktív Magyarország munkatársával folytatom az összeállítást. Hogyan tudták támogatni a Szalai Református általános iskolát, hogyan és mivel támogatták?
5: Üdvözlök mindenkit! Az Aktív Magyarország program keretében országszerte körülbelül 4 milliárd forint értékben 113 sportpálya újul meg. Ebben vannak közösségi sportpályák, illetve iskolai sportpályák. Itt az iskolában az iskolai sportpálya felújítási program keretében valósult meg egy 25 millió forint támogatással egy multifunkciós új rekordtáns sportpálya, korábbi elhasználódott, rossz állapotú salakos pályát felváltva.
4: Miért lesz hasznos majd ez az iskolának? Említette, hogy multifunkciós, akkor gondolom többféle sportot is tudnak majd űzni.
5: Mindenképp szeretnénk ezzel támogatni a sportot, a mozgást, akár a mindennapos testnevelés órát, hogy jobb körülmények között több lehetőség legyen az iskola keretén belül, vagy az iskola keretén kívül délutánonként mozogni. Amit tudni kell egy ilyen rekordtáns sportpályáról, hogy ez nem csak egy esztétikai változás, hanem sokkal biztonságosabb, kényelmesebb, és reméljük, hogy tartósabb is lesz, mint az előző sportpálya.
4: Az Aktív Magyarország miként tudja még támogatni a diákok sportolását, akár az iskolákban, vagy iskolán kívül, milyen programokkal, milyen más egyéb dolgokkal?
5: Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság elég sokfajta programmal igyekszik a mozgást, az egészséges életmódot támogatni. Vannak beruházásaink, iskolákat érintően, ha csak egy párat említenék, a nagy sikerű iskolai sportpályafelújítási program volt, egy országos iskolai mászófalépítési programunk, ahol iskolai bulderfalak valósultak meg, illetve vannak számos aktív osztálykirándulást segítő Éld meg programunk, és még sorolhatnám a végtelenségig.
4: Hogyan látja, amióta az Aktív Magyarország segíti az iskolákat, akár mozgásban, programokban, különböző támogatásokkal, úgymond a fiatalok aktivitása mennyiben változott, vagy mennyire kell változtatni a sport életen?
5: sajnos elég nagy lemaradásban vagyunk, európai szinten azt gondolom, de évek óta dolgozunk ezen, és vannak eredmények. Nagyon sok gyereket elérünk, egyre több helyre eljutnak a programjaink, ami célunk is, és ennek köszönhetően nyáron is például a Vándortábor programba nagyon sok száz ezer gyereket el tudunk vinni, és mozgásra, aktivitásra ösztönözni.
4: Barna Sándorral, tiszánindeni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Itt a Szalai Református Általános Iskolában történt egy átadó. Miért is fontos, úgymond épp testben, épp lélek felszólalással ez a sportpálya átadó? Püspök úr, hogyan látja ennek a sportpálya felújításnak, átadónak a jelentőségét?
6: A fenntartóként egyszerre öröm és hála, hogy ez a létesítmény, ez a sportudvar megújulhatott, hiszen hiszük, hogy az ember az test, lélek, szellem, és az iskola nem csak az egyiket formálja, nem csak ismeretet ad, nem csak szocializál bent az iskola épületében, hanem kint a tornaudvaron, azon a pályán tulajdonképpen a test is edződik. A sport során sok mindent megtanulunk, amely a lelkünket is építi. Pál apostol nem véletlenül használja ezt a képet, amikor a keresztény embert le akarja érni, azt mondja, na nézd, ilyen a keresztény ember is, mint egy sportoló, aki céltudatos, aki küzd, aki nem adja fel, aki egy magasabb rendű dologért tud áldozatokat hozni, aki, hogyha veszít, azt el tudja hordozni, de az tovább inspirálja a folytatásra, ha nyerni tud, akkor szalázattal teszi. Tehát egyszerre a lélek is épül, hisszük, nem csak a szellem, így.
0: Kedves hallgatóink, ünnepélyes keretek között adták át nemrég a miskolci Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda felújított kültéri sportpályáját. Itt készült összeállításunkat hallották.
2: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére harmadszor kerül sor az ország kedvenc tesi tanárainak kiválasztására. Országszerte mintegy 11 ezer jelölés érkezett 1800 pedagógusra három kategóriában. A beérkezett jelölteket a szövetség vármegyénként és kategóriánként maximum 5 főre szűkítette. Ezt követően került sor a megyei budapesti szintű szavazásra a program weboldalán. Aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, az lett a megyében az év kedvenc tesi tanára, külön-külön három kategóriában. A vármegyei szavazás végeredményei a napokban kerültek nyilvánosságra. Borsod-Abói-Zempén vármegyében a 200 fő vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő kategóriában a Bükkebrányi Arany János általános iskola tanára Nagy László, a 200 fő fölötti kategóriában a miskolci Kossuth Lajos evangélikus általános iskola egyik tanára Béres Dávid, a 30 év alatti fiatal testnevelők közül pedig Váradi Réka, a Putnoki Serényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképző iskola pedagógusa kapta a legtöbb szavazatot. Ők képviselik majd tehát vármegyénket az országos szavazás során. Ez június 11-ig zajlik. A témával kapcsolatban Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetője nyilatkozott rádiónknak.
7: A harmadik éve kerül sor az ország kedvenc tesi tanárainak a megválasztására, vagyis 3 évvel ezelőtt sikerült partnert találnunk, hogy ezt a kezdeményezést végre megvalósíthassuk, és nagyon örültünk neki, mert évek óta nagyon szerettük volna, hogy az exakt eredményeken túl, amelynek keretében eddig is díjaztuk a legeredményesebb testnevelő tanárokat, hogy legyen egy olyan díj is, amely azt fejezi ki, hogy kik azok a testnevelő tanárok, akiket a gyerekek tényleg a legjobban szeretnek. És azt gondolom, hogy erre azért van nagy szükség, mert a felnövekvő generáció számára a mozgást nagyon fontos, hogy megszerettesse valaki. Ugye a sporttal, mozgással a legnagyobb mértékben a gyerekek az iskolában találkoznak, a testnevelés órákon rendszeresen, hiszen sajnos a korosztálynak csak viszonylag kis hányada sportol egyesületi vagy más formában, ezért a többségnek a testnevelő tanár jelenti a mozgást, a testnevelést, a sportot. És nagyon nem mindegy, hogy ezek a testnevelő tanárok, ezek milyen hatást érnek el a gyerekeknél, kinek milyen érzése lesz a mozgástól, a sportolástól, mert egy jó testnevelő tanár egy életre meg tudja szerettetni a mozgást, a sportot, és sajnos elképzelhető ennek az ellenkezője is. Ez volt tehát a mi fejünkben, amikor így elkezdtük a programot, hogy keressük meg, és állítsuk ki, tekintsük példaképnek azokat a pedagógusokat, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerek, minél több gyerek szeresse meg a mozgást.
0: Hogyan zajlik ez? Mert ha jól tudom, a jelölés az ugye már nagyjából az év első harmadában le is zajlott. De azért arról is beszélünk, hogy hogyan lehet erre jelölni. Hát, ahogyha valaki hallja, akkor azt gondolja, hogy na, az idén nem jelölt senkit, akkor jövőre majd megpróbálja.
7: Igen, bízunk benne valóban, hogy hosszú távon működni fog. Tehát három részből áll ez a folyamat. Először is jelölteket gyűjtünk. Ide tulajdonképpen bárki jelölhet testnevelő tanárt, az a lényeg, hogy az illető valahol a közoktatásban, a általános vagy középiskolában testnevelést tanítson. És lehetnek gyerekek, lehetnek szülők, lehetnek kollégák, akár szomszédok is, akik jelölik a pedagógusokat, és a határidő leteltével átnézzük a kollégáinkkal együtt, ugye nekünk van egy országos hálózatunk, akik viszonylag az összes iskolát elérik, ismerik így a pedagógusok jó részét, megnézzük, hogy kire hány jelölés érkezett, és kialakítjuk azt a top 5 listát maximum, akik megyénként és kategóriánként felkerülnek a szavazásra. Ez a három kategória, ez a 200 fő alatti, a 200 fő fölötti, és a 35 év alatti fiatal testnevelőknek a kategóriája, tehát ebbe a három kategóriába rendezzük be a jelölteket. És így elkezdődik akkor a megyei szavazás, ugye ez az, amely most zárult le, már el is indult az országos szavazás, ez a harmadik része, itt pedig ugye a megyei három díjazott, ugye a három kategóriának a legtöbb szavazatot kapó nyertese, kerül föl az országos szavazásra, és itt egészen majdnem egy hónap áll rendelkezésre, hogy az országos szavazásnak a keretében eldőljön, hogy ki az országos díjazott, tehát az az egy fő, aki a 35 év alatti kategóriát megnyeri, aki a 200 fő alattit és a 200 fő fölötti iskoláknak a kategóriáját megnyeri. Ez június 11-én fog majd záródni.
0: Maga egyébként a szavazást, vagy a szavazókat, mi az, ami segíti? Tehát, hogy itt lehet olvasni a tanárokról néhány gondolatot azért majd?
7: Igen. Akkor, amikor a jelölés után leszűkítjük 5-5 főre maximum a jelölteknek a számát, akkor mi ezeket a jelölteket természetesen felkeressük, hiszen kérünk tőlük be egy fotót, kérünk tőlük be egy pár mondatot, hogy mi az ő hitvallása, és ez megjelenik a weboldalon. Ugye a mi weboldalunkon zajlik ez az egész, az a cím, hogy az évtesitanara.hu. Itt lehet megtalálni a jelölteket is, illetve itt lehet szavazni is. Naponta egy IP címről egy szavazatot lehet leadni.
0: És utána mi lesz, azért mondjunk néhány gondolatot magáról a megtisztelő cím mellett a nyereményről is.
7: Mind a megyei, mind az országos díjazottaknak vannak nagyon szép díjak. A megyei díjazottak azon túl, hogy egy nagyon szép feliratozott pólót kapnak, az évtesi tanára felirata, ami már azt gondolom, ezt is nagy büszkeség hordani. Ők még kapnak sportszerutalványt is, 30 000 forint értékben. Akik pedig tehát a fődíjat megnyerik, ők pedig 330 000 forint értékű pihenőutalványt nyernek, ez a három fő, és ők pedig egy feliratozott melegítőt is kapnak még hozzá.
0: Ugye tulajdonképpen maga ez az egész Magyarországon zajlik, lehetett jelentkezni, vagy hát lehetett jelölni bárhonnan. Én ahogy láttam, itt tényleg Miskolcról is van nevelő, Borsodabói-Zemplén bármegye más területéről is van jelölve tesi tanár, és hát az egész országból, tehát akár Szegedről, akár Budapestről, rengeteg helyről. Ez mindig így volt, hogy ennyire megmozdult az ország?
7: Igen, szerencsére már az első évben is láttuk, hogy tulajdonképpen minden megyéből nagyon sok jelölt érkezett, de azért évről évre egy kicsit mindig növekszik a jelölteknek a száma. Idén egyébként kiugró számokat látunk, ugyanis 11 ezer jelölés érkezett 1800 tesi tanárra. Ez a 11 ezer, ez jócskán többszöröse a tavainak, ahon ahány jelölés érkezett, úgyhogy azt gondolom, hogy itt is számít az, hogy egy évről évre egy kicsit nagyobb lesz ennek az ismertsége, úgy egyre több jelölés érkezik be. Most már a szavazatszámot is tudom mondani, mert ugye lezárult a megyei szavazás, és ott 150 ezer fölött volt a szavazatoknak, leadott szavazatoknak a száma. Tehát ez tényleg azt bizonyítja, hogy országszerte megmozgatja a pedagógusokat, a szülőket, a gyerekeket. Tényleg szerintem mindenki tudja, aki iskolába járt, hogy egy jó pedagóguson nagyon-nagyon sok múlik. Nem csak a testnevelőn, minden tantárgyra igaz az, hogy meghatározza az életünkre vonatkozóan, hogy egy-egy pedagógus az adott tantárgyat megszerettette velünk, hogy tanította, és nagyon sok embernek a pályaválasztásában volt ez meghatározó, és mi tényleg hiszünk abban, hogy ez ugyanúgy a mozgásra is igaz.
0: Na hát, és akkor milyen egy jó tesi tanár?
7: Hát azok alapján, a visszajelzések alapján, amiket kapunk, érdekes módon, hogy nem azt mondják a diákok, hogy az a jó tesi tanár, akinél bármit lehet csinálni az órán, hanem tényleg azt látjuk, hogy azokat jelölik és azokra szavaznak, akiknél munkát kell végezni az órán, de megvan a gyerekek iránti szeretet, nyitottság, figyel a gyerekekre, motiválja őket. Tehát azt hiszem, hogy a visszajelzések alapján ezek a legfontosabb ismérvek, amiket mi hallunk.
0: Egyébként itt a Magyar Diák Sportszövetség, aki tulajdonképpen szervezi ezt az év tesi tanára szavazást, minden az országban szinte minden testnevelő tanára a kapcsolatban van?
7: Nagyon-nagyon széles, így van, a mi hálózatunk. Nyilván ennek az alapja az eredetileg a diákolimpia versenyek, hiszen Magyarországon szinte az összes iskolából vannak nevezők a diákolimpiára, és ezeket a nevezéseket ugye a testnevelő tanárok végzik el, tehát ők nevezik be egy ilyen online nevezési rendszeren keresztül a diákokat. Nyilván ennek kapcsán már eleve kapcsolatba kerülünk a testnevelő tanárokkal, de a diákolimpián kívül számos más programunk is fut, ezek általában tömegsportprogramok, amelyeknek a segítségével elérjük a testnevelőket, hogy különböző lehetőségeket ajánljunk fel, hogy a gyerekeket vigyék iskolán kívül is tömegsportfoglalkozásokra, ők is szervezzenek az iskolákon belül különböző foglalkozásokat, diáksportfesztiválokat, most már rengeteg ilyen motiváló programunk fut, amelynek a segítségével kicsit fel tudtuk pezsdíteni diáksport életet az iskolákban, és hát van egy 3 éve működő szuper programunk, az aktív iskola program, aminek már több mint 600 tagja van, és nyilván ebbe is egyre több pedagógus kapcsolódik be, nem csak testnevelők egyébként, hanem más szaktárgyat tanítók és tanárok is, úgyhogy egyre bővül azoknak a pedagógusoknak a köre, akiket mi el tudunk érni.
0: Itt, ahogy szóba kerültek a diákolimpiák is, azért azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, megkerülhetetlen az a kérdés, amikor az évtesi tanára kapcsán beszélünk. Ugye nagyon sokszor, ahogy hallhattuk is itt a riportban, hogy egy testnevelő tanár az, aki hát jobb esetben megszeretteti a mozgást, megszerettet valamilyen sportot a diákjával. Mi a tapasztalata egyébként itt a Magyar Diák Sport Szövetségnek? Sokan sportolnak még diákok hazánkban? Milyen formában változott ez esetleg? Csökkent, nőtt a diák sportolóknak a száma az elmúlt években?
7: Hát egy olyan összehasonlító adatot tudok mondani, hogy ugye ennek a korosztálynak, akik ugye a közoktatásban tanulnak, a létszáma körülbelül 1,2 millió. Most már talán egy kicsit kevesebb. És a diák olimpiára benevező diákoknak a száma, az körülbelül 160-170 ezer diák. Ez azt mutatja, hogy sajnos ennek a korosztálynak mindösszesen a 15%-a az, aki a diákolimpiában szerepel. Én azt gondolom, hogy azok, akik egyesületi sportban vannak benne, erről ugye nekünk, mint a Magyar Diáksport Szövetség, nincsenek saját adataink, de én ebből arra következtetek, hogy ez sem feltétlenül több. Tehát a jó része ennek a korosztálynak szervezett körülmények között, amit mondjuk akár a diákolimpia, akár az egyesületi sport jelent, sajnos nem sportol. Úgyhogy pontosan ezért van jelentősége az iskolai környezetben végzett mozgásnak és sportolásnak, ezért van jelentősége azoknak a diáksportprogramoknak, azoknak a iskolán belüli kezdeményezéseknek és azok bővítésének, amivel mi foglalkozunk, mert máshogy nem nagyon lehet ezeket a gyerekeket elérni. Tehát nyilván az, hogy ott vannak az iskolában reggeltől délutánig, és ott vannak a pedagógusok, akiknek a segítségével ezt tényleg a legnagyobb létszámot elérve szervezetten meg tudjuk oldani, így tudjuk a legtöbb és leghatásosabb beavatkozást eszközölni, hogy minél több mozgást érjünk el a gyerekeknek az életében. Ugye, hát azt mindenki tapasztalja, hogy óriási ugye a konkurencia, mert ahogy a digitális eszközök így teret hódítanak a gyerekek körében, azért ezek nagyon sok minden mástól elveszik az időt. És ezzel sajnos a mozgás és a sportnak is meg kell küzdenie, úgyhogy ez egy új kihívás számunkra és a szakembereink számára, hogy hogyan tudjuk a mozgásnak az örömét, az élvezetét eljutatni a gyerekekhez, hogy letegyék a digitális eszközt, kimenjenek a szobákból, menjenek a szabadba, keressék a mozgás lehetőséget, keressék a valódi offline közösségeket, amiket a valódi sport nyújthat számukra. Úgyhogy például ebből a szempontból is fontos ugye a testnevelő tanároknak a jelentősége, meg akik a diáksport foglalkozásokat szervezik az iskolákban, hogy igazán tényleg az élményét, az örömét a mozgásnak meg tudják-e mutatni nekik, amelynek a segítségével ott hagyják és leteszik a digitális eszközöket.
0: Hát bízunk benne, hogy minél több ilyen testnevelő tanár van, és hogy megtalálják idén is az év tesi tanárát. Itt a riport végén azért mondjuk el még egyszer, hogy hol és meddig lehet szavazni.
7: Június 11-ig zajlik tehát az országos szavazás, és én szerintem akkor már mondjuk el a Borsod megyei pedagógusokat is, akikre lehet szavazni. A 35 év alatti testnevelők kategóriájában a Putnoki Váradi Réka az, akire lehet a megyében szavazni. Ő az északi ASC Serényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképzőiskolának a pedagógusa. Aztán van nekünk a másik kategóriánk, a 200 fő alatti kategória, a Borsod megyei jelölt Nagy László Bükkábrányból, a Bükkábrányi Arany János Általános Iskolából, és a 200 fő feletti kategóriában pedig a Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Iskola Kishunyad utcai általános iskolának pedagógusa Béres Dávid az, aki a megyének a képviselője, úgyhogy őrá lehet szavazni egészen június 11-ig még.
0: Kedves hallgatóink, javában zajlik a KNTH Mozdulj az év kedvenc tesi tanára választás. Június 11-ig lehet szavazatokat leadni a jelöltekre. A témával kapcsolatban Szilágyi Andreát, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
0: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai kontinentális reggeli. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
8: Isten igéjét, Máté evangéliuma 18. fejezetének 11. és azt követő verseiből hallgassuk meg. Az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van és eltévedt közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. A példázatot rajzolgató Gyerekek még beazonosítják magukat az elbotorkáló juhocskával. Így aztán ők nem maguktól, hanem Jézus vállán bemehetnek a mennyek országába. Visszamehetnek a 99 közé, a gyülekezetbe. Miféle gyülekezetbe? Melyikbe? A Magyar Református Egyház valamelyik gyülekezetébe? Nem. Akkor melyikbe? Hol van az a gyülekezet? Ki a lelkésze? Ki választotta a presbitériumát? Ki az a 99 igaz, amelyik nem tévedt el, és nincs szüksége megtérésre? A két derék heidelbergi professzort idézem, akik a KT-ban azt írták a Keresztény Anyaszent Egyházról, Jézus százas gyülekezetéről: hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Ezek szerint a 99-es gyülekezet tagjai azok, akik ott vannak Jézus gyűjteményében. Ő pásztorolja őket, nem más, senki más, sem a pápa, sem a református hitvallások nem vehetik át azt a szerepkört, amit Isten fia, Jézus szent lelke tölt be. Tetszése szerint magának gyűjti össze azokat, akiket akar. Akkor, amikor jónak látja, onnan, ahonnan kívánja. Köztük vagyok? Idejében kérdezzük meg őt. A mai égemagyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgálja az Urat.
2: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Ismét járnak a vonatok szombat hajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. A következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják. A vezérigazgató szerint nem szabad elfelejteni az ügy tanulságait, a MÁV-nak képessé kell válnia arra, hogy saját forrásból fenntartsa, vagy ahol ez eddig nem ment, eredeti állapotra visszaállítsa a vasúti pályát és tartozékait. A toldozás-foldozás, félig elvégzett beruházás, kompromisszumos műszaki tartalom az éven belül is változó elvárásoknak megfelelően patika mérlegen mért forintok és a soha véget nem érő közbeszerzési eljárások ide vezetnek. Másfél év felesleges üzemszünethez. Egy sor kérdést ki kell nyitni jogszabályoktól a finanszírozási modellen át, a belső folyamatainkig. Egy ilyen fiaskó egy emberöltőre elég, fogalmazott Hegyi Zsolt. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ismét fellép a repülőjáratok késései és a panaszok miatt. Az idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére a hatóság, a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve, közölte a fogyasztóvédelem közleményében. Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, amelyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése. A járattörlés és 3 órát meghaladó késés esetén főszabály szerint kártalanításra is jogosultak az utasok. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró. Amennyiben bármilyen probléma felmerül az utazás során, vagy tájékoztatási, segítségnyújtási, illetve kártalanítási kötelezettségét nem teljesíti a légitársaság, írásban kell bejelentést tenni a vállalkozásnál, majd ezt követően kell a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a békéltető testülethez fordulni, javasolta a fogyasztóvédelmi hatóság. Kazahsztán északkeleti részén a pavlodari régióban található Ekibasztuz városában kutattak az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar katonák sírjai után. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozó szakemberei, közölte a szervezet a Facebook oldalán. Ekibasztuz városa mellett található a világ jelenleg legnagyobb külszíni fejtésű szénbányája, és a bánya területének bővítésekor fedezett fel Ivan Truhin helytörténész régész egy az első világháborúhoz köthető temetkezési helyet. A területen a világháború idején szénbánya működött, ahová a keleti fronton fogságba esett, osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára a háború miatt kiesett helyi munkaerő pótlására. A sokszor embertelen körülmények miatt a hadifoglyok közül többen életüket vesztették. Róna Ottó Iván, Magyarország asztanai nagykövete személyes közbenjárására felfüggeszti. A hadisírgondozó szakemberek a temető eredeti állapotát a nagymértékű bolygatás és rongálás miatt már nem tudták rekonstruálni, így az oda eltemetettek pontos száma és nemzetiségi hovatartozása sem derülhetett ki, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Ilyen a magyar Szilas József és Balázs Péter, valamint az osztrák-magyar haderőben szolgálatot teljesítő olasz nemzetiségű Angelo Pellegrini bajtársaik által állított sírjele. A sírjelek feliratai új információkkal segítik a nagy háború veszteség kutatását. Ritka csillagászati jelenség a Vénusz és a Jupiter látványos együtt

0: 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Lénárt András, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docense, akivel az USA-ban élő latinók helyzetéről beszélgetünk.
2: Az is jelen van természetesen, hogy valaki bűnözőként érkezik, tehát otthon már elkövetett valamit. Ez lehet drogkartellekkel való együttműködés, gyilkosság, bármi. Ez is jelen van, tehát van bűnözői háttere otthon. Amennyiben ez benne van a rendszerben, ezzel próbálnak együttműködni a latin-amerikai országok az Egyesült Államokkal, tehát ha ez otthon bekerült a rendszerbe, akkor az előbb-utóbb az Egyesült Államokban is látszani fog. Tehát van ez is természetesen, de a többség az, aki vagy egy jobb élet reményében, vagy egyszerűen csak az élet reményében, a túlélés érdekében érkezik.
1: Mai vendégünk tehát Lénárt András, az STE docense. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Már a latin-amerikaiak a legnagyobb kisebbség az Amerikai Egyesült Államokban. Vannak olyan államok, ahol spanyol nyelvtudás nélkül gyakorlatilag nem lehet érvényesülni a hétköznapokban. A következő percekben beszélgetünk a jelenség történelmi hátteréről, és arról is, hogy az USA déli határán, alagutakon vagy a sivatagon keresztül manapság is rengetegen próbálnak átjutni például Mexikóból az USA-ba egy jobb élet reményében, úgy, hogy szó szerint mindenüket hátrahagyják. Mai vendégünk Lénárt András, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docense. A beszélgetést az egyik tanítványom, Lajos Léna, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
3: Az Amerikai Egyesült Államokban a legnagyobb kisebbség azok a latin-amerikaiak. Honnan ered ez, ennek a története, hogy kezdődött, hogy ők lettek ez a legnagyobb kisebbség?
2: Honnan indul, hogy ők szokták mondani, hogy ők már elég régóta ott vannak, régebb óta ott vannak, mint az angol szászok. Ez egész onnan ered, hogy a jelenlegi Egyesült Államok területének teljes déli része egykoron a spanyol gyarmatbirodalom része volt, utána pedig Mexikó része volt. Tehát az, ami ma az Egyesült Államokban Kalifornia, Texas, Arizona, Új-Mexikó államok, még Wyoming déli része is, az egykoron mind Mexikóhoz tartozott, azt megelőzően, hogy a spanyol gyarmatbirodalomhoz, de függetlenség után Mexikóhoz. Történelmi részletekben azért mélyen nem megyek bele, a lényeg, hogy Texas egyszer függetlenné vált, volt egy nagyjából 10 évig független, utána az Egyesült Államokhoz csatlakozott. Viszont minden olyan terület, amit az előbb említettem, azt az Egyesült Államok egy háborúban, 1848-ban zárult le, amikor a mi forradalmaink is zajlottak éppen, akkor egy háború után egyszerűen elvette Mexikótól, ezzel Mexikó fele, nagyjából fele, elkerült Mexikótól az Egyesült Államokhoz. Ugye a lakossággal együtt. Azt szokták mondani, hogy akik mindkét régió történelmét ismerik, hogy ez volt Mexikó trianonja, hogy elkerült tőlük. Mexikóiak azt is mondják, angolul szokták ezt leggyakrabban használni, hogy we didn't cross the border crossed us. Tehát ők nem mentek sehova, ők a helyükön maradtak, a határ változott meg. Ezáltal rögtön egy hatalmas mennyiségű, számban mérve spanyol anyanyelvű személy került az Egyesült Államokhoz. És idővel ehhez járult az, hogy a szomszéd országból, ami mindig gazdaságilag fejletlenebb volt, elmaradottabb volt, tömegesen érkeztek az Egyesült Államokba a bevándorlók. Volt, hogy legálisan, bizonyos programok keretében volt, hogy illegálisan, Mexikóból, ugye Közép-Amerika, ugyanez a helyzet alapvetően, hogy ugye jobb életreményében, Kubából, általában a Castro rendszer elől menekülve, Puerto Ricóból azért, mert a Puerto Rico az Egyesült Államokhoz tartozik tulajdonképpen ilyen társult tagállamként. Tehát a latin-amerikaiak számára, ha valahova mozdulni akartak, akkor mindig az Egyesült Államok volt az elsődleges célhely. És azért nőtt meg ennyire a számuk, ugye általában egy eltökélten buzgón katolikus vallású közösség, akik a család fenntartást, a család fennmaradását nagyon fontosnak gondolják. Tehát közöttük a természetes szaporulat jóval magasabb, mint

0: más közösségek között. Tehát mostanra valóban a legnagyobb kisebbség, elég érdekes fantáziálgatások vannak arról, hogy 2060-70 környékére már akár az angol szászok számát is, tehát az angol nyelvűek számát is megközelíthetik. Nyilván, ha a legális és az illegálisan ott tartózkodókat számítjuk, akkor valóban egy brutálisan nagy számról van szó. Ez nyilván sokaknak nem tetszik, mások viszont elfogadják, mert természetes népmozgásoknak ez is része, illetve amit mondtam, hogy azért bizonyos területeken mondhatjuk, hogy nekik van nagyobb joguk ott lenni.
1: Az a rasszizmus, ami ellenük irányul, akkor nyilvánvalóan ehhez hozzájárul az is, hogy nagyon sokan ott vannak, meg az, hogy nagyon multikulturális az egész ország. Ez miben nyilvánul meg leginkább kifejezetten a latinok iránt?
0: Nem is feltétlenül a rasszizmus szót használnám itt, ahogy másoknál sem mondjuk a feketékkel kapcsolatban sem jelenleg. Persze van az a közösség nyilván, tehát van az a csoport, aki teljes mértékben rasszista. Inkább egy olyan érzések összességéről beszélnék, bizonyos angol száz származásúak között, hogy féltik azt, hogy ők kisebbségbe kerülnek. Tehát, hogy megfordul ez a helyzet, amiről eddig beszéltünk, és ők nem akarnak kisebbségé válni, hiszen azt mondják, ez az ő földjük. Mondjuk ez az őslakosoknak, az indiánoknak is lenne pár szavuk, hogy ki volt itt először, és mi, kinek a hazája. Tehát inkább egy olyan multikulturalizmusról beszélnék, ami nem mindenkinek tetszik, és próbálnak tenni ez ellen. De nem nagyon lehet. Tehát ezek olyan természetes folyamatok, amelyek a világban és különböző korszakokban is bekövetkeztek, minden régióban, tehát népmozgásokat mindenhol láttunk. Hogy miben nyilvánul meg a, inkább úgy fogalmaznék, hogy negatív attitűd, ami aztán tud túlzássá válni. Például a nyelvhasználat. Ezek a hispán közösségek őrzik a hagyományaikat, a tradícióikat, a közösségeik történelmét, a nyelvüket, tehát ők ragaszkodnak a spanyol nyelvhez. Nem zárkoznak el attól, hogy angolul is megtanuljanak, sőt meg is tanulnak, de azért ahhoz ragaszkodnak, hogy megőrizhessék bizonyos közösségi szinten a spanyolt. Ennek vannak különböző módozatai, például megszületett a Spanglish nyelv, amit jobb nem lefordítani, egy film miatt lett, egy filmcím miatt a spangol kicsit elterjed, de inkább ne terjedjen szerintem, ez legyen a Spanglish, ugye a Spanish meg az Englishnek a keveréke. Ami egy ilyen érdekes jelenség, ez megint valaki azt mondja, hogy ez a tiszta angol nyelv beszennyezése. Mondjuk a hispánok között is van, azt mondja, hogy szép spanyol nyelv beszennyezése. Érdekes nyelvészet és kulturális jelenség a például a Spanglish. De a spanyol használatának el nem tűrése, nem azt mondom teljes elítélése, de csökkentése, ez azért egy tendencia. Van ilyen English only movement, hogy csak az angolt használjuk, de ennek van politikai vetülete is. Ugyanakkor azt kell látni, hogy ezekben az államokban, amit említettem, amik egykoron Mexikóhoz tartoztak, plusz Florida, ahol a kubai bevándorló közösség elképzelhetetlen méretű és egyre csak növekszik. Jelenleg aztán, ha Kubában változások következnek be, ami éppen talán küszöbön áll, akkor lehet, hogy elindulnak vissza majd. Tehát egyszerűen lehetetlen meglenni anélkül, hogy a spanyol nyelvet abban a régióban valaki valamilyen szinten ismerje, bizonyos boltokban, közösségekben nem lehet kommunikálni angolul, ha mindenki csak spanyolul tud. Nemrég elindult Trump kezdeményezésére egy olyan, nem mozgalomnak mondanám, csak olyan törekvés inkább, hogy az angol valóban az államnyelve legyen, ugyanis nemrég jöttek rá, hogy az amerikai alkotmányban nincs definiálva az államnyelve. Tehát az angol az nem hivatalos nyelve az Egyesült Államoknak, csak megszokták, hogy az, mindenki angolul beszél. Viszont ezt még a republikánusok sem igazán támogatják többségben. Miért? Azért, mert annyi hispán van, akinek a spanyol nyelv nagyon fontos számára. Republikánus szavazók között is sokan vannak, sok mindenben egyetértenek, de azzal nem, hogy a spanyol háttérbe szoruljon ennyire. Most csak a nyelvet emeltem ki, de ugyanezt meg lehetne említeni a kultúrával, a szokásokkal, rádiócsatornák, tévécsatornák, újságok, zene, egyre népszerűbb a latin zene. Nemrég ugye Bad Bunny-nak volt egy produkciója, ami felhívta erre a figyelmet, hogy mennyire népszerűek a latin zenészek, a latin-amerikai zenészek az Egyesült Államokban. Munkát is ide vehetjük, nyilván ott is jelen van az, hogy elveszik a munkánkat a bevándorlók, ez sok más országban, Európában is jelen van ez a gondolat. Valóban sok munkahelyet foglalnak el, de jellemzően azokat a munkahelyeket, amelyeket más nem akar elfoglalni. Tehát nem arról van szó, hogy a hispán bevándorlók elveszik az amerikaiak, az angolszász amerikaiak elől a munkát. Általában általában az esetek, mondjuk 80%-ában olyan munkákat töltenek be, akár legális, akár illegális módon ott tartózkodó latinók, amit más nem töltene be. Ez már látszik is, ahogy ilyen van olyan önökből eltávoznak onnan latinok, akár önszántukból, akár deportálják őket, nem feltétlenül töltik be azt a munkahelyet mások, hanem ott maradnak és rájöttek, hogy hú, ezek szerint szükségünk volt a latinokra.
1: Hogy néz ki az a folyamat, hogy megszerezzék, vagy akár a zöld kártyát, akár az amerikai állampolgárságot ezek a bevándorlók, mert ugye az a hosszú távú legális ott tartózkodásnak a feltétele. Én úgy hallottam, hogy elég hosszadalmas és bonyolult folyamat. Ez itt nagyjából mennyi idő, mennyire bonyolult?
0: Valóban hosszadalmas és bonyolult. De külön a latinokra nincs külön szabály, tehát általában arról van szó, hogy aki odaérkezik, az ezt hogy szerezheti meg, csak van a latin-amerikaiak vannak a legtöbben, náluk a legégetőbb ez a kérdés. Van egy folyamat, amely úgy kezdődik, hogy tartózkodási engedély, munkavállalási engedély, idővel, ha sok kritériumot teljesít, akkor állampolgárra is válhat. Itt ugye egy állampolgársági vizsgát is kell tenni, itt ugye a nyelv ismerete fontos, az amerikai történelem, a szokások, az alkotmány ismerete, tehát ez valóban egy folyamat. Ezt esetenként fel lehet gyorsítani. Voltak olyan amerikai elnökök, akik megszabták, hogy egy X éve már ott tartózkodó és ott dolgozó bevándorló, általában ezt a latin-amerikaiakra alkalmazták, mert ők vannak a legtöbben, könnyített úton folyamodhat állampolgársághoz, tartózkodási engedélyhez. Aztán van az az időszak, amikor ezt éppen nehezíteni akarják, hogy ne legyen semmilyen ilyen könnyítés. Amikor a második világháború idején az amerikaiak, az Egyesült Államok éppen, hogy ösztönözte is, főleg a mexikói bevándorlást, kellett a munkás kéz, mert az amerikai férfiak a háborúban voltak. Helyükre kellettek egy úgynevezett Bracero program keretében, ez a karból származik. Ez a szó, ugye kellett a munkás kar, ahogy ők mondták, munkás kéz, munkás kar, akkor nekik gyakorlatilag bármit megtettek, csak ott legyenek. Idővel aztán menjenek haza, na ez nem mindig következett be. Ezért különböző politikai, társadalom politikai eszközökhöz kellett folyamodni, hogy ki az, akit törvényesítenek, akin az ott jelenlétét elfogadják, törvényessé teszik, és kik azok, akiket kidobnak. Ez sokszor állami szinten működik, tehát adott állam ezt meghatározhatja, meg a központi kormány is. Egy külön kérdés ugye a Puerto Ricóiak, akikből szintén nagyon sokan vannak, megint csak becslések szerint nagyjából 20 éven belül ugyanannyi Puerto Ricói lesz Puerto Ricóban, mint az Egyesült Államokban. Csak ugye említettem, hogy társult tagállamról van szó, a Puerto Ricóiak amerikai állampolgárok. Szavazati joguk nincs, tehát ez ugye ilyen elég kettős, hogy sok mindenük van, de sok mindenük nincs, mert nem teljes jogú tagállam. Tehát például a Puerto Ricóiakkal ebben az esetben sem tudnak mit kezdeni azok, akik őket ki akarják dobni, mert joguk van ott lenni. Ha csak nem kezdenek el diszkriminálni amerikai és amerikai állampolgár között, pedig egyenrangúnak tűnik. Zenetéren sem megyek bele a részletekbe, de attól is függött egyébként sokáig, közelmúltig, hogy honnan érkezik. Például, aki egy elnyomó rendszerből, Kuba, Venezuela, ők politikai menedékjogot kaptak, és nekik sokkal könnyebb volt az út ahhoz, hogy legalizálják az ott létüket. Szintén polgárháborús volt ott a Közép-Amerikából érkeztek, akkor, tehát meg lehetett indokolni, ezért is mondom, hogy igen, van az a hosszú út, ami mindenkinek van, de voltak és vannak különböző tényezők, amik ezeken gyorsíthatnak, megbonyolíthatják, és persze megvan arra a lehetőség, hogy azt mondják, hogy senki sem kivétel, most éppen e tendencia felé tartunk, senki sem kivétel, külföldről jött, akkor egyáltalán szükség van-e rá, hol van szükség, miért van, mennyi idő, tehát egy folyamat általánosodhat is.
1: Vannak olyan átmeneti megoldások, amiket addig tudnak alkalmazni, amíg ez a hosszú folyamat lezárul, vagy egyáltalán milyen hosszú távra tudnak ezek a munkavállalási engedélyek és hasonlók tartani?
0: Eleve nem nagyon tudnak hosszú távra tervezni. Megint csak ugyanazt ismételném, amit az előbb mondtam, hogy függ attól, hogy kik és mikor és hogyan és miért és hova érkeztek. Tehát itt különböző példákat látunk. Például a mezőgazdaság az egy olyan terület, ahol nagy szükség van, konkrétan a latin-amerikaiakra. Illetve olyan területek, ezeket az előbb említettem, ugye, ahonnan eltűnik a latinó, szinte senki nem megy a helyére. Építkezések, az említett mezőgazdaság, kisegítő munkások, éttermekben, bárokban a takarítók. Tehát azok a munkák, amelyekre sokan mások azt mondják, hogy én ezt nem, nekem ez degradál. A latinok elvégzik, egyébként az Európában is látszik, amikor ide érkeznek Spanyolországba, ugye a legnagyobb számban, hogy nekik az a lényeg, hogy ott lehessenek. fizetnek, és gyakorlatilag bármit megtesznek ezért. Elvállalnak olyan munkákat is. Filmekben látjuk, ez néha sztereotípiának tűnik, hogy jön a bejárónő, tuti, hogy latin. Tuti, hogy az, mert általában az. Tehát aki a gyerekekre vigyáz, aki a ház körüli munkákat elvégzi, aki az iskolabuszt vezeti, a szemetet elviszi, a füvet nyírja, a kertész, tehát ők valóban latin-amerikaiak. Ha sikerül olyan régióba érkezniük, ahol valóban nagy szükség van ezekre a munkásokra, ott a munkáltató is segít, mert látja, nélkülünk nem megy. Lehetne, most kicsit túlzásra élek nyilván, de lehetne a világ legrasszistábbja az a munkáltató. Ha látja, hogy neki nem megy a latinok nélkül, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy ott maradjonak, ott lehessenek, bármennyire is mondjuk nem szereti azt, hogy ott tartózkodnak. Tehát vannak különböző engedélyezési folyamatok. Nyilván ez az kell, hogy azért jó pár hónapot, akár évet túl tudjon élni úgy ott, hogy ne kapják el. Ne derüljön ki, hogy ő illegális. Nem csak illegálisan érkezhetnek, természetesen legálisan is érkeznek. Vannak és voltak családegyesítési programok, mondjuk ezt most épp felfüggesztették, de léteznek alapvetően családegyesítési programok, hogyha már gyakorlatilag mindenki ott van a családból, csak egy-kettő nincs, akkor nekik könnyített az út a megérkezéshez. Ha pedig legálisan érkezik tartózkodási engedéllyel, meghívással, mert arra a munkára meghívják. Nyilván, ha most nem kétkezi munkáról beszélünk, hanem valamilyen magasabban kvalifikáltról, tehát egyetemis végzettséggel érkezik, orvos, egyetemi oktató, kutató, akkor neki sokkal könnyebb az útja, mert ugye ezeket a legálissá válik az az időszak is, amíg, ha mondjuk az a cél, akkor állampolgárá váljon. Tehát ez is sokszínű, sokrétű, de azoktól a tényezőktől függ, amiket most itt felsoroltam.
1: Akkor azt azért elmondhatjuk, hogy sok olyan illegális bevándorló van, aki nem azért illegális, mert ő bűnözőként oda megy, mert ő oda akar sunyogni, hanem mert egyrészt bonyolult ez a procedúra, másrészt csak minél előbb el akar menni az anyaországából, és dolgozni, és csak valahogy megélni.
0: Ez a többség, tehát abszolút ez a többség. Ugye a különböző okok, említettem a polgárháborúkat, diktatúrák, ha Mexikót, vagy mondjuk Kolumbiát nézzük, ott a drogkartellek helyzete, ahol tényleg olyan körülmények uralkodnak, hogy egy család mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyerekét el tudja onnan tüntetni, különben már 11-12 évesen gyakorlatilag besorozzák a drogkartellekbe. És ott ez egy ilyen ördögi körré válik, és nincs kiút. Sokszor küldik csak a gyereket. Obama kormányzása idején voltak ezek az úgynevezett gyerekkaravánok, amikor szándékosan csak a gyereket küldték, egyrészt őt akarta kimenteni a család, másrészt reménykedtek benne, egyébként joggal, tehát ez gyakran be is jött, hogy velük csak, ha egyedül érkeznek gyerekek, 10 év körüliek, vagy még kisebbek, akkor velük nem fognak olyan szigorúan bánni, kemény kézzel bánni, mint az egész családot lenne. Nyilván az is jelen van természetesen, hogy valaki bűnözőként érkezik, tehát otthon már elkövetett valamit. Ez lehet drogkartellekkel való együttműködés, gyilkosság, bármi. Ez is jelen van, tehát van bűnözői háttere otthon. Amennyiben ez benne van a rendszerben, ezzel próbálnak együttműködni a latin-amerikai országok az Egyesült Államokkal, tehát ha ez otthon bekerült a rendszerbe, akkor az előbb-utóbb az Egyesült Államokban is látszani fog. Tehát van ez is természetesen, de a többség az, aki vagy egy jobb élet reményében, vagy egyszerűen csak az élet reményében, a túlélés érdekében érkezik. És mindent egy lapra tesz fel, tehát otthon tényleg mindenét eladja, mindenét pénzé teszi, hogy ezeknek a Mexikó irányából érkező embercsempészeket, ilyen összvéreknek szokták nevezni, akik átjuttatják az embereket ott ugye a sivatagon, vagy alagutakon. Ugye van ez a szép nagy kerítés ott az amerikai-mexikói határon, sok értelme már nincs, mert több mint 300 alagút létezik például a két ország között. De hajókon is érkezhetnek, autócsomag tartalmába bárhogyan. Tehát mindenüket egy lapra teszik fel, sokan nem élik túl az utat, mert az embercsempészek, akár ott több megölik őket különböző konfliktus miatt. Ha fiatal nőkről van szó, akkor emberkereskedők kezébe kerül, és prostituáltnak adják el. Ugyanez gyerekekkel megtörténik gyakran, tehát ez sem egy életbiztosítás, sőt, de ha elfogják őket, akár a határon, akár már bent az Egyesült Államokban is, hazakerülnek, ott már nincs semmiük. Mindenüket eladták, rokonuk esetleg maradt persze, de pénzük nincs, az a kevés kicsike egzisztenciájuk, ami addig volt, azt is pénzé tették és eltüntették azért, hogy az Egyesült Államokba kerülhessenek. Tehát nekik így visszakerülni az elképzelhetőleg rosszabbnál is rosszabb helyzetet teremt. Azt már nem is említve, hogy ha olyan rendszerbe kerülnek, aki még bosszút is áll azért, mert onnan elmenekültek. Venezuela, Kuba ilyen volt még nemrég, vagy a drogkartellek rájönnek, hogy előlük menekültek, sok jó nem vár rájuk. Tehát nem túlzás azt állítani, hogy bár gazdasági bevándorlónak szokás őket tekinteni, ha nem diktatúrából menekül, de mégis sokan tényleg az életükért futnak, a saját vagy a gyerekük életéért.
2: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Lénárt Andrással, a Szegedi Egyetem hispanisztikai tanszékének docensével. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. A vidéki munkahelyek és beruházások ugyanis erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon, szerinte a szakmai tudás alapján működő kormányzás eredményes, Magyarország és a magyar emberek pedig számíthatnak rájuk. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott, szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet. Miközben a gyerekek és a fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több tragikus történet is azt mutatja, hogy a chatbotokkal folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Hívta fel a figyelmet az eset Kiberbiztonsági Társaság a gyermeknap kapcsán. Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftver megoldások nemzetközi szállítója, az eset kiberbiztonsági szakértői szerint a technológia számos előnyt kínál, ugyanakkor komoly kockázatokat is hordozhat, különösen a fiatalok érzelmi, mentális és digitális biztonsága szempontjából.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a latin-amerikaiak helyzetéről az Amerikai Egyesült Államokban. Vendégünk Lénárt András, az STE hispanisztikai tanszékének docense. A beszélgetést pedig az egyik tanítványom, Lajos Léna, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette.
2: Akkor itt megemlítettük azt a bájos kerítést, ami fent van a határon. Ugye ez Trumpnak a 2016-os kampányában volt egy elég fontos pont, ez a mexikói határfal, és a mostani kampányának is része volt latin-amerikaiak helyzetének kezelése, hogy ezeket a bűnözőket innen ki kell vinni az ő szabaival élve. Miért lehet ez, hogy az ő úgymond programjának ez mindkét ciklusban ennyire szerves része volt?
3: Ugye Trumpnál lett ez az egész jóval hangosabb és hangsúlyosabb. Nem ő volt az, aki ezt elkezdte. Hát minden elnöknél jelen van. Például a fal, azt, ha jól emlékszem, még Clinton idején már megtervezték, aztán Bush elnök, az ifjabb Bush is építette. Tehát ennek a kerítésnek mindig az volt a célja, ami most, hogy kívül tartsa a Latin Amerikából érkező illegális bevándorlókat, főleg mexikóiakat, illetve azokat, akik Közép-Amerikából érkeznek, gyalog vagy valamilyen járművel, és Mexikón át az Egyesült Államokba. Azért képzeljük el, ezt az utat borzalmasan hosszú. Abban az időszakban, ez úgy Clinton-Bush idején indultak el azok a vonatok, The Beast, a szörnyeteg nevet kapta, ránézésre is az, egy olyan vonat, ami átszeli Mexikót tele migránsokkal. A mexikóiak ezt nem állították meg, csak tűnjenek innen, és ez gyakran megérkezett az Egyesült Államok környékére, általában ott már azért gyalog mentek át. Ez csak egy példa a rengetegből. Tehát azért minden amerikai elnöknél ez jelen volt, Clintontól hangsúlyosan, az azt megelőző, Clinton megelőző elnököknél a drog elleni harc keretében jelent ez meg, hogy a latin amerikaiakkal valamit kezdeni kellene. Az általuk bejuttatt drogokkal, kábítószerekkel is, valamint azokkal a latin-amerikai bandákkal, sok van belőlük, amelyek az Egyesült Államokban terítik az anyagot, és részt vesznek különböző, hát nem igazán legális tevékenységekben. Csak ugye, ahogy haladunk előre az elnökökben, ez hangsúlyosabbá vált, egyre több lett a latin-amerikai, egyre több lett az illegálisan érkező, egyre több lett a kábítószer, tehát több lett a probléma. Ezért ez a fal elkezdett nem csak épülni, hanem egyre magasabbá is vált. Különböző törvények is érkeztek. Különböző intézmények, hatóságok álltak fel. Ezt szinte lehetetlen nyomon követni, mikor, hogy hívták azt az intézményt, azt a hatóságot, ami azzal foglalkozott, hogy megtalálja az illegálisan ott lévőket, vagy arra specializálódott, hogy a bevándorlók által elkövetett bűnözést vegye górcső alá. Nem sokkal szeptember 11 után, 2001. szeptember 11 után, amikor ugye nem csak a közel-keletiek, hanem ugye általában az ott lévő idegenekkel szemben is megpróbáltak keményebben fellépni, akkor jött létre például ez a most híressé vált ICE, de ez sem úgy keletű, tehát ez sem Trump hozta létre, ez is régi. Trump alapvetően a meglévő törvényeket, hatóságokat, negatív attitűdöket erősíti fel, hangosítja fel. Persze tetsz ehhez új törvényeket, ugye, ami az ICE-t olyan erőssé tette, mint aminek most ismerjük, ez létrehozott Trump egy törvényt, amit elnevezett One Big Beautiful Bill-nek, tehát ugye egy nagy, gyönyörű törvény. Nyilván ezek miatt, hogy így nevezel valamit meg, hogy jelenti ezt be, milyen retorikát használ, milyen szóhasználata van, mit tesz mögé az emberei, hogyan is elkednek, ez hangosítja fel ezeket, és sokszor azt hiszük, hogy ez Trump találmánya. Nem, ő csak tényleg felnagyítja. Tehát most érkeztek el oda. Trumpnál azt lehetne mondani, sok ilyen intézkedés, én azt mondom, hogy még azt is lehet mondani, hogy Trump esetében sokszor helyes a diagnózis. Tehát megtalálja azt, hogy mi a probléma. Mi az, ami például az ő szavazóbázisát idegesíti. A republikánusoknak nagyon nem tetszik ez. Ez nem azt jelenti, hogy a republikánusok rasszisták. Van köztük, nyilván, de nem azt jelenti, hogy minden republikánus az. Hanem ahol ő él, ott valóban probléma és sok a latin-amerikai, neki éppen nincs munkája, és akkor a kettőt összekapcsolja. Nem feltétlenül kapcsolódik össze a kettő, de ő ezt megteszi. A politikusok pedig erre ezt ugye ki is hangsúlyozzák, hogy azért nincs munkád, mert ő itt van. Tehát ez kampányban, még azt se lehet mondani, ez valami egyedülálló gonosz kampány, ez van szerte a világban. Tehát a Trump diagnózisa például az illegális migráció terén mondhatjuk, hogy helyes, valamit lépni kellett, valóban. Általában a diagnózis felállítását követő, ha most maradunk az orvosi metaforáknál, ugye a terápia, meg a gyógyszer, a kezelés, az lesz az, ami elég nagy vitát vált ki. Amit tesznek, azt is lehetne jobban, szebben, elfogadhatóbb módon, mert itt is annak, hogy igen, aki illegálisan érkezett, az vagy próbálja meg magát legalizálni, vagy menjen el. Még ez is védhető. Ha bűnt követett el, és még illegálisan is érkezett, akkor meg végképp menjen el. Tehát ami emögött van, az még védhető sokaknak, akár a demokratáknak is. A megvalósítási forma az, amiből általában gondok lesznek, még azoknál is, akik egyébként egyetértenének. Tehát Trumpnál ez a Trump stílus az, ami ezt az egészet, például a migránsokhoz való hozzáállást, vagy velük való bánásmódot is olyanná teszi, hogy nem egy szimpatikus.
2: Ez a szerv, ami azért hivatalos, vagy akinek ez a feladata, az ugye az ICE, ami az Immigration and Customs Enforcement, talán magyarul bevándorlási és vámúgy hivatalnak.
3: Olyasmi, igen, igen.
2: Na és ez az ő feladatuk lenne, hogy ezt így mondjuk kézben tartsák, vagy kezeljék. Hogy néz neki, nyilván nem minden egyes lépésen részletesen végigmenve, de úgy nagyjából, hogy néz neki szabályosan és etikusan ez a mondjuk kitelepítési folyamat?
3: Ennél is azt kell mondanom, hogy az ICE most ezt csinálja, hogy ezt műveli. Ennek az alapjai rendben lennének. Tehát neki az a dolga, hogy nyomozzon, megtalálja azt, hogy hol vannak ezek a személyek, a célszemélyek, valamilyen módon lecsapjon rájuk. Ennek lehet része a házkutatás, a nyomozati anyagok gyűjtése, elfogni, letartóztatni, begyűjteni. Régen is voltak, ez is most lett hangosabb és látványosabb, de régen is voltak úgynevezett, bárhogy nevezzük, rosszul hangzik, ilyen gyűjtőtáborok. Volt olyan amerikai tisztviselő, aki koncentrációs tábornak nevezte, nem tudta, hogy ennek van múltja, olyan jellegű múltja. Ugye a koncentrációs tábor lényege, azt sem egyébként nem a holokauszt idején találták ki, korábban már létezett, éppen egyébként a latin-amerikai régióban, az volt a lényeg, hogy oda koncentrálják az embereket, tehát oda gyűjtik valamilyen okból, és ott kell lenniük. Csak hát ugye a második világháború idején ennek lett egy teljesen más jelentése. Szóval összegyűjtsék az embereket, őrizzék őket valamilyen helyen, nem börtönben általában, mert erre nem volt a fegyintézeteknek kapacitása, hanem ilyen tábor jellegű helyen, ott meg kell várni, és akkor itt csúsznak el mostanában a dolgok, egy folyamatot. Egy jogi, hivatalos, bürokratikus folyamat, hogy elinduljon a kitoloncolás, bebizonyítani, hogy ő tényleg illegálisan van itt. Az illegálisan ott tartózkodónak joga van valamilyen módon bizonyítani, vagy érvelni amellett, hogy vagy egyrészt ő legálisan van itt, csak elkeveredtek a papírok, de erre is időt kell adni, hogy ezt be tudja bizonyítani. Aztán, ha tényleg biztos, hogy illegális, és alapvetően nincs joga ott tartózkodni, akkor jöhetnek az enyhítő körülmények, ő honnan érkezett, mondjuk ha diktatúrából érkezett, akkor az valóban az, tehát a politikai menedékjog kategóriája erre is vonatkozik, vagy mondjuk polgárháborús övezetből érkezett, esetleg az egész családja itt van, kiskorúakat felügyel, tehát ő rájuk vigyáz, ha őt kitoloncolják, ott marad két kiskorú egyedül. A kiskorú eleve, ha már az Egyesült Államokban született, most éppen ebben is egyébként van, változtatni akarnak a törvényen, de még életben van az, hogy ha ő már ott született, akkor ő amerikai állampolgár. A szülei viszont, akik esetleg illegálisan jöttek, nem. Tehát mondjuk a két szülőt hazadobják, és ott marad az egyéves kisgyerek egyedül, rokonok nélkül. Azért ez is enyhítő körülmény, tehát ez egy folyamatnak kellene lennie, ami mindig volt, túlkapás is mindig volt, tehát ez sem a Trumpi időszak szülötte, hogy akár újságcikkek, tényfeltáró riportok, de filmekben is látunk ilyet, amikor az ICE vagy annak előd intézményei oda csapnak durván. Csak ezeknek általában lett következménye. Tehát ha filmekben is ez előkerült, akkor ott majd valaki igazságot tesz, hogy ez ne így menjen. Ez változott valamennyire jelenleg. Az ICE olyan hatásköröket kapott, hogy gyakorlatilag bármit megtehet. A One Big Beautiful Bill-lel fel is duzzasztották a létszámát, és az ICE közé kerültek olyanok. Itt most már 10 000-es létszámról beszélnek, hogy ennyivel nőtt vagy nő jelenleg a számuk, akik kapnak valamiféle kiképzést, de nem azok a profi a jogokkal, a lehetőségekkel tisztában lévő ügynökök, mint mondjuk akár a rendőrség, akár a terror elhárítási központ, vagy DEA, ugye ez a Drug Enforcement Agency, ami a drog ellen lép fel. Nekik is vannak nyilván bizonyos eszközeik, durva eszközeik is, de tisztában vannak a határokkal, meddig mehetnek el, és meddig nem. Persze, néha átlépik, de tisztában vannak vele. A jelenlegi ICE ügynökök, főleg az újak, akiket most ide toboroztak, és általában olyanoktól látjuk ezeket a túlkapásokat, ők egyszerűen ott vannak, mert ott lehettek, nagyon jó fizetést kaptak, könnyen ICE ügynökké váltak. Itt a hátteret, ha vizsgálva, köztük valóban sok olyan, aki eleve gyűlöli a külföldieket. Nem csak latin-amerikaiakról beszélünk, szomáliaiak például, ők most egy ilyen Trumpnál és a kormányzatnál egy célcsoporttá váltak a szomáliaiak, mert velük volt egy negatív tapasztalat, és akkor ezt ráhúzták, hogy az összes szomáli ilyen. Ahogy a haitiak is olyanok, ugye a kampányban, azt hiszem Springfield környékén elterjedt, hogy megeszik a házi állatokat. Egyrészt nem, másrészt, ha esetleg előfordulhatott, nem tudom, hogy egy valami haiti menekült lehet, hogy egy elhullott kutyát vagy macskát megevett, mert majdnem éhen halt, de egyáltalán nem biztos, hogy ez megtörtént, mindegy, ugye ettől kezdve a propagandában minden haiti megeszi a kutyánkat. Szóval ezeket elhitték, és sok ICE ügynök, tehát most már, amikor mondjuk így felhígult az állomány, akkor egyszerűen csak oda csap, mert oda csaphat. Őrizetben elég sokan meghalnak, régen is haltak meg őrizetben, vagy túlkapás miatt, vagy azért, mert nem vették észre, hogy cukorbeteg, vagy valami betegsége van, és nem sikerült időben ellátni. Ennek mindig következményei lettek. Most exponenciálisan növekszik az őrizetben elhunytak száma. Nem feltétlenül azért, mert úgy bántak vele, ilyen is előfordul, tehát, hogy erőszakosan bántak, tehát volt olyan, akin külsérelmi nyomokat láttak, tehát ott valami történt a gyűjtőtáborban. De alapvetően a meglévő egészségügyi állapota súlyosbodik, nem törődnek vele. Nyilván, de azt is mondhatjuk, ez itt sokszoros idézőjelbe téve, természetes, hogy ezeknek a száma is növekszik, mert sokkal több embert fognak el, sokkal többen kerülnek táborba, akkor természetes, hogy az ilyen esetek száma is növekszik, tehát több lesz belőlük. Ahol ezt meg kellene fogni, vagy nyilván ami jelenleg rosszul működik, az a túlkapások, illetve hogy kiket fognak el. Tehát átestek ezzel a ló túloldalára erőteljesen, hogy ha illegális a személy, akkor is a bánásmód, a törvényes eljárás a kitoloncolásnak úgy lerövidült, hogy gyakran el se kezdődik, hanem egyszerűen kidobják, nem is abba az országba, ahonnan származik, mert ezzel nem bajlódnak. Egyezményeket kötöttek néhány latin-amerikai országgal, hogy oda viszik azt is, aki nem oda tartozik. Például Salvadorban, El Salvadorban, Ecuadornak is van ilyen egyezménye, hogy gyűjtőtáborrá vált, híres börtönnel rendelkezik, például Közép-Amerika leghíresebb börtönei ott vannak, a legdurvább börtönök is, és vállalt az elnök, jóban van Trumppal, hozzák oda azt, aki például venezuelaiak, mexikóiak is kerülnek oda, akik még rosszabb körülmények közé kerülnek. Tehát ezért ez sem természetes, hogy akkor legalább a saját országába dobná vissza. Nem, hanem gyűjtő jelleggel bárhova. A bánásmód ugye meghaltak most már, nem bevándorlók is, akik egyszerűen tiltakoztak az ellen, ami történik. Nyilván nem a legmegfelelőbb módon tiltakoztak, mert Magyarországot is megjárt hírek lettek, hogy lelőtték őket. Nyilván általánosítani nem szabad, amikor azt mondják, hogy az ICE egy terrorszervezetté vált, nem vált azzá, hígult, és bizonyos szabályok, amiket nem tartanak be, nem is lehet, hogy nem is tudják, hogy vannak. Itt vannak a gondok, ugye nem régen, itt most március végén hírességek, hollywoodi sztárok kezdtek aláírásgyűjtést be. Valaki azt szeretné, az ICE-t számolják fel. Nem gondolom, hogy ez messzire vezetne, mert akkor lesz helyén más. Tehát itt most nem arról van szó, hogy felszámoljuk, és minden rendben lesz, többet nem ilyen módon bánnak az illegálisan érkezőkkel, hanem azt kellene valahogy megváltoztatni, elérni, hogy valóban egy legális folyamattá váljon. Sokkal több latin-amerikait toloncolnak ki, ez igaz, de nem javult az Egyesült Államokban a droghelyzet. Tehát ami miatt például most, amit Trump mondott, hogy ezzel felszámolják a drogot az Egyesült Államokban. Nem fogják, mert igaz, hogy a kartellek juttatják oda, de annak az elosztói most már nagy részt Egyesült Államok beli nem bevándorlók, tehát nem friss bevándorlók, lehet, hogy többedik generációs latinók, lehet, hogy más származásúak, de a fő cél, vagy amire hivatkozik, az nem oldódik meg, úgy tűnik. Lehet egy folyamat, aminek a végén majd látunk egy új helyzetet.
2: Említette is a tanár úr is ezeket a már külföldre is elterjedő hírhet eseményeket, amikor tényleg akár közbeavatkozókat lőttek le ilyenek, és hát lehet, hogy vannak itt, akik nem annyira követik az amerikai belpolitikát, de még lehet, hogy ezek a hírek hozzájuk is elértek. Ennek esetleg lehet valami következménye arra tekintve, hogy hogy fogják ezt a folyamatot a továbbiakban kezelni, vagy akár most lesznek a félidős választások, akár ezekre, erre az egészre valamilyen komolyabb következmény, amit eddig emlegettünk, hogy nem volt, most a ellenállás miatt lehet, hogy fog következni.
3: Lehet, sőt, valamilyen szinten már van is. Az ICE vezetőjét már leváltották, egy új vezető van. Ő is nagyjából eléggé keménykező, de azért valamit változtat. Módosítottak itt a politikai szférában is, hogy kikhez tartozik az ICE, milyen módon járjanak el, tehát ebben talán némi enyhülés már bekövetkezett. Folytatódnak ezek a razziák, nemrég elfogtak, és kitoloncoltak olyat is, aki legálisan volt ott, csak eleve latinónak nézett ki, akkor visszük. Na ez például egy, nem tudom eléggé eltúlozni, mennyire gigantikus probléma Trumpnak. És itt lesz talán a legkomolyabb következménye. Az Egyesült Államokban élő latin amerikaiak történelmileg általában, ha már ugye legálissá váltak, tehát állampolgárok, vagy többedik generációs latinok, szavazati joguk van, akkor ők alapvetően demokrata szavazók voltak, a latin-amerikai szavazók. Kivétel a kubaiak, a kubai származások mindig republikánusok felé hajlottak, azért, mert mindig a republikánusok voltak a legkeményebbek Fidel Castro rendszerével, és ők ezt akarták. De alapvetően demokrata szavazók voltak. Ez a közelmúltban megváltozott. Nem fordult még át teljesen az arány, de egyre több a republikánus szavazó a latin-amerikaiak között is, úgy általában a latin-amerikai csoportban. Ennek az az oka, hogy beindult köztük az a folyamat, hogy mi már itt vagyunk, nekünk már megvan az állampolgárságunk, számunkra is káros, hogyha sok illegális bevándorló érkezik, akár a saját hazánkból, mert a mi státuszunkat veszélyezteti, a mi munkánkat veszélyezteti, egyre rosszabb híre lesz a latin-amerikaiaknak, tehát ők is támogatták alapvetően, nem azt mondom, hogy a latinok többsége, de már kezd szinte kiegyenlítődötté válni a helyzet, azt, hogy valamilyen keményebb módon lépjenek fel a latin-amerikai illegálisokkal szemben. De az, ami most történik, hogy hogyan bánnak velük, és hogy már a legálisan ott lévő latin-amerikaiakat is zaklatják. Elindult bizonyos régiókban, főleg a déli államokban, hát ez már, itt most használhatjuk ezt a rasszista szót, egy olyan rasszizmus, hogy látnak egy latinót, te biztos illegális vagy, biztos el akarod venni a munkánkat. Miközben évtizedek óta ott él, évek, évtizedek, vagy akár ő már ott is született. Tehát egyre jobban érzik az Egyesült Államokban élő latin-amerikaiak a diszkriminációt, azt, hogy hogy néznek rájuk. Még a republikánus szavazók is. Mert nincs ráírva ugye, hogy a Trump szavazó, csak az látszik rajta esetleg, ugye ez a mestiz vonások, tehát hogy a latin-amerikai. És ez az igazán veszélyes Trumpnak. Ez már közvéleménykutatásokban is kimutatható a latinok között, hogy nagyot csalódtak benne, mert ők is, tehát a republikánusra szavazó latinók egy része azt érzi, hogy sokkal rosszabb helyzetbe került, mint korábban, mert őt is negatívan, hátrányként érinti az, amit egyébként csak az illegálisok ellenében alkalmaznának. Tehát a latinó szavazó közösségben van egy népszerűségcsökkenés, ami nagyon fontos Trumpnak félidei választásoknál. Külön kezelendő a kubai szavazó közösség, most ugye ez most nem témánk, de ugye Kubával is most élesedik a helyzet, tehát hogy azt, hogy azzal, hogy bánik majd Trump, ott az a floridai kubai közösségnél egy nagyon fontos lesz, megint csak a félidős választásoknál. És harmadik kategória azok a republikánus szavazók, akik nem latinók, egyszerűen csak nem tetszik nekik, ahogy ez zajlik. Tehát radikálisabbak ebben a kérdésben, mint mondjuk a legtöbb demokrata a migrációs kérdésben, de azért van egy pont, van egy határ, és nem feltétlenül tetszik nekik az például, hogy Minnesotában egyszerűen csak lelőnek valakit. Jó, indokolták, hogy miért, de azért ez eléggé sántított. Tehát azért még nincs nagy veszélyben Trump elnöksége, mondjuk a félidős választásoknál esetleg elveszíti azon képviselői egy részét, akik többséget adnának neki, akkor kisebbségbe került, de rövid és középtávon, vagy ha mondjuk a következő választásokat nézzük, ami ugye két éven belül majd elkövetkezik, ott azért már gondolnia kell erre, hogy milyen képet mutat mindez. Lehet, hogy neki tetszik, lehet, hogy az általa, vagy az őt támogató maga mozgalom, ugye ez a Make America Great Again-nek alapvetően tetszik, de ahhoz, hogy Trump megnyerte az előző választásokat, és mondjuk megnyeri a következőt is, szükség van a maga mozgalomnál jóval bővebb bázisra. Olyan republikánusokra, akik azért inkább középen vannak, és a latinó szavazókra. És most ezekben a kategóriákban bizalomvesztés indul. Na meg az, de hát ez már nem ehhez kapcsolódik, hogy a külpolitikájában nem pont úgy jár el, ahogy ígérte korábban, tehát ez is a szavazó bázisában nem, nának nem tetszik, hanem feltétlenül csak a belpolitikával és a gazdasággal foglalkozik, hanem Venezuela, Irán, Kuba is, Grönland, és meg ki tudja, mi lesz itt. Ezek, inkább azt mondanám, hogy ez a sok tényező együtt lehet, hogy majd arra fogja sarkalni, hogy bizonyos változások legyenek ebben, és itt az ICE tevékenysége és a migrációval, migráció kezelése, ez fontos tényező most is, és a jövőben is az lesz.
1: Kedves hallgatóink, az imént Lénárt Andrást, a Szegedi Tudományegyetem hispanisztikai tanszékének docensét hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra. A viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter a Facebook oldalán szombat reggel közzétett bejegyzésében azt írta, minden centet hazahozunk. Kőkemény tárgyalásokon vagyunk túl, tegnap még az utolsó órákban is 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege. Történelmi győzelem, fogalmazott Magyar Péter. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Magyar Péter a megállapodást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedésfejlesztésre, egészségügyi beruházásokra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis- és középvállalatok támogatására tud költeni. 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, annak fejlesztésére és kutatásokra. 1,5 milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hívszerelvények, valamint a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Kiemelkedő eredményt ért el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikájának szívprogramja. A szakemberek elvégezték az ezredik katéteres aorta billentyű beültetést. Az úgynevezett TAVI beavatkozás egyre több beteg számára jelent biztonságos alternatívát a nyitott szívműtéttel szemben, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. A Debreceni Klinika első vidéki intézményként indította el a programot, és ma is az ország egyik legnagyobb esetszámú strukturális szívgyógyászati centrumaként működik. Az ezredik páciens egy 80 éves beteg volt, akinél katéteres aorta billentyű beültetés történt a napokban. Az eljárást abban az esetben alkalmazzák, amikor a meszes szívbillentyű már nem nyílik ki teljesen, így akadályozza a megfelelő véráramlást. A beavatkozást 2013 óta alkalmazzák az intézményben, amely mára az ország egyik vezető TAVI központjává vált. Idén a tervek szerint 250 katéteres aorta billentyű beültetést végeznek. Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A miniszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani ahhoz, hogy megfelelően működhessen a rendszer. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018 májusában indították el, a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Az Agrárkamara a múlt héten arról tájékoztatott, hogy a jéger működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött, miközben gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, amelyek fokozzák a jégveszélyt. Budapesten idén 5 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére 50% kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából, közölte a Budapest Gyógyfürdői és Héjvizei ZRT. A Magyar Fürdőszövetség azzal a céllal indította pár évvel ezelőtt a Suli a strandon országos akcióját, hogy a diákoknak szórakoztató és mégis oktató jellegű tanítási napot biztosítson az iskolai év utolsó heteiben. A programban részt vesz a Csillaghegyi Árpád forrásfürdő és Székely Éva úszoda, a Palatinusz gyógy hullám és strandfürdő, a Paskál gyógy és strandfürdő, a Pesterzsébeti jódos sós gyógy és strandfürdő, valamint a római strandfürdő. Június közepéig fogadják az osztályok jelentkezését, tavaly 59 csoport csatlakozott a programhoz.
0: Az időjárásról.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez az Európa Szalon rádiónk magazin műsora, benne pedig a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. A mai Európa Szalonban a táncé lesz a főszerep, ugyanis a vendégeim mindketten táncosok. Lőrinc Krisztinával, a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület alapító művészeti vezetőjével, valamint Lipták Olá Petra táncoktatóval beszélgetünk annak kapcsán, hogy Miskolcváros napján az Egyesület kapta az év sportolója díjat a csapat kategóriában. Szó lesz majd a versenyzésről, a közösség erejéről, a szülői támogatás fontosságáról, illetve a kitartásról, szorgalomról is.
2: Azt gondolom, hogy az elmúlt 14 év, ami mögöttünk van, az abszolút pozitív, és egy folyamatos fejlődésben vagyunk, és növekszünk, és változunk, és ötletelünk, és agyalunk, hogy mit lehetne még jobban tenni, akár az egyesületért, akár a növendékekért, a hozzánk járókért. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat, és egy nagyon nehéz munka, ami mindennapi figyelmet igényel gyakorlatilag tőlünk.
1: Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc Város Napja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. 2026-ban, vagyis ebben az évben az év sportolója díjat a csapat kategóriában a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Vendégem itt a stúdióban Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezető, köszöntelek.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Valamint Lipták Olá Petra táncoktató, köszöntelek téged is.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Először is hadd gratuláljak a rádiónk szerkesztősége nevében a csapatnak ehhez a díjhoz, ehhez az elismeréshez. Milyen volt, amikor megtudtátok, hogy tulajdonképpen most ennek az évnek is ti vagytok az egyik díjazottjai, mert azért mondjuk el, hogy 2025-ben NIVU díjat kapott az Egyesület.
2: Igen, hát meglepődtünk, meglepetésként ért idén is ez a díj minket, viszont azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív visszacsatolás a várostól is, hogy méltónak találnak minket arra, hogy Miskolcot képviseljük, és hogy ezt így hálálják meg nekünk.
1: Beszéljünk egy picit azért az Egyesület múltjáról. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik itt Miskolcon tulajdonképpen már ennek a történetét is, de hát azért, ha valaki mégsem annyira, nem most kezdődött ez, hosszú évekkel ezelőtt.
2: Igen, 2012. februárjában nyitottam meg a akkor még Mozgásstúdió néven a Grand Dance Tánc és Mozgásstúdiót, és 2024-től lettünk egyesület. Első körben még csak két csoporttal indult a történetünk, a klasszikus balettal és a modern tánccal, és 2014-ben csatlakozott a hip-hop szekció is, illetve gondoltam azt, hogy el kéne indítani, és így úgy döntöttem, hogy akkor vágjunk bele, és ehhez kerestem oktatót, akit meg is találtam, de itt majd átadom a szót inkább Petrának, hogy meséljen ő erről a történetről.
1: Épp ezt akartam igen kérdezni, majd még Kriszta, hozzád is visszatérünk, hogy a te életedbe annak idején hogyan került bele a tánc, de te, Petra, hogyan kerültél ide a stúdióhoz?
3: Hát én régen jártam egy másik tánciskolába is, és ott volt egy... Hát Krisztinek tanítványa, Dominika, és nekik a szülei szóltak, hogy van egy tánciskola, ahova keresnek oktatót, és rajtuk keresztül találkoztam Krisztivel.
1: És ez mikor és volt?
3: Hát ez 14. augusztusában,
2: igen, valahogy így.
3: És ott itt beszélgettünk, aztán szeptemberben meg el is indultunk.
1: És neked hogy került az életedbe a tánc? Kicsikorodtól?
3: Nekem kicsikoromtól, igen. Én művészeti iskolába kezdtem. Modern táncot tanultam, néptáncot tanultam, balettet is tanultam, úgyhogy igazából mindent is tanultam.
1: És most oktatod?
3: Igen.
1: Kriszta, neked hogyan került annak idején az életedbe a tánc, és hogyan jött maga az a döntés, hogy 2012-ben elinduljon tulajdonképpen ez a stúdió?
2: Hát én egészen 5 éves koromig mennék akkor vissza. Nekem onnan indult gyakorlatilag a pályafutásom édesanyámnak köszönhetően, amikor ő beiratott egy balettiskolába, és ott a mesterem és később a mestereim folyamatosan kísérték az utamat, és vezettek és irányítottak ebbe a művészi világba be, ami nagyon megfogott és nagyon megtetszett. Úgyhogy én gyakorlatilag 10 évet jártam egy balettiskolába, onnan egyenes utam vezetett egy művészeti gimnáziumba, ahol színházi táncosként végeztem, majd jött a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a modern tánc szakirányra főiskolai vonala, majd az egyetemi és a klasszikus balettmester vonalát is elvégeztem a Táncművészeti Egyetemnek, úgyhogy igazából nekem az életemet végigkísérte a tánc. És hogy jött ez az egész ötlet? Azt gondolom, hogy... Ez így az évek folyamán, én ebbe dolgoztam gyakorlatilag alapfokú művészeti iskoláknál, művészeti szakgimnáziumban tanítottam, és évek óta érlelődött bennem az, hogy ezt nem csak profi szinten lehet űzni, hanem szeretnék lehetőséget adni az amatőr sportolóknak, amatőr táncosoknak, akik hobbi szinten, kikapcsolódásképpen szeretnének ezzel a művészi formával foglalkozni.
1: Mit jelent az, hogy tulajdonképpen egyesületként működtök?
2: Elkezdtünk sport stílusirányzatokat is bevezetni az egyesülethez, és így muszáj volt megtennünk azt a lépést, hogy nem mint mozgástúdió indulunk, vagy folytatjuk tovább a munkánkat, hanem egyesületté állunk át, és ezen a vonalon ugye tudtuk bővíteni az egyesületnek a stílus irányzatait, a tárházát.
1: Mit jelent ez, ezek a sportvonal?
2: Hát igazából ugye a táncos vonal mellé bekerültek az esztétikus gimnasztika is, ugye ez is egy sportvonalat képvisel, művészi tornavonalban kell gondolkodni, hogyha esztétikus gimnasztikáról beszélünk, illetve ugye bejött a légtorna, most már a karika mellett több irányzata is, bejött a szilk, a hemok, a lánc, ne hagyja ki semmit, a rúd, gyakorlatilag az is folyamatosan bővül.
1: Petra, hozzád melyik rész tartozik?
3: Hozzám a hip-hop.
1: Mit tudhatunk erről a hip-hop csapatról?
3: Nálam 5 csoport van jelenleg. A kicsiktől egészen a szeniorokig megtalálhatóak. Hát segítenek, 2 is, van még rajtam kívül 2 tanár is. Igazából...
1: A kicsiktől a szeniorokig milyen korosztályt akar egészen pontosan?
3: Hú, a legkisebbem szerintem, nem tudom, most így 7 éves lehet. 7 évestől egészen 50, nem akarok hazudni, inkább maradjunk az 50-es kategóriánál, mert nem akarok se túl magasat mondani, se alacsonyat, és nem akarom megbántani.
1: Hogyan választják tulajdonképpen ezt a tánc stílust? Azért ez egy energikus, nagy mozgásokat igénylő, sokszor, ha én jól tudom, jók az ismereteim, ugrásokkal, még néha akár trükkökkel is, bár gondolom ez korosztálya válogatja, de azért például számomra meglepő, hogy mondjuk szenior csapat is van.
3: Igen, hát ők először inkább ilyen mozgás szerint szerették volna, és hát választani. Aztán nálam vannak olyanok, akik már régebb óta táncolnak, másik tánciskolából jöttek, szeniorok, és hozzájuk folyamatosan csatlakoznak, és akik csatlakoznak, hál' Istennek felveszik a fonalat mindenkivel, szóval le a kalappal előttük.
1: Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire könnyű a különböző korosztályokkal, hogy úgy mondjam, foglalkozni egy-egy táncórán, vagy mondjuk akár egy-egy versenyre készülni?
3: Teljesen más. Teljesen más. A serdülő korosztály, én azt mondom, hogy szerintem az a legnehezebb korosztály, és ahogy megyünk felfele, nekem egyre könnyebb. De szerintem ez oktató választja, vagy válogatja, hogy kinek mi a könnyebb. Úgyhogy nekem a serdülő.
1: Most egyébként az egyesületnél milyen, hogy úgy mondjam, tánc kategóriákban, tánc stílusokban versenyeznek a versenyzők, diákok, gyerekek, felnőttek, mindenféle korosztály?
2: Hát most igazából azt hiszem, hogy legfőképpen a modern tánc kortárs vonal, illetve a hip-hop, ami legjobban megy most nálunk versenyző szinten.
1: Hogyan dől el egyébként az, hogy éppen milyen versenyre megy tőletek csapat, és hogy melyik? Mert azért gondolom, ez sem túl könnyű kiválasztani, hogy na, ők már vannak azon a szinten, hogy elvigyem őket, őnekik még kicsit fejlődni kell.
3: Hát a nehezebb versenyeket azt inkább már a régebbi versenycsoportoknak szoktuk megcélozni, de van lehetőség mindegyik korcsoportnak kipróbálni a magát, akár ilyen amatőr versenyen is. Szóval igazából próbálunk mindenkinek verseny lehetőséget nyújtani.
1: Hogyan zajlanak a felkészülések egyébként? Mert gondolom azt nagyjából már előre lehet látni, hogy mikor, hol, milyen versenyt rendeznek, esetleg milyen korosztálynak.
2: Hát igazából heti 2-szer vannak az órák a táncosainknak, de természetesen azért, hogyha a versenyről van szó, akkor általában igény van arra, illetve szükség van arra, hogy plusz órákat is, illetve plusz próbákat is betegyünk, úgyhogy ez csoportfüggő egyébként, hogy mi a plusz igény, de azért szoktunk rendszeresíteni próbákat, amikor már tudjuk, hogy közeleg a verseny.
1: Arról mit lehet tudni, mennyire kitartóak egyébként a versenyzők? Mert azért ugye egy-egy csapatot össze is kell tartani, nem mindegy, hogy mennyire friss az a csapat, vagy mennyire összeszokott mondjuk az a csapat. Kitartóak? Hosszú évek óta járnak
3: szerintem
1: már oda? A nagy része a táncosok nagy része?
3: Mondani, hogy igen. egészen, hát nekem például a legkisebb versenyzők, ők annyira, nekem minimalunk maradnak, de egyébként már nagyok, hát gyerekből lassan serdülők lesznek, ők igazából 9 éve járnak már, úgyhogy igen, kitartóak nagyon.
1: Te is ezt vetted észre, Krisztina?
2: Igen, egyébként igen, hál' Istennek. Tény, hogy nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük háttéremberként, és próbáljuk folyamatosan a motivációt és a lelkesedést fenntartani, illetve a csapatot összetartani, mert vannak hullámvölgyek, és általában az én tapasztalatom az az, hogyha mondjuk jön egy verseny, és ott mondjuk nem azt az eredményt érik el, amit szeretnének. Ott szokott lenni egy ilyen kis zuhanás, és akkor nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük, és segítsük őket, illetve hogyha már nekünk nem megy, akkor 2 éve már kócsok is dolgoznak egyébként a fiatalokkal, pont azért, hogy meglegyen a csapat összetételben az összhang, hogy tudjanak együtt dolgozni, tudják egymást kihúzni, hogyha valaki esetleg kicsit lecsúszott mélyebben van lelkileg, vagy éppen összetört egy verseny miatt, úgyhogy nagyon fontos az, hogy mi háttéremberként maximálisan ott álljunk a gyerekek, illetve hát akár a felnőttek mögött is.
1: Minden korosztály versenyez egyébként?
2: Igen.
1: Mennyire könnyű mondjuk pont ezt a versenyszellemet, amit hallhattunk, hogy nem biztos, hogy mindig ugyanúgy fel tudják dolgozni azt, hogyha nem a várt, általuk várt eredmény jön. Mennyire kell ezzel foglalkozni? Mert hogy említetted, hogy most már kócsaitok is vannak. Nagy a nyomás ilyenkor a versenyzőkön?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy igen, igen.
3: Én is, meg szerintem a mostani fiatalok nem úgy állnak a dolgokhoz, mint régebben.
1: Tehát ők alapból jobb eredményt várnának el?
3: Én szerintem sokkal jobban maximalisták.
2: Igen, abszolút. Meg néha lehet, hogy már mi kevesek vagyunk, mert lehet, hogy már azt mondják, hogy ó, hát de úgyis az edzőnk vagy, és akkor úgyis azt fogod mondani, hogy de jó az eredmény, meg ügyesek voltunk. Persze elmondjuk a hibákat is, meg hogy mire kell figyelni a következő alkalommal, de jobb, hogyha néha egy külsős ember, vagy külsős személy is mondja azt, hogy igenis ez a helyezés, ez megfelelő, ne keseredjetek el, keressük meg, honnan tudunk még jobban építkezni, honnan tudunk táplálkozni, mi a motiváció ebbe, mibe tudunk kapaszkodni, hogy előre tudjunk jutni. Úgyhogy néha kell egy külső kapcsolat is.
1: Egy picit hagy halljanak a hallgatók ezeknek a versenyeknek azért a hangulatáról, ezeknek a versenyeknek a esetleges múltjáról. Milyen versenyek zajlanak manapság itt Magyarországon? Aztán kicsit kiebb is tekintünk, hiszen ti már külföldre is mentek, illetve hát voltatok is már több alkalommal. Mit lehet tudni tulajdonképpen erről a táncvilágról?
2: Hát ez egy nehéz kérdés. Minden verseny más, de minden versenynek megvan a maga szépsége, és minden versenyről próbálunk úgy hazatérni, hogy nézzük meg azt, hogy mi volt ez a pozitívum, ami minket előre visz egy-egy versenyhelyszínen, vagy helyszínről, vagy egy szervező által. Mi az, ahova szívesen visszamennénk, vagy azt mondjuk, hogy menjünk még, nyissunk még, és keresgéljünk még, hiszen rengeteg féle fajta verseny van most már itt Magyarországon, úgyhogy nagyon nehéz dönteni, hogy mi az, ami mondjuk számunkra megfelelő, vagy nem is tudom, hát nehéz dönteni összességében, hogy hova menjünk, mindig próbálunk új versenyhelyszínekre elmenni, pont azért, hogy tapasztaljunk mi oktatók is, meg nyilván a gyerekek is, lássunk új helyszíneket, új csapatokat, hogy legyen lehetőségünk nyitottan kiállni egy-egy versenyhelyszínre.
1: Az egyesület egyébként mely tánc formákban, tánc típusokban a legeredményesebb?
2: Hát a hip-hop, a csoportformáció, modern kortárs, szintén szólókba, akár a hip-hopnál, akár a modernnél, szóló, duó, trió, bármi változó, amivel éppen készülünk, azt igyekszünk azért megmérettetni, és megnézni, hogy milyen szinten vannak a növendékek is, illetve hát vagyunk mi is, mint egyesület. Igen.
1: És hogyan dől el az, egy picit Petra tőled kérdezem, hogy egyáltalán milyen zenét választotok, milyen koreográfia lesz? Egyáltalán melyik van hamarabb, a zene vagy a koreográfia? Mert én laikusként azt gondolnám, hogy hát csak zenét kell választani, és annak a ritmusát követni nagyjából majdnem minden tánc típusnál.
3: Igen, ez így van, amúgy nehéz választani, mert szerintem nem mindegy, hogy az adott csoportnak milyen zene áll jól. És hát már csináltunk olyat, hogy elkezdtünk egy táncot egy adott zenére, de úgy láttuk jónak, hogyha lecseréljük, mert egyszerűen nem hozzájuk illett. Úgyhogy először zenét szoktunk egyébként választani, és úgy a koreográfiát rá, de valamikor felcserélődik a sorrend.
1: Milyen szabályok vannak például egy-egy hip-hop táncversenynél? Milyen hosszú lehet mondjuk egy-egy műsor, versenyszám?
3: Ez kategóriától függ. Ugye van szóló, duó, trió. A duó, trió az általában egy is ugyanaz. Van csoport, formáció, megaformáció. A megaformációnak szerintem a leghosszabb, ott szerintem 5 perc általában mindenhol. Egyébként átlagosan a csoport formációja 3-3 fél, és a duó szóló az másfél perc,
1: azok
3: maximum 2, de hát szerintem az mások.
1: Mi a csoport és a formáció között a különbség? A létszám?
3: A létszám, igen.
1: Tekintetében?
3: Átlagosan én szerintem mindegyik versenyen úgy van, hogy a csoport az ilyen 10 főig van.
1: Igen.
3: Formáció meg már 11 főtől 20 főig, mert 21-től meg már meg a formáció.
1: Hogy könnyebb egyébként dolgozni egy tulajdonképpen oktatónak 2-3 emberrel, amikor csak 2-3 ember mozgását kell összhangba hozni, vagy akkor, amikor viccesen mondva nagyobb tömeg van a színpadon, és esetleg egy kicsit maga a látvány is sokszor jobban elviszi mondjuk a közönséget, vagy a produkciót?
3: Szerintem amúgy mindegyikkel jó dolgozni, mindegyiknek megvan a maga szépsége. Én úgy gondolom, a nagyobb csoport, a nagyobb formációval nagyobb látványt lehet nyilván elérni, de kis csoporttal is lehet szerintem szép koreográfiát összeállítani. És szerintem mindegyiknek megvan a maga szépsége.
1: Kriszta, te hogy látod?
2: Abszolút, ugyanígy. Egyetértek.
1: Arról nem beszéltünk, hogy te milyen típusú csapatokat készítesz fel.
2: Hát én sok mindenbe vagyok benne, egy kicsit, vagy kicsit jobban. Igazából én a gimnasztikától kezdve a klasszikus balett, a modern, a légtorna, tehát gyakorlatilag minden vonalban benne vagyok. Versenyzői szinten ugye inkább a klasszikus balett és a modern kortárs vonal, ami az enyém.
1: Hogyan zajlik egy-egy versenyen egyébként maga a pontozás, a bírálat?
2: Hát ez minden versenyen más. Nagyon pontoztunk már egy jó pár versenyen azért mi is, de tényleg csak azt tudjuk elmondani szerintem, hogy változó. Valahol, hogyha mondjuk egy minősítő versenyről beszélünk, akkor ott például lehet, hogy csak egy minősítést kell adni, és nem kell konkrét pontot adnunk a versenyszámukra. Valahol szigorú szabályok vannak, hogy akár a csoport dinamikára, az összetételre, a koreográfiára, az előadásmódra, az öltözetre, tehát a sminkre, tehát hogy mindenre vannak külön pontozási rendszerek, úgyhogy ennek is elég széles azért a tárháza.
1: Vannak egyébként például kötelező elemek, mint mondjuk a korcsolya jutott eszembe, hogy ott ugye vannak ilyen elvárt részek, vagy itt abszolút az alkotói szabadság kap teret?
2: Hát azt gondolom, hogy egyébként nálunk szerintem akár a modern, akár a hip-hop vonalon ott van szabadság. Nyilván vannak tiltó elemek, amik benne vannak a szabályzatban, hogy mik nem szerepelhetnek benne, de például egy esztétikus gimnasztika vonalban, ha gondolkodunk, vagy mondjuk egy légtorna vonalban, ott viszont meg vannak adva kötelező elemek, amiknek szerepelni kell mindenképpen a produkcióban.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk továbbra is.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc Városnapja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. Az év sportolója díjat a csapat kategóriában idén a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Folytatjuk tovább a beszélgetést Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezetővel, valamint Lipták Olá Petra táncoktatóval.
2: Igazából én azt gondolom, hogy az elmúlt 14 év, ami mögöttünk van, az... abszolút pozitív, és egy folyamatos fejlődésben vagyunk, és növekszünk, és változunk, és ötletelünk, és agyalunk, hogy mit lehetne még jobban tenni, akár az egyesületért, akár a növendékekért, a hozzánk járókért. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat, és egy nagyon nehéz munka, ami mindennapi figyelmet igényel gyakorlatilag tőlünk.
1: Hogyan látjátok a tánc helyzetét jelenleg, akár itt Miskolcon, Magyarországon belül, akár világszinten?
2: Szerintem nagyon jön föl. Egyre több tánciskola nyitja meg kapuit gyakorlatilag, nem csak itt Miskolcon, hanem ugye tényleg így országszerte. És azt gondolom, hogy egyre nyitottabbak most már a gyerekek is, akár kisgyermekkorban gondolkodunk, akár tényleg a nagyobb korosztály is, és a szülők is egyre jobban igénylik amúgy, szerintem a szülők is azt, hogy a gyermekük valamit csináljanak, ne pedig mindig csak a telefon előtt üljenek, és a tabletet nyomkodják, meg nem tudom, a számítógép előtt játszanak, hanem igenis igyekeznek a szülők is kimozdítani most már a gyerekeket ebből a kocka világból.
1: A korosztályokat nézve, ha még itt a gyerekeknél, fiataloknál maradunk, ugye sokszor hallani, hogy azért mondjuk egy gyereket a szülő irányít valamilyen sportág felé, legyen az akár tényleg valamiféle tánc is. Jön a kamaszoknál már az, hogy na hát az ismerősöm jár ide, és akkor úgy gondoltam, hogy én is megnézem. Ott már van ilyen?
2: Abszolút.
3: Persze. Szinte amúgy mindennapos.
2: Igen. Tehát a tinédzser korosztálynál már inkább ők úgy jönnek, hogy az osztálytársam ide jár, lehet-e csatlakozni, a barátnőm ide jár, lehet-e csatlakozni. Tehát ott inkább már igen, egymást úgymond húzzák be a fiatalok.
1: Akkor tulajdonképpen ennél a korosztálynál fontosabb is a csapat, nem? Meg a közösség.
3: Na, így van.
2: Igen.
1: Az idősebbeknél mi a tapasztalat, akik, hogy mondjam, abszolút csak hobbiként indul náluk a tánc, mert ugye hallhattuk, hogy azért 50 pluszosok is vannak, szenior korosztály is van. Könnyen ott ragadnak, ott maradnak, vagy azért már sokan mondjuk ott lemorzsolódnak?
3: Hát nehéz kérdés egyébként, mert annak idején, nem is tudom, 12-en, 14-en voltunk, és folyamatosan cserélődnek. Van egy mag, aki megmaradt, és hozzájuk jönnek mindig. És van, akinek bejön, valakinek nem, de már olyat is hallottam, meg láttam, meg tapasztaltam, hogy egyikében járt, utána kihagyott egy kicsit, és visszajött. Úgyhogy egyébként kitartóak is, de forog a történet.
1: Kinek hogy hozza az élethelyzete, gondolom.
3: Igen.
1: Itt a versenyek és a tánc kapcsán hát azért szóba került már a zene és a koreográfia, de a ruha, a jelmez, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, segítsetek, az hogyan dől el, hogy mikor éppen miben lesz egy-egy csapat, vagy egy-egy duó, trió?
2: Hát én a magam nemében tudok csak beszélni, aztán Petra is elmondja az ő vonalukat. Hát én mindig bajban vagyok a ruhákkal, nekem ez mindig egy ilyen nagy dilemma, de általában össze szoktam rakni a koreográfiát, és akkor annak függvénye, hogy mit érzek, illetve mit ad át a csapat, vagy a szólista, vagy a formáció, és megpróbálom összehozni a zenét, a koreográfiát, a csapatot, az érzéseket, hogy akkor mindehhez milyen ruha passzolna a legjobban. Úgyhogy nehéz, ez egy nagy kutató munka legalábbis nekem.
1: Nálad is, Petra?
3: Nálunk is, mert mi is próbáljuk ugyanúgy, mint Kriszték, hogy a zenéhez is passzoljon ugye a ruha, illetve a tánc stílushoz is, meg a csapathoz is. Úgyhogy ez így ilyen körkörös mindig.
1: Demokrácia van egyébként ebben valamilyen szinten? Tehát van beleszólása a csapatnak, a táncosoknak abba, hogy mit vesznek fel?
2: Igen, abszolút.
1: Visszatérve tulajdonképpen itt magára, kifejezetten a táncra, van olyan, hogy valakinek mondjuk nem javasoljátok? Tehát mondjuk elviszi a szülő, vagy elmegy ő, mint hogy osztálytárs ide jár, és akkor megnézném én is. Volt már olyan, hogy mondjuk valakit tulajdonképpen el kellett tanácsolni, mert nem az ő világa volt?
2: Nem hiszem.
3: Nem.
1: Mi kell ahhoz egyébként, hogy valaki jó táncos legyen?
2: Hát az akarat, a kitartás, a motiváció. Szerintem ez az elsődleges. Szeresse, amit csinál, szeresse a helyet, ahova jár, a csapatot, az oktatót.
3: A tisztelet.
2: A tisztelet. Igen, igen, mindenki irányába. Tehát saját magát is tisztelje, a társait is tisztelje, magát, a környezetet, ahova jár is. Tehát, hogy az egész rendszert, ahol van, amiben benne van, az nagyon fontos. És akkor onnantól kezdve, ha ő partner, akkor szerintem nagyon könnyű dolga van mind az oktatónak, mind a csapatnak, és neki is nyilván.
1: Milyen egyébként itt a közösség, vagy milyenek a közösségek, inkább így kérdezem, az egyesületnél?
2: Szerintem nagyon összetartó társaság van nálunk, és ez a kicsikre is értem, a nagyokra is. Nagyon-nagyon szeretnek együtt lenni, akár az órákon kívül is csinálnak csoportos programokat, együtt mennek moziba, nem tudom, kikapcsolódni, szórakozni. Úgyhogy hál' Istennek nem csak ott bent alkotnak egy csapatot és egy összetartó társaságot, hanem a mindennapi életben is én úgy gondolom, hogy nagyon összetartóak, és szerintem mindenki számíthat a másikra 100%-ban.
1: Szoktatok is szervezni esetleg ilyen, úgymond, órán kívüli programot? Táncoktatóként mondjuk a hip-hoposoknak volt már olyan, hogy kifejezetten valami olyat, ami nem is biztos, hogy táncos, nem is biztos, hogy ott
3: volt.
1: Van az egyesületben.
3: Régebben volt farsangunk is, bentalvós történet is volt, de igyekszünk, csak hát ebben a mai rohanó világban már összeegyeztetni ezeket. Nehéz amúgy, de igyekszünk persze.
1: Táncoktatóként, ez mindkettőtöknek szól ez a kérdés, azért nincs könnyű dolgotok, én azt gondolom, mert amellett, hogy figyelni kell ugye, amit elhallhattunk a koreográfiára, a zenére, arra, hogy versenyre kell esetleg készülni, azért a csapat dinamikáját is, és éppen adott csapat hangulatát is figyelni kell. Jól gondolom ezt? Akár egy-egy edzéskor is, vagy egy-egy órakor is.
2: Igen, én nagyon sokszor úgy tartom az órát, hogy megnézem a gyerekeket, amikor bejönnek a terembe, hogy éppen milyen lelki állapotban vannak, és megpróbálom ahhoz mérten összeállítani az órát, vagy éppen változtatni, mert lehet, hogy van a fejemben egy elgondolás, hogy mit szeretnék ma velük csinálni, és bejönnek, és látom, hogy ez esélytelen, akkor újra tervezés, és akkor jön a B verzió, vagy a C, vagy a sokadik, hogy mindenképpen próbáljam behozni őket az órára, és a figyelmüket oda terelni, és hagyják kint a gondokat, mert azért jönnek az órára, hogy együtt legyenek, hogy együtt legyünk, hogy kikapcsolódjanak, hogy elengedjék az egész napos rohanást, a tanulást, mindent.
1: Ez a szenior korosztálynál is előfordulhat a hip-hoposoknál, hogy ott is máshogy kell egy kicsit az órát tartani, mondjuk, mint ahogy te eltervezted? Vagy ők jobban tudnak koncentrálni?
3: Ők igen, mert van olyan, amikor egy kicsit csacsogunk így óra előtt, mindenki elmondja a problémáját, és utána elkezdjük, mert utána tudnak figyelni, de egyébként ők maximálisan külön tudják választani ezeket a problémákat.
1: Ugye a mostani elismerés, aminek kapcsán készül ez a beszélgetés, az év sportolója díj csapat kategóriában. Hát azért a sportolókhoz a versenyek is hozzá tartoznak, térjünk is rá itt ezekre. Az éven, ha csak ezt az évet nézzük, ugye május végén járunk, milyen versenyekről tudnátok beszámolni? Hol jártak tulajdonképpen a csapatok?
2: Fú,
3: hol nem,
2: igen, hol nem. Fú, hát több
1: sűrű
2: minősítő, igen, hál' Istennek most úgy besűrűsödtünk, ugye több minősítő versenyen vettünk már részt, kvalifikációs versenyeken vettünk részt, amiknek ugye külföldi világbajnoksága volt a tétje, illetve most például magyar bajnokságon vagyunk túl egy hete, illetve annak még megy a folytatása, úgyhogy de vár még ránk Európa-bajnokság, vár még ránk világbajnokság, úgyhogy nem unatkozunk.
1: Hol lesznek ezek utóbbiak?
2: Az Európa-bajnokság az most Balatonfüreden lesz megrendezve, úgyhogy most nem kell messzire utaznunk, viszont a nyáron lesz majd két világbajnokságunk, illetve az egyik az már inkább a szeptemberbe csúszik bele. Az egyik az Dublinban lesz, a másik pedig Barcelonában.
1: És ide milyen csapatok kerülnek ki?
3: Barcelonában, csak arról tudok nyilatkozni most, ott azon indultunk hip-hoppal, oda gyerek kategóriába mentünk még.
1: Tehát ilyen 9-10 évesek, az a gyerek kategória, vagy?
3: Hát szerintem 9-től maradjunk 13 éves, 14 évesekig.
2: Illetve még ugye megy a modern kortárs vonalról is az egyik csoportunk. Dublinba, ami júliusban lesz, oda pedig három szólistával és egy duóval fogunk utazni.
1: Milyenek egyébként ezek a világversenyek? Mennyiben térnek el mondjuk egy-egy hazai versenytől? Mert azért gondolom, ahhoz Magyarország viszonylag kicsi, hogy ne ismernék jól egymást a csapatok itt tulajdonképpen országhatáron belül, illetve akár gondolom én a táncoktatók is elég jól ismerik egymást a szakmában, de azért egy világversenyen már én máshogy képzelem ezt el.
2: Hát igen, mi tavaly is voltunk már ugye egy világbajnokságon, hát teljesen más a feelingje. Nyilván a tét is nagyobb, hiszen azért egy kategóriába van, hogy 30-an, 40-en is versenyeznek. Például a dublini versenyünk, az most, amit láttam utoljára információt, az 60 országot jelent, több mint 11 000, nem is tudom, 500 táncossal. Tehát, hogy azért Magyarországon ilyen versenyeken ugye nyilván nem tudunk részt venni, amivel nincs is baj, mert ez így jó, ahogy itt megrendezésre kerülnek a versenyek. Úgyhogy nyilván sokkal nagyobb a tétje is, nagyobb az izgalom, és nagyobb talán a motiváció is. Én azt látom a gyerekekben, hogy olyan izgalommal és olyan örömmel készülnek, és tudják, hogy mi a tétje, tudják azt, hogy ide úgy kell menni, hogy a tőlük telhető legtöbbet kihozzák. Bár ezt itt, amikor magyarországi versenyeken vagyunk, is mindig megteszik, tehát mindig úgy jönnek le a színpadról, illetve mi mindig azt mondjuk nekik, hogy úgy menjetek föl, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki magatokból, és úgy gyertek le, hogy elégedettek voltatok magatokkal. Vagy ha netalántán érzitek a hibákat, akkor azt tudjátok elmondani, hogy hol ment el esetleg egy-egy mozdulat, vagy bármi. Úgyhogy nyilván más az egésznek a világa, egy ilyen világbajnokságnak, de nagyon jó érzés megtapasztalni.
1: Akkor ezek egyébként általában több naposak, akár itt a dublini, akár a barcelonai?
2: Igen, igen, igen.
1: Milyen, hogy mondjam, helyen vagyunk mi magyarok a tánc világában, tényleg világviszonylatot tekintve?
2: Hát szerintem egy ilyen erős középmezőny, abszolút én azt gondolom. Úgyhogy nem vagyunk rossz helyen. De mindig fejlődni kell, mindig menni kell, mindig nézni kell, tapasztalni kell, mert ebből lehet még jobban előre haladni.
1: Ahogy így hallgattam, ahogy meséltetek a versenyekről, hogy akár minősítő verseny, akár egyéb versenyek, vagy világverseny nyár közepén. Hát nekem azért az jutott eszembe, hogy nagyon különleges érzés lehet oktatónak lenni, hogy amellett, hogy rengeteg, ahogy én sejtem, hogy rengeteg problémát kell megoldjatok, és rengeteg alkalommal kell esetleg elsimítani konfliktusokat is, de hát ez egy szerintem nagyon különleges dolog, hogy gyerekek ide szánják az idejüket, vagy kamaszok. A nyarukat, a hétvégéjüket, a délutánjukat, amikor hát a rengeteg tanulás és egyéb dolog mellett éppen pihenhetnének is. Milyen érzés egyébként ez, mert ezt gondolom azért nagy felelősséget is tesz rátok, nem?
3: Szerintem abszolút, igen. Néha olyan pótanyukáknak érezzük magunkat.
2: De jó érzés, szerintem, legalábbis ezt mondhatom mind a kettőnk nevében, hogy ezek nekünk is egy pozitív visszacsatolások arra, hogy jól érzik magukat a gyerekek ott, ahol vannak, szeretnek velünk lenni, és hogy ilyen áldozatokat is hoznak azért, hogy akár az Egyesület pozitívan haladjon előre fele, vagy vigyük a hírnevét az egyesületnek.
1: Ha már itt az áldozat hozatali szóba került, hát a szülőket se hagyjuk ki szerintem, mert azért én azt sejtem, hogy ők is nagyban oda teszik magukat itt akár a gyermekeik, akár az egyesület sikereiért.
2: Abszolút, teljes mértékben. Hát hogyha nyilván ugye a kisebb korosztályt nézzük, ott vannak a szülők. Nélkülük gyakorlatilag szerintem nem menne az egyesület. Mert hogyha ők nem hozzák meg azt az áldozatot, hogy heti rendszerességgel elhozzák a gyerekeket az edzésekre, elhozzák őket a versenyre, finanszírozzák a költségeket, és ugye azért itt a világversenyek is olyan összegekkel járnak, hogy azért el kell gondolkodni, hogy neki tudunk-e futni a történetnek, de én azt gondolom, hogy mindig mellettünk voltak, mindig támogatnak minket, mindig segítenek minket abban, hogy haladjunk előre, és igen, nekik is 100%-ban köszönhető az, hogy az egyesület ott tart, ahol tart a mai nap.
1: Tekintsünk egy picit előre a jövőbe. Mik a tervek? Egyáltalán lesz-e majd felvételi? Lehet-e csatlakozni tulajdonképpen az egyesülethez? Ha valaki most érzi azt magában, hogy ő valamiféle táncot szeretne elkezdeni, folytatni, újra folytatni?
2: Igen, nyáron lesznek táboraink is, ez igazából inkább a gyerekeknek szól, a 6-16 éves korosztálynak, de nagyon sokan ott ragadnak már a táborok után, hogy akkor be is iratkoznak és csatlakoznak az egyesülethez, illetve aki szeretne csatlakozni, augusztus végén fogjuk majd tartani a beiratkozásainkat, ez a Facebook oldalunkon, meg a honlapunkon majd közzé lesz téve, úgyhogy ezekre az időpontokra várjuk szeretettel az érdeklődőket, és ott mindenben tájékoztatjuk őket a szeptemberi tanév kezdésről.
1: Melyik korosztály az egyébként, akiket a leginkább vártok?
2: Bármelyik. Mindenkit. Igen, mindenkit.
1: Tehát nincs olyan, hogy mondjuk valamelyik korosztályból viszonylag kevesen vannak, és jó lenne esetleg azt a korosztályt feltölteni?
2: Hál' Istennek, nincs ilyen.
1: Tervek? Idén nyárra, őszre, erre az évre?
2: Hát tervek? Pihenés, ami nem lesz, ami nagyon minimális lesz. Hát ugye versenyzés, versenyfelkészülés, ez folyamatosan megy, illetve hát június 14-ével lezárjuk a tanévet a tanévzáró táncgálánkkal, de hát ugye jönnek az Európa-bajnokságok, jönnek a világversenyek, úgyhogy nem lesz megállás. Minimális pihenés talán, aztán augusztus végétől pedig indítjuk a tanévnek a szervezését, agyalását, mi legyen, hogy legyen, mikben gondolkodjunk, hogyan menjünk tovább, úgyhogy hát haladunk folyamatosan. Ötletek mindig vannak, most már csak a hely kezd kicsi lenni, kezdjük kinőni a teret, mert annyi minden van, és annyi mindenre lenne igény, úgyhogy hát próbáljuk összesakkozni a tanévet.
1: Én mindehhez sok sikert kívánok, akár a versenyekhez, akár a felkészüléshez, illetve a tanévzáró nagy gálához is. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület két tagjával, Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezetővel, valamint Lipták Alá Petra táncoktatóval beszélgetünk annak kapcsán, hogy ugye az év sportolója díjat csapatkategóriában ők kapták meg Miskolc Városnapja alkalmából. Még egyszer sok szeretettel gratulálok, és sok sikert tényleg itt a versenyekhez.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük szépen.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora vasárnap 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, hangsúlyozta Tanács Zoltán, az Európai Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, Facebook oldalán a tanácskozásról azt írta: hozzászólásomat azzal kezdtem, hogy Magyarország újra itt van Európában. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, mindenki rendkívül támogató, és várja a lehetséges együttműködést a tudomány, a kutatásfejlesztés és az innováció terén. Hangsúlyoztam, hogy a Horizont program nagyon fontos számunkra, az ehhez való visszakapcsolódás az egyik elsődleges prioritásunk, tette hozzá a tárcavezető. Mint írta, jelenleg is folynak az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Jó hír, hogy a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás fog tudományra és kutatásra jutni, mint eddig, akár az eddigiek duplája. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók mintegy 67%-a külföldi utat is tervez. A biztosítás közvetítő társaság előrejelzése szerint az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Közleményük szerint ez a napi átlagdíj mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. Ennek a növekménynek egy része annak következménye, hogy az utazásra készülő ügyfelek idén nagyobb arányban választják az összetettebb, nagyobb biztosítási fedezeteket nyújtó utasbiztosításokat. A felmérésből az derül ki, hogy az ügyfelek mintegy 89%-a tervez hosszabb, rövidebb nyaralást a következő hónapokban. Közülük csak belföldre 33%, míg csak külföldre 24%-nyian utaznának el ezen a nyáron, miközben 43% nyilatkozott úgy, hogy belföldi és külföldi nyaralást is tervez. Szúnyogirtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek többek között a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom, Budapest, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden terület, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, felvételről közvetítjük a bihari, a debreceni, valamint a hajdúvidéki református egyházmegyék összefogásával közösen szervezett hajdúbihari református napok szabadtéri úrvacsorás hálaadó istentiszteletét. Igét hirdett Hadházi Tamás, a debreceni református egyházmegye esperese. A felvétel május 30-án a debreceni emlékkertben készült.
2: Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg! Színed elé járulok, Uram, ne rejtsd el előlem orcádat! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, most köszöntjük egymást kézfogással is. Áldás békesség! Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet, ezt a közösséget a hajdúbihari református napok szervezőinek nevében. Ma nem azért vagyunk itt, mert minden rendben van körülöttünk, hanem azért vagyunk itt, mert hisszük, Isten szeretete akkor is hordoz minket, amikor tényleg keressük a helyünket. Keressük az utunkat, és keressük a következő lépést. És most jó együtt látni azokat, akik nem mondanak le az egyházról, a gyülekezetről, egymásról és a közösségről. Jézus az ő főpapi imájában egyértelműen és világosan kimondja azt, hogy az egység nélkül nincs hiteles bizonyságtétel. És közösség nélkül a legjobb egyházi szándék is könnyen csak önmagába zárkózik be. Isten áldását nem lehet technikával, programokkal, jó szervezéssel kikényszeríteni. Ahol széthúzás, sértettség és bizalmatlanság marad, ott a munka lelki ereje is tovaszál. Ugye ma itt ma nem kirakatot szeretnénk mutatni Istennek, hanem odaállni az Úr elé úgy, ahogy vagyunk. Lehet most egy kicsit fáradtabban, mint szoktunk, vagy éppen keresve, keresgélve. Talán most úgy vagyunk itt, hogy tényleg jó most egymásba kapaszkodni,

joga van ahhoz, hogy gyönge legyen. Az öreg pap oldalra hajtott fejjel figyelte a szavakat, és csöndesen bólogatott. A herceg beszéde után várt egy keveset, majd odafordult Vrana Bazil felé. És ön, kedves Vrana úr, hogyan vélekedik erről? Szabad volt-e az öreg Hiribinek kísérlet tárgyává tenni Istent? A sovány kis boltos elvörösödött az izgalomtól, és összekulcsolt kezét ropogtatta zavarában. Én, kezdte lebegve, én nem is tudom hogy mit mondjak erre, kérem. Aki nem hisz Istenben, az kérem az én szememben, hogy is mondjam, az kérem olyan, mint a kommunisták. Hát szabad, kérem, kételkedni az egyház tanításában? Hát szabad kockára tenni az életet, az Isten legszentebb ajándékát? Ez, kérem, Isten kísértés volt, amit az az ember csinált, és az Isten kísértés még a káromlásnál is nagyobb bűn, kérem. Engedelmet kérek, de szerintem az az ember vagy őrült volt, vagy... Hogy is mondjam, kérem, nem, engedelmet kérek, ilyesmit nem szabad csinálni. Kételkedni az Istenben, kérem. Hát nincs igazam. Ez bűn. Jon Burszanó tisztán látta Lubovszki arcán azt a kis gúnyos rándulást, amivel Vrana Bazil dadogó szavaira reagált. A herceg arca mozdulatlan volt, és látszólag szórakozottan nézett ki az ablakon. Mennyire tud uralkodni ez az ember az arcán, gondolta. Évszázados nevelés, persze. Ezek a magyar urak gőgösebbek annál sem, hogy a véleményüket leengednék olvasni az arcukról. Még ön van hátra, Burszanó úr, rázta föl gondolataiból a pap rekettes hangja. Vagy ön, mint politikus, titokban akarja tartani a véleményét? Nincs semmi okom rá, felelte komolyan. Különben is nagyon jól meg tudom érteni azt az öreg halászt. Talán onnan van ez, hogy én is ilyen egyszerűen gondolkodó hegyi emberek közül származom. Az ő helyében talán én is ugyanezt tettem volna. Ezért tehát nem is érzem illetékesnek magamat arra, hogy ítéletet mondjak fölötte. Különben is azt hiszem, egyedül Istennek van csak joga, hogy ítélkezzék az emberek gondolatai fölött. Nem tudom, hogyan végződött annak a szegény öregembernek a furcsa kísérlete azzal a csónakkal, de biztos vagyok benne, hogy az Isten eligazította vele ezt a kérdést, és hogy a mód, ahogyan eligazította, feltétlenül igazságos volt, és az öregre nézve is kedvező. Az Úristen szereti az együgyű öregembereket fönt a hegyekben. Egy pillanatig arcán érezte Lubovszki fürkésző pillantását, és amikor oda nézett, látta, tekintete találkozott a festő nyílt, tiszta nevetésével. Vadöntőket hallottam ilyen formán beszélni a lengyel hegyekben, mondta Lubovszki, és megvillogtatta a fogait. Szeretem az ilyen egyszerű, egészséges filozófiát. Ha lenne most előttem egy pohár fenyőpálinka, azt mondanám, hogy Isten éltessen, testvér. Vrana Bazil mekegve kezdett nevetni, és a herceg is elmosolyodott. Ami Hiribit illeti a halászt, szólalt meg ekkor a pap, és a hangja nagyon komoly volt. Az ő csónakja nem akadt meg, hanem alázuhant a mélységbe, és porrá törött. Őt magát holtan lelték meg jóval lentebb a tutajosok. Szörnyű, rémüldözött a kis Frana, ha elgondolja az ember, de én azt hiszem... folytatta az öreg pap zavartalanul, hogy az a pillanat, az az egyetlen pillanat, amikor ott lebegett élet és halál között, és tudta, hogy a csónak nem akadt meg, én azt hiszem, az az egy pillanat kárpótolta őt mindenért, amit az élet elvett tőle. Csönd volt az öreg pap szavai után. Lubovszki felhúzta a szemöldökét, és úgy nézett maga elé mereven egy pontra, mint aki egy gondolattal küzd, amitől nem tud megszabadulni. A herceg mozdulatlan arccal nézett ki az ablakon, és a szeme valahol nagyon messze járt. Vrana Bazil a cipője orrát vizsgálta, mintha porszemeket keresne rajta. Jon Burszanó

0: Tanú szeme megakadva leste az öreg pap száját, mintha még várt volna onnan valamit. Újra érezte magában azt a különös nyugtalanságot, mintha megmagyarázhatatlan és titokzatos veszedelem leselkedne valahol, mintha kevés lenne már az idő, és nem sokára ki kellene szállni, vagy valami... És ez alatt a kevés idő alatt még valami nagyon fontosat kellene eligazítani. Csak éppen, hogy nem akar az eszébe jutni, hogy mi az, ami még fontos. És azt gondolja, tisztelendő úr, hogy az öreg halász abban a pillanatban tudta? Reverend Baradlai ránézett, nézte néhány pillanatig figyelmesen és elgondolkozva, aztán fehér fejével alig észrevehetően bólintott. Biztos vagyok benne, felelte, és hangja határozott volt. Aztán csak a vonat kerekei csattogtak a sineken.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit, Kocák Szilvia vagyok. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Ezzel párhuzamosan bejelentettük, hogy hazánk hivatalosan is beadta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, tette hozzá. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás az egyik garancia arra, hogy az uniós adófizetők pénzét, a hazánknak szánt támogatásokat többé senki ne lophassa el, mutatott rá a politikus. A megállapodás igazi nyertesei a magyar emberek, közölte Tar Zoltán. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. A vidéki munkahelyek és beruházások ugyanis erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Szerinte a szakmai tudás alapján működő kormányzás eredményes, Magyarország és a magyar emberek pedig számíthatnak rájuk. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben jelentették be a 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodást. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját. A legtöbb támogatást a demokratikus koalíció kapta a költségvetésből, a legkevesebbet a magyar kétfarkú kutyapárt, utóbbi több mint 1,7 millió forint veszteséget könyvelt el. A DK bevétele 2 milliárd 720 millió forint, a kiadása 2,4 milliárd forint volt. Miközben a gyerekek és a fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több tragikus történet is azt mutatja, hogy a chatbotokkal folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Hívta fel a figyelmet az eset Kiberbiztonsági Társaság a gyermeknap kapcsán. Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftver megoldások nemzetközi szállítója, az eset kiberbiztonsági szakértői szerint a technológia számos előnyt kínál, ugyanakkor komoly kockázatokat is hordozhat, különösen a fiatalok érzelmi, mentális és digitális biztonsága szempontjából. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott adott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű szelfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. Nyárnyitó közösségi nappal várta az érdeklődőket a Miskolci Autista Alapítvány, ahol a látogatók bepillantást nyerhettek az intézmény mindennapjaiba, programjaiba és műhelyeibe is. Az eseményen a résztvevők nem csak megismerhették az alapítvány új projektjeit, hanem aktívan be is kapcsolódhattak a közös foglalkozásokba. A nap regisztrációval és közös reggelivel indult, majd bemutatták a KAP pályázat részleteit és az ahhoz kapcsolódó fejlesztéseket. Az érdeklődőknek ezt követően bemutatták a Miskolci Autista Alapítvány munkáját, miközben közelebbről is megismerhették a közösséget. A program egyik legnépszerűbb része a közös kertészeti munka és kézműves foglalkozás volt, ahol a résztvevők saját kezűleg készíthettek egyedi tárgyakat, valamint kipróbálhatták magukat a növényültetésben és gondozásban is. A szervezők célja az volt, hogy a látogatók személyes élményeken keresztül kapcsolódjanak az autista fiatalok mindennapjaihoz.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb, komoly felhő képződésre lehet számítani, elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Nagyon-nagyon jó délutánt velünk tölteni és egy kicsit töltekezni. Én azt gondolom, hogy pont így a tanév végén mindenkire nagyon-nagyon ráfér, hiszen ezekben a hetekben az MNT, az érettségik és tényleg az elmúlt éveknek a gyümölcseinek a leszüretelésekor nagyon-nagyon fáradtak már a pedagógusok és a szülők is, sőt még a diákjaink is, a gyerekek is.
3: Ha azt veszik, hogy a gyermekkori túlsúly és az elhízás továbbra is marad a legnagyobb probléma a közegészségügynek, és nem csak probléma ez, hanem kihívás is a közegészségügynek, mivel hogy a túlsúly az gyakorlatilag nem csak testi probléma a gyermeknek, hanem kihat a lelki egészségére, az iskolai teljesítményre, az életminőségre, életmódra, stb.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!
0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
4: Itt van velünk a stúdióban Dobsa Beáta, a Mátyás Corvinus Kollégium kárpátaljai képviseletvezetője. Isten hozott!
2: Szép napot kívánok a rádió hallgatóinak és a munkatársaknak, illetve külön figyelemmel szeretném köszönteni szerintem a következő napok és hetek főszereplőit, a ballagó diákokat.
1: Igen, erről is lesz majd szó. Rengeteg program, rengeteg dolog van. Egy picit utazunk vissza egy-két nappal a múltba, mert talán így lesz kerek, hogyha a múlttal kezdjük. Rengeteg programotok volt az elmúlt napokban is.
2: Hála a Teremtő kegyelmének, tényleg minden napunkra jut valamilyen szépség. Ugyanis két héttel ezelőtt érkeztek haza diákjaink az országos Fit Olimpiáról, ahol is mind a két foci csapatunk a második helyezést érték el a 32 központ közül, és nem utolsó sorban, nagyon nagy örömünkre, mindkét korosztályban a gólkirály címet kárpátaljai diák hozta el.
1: Erre mondják, hogy így kell ezt csinálni, kérem szépen.
2: Erős kezdés, én azt mondom, és a folytatás lehetőleg szerintem még inkább jövedelmező lesz. Ezután pedig operába látogattunk egy héttel ezelőtt a diákokkal, ugyanis az egy kitűzött célunk, hogy a kultúrának ilyetén pontjával is nagyon-nagyon tisztában legyenek a diákjaink. És megmondom őszintén, minket is ért egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés azzal kapcsolatban, hogy az operába érkezvén külön fogadott minket az operaház, és nagyon megdicsérték a diákokat, hiszen olyan illő módú öltözettel érkeztek, amiket ők nagyon ritkán tapasztalnak, és nagyon jó eső érzés volt kihúzni magamat, és azt mondani, hogy számunkra ez teljesen természetes, hiszen mind a fiatal tehetségprogramban, mint pedig a középiskolás programban a diákok kapnak egy olyan protokoll etikett kurzust, amelynek keretén belül megismerkednek azzal, hogy milyen szintéren, milyen jellegű öltözékkel érdemes és illik megjelenni, és most pedig vizsgáztak abban, hogy az operában milyen jellegű öltözékbe illik belépni, és hát nagyon nagy örömünkre rengeteg fotó készült a diákokkal, a diákokról, hogy milyen szépen jelentek meg, és hogy mennyire tényleg régi módi operához illő öltözetben vannak jelen Budapesten. Hatalmas élmény volt számunkra, megmondom őszintén, nem csak a diákok számára, főleg úgy, hogy egy nagyon-nagyon régi és ősi olasz operát tekinthettünk meg, és olyan gyorsan állt át az a 3 óra, amit maga az előadást tart, hogy észre sem vettük, és már alig várjuk, hogy tudjuk ezt folytatni a diákokkal, ugyanis a kisebbekkel állatkertbe látogattunk, és éppen a tegnap este konstatáltuk a diákokkal rengeteg üzenet formájában, hogy nekünk még volt szerencsénk meglátni a jegesmedvét, akit ugye a tegnapi napon sajnos el kellett altatniuk, ugyanis olyan betegséggel küzd a nyíregyházi állatkertben. Velünk még játszott az üvegablakon keresztül, és a diákok egy ilyen csapatépítő és csapatverseny keretein belül próbáltak minél inkább megismerkedni ezeknek az állatoknak az élőhelyeivel, a felépítésükkel. És minden évben talán ez az etológia kurzus az egyik legkedveltebb mindegyik közül. De ennek ellenére mi még próbálunk a tavasz után, a nyárra is koncentrálni, és hát legfőképpen azokra nyitott rendezvényekre és programokra, amelyek megszólítják úgy a tanárokat, a diákokat, a szülőket egyaránt. Hát ennek például Harry Potter délután tartottunk angol nyelvben, ugyanis ez egy nyitott rendezvényünk volt, most először kinyitottuk az ilyen jellegű angol különleges délutánunkat a nagy közönség előtt, és nagyon szép számban jelentkeztek fiatalok, ugyanis évfordulója van, ugyanis 97. júniusában jelent meg ugye a Harry Potter könyvnek az első része, és ennek apropóján az angol tanáraink megpróbáltak egy kicsit érdekesebb, a 9:45 vasútállomáshoz hasonló kis tematikájú délután tartani, ahol szintén versenyeztek, és még inkább megismerkedhettek játékos formában ezekkel a könyvekkel, ezzel a fantasztikus varázslóvilággal.
4: Ez egy varázslatos délután volt?
2: Szó szerint, igen. Mindenki beöltözött, külön jelmezeket Harry Potter és különböző jelmezeket próbáltak szerezni, illetve hát magát az iskolákat megmondta ugye a sisak, hogy ki hova tartozik, és abban a csapatban versenyezve próbálták meg még inkább feleveníteni, hogy ezekben a könyvekben, ezekben a varázslatos országban és világban milyen kis rejtelmek is vannak. De már nagyon készülünk a jövő hétre, ugyanis keddi napon a Szülők Akadémiája rendezvény keretein belül érkezik hozzánk Konstantinovics Milán, az a Matthias Corvinus Kollégiumnak az oktatásért feleles igazgatója, illetve mindenki nagy kedvence Berecz András. Szerintem nem is kell bemutatnunk a nagyon híres Kossuth-díjas mesemondót, aki tényleg 2 évvel ezelőtt is hatalmas ovációval fogadott a közönség, hiszen mindenki mesemondójának mondjuk az elmúlt években, és tényleg olyan hangulatot tud varázsolni, és mondom őszintén, hogy nagyon szerettük volna, hogy a szakmaiság mellett egy kis vidámságot is, egy kis töltekezést tudjunk a szülők felé adni, és arra gondoltunk, hogy miután meghallgatunk egy érdemben, és tényleg szakmai erőadást arról, hogy a gyerekeinknek a továbbtanulását hogy tudjuk segíteni, és a tehetségüket még inkább támogatni. Nagyon bízunk abban, hogy a 2 évvel ezelőtthöz hasonlóan most is Berecz úr egy fantasztikus mesével készül felénk.
1: Angyal Fütty a neve, nagyon sokat mond egyébként.
2: Igen, én bemondom őszintén, én olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy én megyek mindig ő elé, és utazom vele ide Kárpátaljára, úgyhogy mire én Beregszázba érek, már 100%-osan feltöltődnek az akkumulátoraim, és nagyon-nagyon jó kedvel, és nagyon nagy örömmel tudom megnyitni ezeket a rendezvényeket. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, nem csak a szülőket, nem csak tanárokat, nem csak az MCC közösség tagjait, hanem mindenkit, aki szeretne egy nagyon-nagyon jó délutánt velünk tölteni, és egy kicsit töltekezni. Én azt gondolom, hogy pont így a tanév végén mindenkire nagyon-nagyon ráfér, hiszen ezekben a hetekben az MNT, az érettségik, és tényleg az elmúlt éveknek a gyümölcseinek a leszüretelésekor nagyon-nagyon fáradtak már a pedagógusok és a szülők is, sőt, még a diákjaink is, a gyerekek is. És nagyon sokan jelezték, hogy annak ellenére, hogy Szülők Akadémiája neve, ők diákként nagyon-nagyon szeretnének részt venni, mert nagyon-nagyon jól érezték magukat, amikor
1: hallhatták. A szülők közösségében mindenképpen egy szót még maradjunk itt. Talán meghökkent, hogy ebben a helyzetben, amikor láttuk ezeket az alkalmakat egyre nagyobb és egyre nagyobb teltházakat generálva, azt láttuk, hogy milyen sokan vagyunk, és milyen izgalmas, hogy milyen sok embert lehet megmozgatni különböző rendezvényekre, és ez a Szülők Akadémia, mintha egy újabb, hát nem is egy képzési folyamatod, de azért mégis egy közösség, egy olyan osztály, amely hatalmas lélekszámú és csillogó szemű anyukákból meg apukánkból áll.
2: Igen, szerintem a kamerán keresztül azt látni, hogy ilyenkor, amikor ezt hallom, mennyire mosolyog nem csak a szívem, a lelkem, hanem a szemem és a szám is, ugyanis valóban ezt tapasztaljuk, hogy bármilyen nehézség is jön, bármilyen sok dolga is legyen egy szülőnek, ezekre a rendezvényekre azért mindig szakítanak időt, és én úgy érzem, hogy ezek tényleg olyan minőségi idők, amit együtt tudunk tölteni. Ilyenkor van az, hogy évfolyamtól függetlenül tudnak a szülők is találkozni, tényleg gondolatokat cserélni, nagyon sokat tudnak kérdezni tőlünk is, és maguktól az előadóktól is, és az előadások végén ezek a kis kötetlen beszélgetések nagyon-nagyon sok új ötletet és nagyon sok új projektet is tartogatnak, úgyhogy ezt egy nagyon különleges platformnak élem meg az MCC életében, és nem csak én, mint szülő, hanem mint az intézménynek a vezetője is nagyon várom ezeket az alkalmakat, mert ilyenkor szembesülhetek én is azzal, hogy a 9 évvel ezelőtt 25 kis diákkal megindult apró kis projektünk, már a 383 diákkal, ezt meg kell háromszorozni, ennyi taggal van, ugyanis a szülőket is teljes mértékben az MCC tagjainak valljuk, és azt látjuk, hogy ezeken az alkalmakon, a családi napokon, a nyitott rendezvényeken nagyon-nagyon jó szívvel jönnek el hozzánk, és nekünk pedig ez a legnagyobb boldogság, és leginkább ez az a töltekezési helyszín, ahol mi ilyenkor erőt tudunk meríteni, nem csak a gyermekekből, hanem azok szüleitől is, akik nagyon sok jó javaslattal, és nagyon sok támogató hozzáállással élnek felénk.
4: Az év vége közeledik a középiskolákban, és gondolom ugyanez a fajta zárás is bekövetkezik az MCC-s diákok évetében is. Mi történik most?
2: Nagyon készülünk a balagós időszakunkra, azon kívül, ami legfontosabb, hogy nagyon izgulunk a gyermekekért, tehát velük együtt próbálunk az MNT rögös útján mi is túl lenni, és nagyon várjuk, hogy vége legyen ennek a túlterhelt időszaknak, és meg tudjuk együtt élni azt a boldogságot, hogy az elmúlt évnek tényleg azt a fáradhatatlan és nagyon gondos munkáját tudjuk egy szép hétvégével lezárni. Jó magunk is készülünk külön ballagásra, hiszen mind a középiskolás programban, mint a fiatal tehetség programban jól megérdemelt ballagás után jön a jól megérdemelt pihenés. A diákok nem sokára ballagást követően Réfülöpre mennek néhány napra kikapcsolódni, hiszen az MCC-nek ott is van egy gyönyörű balatoni kikötője és ilyen üdülő helyisége, ahol a gyermekek megtanulhatnak vitorlázni, egy kicsit szappozni, egy kicsit a Balaton élő világgal megismerkedni, és nem utolsó sorban tényleg egy utolsó nagy kalandra tudjuk őket hívni, és utána pedig várjuk, hogy a középiskolás programba is csatlakozva tovább folytatódjon, és még egy szinttel meg tudjuk emelni azt az elmúlt 4 évnek a fantasztikus közösségi életét, amit hátunk mögött mondhatunk. A középiskolás programban közel 80 diákunk fog ballagni, hihetetlen számunkra, hogy ilyen sok diáktól veszünk búcsút, de azt látjuk a jelentkező számunk alapján, hogy őszre tényleg duplájával fog növekedni ez a szám, úgyhogy mi nagyon pozitívan állunk az ősszel, és nagyon várjuk azt, hogy ezeket a diákokat örömmel láthassuk azokon az egyetemeken, azokon a főiskolákon, amelyet kitűztek céljaikul, és bízunk abban, hogy továbbra is tudjuk őket segíteni valamilyen formában, valamilyen támogató közeg melletti oktatási formában is itt az MCC-ben, hogyha egyetemi, illetve főiskolai osztályt választanak. És nem utolsó sorban, van még itt az év vége felé egy nagyon fontos pontunk, ez pedig a pedagógus konferenciánk, amelyet 2 hét múlva fogunk megszervezni az MCC-ben. Annyit el tudok már előre árulni így sejtelmesen, hogy egy nagyon-nagyon régi, kedves hölgy, aki évek óta jár hozzánk, Kádár Anna Máriáról beszélek, nagyon szívesen fogadta a meghívásunkat, hiszen a pedagógusok nagyon igényelték, hogy újra találkozhassanak vele, és egy kicsit az ő kis mesevilága, az ő kis hamuba sült pogácsájával tudja útraindítani majd a pedagógus gárdát így a nyár előtt.
1: Óriási szeletet vettünk, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésüket, és beszélgetettünk a témákról és rengeteg programról. A nyárat azt még hagyjuk itt, mert az egy következő beszélgetésünk lesz, rengeteg programmal készültök majd nyári időszakban is, de most ez voltak az aktuális dolgok. Ne felejtsük el, hogy a Szülők Akadémia programja az regisztrációhoz kötött, ingyenes, de azért a teltházból kiindulva érdemes korábban érkezés, a regisztrációt ne felejtsük ki, Berec András, illetve a Milán is előadást tart, úgyhogy igazán érdemes lesz ellátogatni a programra.
2: Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, és a ballagó diákunknak üzenjük, hogy hajrá, hajrá!
4: Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobsa Beátát, a Matthias Corvinus Kollégium kárpátaljai képviseletvezetőjét hallották.
0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
4: Köszöntjük a vonalban Bíró Erzsébet, gyermekorvost. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket.
3: Jó napot kívánok, nagyon jó hallom önöket, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy meghívtak egy ilyen érdekes témával.
1: A hétvégén tartották az Európai Elhízás elleni napot, és arra gondoltunk, hogy hát kik vannak leginkább kitéve az iskola oktatás végén, hát a gyermekek is ebben a kérdéskörben igazán érintettek. Európai viszonylatban egyre inkább jön ez a problémakör. Mit nevezünk elhízásnak? Mik azok a szintek, amikor már egy gyermek esetén elhízásról beszélünk?
3: Ha azt veszik, hogy a gyermekkori túlsúly és az elhízás továbbra is marad a legnagyobb probléma a közegészségügynek, és nem csak probléma ez, hanem kihívás is a közegészségügynek, mivel hogy a túlsúly az gyakorlatilag nem csak testi probléma a gyermeknek, hanem kihat a lelki egészségére, az iskolai teljesítményre, az életminőségre, életmódra, stb. És nagyon széles körben a WHO is foglalkozik ezzel a problémával, már 2007-től működik egy COSI program, úgymondván, ahol előírják, hogy protokollszerűen hogy kell elvégezni a felmérést a gyerekeknél, hogy megállapítják, hogy túlsúlyos-e már az a gyermek. Vagyis itt egy ilyen ívet kell kitölteni, ahol beviszik a gyermeknek az antropometriai adatait, vagyis a magasságát, testsúlyát, a szokásait, például az étkezési, mozgás szokásait, stb. És akkor ez által állapítják meg, hogy a felmérésben, hogy mennyire túlsúlyos a gyermek. És hát amióta már ez a program működik, már 37 országban a WHO mérte ezeket az adatokat, és 470 ezer gyereket körülbelül már megvizsgáltak az utóbbi évben, főleg 2022-24-ben, és a helyzet nem csak Európában, ugyebár, hanem a világszerte ez egy négy betegségnek mondhatjuk, és már gyermekkorban is, és Ukrajnában a gyermek populációnak körülbelül a 10%-a, ami még hát más országokhoz képest még alacsonyabb is, az túlsúlyos, de viszont a tendencia nem jó Ukrajnában, vagyis minden éven körülbelül a 0-tól 14 éves körben ezeknek a gyerekeknek a száma 60 ezerrel növekedik Ukrajnába. Vagyis a tendencia nálunk is nem jó. Úgyhogy ez ennyit így a statisztikáról. De természetesen ez egy olyan betegség, amit nem lehet mind csak önmagában foglalkozni vele, mert sok más problémát is vonz maga után.
4: Melyek azok a veszélyek, amik ebből az állapotból fakadnak? Illetve nekem nagy kérdésem, hogy önmagában az elhízás az egy állapot, vagy tényleg tekinthetünk rá betegségként?
3: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mivel hogy az utóbbi időben nagyon sok, amit régen betegségnek neveztünk, azt állapotnak mondjuk. Na már most itt én úgy gondolom, hogy még helyén való az, hogy betegségnek nevezzük ezt, mivel hogy az túlsúlynak, az elhízásnak az okai, ez 70%-ban genetikai ok. Vagyis a genetika teszi ki a 70%-át annak, hogy valaki túlsúlyos. És ezt nagyon sokszor hallani a családokon belül, mikor hát valakinek a gyermeke túlsúlyos, és mondja, hát az én öreganyám is már olyan volt, a nagyanyám is, az édesanyám, én is olyan vagyok, hát a gyerek is az. Csak nem szabad elfelejteni azt, hogy igen, 70% a genetika, de viszont 30%-ban függünk a környezeti tényezőktől. És erre nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert tulajdonképpen a genetika és a környezeti tényezők együttes hatása nagyon fontos, ez kulcsfontosságú. Én nagyon-nagyon szeretem azt a kifejezést, ilyen talán leegyszerűsítve ezt a dolgot, hogy a genetika tölti meg ugyan a puskát, de a környezeti tényezők határozzák meg, hogy ez a puska, ez a fegyver elsül-e.
1: Nagyon szép gondolat, igen.
3: Igen. Vagyis azt jelenti, hogy nem kell így elengedni ezt a kérdést, hanem foglalkozni kell vele, mert a környezetünk nagy hatással van az elhízásra. Hogyha a környezetünket vesszük, elsősorban mi az? Ez a táplálkozás. A helyes táplálkozás, és itt nem azt szeretném most a szülőknek elmondani, hogy milyen étel, menüt tegyenek, milyen menüsort tegyenek a gyermeknek az asztalára, hanem a makrotápanyagnak a mennyisége és az aránya nagyon fontos. Vagyis a szénhidrát, a fehérje és a zsír, ezek a makrotápanyagok, és az étrendünkben nagyon fontos, hogy 55-58%-ban körülbelül legyenek a szénhidrátok, 12-15%-a körülbelül legyen a fehérje, és a zsír pedig 30%. Viszont itt is, hogyha ezeket lebontjuk, teszem azt a szénhidrátot, akkor nem mindegy, hogy milyen szénhidrát. Mert minden ilyen tápanyagnak más az energiasűrűsége. Például a szénhidrátoknak az energiasűrűsége alacsony az olyan szénhidrátnak, mint a zöldségek, a gyümölcs, a teljes kiörlésű gabonafélék, és ők alacsony kalóriával bírnak. Viszont, hogyha veszük már a cukorbevitelt, az viszont nagyon magas energiasűrűségű, vagyis tápértékű szénhidrát. Ugyanezt el lehet mondani a zsírokról, a zsírról. Például a telített zsírok, vagyis az állati eredetű zsírsavak nagyobb energiasűrűséggel bírnak. Viszont a telítetlen zsírsavak, ez olyan, mint az olajos magvakból elkészített olajok, és mostanában valóban lehet minőségi és több fajtát is kapni, ez jelentősen alacsonyabb energiatartalmú. És ez nem azt jelenti, hogy az egyiket szabad, a másikat egyáltalán nem szabad. De viszont nagyon-nagyon oda kell figyelni az arányokra. Úgyhogy itt a genetika és a környezet az étkezésben is meg lehet, hogy kell, hogy együtt járjon egymással a harcban. Viszont Hát azt is el kell mondani, hogy nem csak az ételnek a minősége, hanem nagyon fontos például az adagok. Hát a szülők, az nagyon rálépünk azokra a gyerekekre, amikor hát csak egyen az a gyerek, és tömjük a gyereket, és nem baj, még egyszer egyen egy repetát, hát jó ízűen eszik a gyerek. Az adag is nagyon fontos, nem csak az ételnek a minősége.
5: A kérdezőkkel kapcsán az édességek szempontjából, hát amikor egy nagy a család, akkor egy-egy édesség minden esetben előfordul. Vagy az óvodában van születésnap, vagy a nagyszülő látogatja meg az gyereket, vagy a szomszéd asszony hozzá egy kis cukorkát. Mi az, ami még belefér mondjuk egy 5 éves korú gyermek esetében? Egy csokoládé minden nap az csokoládé, vagy nem csokoládé? Hogy van ez?
3: Hát szerintem az sok. Minden csokoládére rá van írva, hogy mennyi kalóriát tartalmaz egy 100 gramba. Ezt már a szülő a tudatos nevelésben nem csak az van benne, hogy a gyermeket a szülő arra neveli, hogy megőrizze a nyelvét, a kultúráját, az identitását, stb., hanem a tudatos nevelésbe beletartozik az egészséges táplálkozás, az egészséges mozgás, stb. És a szülőnek itt tudatosan kell lenni. Hát én megengedem magamnak egy kicsit így személyeskedni, ugye 7 unokás nagymama vagyok, és én is nagyon szeretem elkényeztetni az unokáimat, de viszont már nagyon-nagyon hosszú ideje tabu nálunk, hogy édességet vigyünk a gyerekeknek, vagy az legyen csak az ajándék. Próbálkozunk másokkal, valóban gyümölcsök karácsonyra inkább, vagy húsvétkor is gyümölcsök. Természetesen én is emberből vagyok, mint a többi szülő, nagyszülő. Én is néha megengedem, de ez viszont legyen minimális a megengedés. De itt leragadtunk egy picit ugye a genetika meg étkezés, ne felejtsünk el még egy nagyon fontos tényezőt, azt, hogy a mai 21. században merre is mentünk mi el mozgásban. Vagyis fizikai erő kifejtéshez való dolgokat már automatizáltak. Ugye? Úgy szintén motorizálva van a gyerekeknek a szállítása. Ha 300-400 métert kell menni az óvihoz, vagy az iskolához, még akkor is autóval visztük azt a gyereket. Vagy például az ülő foglalkozások, azok is nagyon, nagyon hát gyakoriak, nem hogy gyakoriak, hanem túlnyomó esetben. Viszont egy nagyon nagy ilyen probléma van a képernyő előtt eltöltött idő, és ez legyen az egy komputer, legyen az egy telefon, egy televízió, úgy szintén a gyerek nem, szóval nem mozog eleget a gyermek. És itt két dolog nagyon fontos. Egy az, hogy a tudatos nevelés ebben is, ami nagyon-nagyon nehéz, meg kell, hogy mondjam, nagyon nehéz, de még a tudatos nevelés mellett kell, hogy legyen egy példa. A szülőnek, nagyszülőnek példaképnek kell lenni. Vagyis a gyerek a telefont a kezébe tartja, a szülő is ugyanazt teszi, nagyszülő is ezt teszi. Vagyis ha mi megjárunk példával előtt a gyerek előtt, csak mondjuk neki, hogy hát tedd le azt a telefont, ne használd, mert káros, ez nem jó úton haladtunk el. Vagy például, ha azt mondjuk, hogy hát mozogjál, menj már, labdázzál egy picikét, vagy focizzatok gyerekek, de mi bent maradunk a szobába, és tovább mi is a képernyő előtt vagyunk. Nem, ezt aktivációt, ezt közösen kell megcsinálni nekünk. Bringára ülni, játszani a gyerekkel, kimenni a szabadba, stb. Önmagában nem megy ez a dolog a gyereknek. A szülőnek is ugyanúgy ott kell lenni a gyerek mellett, és hát még Ukrajnának a viszonylatában egy dolgot el kell, hogy mondjak és említjek, hogy a minőségi testnevelési óra is nagyon fontos lenne. Például Ukrajnában nincs minden nap még testnevelési óra. Viszont az európai iskoláknak az zömében minden nap gyakorlatilag van testnevelési óra. És az minőségi óra kell, hogy legyen.
4: Doktornő, mi az a pont, amikor egy szülőnek a gyermekét el kell vinni szakrendelésre, orvoshoz, és mi az, ami ott történik?
3: Hát nagyon fontos, azzal kezdem, hogy a korai felismerése annak, hogy a gyermekünk túlsúlyos. Ez nagyon fontos. Mikor látni azt, hogy már a gyerek, ő is belenéz a tükörbe, és akkor gyakorlatilag a gyereknek is problémája van azzal, hogy az ön testképével, akkor a szülőnek is ezt észre kell venni, bármilyen módon szeretjük és azt a gyereket. És először, mikor csak a túlsúlyosságnak az első jelei mutatkoznak a gyereken, hogy látni, hogy eltér a többi társaitól a súlya, a testtömege, akkor még lehet, ha tudatos szülő és akar segíteni a gyereknek, akkor azokat a dolgokat, amiket már itt megemlítettem, hogy az étkezés, mozgás, tudatos nevelés hasznát bevetni mindet egyszerre, akkor ez fog segíteni. Viszont ha ez már nem működik, akkor orvoshoz kell fordulni. Sajnos meg kell említenem azt, hogy Ukrajnában a túlsúlyos gyerekekkel még mindig az endokrinológusok foglalkoznak, ami egyrészt nem rossz, mivel hogy összefüggnek a dolgok, de viszont gyakorlatilag egy obezitológus kell, hogy foglalkozzon, vagyis olyan orvos, aki az elhízással kimondottan foglalkozik, az foglalkozzon a gyerekkel, és megtanítja a szülőt, hogy kell összeállítani a menüt, hogy kell kalóriát számolni, a táblázatokat összeállítani, hogy kell pszichológiailag segíteni azt a gyereket, hogy kell motiválni a gyermeket, hogy kell megtanítani a gyermeknek a viselkedését, sőt, még a környezetének is a viselkedését. Nagyon fontos, például említettem a testnevelési órákat. Mikor a testnevelési óra csak arról szól, hogy vagy az a tanár, hát most nem akarok egyetlen tanár sem megsérteni, hogy agyon hajszolják, hogy fússák a köröket, vagy kötelet másszanak, és azt a gyermek nem bírja, mert ő túlsúlyos, és akkor a többi kineveti, az nem fogja motiválni ezt a gyermeket. Vagyis itt a közösségnek a szerepe nagyon-nagyon fontos. És én gondolom, hogy nagyon lényeges lenne, hogy elinduljon Ukrajna is azon az úton, hogy ilyen motiváló csapatok legyenek, motiváló rendezvények legyenek, hogy ezeket a rendezvényeket megosztani másokkal, mint példát, hogy a kommunikáció legyen meg olyan csoportok között, akik egyforma problémákkal foglalkoznak, vagy küzdenek például. Vagyis, ha elzárkózunk, ha azt a gyereket valaki kineveti, akkor nem fogja azt csinálni, szeretni, szégyelni fogja, és ez egy pszichológia, egy mentális problémát is okoz nála. És itt egy ördögi kör alakul ki. Vagyis itt nem csak a gyereknek, nem csak a szülőknek, a teljes közösségnek össze kell fogni. És itt a szülői közösség is nagyon fontos. Nem egy gyerek túlsúlyos például abba az iskolai osztályba, hanem van bizonyára több. Ott kell kezdeményezőnek lenni a szülőknek, megbeszélni a tanárokkal, és én úgy gondolom, hogy az ilyen dolog ez eredményre vezetne. Csak ugye mindig ott van, hogy de hát most ezt nem szeretnénk ezt a problémát kivinni a közönségre. De pedig ezt meg kell tenni.
5: Már csak egy dologra van időnk, adásidőnkből. Fontos, hogy nagyon sok betegség is kapcsolódik ehhez a fajta jelenséghez. Önmagában véve az elhízásnak a következményei nagyon fontosak.
3: Természetesen ez a probléma, a túlsúlyosság, elhízás, ez az egészségre, mint általában is kihat. Például az izomnak a tömege csökken a gyereknek, vagyis megváltozik a gyereknek, a mozgásszervi problémákat is okozhat a túlsúly. Vagyis a korai oszteoporozistól, vagyis csontritkulástól okozhat ízületi fájdalmakat, mert nagy súlyt kell hordoznia a gyermeknek, gerincferdülés, luttalpat, stb. Úgy szintén a korai hipertónia is kifejlődhet egy már kamaszkorba, egy magas vérnyomás attól, hogy túlsúlyos a gyerek. A későbbi időszakban, már mikor nem érett nemileg a gyermek, és akkor már családot alapít, és húzza maga után, mint egy köthálót az, hogy a reprodukciós zavarok is előlépnek, mint fiúknál, mint lányoknál, vagyis a nemzőképesség az is egy befolyásolja a túlsúly. Azon kívül a szív- és érrendszeri megbetegedések, a mentális zavarokról már beszéltem, és talán én talán legelőre ezeket a mentális zavarokat, mert ha ezt le tudnánk rövidre zárni, akkor a többit is meg tudnánk jobban előzni. Úgy szintén hát az immunbetegségek, a daganatos megbetegedések, ezeknél a gyerekeknél, mikor már növekednek, gyakrabban fordulnak elő, mint azoknál, akiknek nincs túlsúlya.
5: Nagyon szépen köszönöm, időt szánt ránk, és beszélgethettünk a témáról. Nagyon sok megközelítését hallottuk ennek a témakörnek, külön köszönjük ezt. Sok erőt és áldásra az életére, munkájára.
3: Köszönöm szépen, hogyha segíthettem. Viszontlátásra.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bíró Erzsébet gyermekorvossal beszélgettünk.
0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
5: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől. Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Ablak. Az Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet most új lendületet kapnak. Célunk, hogy a fejlesztések eredményét a magyar családok közvetlenül is érezzék a pénztárcájukon, miközben az ország ökológiai lábnyomát is csökkentjük, fogalmazott a politikus. A versenyképes gazdaság és az élhető környezet egymást erősíti, Magyarország jövője pedig a fenntartható fejlesztésekre épül, mi egy ilyen modern és zöld országot építünk. Magyar Péter kormányfő pénteken sajtótájékoztatón közölte, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg, ami a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő összeg. Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét. Közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A miniszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani ahhoz, hogy megfelelően működhessen a rendszer. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018. májusában indították el, a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Az Agrárkamara a múlt héten arról tájékoztatott, hogy a jéger működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött, miközben gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, amelyek fokozzák a jégveszélyt. Több vajdasági magyar szervezet is elítélte azt a szabadkai incidenst, amelyben egy középiskolai ballagáson elvettek egy magyar nemzeti zászlót egy diáktól, majd elégették azt. A szervezetek szerint a nemzeti jelképek meggyalázása elfogadhatatlan, és az ügy kivizsgálását, valamint a felelősök elszámoltatását követelik. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ismét fellép a repülőjáratok késései és a panaszok miatt. Az idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére a hatóság, a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve, közölte a fogyasztóvédelem közleményében. Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, amelyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése. A járattörlés és 3 órát meghaladó késés esetén főszabály szerint kártalanításra is jogosultak az utasok. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró. Amennyiben bármilyen probléma felmerül az utazás során, vagy tájékoztatási, segítségnyújtási, illetve kártalanítási kötelezettségét nem teljesíti a légitársaság, írásban kell bejelentést tenni a vállalkozásnál, majd ezt követően kell a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, vagy a Békéltető Testülethez fordulni, javasolta a Fogyasztóvédelmi Hatóság. ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, tájékoztatott a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett ragyogó Vénusztól csekély távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Mivel a páros viszonylag alacsonyan tartózkodik az égbolton, megfigyelésükhöz mindenképpen tiszta, kitakarásmentes, nyugati látóhatás szükséges. A Vénusz és a Jupiter közelsége egy héten át követhető az alkonyati égen. A különleges égi esemény alkalmából a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 4-e és 12-e között rendhagyó esti programsorozattal, távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb, komoly felhő képződése lehet számítani, elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Grimm mesék és a templom puritán szépsége.
2: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk. A múlt rendszerben voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szent Györgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt.
1: Mit kezdjünk a gyermekek legnehezebb kérdéseivel?
3: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam. Tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk. A gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök. Tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok.
1: Fantázia, jubileumok és landmuzsika a csíkszeredai régi zenefesztiválon.
4: Tehát három olyan évforduló van a zenei világban, ami három olyan egyéniség, akinek a neve a landhoz kötődik, és a tevékenysége. Hát kezdem én ma a Lantos Sebestyén, tehát a Tinódi Sebestyén, ma a Lantos nevet az később kapta, így is emlegetik, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. 470 éve született Bakfark Bálint, aki amúgy brassói születésű, egy virtuóz lantjátékos volt, hát úgy kell elképzelnünk, mint egy, most egy ilyen zongora művész sztár, akit hívnak mindenhova, nagyvilágban is ismeretes volt Bakfark Bálint. Ő halálának 450. éve, és John Dowland, egy angol zeneszerző, és Lantos szintén, neki a halálának 400. évfordulója, tehát olyan három évforduló van, amelyik kettő az Erdélyhez kötődik, pontosabban magyar és erdély és angol, de mind a háromnak a fő hangszere a lant volt.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hit Morzsák e heti vendége Müller Csaba műépítész, tervező, aki gyermekkorának templomi emlékein, a Grimm mesék világán is az orgona hangján keresztül mesél hitről és lelkiépítkezésről. A beszélgetésben felidézi, milyen volt a hitet megélni a kommunista rendszer idején, illetve hogy hogyan váltak meghatározóvá számára nagymamája templomi emlékei. Szó esik továbbá arról is, miért tartja ma különösen fontosnak, hogy a fiatalok megbecsüljék a hit és a vallás szabad megélésének lehetőségét. A riporter Pilbák Kincső.
2: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
3: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést. Megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba, nem volt ebbe semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy színterem veszi körül egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott. De ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista, alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
2: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét, és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat, vagy hang, ami eszébe jut?
3: Hát vallásórákra nem jártunk. A vallásórákat tartottak a egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az értelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egyik szülőm katolikus, a másik református, tehát többnyire katolikus templomba jártam annak idején, hogy vittek el, illetve hát nagyon pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgonaszó, ez az, ami nagyon megható volt.
2: Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében vagy a munkássága terén?
3: Hát az egész szenvedés történet biztos szenvedés története, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem a későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámaibb pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
2: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallás órán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
3: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.
1: Az elmúlt percekben Müller Csaba műépítész, tervező volt vendégünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. Mai beszélgetésünkben Szemerei Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével, három gyermek édesanyjával járjuk körül a gyermekek legnehezebb kérdéseit. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
2: Egy lelkésznő, három gyermek édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
3: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, az nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam, tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk, a gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök, tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház? Vagy mihez viszonyítva nagy? Vagy mit jelent az, hogy hatalmas? Mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik. Vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdések foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
2: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra keretein belül? Milyen kérdések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte?
3: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp, ott már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
2: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy hittanóra keretein belül.
3: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perces semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az új dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történet vagy egy égei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá a lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet. Mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém is. Elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és többit odavinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
2: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdést, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellett, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökké él, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség éri, és felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
3: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban, nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen. És itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkész családban ez ugyanígy van. Nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás, lesz egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy agyászhoz végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül élni, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
2: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Mert szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki istenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
3: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, eléd adtam az életet, és a jót, a halált és a rosszat, választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám a gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
2: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsolna egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
3: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni. Nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem el sorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem. Hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nagyon sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat, nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek hangosan velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másképp döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol rá éreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés. Tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs-e benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni. De ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megérezze azt, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen mert sötét van, ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Isten. Ennek, hanem ahogy a mi atyánkban is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
1: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély, fantázia, jubileumok és landmuzsika a Csíkszeredai Régi Zenefesztiválon. A programsorozat központi szereplője idén a land, az a hangszer, amely mindhárom alkotó pályáját és művészetét összeköti. Ezt az irányt erősíti a fesztivál mottója is, fantázia. Az idejév különösen fontos a régi zene világában, hiszen több jelentős évforduló kapcsolódik a reneszánsz meghatározó alakjaihoz. A fesztivál ennek jegyében Tinódi Lantos Sebestyén, Bakfark Bálint és John Loveland életműve előtt tiszteleg. A részletes programról Filip Ignáccal, a fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
2: Idén mikorra szervezik meg pontosan a Csíkszeredai Régi Zenefesztivált?
3: Tehát július 5-e már érkeznek, de az első koncert az csak 6-án lesz, hétfőn, tehát júli 6 és 12.
2: Olvastam, hogy a land kerül az idei fesztivál középpontjában. Ez pontosan miért van?
3: Hát három olyan évforduló van a zenei világban, ami három olyan egyéniség, akinek a neve a landhoz kötődik, és a tevékenysége. Hát kezdem én ma a Lantos Sebestyén, tehát Tinódi Sebestyén, ma a Lantos nevet az később kapta, így is emlegetik, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. 470 éve született Bakfark Bálint, aki amúgy brassói születésű, egy virtuóz lantjátékos volt, hát úgy kell elképzelnünk, mint egy, most egy ilyen zongora művésztárt, akit hívnak mindenhova, nagyvilágban is ismeretes volt Bakfark Bálint. Ő halálának 450. éve, és John Dowland, egy angol zeneszerző, és Lantos szintén, neki a halálának 400. évfordulója, tehát olyan három évforduló van, amelyik kettő az Erdélyhez kötődik, pontosabban magyar és erdély és angol, de mind a háromnak a fő hangszere a land volt. És akkor ezért már azt mondtuk, hogy ez akkor legyen egy ilyen land központú fesztivál, és a szlogénja a fesztiválnak a fantázia, fantázia, mert a lantos irodalomban nagyon gyakran találjuk ezt a tétel megjelölést, hogy fantázia, egy olyan tétel, egy olyan mű, amely nem ragaszkodik a formákhoz, a bevett szokásos formákhoz, hanem úgy szabadabban kezeli ezt a formát. És akkor ez így együtt adja a fesztiválnak az alapötletét és a fő témáját.
2: A fesztivál programjának melyek a legkiemelkedőbb eseményei és koncertjei?
3: Kezdem inkább a Barozda együttes, amelyiknek a fesztivál létét is köszönhetjük, mert az első fesztivált a Csíkszeredai Barozda, akkor még a régi zenét játszott a KN együttes, majd később Barozda együttes lett. Hát nekik az 50. évfordulójuk, és 1980-ban volt az első régi zenefesztivál, majd 86-ban ők el kellett hagyják az országot, mert 86-ban a hatóságok betiltották a fesztivált. Már meg volt szervezve 86-ban a fesztivál, amikor utolsó pillanatban a hatóságok lefújták, és felszólították a tagokat, kaptak, ha jól tudom, 48 órát, hogy el kellett hagyják az országot, tehát ilyen számüzetésbe kényszerültek, és középpontban lesznek. Lesz egy olyan is, hogy amikor egy kerekasztal beszélgetés velük, ahol muzsikálni is fognak, és lesz egy koncert velük. Akkor a más, ez 50-es, hát mondanám most a Kódex együttest, amelynek én vagyok a vezetője, lehet, hogy egy kicsit magam felé hajlik a kezem, hogy 30 éves a Kódex régi zene együttes, és fogunk játszani egy ilyen régi zene és népzene párhuzamok áthallásos műsort. Akkor mondanám akár a két legnagyobb meghívottunk, a Tessa Ross énekes és Peter Croton és Dowland, ezek svájci műsorral fognak fellépni, ének és lant. Akkor még a Barokk Fesztivál zenekar az mindig egy nagyobb rendezvény. Itt is van két nagyobb meghívottunk, Miraglo Deanu, Belgiumból, egy Romániából elkerült, valamikor együtt is muzsikáltunk, most már a legnagyobb zenészekkel muzsikál együtt, tehát az élvonalban van világszinten is. És az énekes, akit ő hívott meg, szintén az egyik legjobb énekes, Tomás Dolié, és a zenekar kíséretével egy gyönyörű műsor lesz, ez ahogy szokott lenni a Barok Fesztivál zenekar, az mindig pénteken, akkor ezen kívül hát a Tinódi kapcsán pedig Csőszlumen István és Fehér Árpád, lesz egy ilyen énekmondásos este, akkor a hát Daulánthoz kötődik, és az angol zenéhez Vitárius Piroska és Fülöp Máriának a hegedű, és Csemballó estje, muzikahisztorika, ez most már minden évben, de már nagyon sok ideje, hogy meg vannak híva, és itt vannak, jelen vannak, egy gyönyörű szép koncert. Tánc is lesz, tehát egy táncos műsorunk a kolozsvári Passeggio historikus táncegyüttes és az Amarillis zenekarral fognak fellépni. Kórus is, Pax et Bonum Magyarországról, meg a hazai erők is, tehát az Ars Pro Toto, a Concerto Spiralis, ezek mind a csíkszeredai kötődésű együttesek, és Sónya István, magyarországi landművész, egy este fognak fellépni Bakfark művekkel. Bakfark úgy írt művet, hogy átírt korabeli madrigálokat landra. A madrigálokat ezt nyilván akkor fogják játszani, tehát fogják énekelni a kórus, már mint ez az Ars Pro Toto együttes. A Concerto Spiralis ezekhez talált ilyen korabeli feldolgozásokat, hangszeres feldolgozásokat, míg Konya István a Bakfarkféle változatot fogja egy izgalmas koncertnek ígérkezik. És hát a Laudate kórus egy gyönyörű szép kájoni műsorral, ez a Laudate, ez a Sepsiszentgyörgyi Zeneiskolának a gyermekkórusa. A kihelyezett koncert udvarhelyen lesz a Camerata Barcense, a brassói egyetemistákból álló diákzenekar, barokzenekar, és hát még egy másik Szárhegyen is lesz a kihelyezett koncertünk, a Carmina Renascencia, és vajon kihagytam-e valamit? Azt hiszem, hogy mind a 13 koncertet végigvettem, és kb. 220 fellépő fog megfordulni a fesztivál ideje alatt.
2: Lesznek interaktív programok, tegyük fel például a gyerekeknek.
3: Igen, ezt elfelejtettem mondani, ez így is van. Igen, van gyermeknap, ez a szokásos szombati gyermeknap, ez meg lesz, és ahogy volt a tavaly is, Ádám Rebivel lesznek ezek a gyermekfoglalkozások az Engőtérbe, ez megy tovább. És hát még nem beszéltünk a kurzusokról, a régi zene kurzusokról, ott a fiatal, sok a gyermek is, aki beiratkozik. 8 darab kurzus lesz, lant, furja, ének, hegedű, viola, gamba, kórus, reneszánsz, együttes, ütőhangszerek, meg minden reggel tánccal is lehet kezdeni, mert reggel a reggeli torna helyett minden reggel tánc lesz Kovács Gáborral, és majd persze a diákok fognak játszani egy zárókoncertet, az szombaton lesz, amikor mindenki bemutatja az alatt a hét alatt, mit fejlődött, mit tanult a kurzus ideje alatt. Ilyen együttesek jönnek ott létre. Hét elején mindenki párt választ magának, vagy csapatot választ magának, és hétközben pedig gyakorolnak, és tanárfelügyelete alatt haladnak előre a jobb és jobb hangzások felé.
2: És erre a régi zenei nyári egyetem mesterkurzusaira meddig lehet jelentkezni?
3: A jelentkezés határidő az június 20, akkor jár le, és reméljük, hogy a helyek is megtelnek. Mostanáig sajnos kellett visszautasítanunk. Azért, hogy mivel egyéni foglalkozás, és nagyon korlátozott a helyek száma, mert nem csoportos, kivéve a kamarazene, meg kivéve a reneszánsz együttes, ahol nincsenek limitek, tehát nincsen létszámstopp. A többiek, mivel egyéni foglalkozás, ezért hát ahhoz, hogy tényleg akik beiratkoznak és részt vesznek, haladni tudjanak, akkor nem lehet sokat bevállalni.
1: Az elmúlt percekben Filip Ignáccal, a Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 millió eurónyi, korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Kármán András szerint a megállapodás az uniós források három különböző területét érinti. A COVID-járvány és az azt követő energiaválság következtében felállított RRF esetében 10 milliárd euróról van szó, amiből 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás és 3,5 milliárd euró kedvezményes kamatozású hitel. A jogállamisági eljáráshoz kötött kohéziós források esetében 4,2 milliárd euró, az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó források esetében pedig 2,2 milliárd euró visszanemtérítendő forrás felszabadításáról született politikai megállapodás. A nagyságrendileg 6000 milliárd forint a jelenlegi magyar költségvetés közel 13%-a. A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is. A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtó képviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Német Vilmos szerint az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a trauma szenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másikat, és a cél nem lehet önös érdek. Kitért arra is, hogy a szavaknak erejük van, így a nyelvhasználat során kerülni kell azokat a szavakat, amelyek az érintettet stigmatizálják, vagy úgy tüntetik fel a bántalmazást, mintha ő is közrejátszott volna benne. A negyedik alapelv szerint az érintett, az áldozat vagy a túlélő jól léte alapvető fontosságú, azaz a sajtó munkatársa vagy a tartalomgyártó nem okozhat neki kárt. Az ötödik pontban arról írt Kátai Német Vilmos, hogy az áldozat magánéletének védelme fontos alapelv, amelynek jóval szélesebb a tartalma annál, mint hogy ne legyen felismerhető. Kiemelkedő eredményt ért el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikájának szívprogramja. A szakemberek elvégezték az ezredik katéteres aorta billentyű beültetést. Az úgynevezett TAVI beavatkozás egyre több beteg számára jelent biztonságos alternatívát a nyitott szívműtéttel szemben, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. A Debreceni Klinika első vidéki intézményként indította el a programot, és ma is az ország egyik legnagyobb esetszámú strukturális szívgyógyászati centrumaként működik. Az ezredik páciens egy 80 éves beteg volt, akinél katéteres aorta billentyű beültetés történt a napokban. Az eljárást abban az esetben alkalmazzák, amikor a meszes szívbillentyű már nem nyílik ki teljesen, így akadályozza a megfelelő véráramlást. A beavatkozást 2013 óta alkalmazzák az intézményben, amely mára az ország egyik vezető TAVI központjává vált. Idén a tervek szerint 250 katéteres aorta billentyű beültetést végeznek. Új rendőrfőkapitány irányítja június 1-től a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságot Kis Attila Tamás rendőr vezérőrnagy személyében. Magyarország belügyminisztere 2026. június 1-jei hatállyal saját kérésére nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte Cinege László rendőrdandártábornokot, a vármegye eddigi rendőrfőkapitányát. A közel 40 éves hivatásos szolgálat során végzett munkáját tárgyjutalommal ismerték el. Cinege László ünnepség keretében adta át, saját fogalmazása szerint visszaadta a csapatzászlót utódjának, Kis Attila Tamás rendőr vezérőrnagynak. Budapesten idén 5 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére 50% kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából, közölte a Budapest Gyógyfürdői és Héjvizei ZRT. A Magyar Fürdőszövetség azzal a céllal indította pár évvel ezelőtt a Suli a strandon országos akcióját, hogy a diákoknak szórakoztató és mégis oktató jellegű tanítási napot biztosítson az iskolai év utolsó heteiben. A programban részt vesz a Csillaghegyi Árpád forrásfürdő és Székely Éva uszoda, a Palatinusz gyógy hullám és strandfürdő, a Paskál gyógy és strandfürdő, a Pesterzsébeti jódos sós gyógy és strandfürdő, valamint a római strandfürdő.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb, komoly felhő képződésre lehet számítani. Elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

A gyerekek figyelnek. Második rész. Mennyi örömet telik az apának bölcs gyermekében. Példabeszédek könyve 23. fejezet 24-es vers. Szülőként bizonyára embert akarsz faragni a gyermekeidből, ezt pedig elsősorban úgy érheted el, ha otthon példát adsz eléjük helyes viselkedésből. Tanulj meg nemet mondani. Susan Yates a következőket írja. Egyszerűen túl sok a teendő, a választási lehetőség, és túl kevés az idő. Az érettség azt jelenti, hogy megtanulsz elnapolni valamit, amit nagyon szeretnél most megtenni, hogy valami annál is fontosabbra összpontosíthass. Talán egy előléptetés lehetőségét, hogy több időt tölthess a gyermekeiddel, vagy egy esti kiruccanást a cimborákkal, hogy otthon lehess, amikor a kamasz csemetéid áthívják a barátaikat. Talán arra kell nemet mondanod, hogy még egy sportszakkörre beiratkozzanak, mert akkor sosem tudnátok együtt vacsorázni.

Istennel, keres új témát a Bibliából, amelyet tanulmányozhatsz. Ha még mindig áporodottnak érzed a lelkedet, kérdezd meg Istentől az okát. Lehet, hogy megtűrsz valamilyen bűnt az életedben? Esetleg egy rossz kapcsolatot, az önsajnálatot vagy a féltékenységet? A Bibliában ez áll. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 1. verstől a 2. versig. Légy mindig tudatában annak, hogy a gyermekeid figyelnek téged. Ön a mai ége ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ége 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Svéd asztal itt az Európa Rádióban május 31-én vasárnap, a mikrofonnál pedig Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, magazinműsorunk első órájában elsőként arról szólunk, hogy református istentisztelettel kezdődött el a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretethíd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Szeretethídhoz. Többek között iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Ennek nyitó alkalmán járt Sütő Dávid Pelé kollégánk, az ő helyszíni összeállítását hallhatják majd.
2: Ózdon kiemelkedő az a kapcsolat, ahogy a felekezetek egymáshoz viszonyulnak. Tényleg testvéri kapcsolat van, mind az egyházak vezetői, mind pedig a gyülekezeti tagok között, és nagy szeretettel megyünk mindig, és örömmel egymás templomába, és vagyunk együtt imádságban is, és dicsőítésben a mindenható Isten felé. Januárban ugye nagyon viszontagságos volt az idő, keménytelünk volt, és akkor volt egy beteg hullám, egy betegség hullám itt Ózdon, és az egyház vezetőkkel közösen arra a döntésre jutottunk, hogy erre a pünkösdi időszakra, az ünnepre való készülődésre tegyük a hangsúlyt, és hogy az ökumenikus ima hét lehet azt mondani, hogy kivételesen ezen a héten legyen megtartása, és utána kaptuk a megkeresést a Magyarországi Református Szeretetszolgálat Alapítványának helyi kirendeltség vezetőjétől, Bakos Zsuzsától, hogy ők is szívesen csatlakoznának, hiszen ebben az időszakban szokták megtartani a Szeretethidat, és lehet azt mondani, hogy egyébként is a szeretetszolgálatok, a többi felekezethez tartozó szeretetszolgálatok is azért sokszor együttműködnek. Tehát a Caritasszal és a Katolikus Egyháznak a szeretetszolgálatával például mi is nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon-nagyon sok segítséget szoktunk tőlük is kapni, és így ez a testvéri kapcsolat mutatkozik meg ebben.
1: Ezt követően szólunk arról, hogy Kókai Sándor és Viga Gyula szerkesztésében jelent meg a Frisnyák Sándor emlékkönyv. Frisnyák Sándor 1934-ben Szikszón született, majd Máiban pedagógus volt. 1995 és 98 között a Beregszászi Magyar Főiskola és a Miskolci Bölcsész Egyesület professzora és tudományos tanácsadója volt. Az emlékkönyv megjelenésének kapcsán Béli Katalin kolléganőm többek között Viga Gyula szerkesztővel beszélget majd.
3: Kezdetektől fogva egy tanárember volt, tehát egy született tanár volt, akinek az mindig fontos volt, hogy amit ő tud, azt úgy tovább tudja adni. Ez vonatkozott az ő általános iskolás időszakára, Mái általános iskolában, a Kilián gimnáziumban töltött időszakára, éveire, ahol például a Borsod iparvidék születéséről, meg a Diósgyőri kohászat születéséről olyan kis módszertani füzetet csinált, amit a fő oktatási minisztérium, vagy nem tudom, hogy hívták akkor a fő pedagógiai intézetet, ugye sokszorosított, és az iskolák abból tanították ezt a fajta emberi tevékenységet.
1: Kedves hallgatóink, ezennek az órának a kínálat,

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, református istentisztelettel kezdődött el május 15-én a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 000 önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Szeretett Hídhoz, többek között iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények. A Tiszán inneni református egyházkerületből több mint 1000 vesznek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd-Csajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Ennek nyitó alkalmán járt Sütő Dávid Pelé kollégánk, akinek helyszíni összeállításában elsőként Veres Barta Beátát, az egyházközség lelkipásztorát hallják.
2: Ez a mai alkalom lehet azt mondani, hogy a városi történelmi egyházaknak egyik részről a testvéri összekapcsolódása. Hosszú évtizedes hagyománya van, és szerintem Ózdon kiemelkedő az a kapcsolat, ahogy a felekezetek egymáshoz viszonyulnak, tényleg testvéri kapcsolat van, mint az egyházak vezetői, mint pedig a gyülekezeti tagok között, és nagy szeretettel megyünk mindig, és örömmel egymás templomába, és vagyunk együtt imádságban is, és dicsőítésben a mindenható Isten felé. Januárban ugye nagyon viszontagságos volt az idő, keménytelünk volt, és akkor volt egy beteg hullám, egy betegség hullám itt Ózdon, és az egyházi vezetőkkel közösen arra a döntésre jutottunk, hogy erre a pünkösdi időszakra, az ünnepre való készülődésre tegyük a hangsúlyt, és hogy az ökumenikus ima hét lehet azt mondani, hogy kivételesen ezen a héten legyen megtartása, és utána kaptuk a megkeresést a Magyarországi Református Szeretetszolgálat Alapítványának helyi kirendeltség vezetőjétől, Zsuzsától, hogy ők is szívesen csatlakoznának, hiszen ebben az időszakban szokták megtartani a Szeretett Hidat, és lehet azt mondani, hogy egyébként is a szeretett szolgálatok, a többi felekezethez tartozó szeretett szolgálatok is azért sokszor együttműködnek. Tehát a Caritasszal is, a katolikus egyháznak a szeretett szolgálatával például mi is nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon-nagyon sok segítséget szoktunk tőlük is kapni, és így ez a testvéri kapcsolat mutatkozik meg ebben.
3: Itt a gyülekezet hogyan készült erre a mai alkalomra? Már most, amikor megérkeztünk, mi is megtapasztaltuk a vendégszeretetet, a vendégséget, a gyülekezet, illetve tiszteletes asszony, hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, hogyan készültek erre?
2: Mivel egy nagyon pici gyülekezetről beszélünk, ugye Ózdon két református anyagyülekezet van, mi vagyunk a kisebb gyülekezet, számunkra ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, és egy nagyon nagy ünnep, hogy mi indíthatjuk el ezt a rendezvényt ebben az ünnepélyes formában ezen a héten.
3: Egy gondolat erejéig kikanyarodnék, ugye itt lassan a pünkösd is itt van, és említette, hogy pont így ide pünkösd elé szervezték ezt a programot. Pünkösdre hogyan készülnek szívben, lélekben itt ez a kis gyülekezet? Miként hangolódik a pünkösdre?
2: Hát a pünkösd számunkra mindig egy kiemelt, nagyon fontos ünnep. Ahogy mondtam, hogy nagyon kicsik vagyunk szívvel, lélekkel, szeretettel és imádságban. És így érződik, hogy akár a templom környékét, a parókiát, a templomot is ilyenkor kívülről, belülről szeretnénk minél ünnepélyesebbé tenni, és hogy érződjön az, ahogyan mi készülünk, hogy valóban várjuk a lélek eljövetelét az ebben az ünnepben is.
3: Mai alkalommal kiket várnak, kik fognak részt venni esetleg? Hogyan fog kinézni ez a mai alkalom?
2: Hát a történelmi egyházaknak a vezetőit várnánk itt az ózdi területről, illetve azoknak a gyülekezeteknek a tagjait, akik ilyenkor el szoktak jönni, a még kicsi gyülekezetünkből azok, akik így hát hétköznapra esik, de el tudnak jönni, ugye. De ebben a formában ugye nem mindenki tud részt venni, viszont most annyival egy kicsikét tartalmasabbá válik, hogy a szeretett szolgálat válaszút programjában résztvevő gyermekek is részt vesznek, és számunkra nagyon nagy öröm, mert vannak olyan gyermekek ebben a programban, akik a gyülekezetünkbe tartoznak, illetve innen indultak a további tanulmányaik életük útján.
3: A Szeretett Híd kapcsán említette, hogy nagyon jó a kapcsolatuk önöknek is a Magyar Református Szeretett Szolgálattal. Milyen kapcsolatban vannak, miket szoktak közösen együtt csinálni, hiszen említette, hogy itt helyi képviselete is van a Szeretett Szolgálatnak.
2: Nekünk van egy támogatott lakhatásunk tehát fogyatékosok számára nyújtunk támogatott lakhatást, és nagyon sokszor adományokat is kapunk, vagy szerveztek programokat, amibe a lakóinkat is bele tudták vonni, illetve a gyermektáborainkba segítettek, mind természetbeni, mind pedig munkaerővel lehet ezt mondani, és szolgálattal, illetve akár az adományoknak a célba juttatásában is szoktak segíteni, vagy közös szolgálatokban.
3: Szeretett Híd program az itt Ózdon, bármelyik gyülekezetet nézzük az önökét. Milyen múltra tekint vissza önök, milyen kapcsolatban vannak a Szeretett Híddal, mint alkalommal, programmal?
2: Ha jól emlékszem, szinte a kezdetektől együtt dolgozunk. Tehát ahogy a Szeretett Szolgálat megkeresett ezzel a programmal bennünket, akkor mi nagy örömmel fogadtuk. Volt olyan időszak, amikor a Ózdvárosának különböző területein voltak ilyen Szeretett Híd pontok, akkor mi itt a táblási területen vállaltuk ifjúsággal, gyülekezeti tagokkal, sőt a lakóinkkal együtt, ki miben tudott segíteni, hogyan tudta kivenni ebből a szolgálatból a részét. A Covid időszakában az Imalánchoz csatlakoztunk, akkor gyülekezeti tagjaink, dolgozóink közül, illetve még lakóink is vállalták, hogy csatlakoznak az Imalánchoz.
3: Barna Sándorral, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Hogyan, miért is érkezett püspök úr erre a mai alkalomra, milyen szolgálatot fog itt végezni Ózdon?
4: A meghívó alapján a egyökumenikus imahét indul, és egyszerre a Szeretett Híd nyitó alkalma is itt helyszinten, amelyre egy igehirdetésre kaptam meghívást. A János evangéliumából a 17. rész első 5 versé lesz a textusom, amely Jézus főpapi imája. Egyszerre van benne a szolgálatra a hívás és az imádság, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó üzenet szól az imádságról. Elénk beadja azt az életritmust, ami Jézusnak volt, hogy az embertől az atyához, az atyától az emberhez, és nekünk is ez kell, hogy legyen az életritmusunk. Hogyha nem akarunk eltévedni ebben a világban, akkor föl kell tekintenünk, ahogyan a beduinok sivatagban, vagy a hajósok a tengeren megvárták a esthajnal csillagot, föltekintettek, hogy tájékozódni tudjunk, ezért nekünk is nagyon fontos, hogy fölnézzünk az atyára, vele kapcsolatunk legyen, és utána el tudjunk indulni azokkal az ikletésekkel, azokkal az erőkkel, azokkal a gondolatokkal, el tudjunk indulni az emberek felé.
3: A mai alkalom hogyan érzi, mitől különleges, ha jól tudjuk, egy ökumenikus alkalom lesz, illetve ugye pünkösd is. Itt van nem sokára, már közeledik a pünkösd is. Ezeket összevetve hogyan látja püspök úr, úgymond mennyire különleges alkalmon vagyunk?
4: Mindenképpen a kapcsolatban van a Szentlélekkel, a Szentlélek kitöltetésével, mert ebben az új életben, amelyre minket Jézus Krisztus hív, abban magunk erejéből nem tudunk járni. Visszakanyarodva az előbbi imádságos gondolathoz, hogyha elmarad az egyensúly, tehát a föltekintés és az emberekhez való elindulás, akkor abból mindig gond van. Tehát, hogyha csak az egyik van meg, például, hogy nem tekintek föl, de elindulok az emberek felé, akár szeretettel, készséggel, segíteni akarással, akkor hamar kiderül, hogy a magam erejéhez kevés. Akkor hamar elveszítem az idealizmusomat, az emberbe vetett hitemet, mert aki szeretetet fektet az emberekbe, az megtapasztalhatja azt, hogy nem veszik észre, nem hálálják meg, visszautasítják. Egy szóval nem elég csak a magam szeretete és ereje ehhez föl kell tekinteni, ahogyan Jézus is mindig elindult az atyától az emberek felé, és aztán amikor úgy érezte, hogy kimerült, amikor töltekezésre van szükség, akkor ismét elindult az atya felé. Ha pedig csak az egyik, a másik van meg, tehát hogy csak az atyára tekintek föl, de azokat a gondolatokat, azokat a indítatásokat, azt nem viszem tovább az emberek felé, akkor az olyan, mint az a tó, amely nincs átfolyása és nem frissül. Előbb-utóbb elveszítem azt az Isten kapcsolatot is. Tehát lehetséges, hogy van félelemből, önzésből, azt gondolom, hogy magam hite csak rám tartozik, és nem élem meg, akkor elég hamar kiderül, hogy akkor az Isten kapcsolatomat is elveszítem, mert az Isten kapcsolat egyben az emberekhez is oda kapcsol.
3: Balog Róberttel, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető helyettesével beszélgetek. Hogyan kapcsolódtak össze erre a mai alkalomra a szeretetszolgálat, az itteni gyülekezet, milyen is lesz ez a mai alkalom? Tisztelt ügyvezető helyettes úr!
5: Áldás békességet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Leginkább és elsősorban a Szeretett Híd alkalom miatt, ugye a Legyetek felkiáltó jellé Szeretett Hídnak az alkalma miatt, ami a Magyar Református Szeretetszolgálatnak egy kiemelt programja. Ezen a napon valóban a szolgálatban, a diakóniából építünk egy nagy hidat, hiszem, hogy egy lelki hidat. A ország a Kárpát-medence teljes területén önkéntes programokat szervezünk, és különböző önkéntes programok állnak össze, és egy ilyen Szeretett Híd alkalom van most itt Ózdon is, és ennek egy csodálatosan szép istentiszteleti alkalma lesz, és ezért érkeztünk mi is ide a szeretetszolgálatnak a képviseletében, és a helyi szeretetszolgálati szolgálattévőkkel.
3: A Szeretett Híd történetéről kérdezik, hogy milyen múltra tekint vissza, milyen céllal, hogyan indult el?
5: A Szeretett Híd, mondhatom, hogy gyakorlatilag egyidős a szeretetszolgálattal, 20 éves a szeretett szolgálatunk, és egyértelműen olyan célzattal, lelki vágyjal, töltettel képzelték el, amikor elindították ezt a szolgálatot, és mind a mai napig így történik, hogy a gyülekezeteink, az intézményeink, egyáltalában aki szeretne bekapcsolódni ebbe, azon a napon, azokban a napokban, azokon a megadott idősávokon valóban együtt szolgáljuk Istent, és legyünk jelen a diakóniai szolgálatban. Azt gondolom, hogy ez a só és világosság Krisztusi vágyának a megnyilvánulása a társadalomban, ahogyan jelen vagyunk és segítünk. Lehet programokat regisztrálni, illetve a regisztrált programokra jelentkezni is önkéntesként, és ebben a nagyon sokrétű szolgálatban azt gondolom nagyon meggazdagító, és meggazdagodnak azok is, akik részt vesznek ebben a szolgálatban, hiszen a református szeretetszolgálatnak a központi igéje a jobb adni, mint kapni, és én ezt hiszem, mi ezt hiszük és valljuk valóban, és így is élünk, e köré építjük a szolgálatunkat, hogy nagyon jó önkénteskedni, és nagy áldások rejlenek abban, ahogyan megmozdul a szeretetszolgálat és a református egyház közössége a Szeretett Híd alkalmán, és a Kárpát-medence minden pontján jelen vagyunk az önkéntes szolgálatban.
3: A mai alkalomra még egy kérdés erejéig visszatérve, hogyan látja ön, hogyan látja, mitől is különleges ez a mai alkalom, vagy mitől lesz különleges, mert még előtte vagyunk, illetve hogy hozzáfűzném, hogy talán ugye egy kicsit abban is különleges, hogy pünkösd is közelít, illetve egy ökumenikus alkalom is egyben.
5: Igen, a pünkösd közelsége valóban, hiszen a pünkösd ünnepnek a lényege az, ahogyan az egyház egy szívvel és egy lélekkel, egy akaraton van jelen, és azt hiszem, hogy a Szeretett Híd kézzelfogható módon, látható módon megjeleníti azt, ami a pünkösdi léleknek az eszenciája. Az ahogyan egy szívvel, egy akaraton vagyunk jelen. Nagyon várjuk püspök úr prédikációját, szolgálatát, és külön örülök, hogy a ózdi gyerekeink, őket meglátogattam előtte, készülnek énekkel, nagyon készülnek, nagyon sok szeretettel a gyerekeink, a szeretett szolgálatnak a verkein belül működő intézmény rendszer, mondhatom, hiszen egy egész komplex intézmény rendszerünk van Ózdon a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítványnak és a Református Szeretett Szolgálatnak. Nagyon jó érzés volt hallgatni, onnan jövök, az ő éneküket, azt, hogy milyen vágyakozással készülnek ők a templomban, hogy ők fognak énekelni, és hogy ott püspök úrról prédikálni. Azt gondolom, a Szeretett Hídnak ez is nagyon erős üzenete, hogy egy püspöki prédikáció és a gyerekeknek a szolgálata ugyanazon az istentiszteleten megszólal és megjelenik. Azt gondolom, hogy erről szól az egy akaraton lét, a pünkösdi léleknek az üzenete, aminek valóban a felkiáltó jele, amivé nekünk is kell válni a sóvá és világossággá, az egy nagyon komoly üzenete.
3: Miért erre a helyszínre érkezett? Van-e bármilyen oka, személyes érintettség? Miért is ide Ózdra érkezett?
5: Nagyon erősen kötődöm Kelet-Magyarországhoz, Észak-Kelet-Magyarországhoz. Szabolcsi, szatmári születésű, származású vagyok. Néhai nagyanyám ózdi születésű volt. Én magam nem ismerem az ózdi rokonságot, bár biztosan vannak, de mégis azt éreztem, hogy kötődöm ide, és nyilván a helyi szeretetszolgálati és cigánymissziós szolgálataink ide kötnek, úgyhogy nagy örömmel jöttem erre az alkalomra.
3: Bakos Zsuzsannával, a Magyar Református Szeretetszolgálat szakmai vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan alakult ki ez a mai alkalom, egy kicsit a hallgatóknak meséljük el?
6: Ugye a Szeretett Híd az benne van, hogy összeköt embereket, És mi arra gondoltunk, hogy most ugye a református egyházban az imádság éve van, hogy kössük össze az itt Ózdon élő gyülekezeteket, egyházközségeket, és csináljunk egy imaláncot ezekkel a gyülekezetekkel együtt. És akkor így hála Istennek, vagyis a Jóisten ezt tudta már, mert januárban elmaradt az ökumenikus ime hét, és erre a hétre tették át. Úgyhogy nagyon szépen bele tudtunk kapcsolódni az imalánccal ebbe az ökumenikus ima hétbe. És akkor így szépen be van osztva, hogy minden nap melyik gyülekezetnél van találkozó, istentisztelet, és aznap az a gyülekezet imádkozik 0-24 órában. Ózdért, az egyházközségekért, az egységért, a békéért.
3: Mai alkalom esetleg önök még mivel készültek, ha jól tudom, a gyermekek is itt lesznek, mik lesznek a mai alkalmon?
6: Így van, ennek az ökumenikus imahétnek ez az első alkalma, ez a megnyitó alkalma, ami egybeesik ugye a Szeretett Híd alkalmával is, és van nekünk egy válaszú tanodánk, onnan elhoztunk hátrányos helyzetű fiatalokat, hogy egy kis műsorral készüljenek, színesítsék a gyülekezetnek, az eljövőknek, a résztvevőknek ezt az alkalmat.
3: Mitől különleges ez a mai alkalom, ez pici különlegesség abban is rejlik, hogy ugye Pünkösd is itt van közel, illetve hogy egy ökumenikus alkalom, illetve a Szeretett Híd is, itt nagyon sok minden kapcsolódik most össze talán.
6: Így van, én is azt gondolom, hogy ettől lesz igazán különlegessé, hogy ennyi minden ember itt van, ennyi különböző tanításokkal, és mégis egy valami, a szeretet, ami összeköti őket. Most itt, ezen a héten, ezen a napon.
3: A tanodában a szeretett szolgálat mit tud végezni, miket tudnak segíteni itt a gyülekezetben, hogyan tudják az ózdi gyülekezeteket segíteni?
6: Területileg ugye mi máshol vagyunk, nem ehhez a gyülekezethez tartozunk, de azt kell tudni, hogy Ózdon 9 általános iskola van, ebből 6 általános iskolában szinte 99%-ban hátrányos helyzetű fiatalok vannak, és ugye a tanodában 30 fiatallal van lehetőségünk, hogy foglalkozzunk, és ővelük 2024 áprilisától tanulunk, és mindenféle dologban próbáljuk őket fejleszteni, hogy fel tudjanak zárkózni azokhoz a fiatalokhoz, akik nem szegregátumban élnek, hanem hétköznapi családjuk van, olyan ingatlanban tudnak élni, ahol vannak közművek, akiknek van külön szobájuk például, és nagyon szépen, nagyon lelkesek ezek a fiatalok, öröm velük együtt dolgozni, mert mindennek örülnek, és legfőképpen annak örülnek, hogy szeretjük őket, és velük vagyunk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy református istentisztelettel kezdődött el május 15-én a Magyar Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. A Tiszáninneni Református Egyházkerületből több mint 1000-en csatlakoztak az idei Szeretett Hídhoz. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott. Ennek nyitó alkalmán járt Sütő Dávid Pelé kollégánk, az ő helyszínű összeállítását hallhatták az elmúlt percekben. Nem.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Kókai Sándor és Viga Gyula szerkesztésében jelent meg a Frisnyák Sándor emlékkönyv. Frisnyák Sándor 1934-ben Szikszón született, 1955 és 1957 között Máiban általános iskolai pedagógus volt. 1957 és 1963 között a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Borsod megyei titkár helyettese és folyóirat szerkesztője, valamint a Borsodi Földrajzi Évkönyv szerkesztője volt. Később a Borsodi Szemle szerkesztőjeként is dolgozott. Emellett Szegeden főiskolai adjunktus is volt 3 éven keresztül, majd pedig Miskolcon gimnáziumi oktatóként dolgozott. 1995 és 98 között a Beregszászi Magyar Főiskola és a Miskolci Bölcsész Egyesület professzora és tudományos tanácsadója volt. Kedves hallgatóink, a könyv bemutatót a Miskolci Herman Ottó Múzeumban tartották. Itt készült Béli Katalin összeállítása, melyben elsőként Viga Gyula szerkesztőt hallják.
2: Frisnyák Sándor emlékkönyvét tartom a kezemben, amely most jelent meg, és amely a földrajztudós munkásságának állít emléket. A kötet egyik szerkesztője, dr. Viga Gyula, a Herman Ottó Múzeum etnográfusa. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan jön össze a történeti földrajz a néprajzzal?
3: Ez egy nagyon érdekes, és röviden megpróbálom elmondani, tehát tulajdonképpen a tudomány hagyományos rendjében, felosztásában ugye vannak a úgynevezett kronológiai tudományok, tehát a történeti tudományok, amelyek az idővel, a dolgok egymás utániságával foglalkoznak. Vannak úgynevezett korológiai tudományok, amelyek a térrel, a földrajzi környezettel, a kiterjedéssel, az adottságokkal foglalkoznak. Na most a történeti földrajz, amit egyébként nem a Frisnyák Sándor talált föl, igazából már a franciák valamikor a 21. század elején kezdtek ilyen dolgokkal foglalkozni, de aztán nálunk a két háború között, amikor még inkább emberföldrajznak nevezték ezt a dolgot, hogy tulajdonképpen nem csak a földrajzi környezettel ugye foglalkoztak, hanem azzal, hogy az emberi társadalom abban a földrajzi környezetben hogyan éli meg azt a területet, hogyan befolyásolja az ő mindennapjait, az életét, és nem utolsó sorban, és azért ez az utóbbi gondolat már előteljesebben a Frisnyák Sándor tevékenységében bomlott ki, hogy az embernek a tájformáló tevékenysége hogyan érvényesül, gondolj itt elsősorban mondjuk a 19. század második felében lezajlott folyószabályozásokra és a mocsárlecsapolásokra, egyebekre, de korábbi századokban az, hogy ugye Európán az európai parasztoknak a tevékenysége tulajdonképpen mindenütt az erdő rovására született meg. Tehát ahol most agrárgazdálkodás zajlott, vagy zajlik ma is, azoknak a területeknek a jó része az erdők rovására, egy része pedig ugye a folyóknak az egykor jártere, azok kiszárítása, stb. Született. Hát ilyen módon a történeti földrajznak, és amit Frisnyák Sándor is művelt, az a nagy újdonsága, hogy itt a terek, tehát a tér, a földrajzi adottságok, és az abban zajló emberi tevékenységnek az időrendje, idősorozata együtt van jelen. És ez egy nagyon komoly dolog, hiszen azért aki geográfus, ugye hát az nyilván földrajzilag képzett a tájakkal, azok születésével, a vulkánossággal, stb. Főleg a mai világunkban, amikor már minden mesterség szakosodott, ugye szélsőségesen, ugye hát a orvoslásban ugye lassan nincsen olyan, aki az egész korpuszt együtt látná, mert vagy csak fogász valaki, vagy csak a fülorgégész, vagy csak belgyógyás, stb. Tehát valójában együtt az emberi korpusznak a létezése az lassan ilyen, hogy mondjam, különleges hozzáállásá válik. Szóval azt gondolom, hogy Frisnyák Sándornak ebben komoly szerepe van, de hozzáteszem azt, hogy abban is, és én ezt hangsúlyoztam ebben az ő jelentőséget, hogy ő kezdetektől fogva egy tanárember volt. Tehát egy született tanár volt, akinek az mindig fontos volt, hogy amit ő tud, azt úgy tovább tudja adni. Ez vonatkozott az ő általános iskolás időszakára, a mai általános iskolában, a Kilián gimnáziumban töltött időszakára, éveire, ahol például a Borsodi Iparvidék születéséről, meg a diósgyőri kohász születéséről olyan kis módszertani füzetet csinált, amit a fő oktatási minisztérium, vagy nem tudom, hogy hívták akkor a fő pedagógiai intézetet, ugye sokszorosított, és az iskolák abból tanították ezt a fajta emberi tevékenységet. A legendásosak voltak az órái előadásai, ahol ő mindig térképeket, modelleket szerkesztett. Ugye ő a korai térképeket a 17.-18. századtól használta és szólaltatta meg, de hasonlóan a levéltári forrásokat is. Hát ugye neki ez a tanári tevékenység, és nem csak az iskolás nebullók számára, hanem a tudomány számára, tehát az ő doktorandusai számára például, vagy azoknak a kollégáknak is, akik belecsöppentek egy ilyen munkába, azoknak számára fontos volt, hogy ne csak tippet adjon, hogy hol keressen hozzá az adott témához valamit, hanem azt is, hogy hogyan viszonyuljon, milyen módon közelítse az egészet. Igazából, amikor ő eltávozott közülünk tavaly előtt, december végén, nem sok idő telt el, szerintem néhány hét, amikor a Kókai professzorral megbeszéltük azt, hogy igen, kellene egy Frisnyák emlékkönyvet csinálni. Nem feltétlenül az ő írásaiból, hiszen ha aki ismeri az ő tevékenységét, életútját, az pontosan tudja, hogy azért 60. születésnapjától kezdve 5 évenként azért a szakmának az ilyetén megbecsülését megkapta, tehát egy sor festés készült az ő különböző kerek évfordulóira, hanem elsősorban olyan könyvre gondoltunk, ahol a különböző szakmák, elsősorban persze a geográfiának a szakterületei megfogalmazzák azt egyfajta mérlegre téve, hogy mit jelentett Frisnyák Sándor tevékenysége számukra, és mit jelent az utódok számára is valójában, hiszen hát egy sor dolog mennyi is létezik, és neki köszönhetően jelen van a mai tudományos gondolkodásban.
2: Nézzük, hogy milyen szerkezet szerint épül fel ez a kötet. Nagyon sok tanulmány szerepel benne Frisnyák Sándorról.
3: Tehát ugye tulajdonképpen három egysége van, mondhatjuk a kötetnek. Az egyik az 5 olyan tanulmány, amit mi a Kókai professzorról az ő tevékenységében a legfontosabbnak gondoltunk. Egyrészt, mert hogy általános érvénye van, ugye, hogy hol van a történeti földrajz helye a tudományoknak a rendszerében. A másik az, ami a térségünkhöz kötődik, hiszen az ő tudományos tevékenysége, hiába ön elment innen a 70-es évekbe a nyíregyházi főiskolára tanítani, de az ő tudományos publikációinak a fele az a mai Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez kapcsolódik. Tehát neki ez végig, ugye Szikszóról származott, Miskolcon gyerekeskedett, itt járt iskolába, tehát neki ez a szülőföld, ez végig egy komoly meghajtóerő volt. Tehát ezek az írásai például Tokaj-hegyaljáról, vagy az az érdekes dolog, hogy Zemplénnek a térségében, ugye az, a különböző évszázadokban az emberi tevékenység hogyan vette birtokba a tájat, hogyan jöttek létre azok az irtványfalvak, ahova szlovákok, ruszinok, németek települnek a 18. században, a létrejövő ipart, kőbányászat, kőfaragás, aztán az üveggyártás, a többi, ugye az milyen helyet követel magának ebben a rendszerben. Tehát, és ugyanezt ok a hegyai esetében is, hogy hogyan változott a hegyaljai borvidéknek a tevékenysége, ugye amire általában sokan úgy gondolkodnak, hogy az egy szőlőbor monokultúra a hegyaljának a településein, valójában nem, és ez kimutatja szépen, hogy egy komplex gazdálkodás zajlik, ugye, ahol a földműveléstől állattartásig, az erdőgazdálkodás, legeltetésig, ugye minden együtt van jelen, az más kérdés, hogy a relatíve kis területen nagy munkaráfordítással legnagyobb gazdasági hasznot ígérő szőlőbor, ugye azért nyilván az a kulcsa valójában a területnek. Na most ehhez kapcsolódik az Zsuzsa lányának egy kiváló tanulmány arról, hogy a vasút, a Zsuzsa közlekedés történész volt, és szegény nagyon fiatalon meghalt, ami hát ugye a Frisnyák Sándor életében rettentő komoly törés volt. Nem szívesen mesélnék erről semmilyen intimitást. Tehát neki egy tanulmány arról, hogy a vasút születése hogyan alakítja a magyarországi városhálózatnak a fejlődését. A következő blokkban azok a tanulmányok szerepelnek, amelyek Frisnyák Sándornak a helyét, szerepét igyekeznek kijelölni a egy-egy tudományszaknak a területén, tehát a hadtörténettől kezdve a gazdaság földrajzig, vagy akár a történettudományig, vagy akár az, hogy a néprajz hogyan kapcsolódik az ő tevékenységéhez, ez, amit én követtem el. És végül, és nagyon fontos szerep van az ő oktatói tevékenységének, hiszen ő a Nyíregyházi Főiskolán például 4 ciklusban főigazgató helyettes is volt, azon kívül, hogy tanszéket vezetett, hát neki itt az északkeleti térség tanárképzésében rendkívül komoly jelentősége volt egy emberöltől keresztül. És végül a kötetnek az utolsó írásai azok inkább mondjuk így szubjektív visszaemlékezések, amit az ő családtagjai, tehát a Sándor fia, a Zsuzsának a férje, tehát a Péter írtak az ő élettársa, hiszen Frisnyák Sándor nagyon fiatalon, 40-es éveiben elveszített az a feleségét is, és utána az utolsó 2 évtizedben egy Katalin nevű kedves teremtés volt az élettársa, és az ő lánya, aki ugyancsak ugye nevelt lányaként gyakorlatilag hozzá tartozott az életéhez. Hát tulajdonképpen ez a bokor jelenik meg ilyen módon, de vannak szakembereknek is visszaemlékezései, például Németh Péter nevű kiváló régész történész, aki ugye sokáig a József András Múzeum, meg Szabolcs megyei múzeum igazgatója volt. Ő úgy, mint főiskolai oktató kolléga, és úgy is, mint egy hozzá közel álló emlékezik, ugye személyesebb hangon a Frisnyák Sándorra. Tehát tulajdonképpen ez a 3 tartó pillére a könyvnek. Be kell vallanom, hogy eredetileg benne lett volna az ő teljes bibliográfiája, ami azonban még egy 50-60 oldalt igényelt volna ebből a kötetből, és hát be kell vallanom, hogy nem jutott rá, de az ment bennünket, hogy 2 önálló kötetben is 2 alkalommal, 2010-es években önálló kötetben megjelent az ő életművének a bibliográfiája. Hát ilyen módon talán nélkülözhető ebben a dologban, mert kétségtelen itt lenne a helye, de hát az volt a nyitott kérdés, hogy vagy egy elegánsabb, kemény táblában kötött könyvet csinálunk, vagy pedig egy olyan puha borítójú ragasztott könyvet, ami hát nyilván szétpereg a polcon magától is egy 10 év alatt, és hát mi inkább úgy gondoltuk, hogy ez illik az alkalomhoz.
2: Frisnyák Sándor emlékkönyvéről beszélgetünk a továbbiakban is. Viga Gyula szerzőtársa, szerkesztőtársa, Kókai Sándor professzor úr, aki a Nyíregyházi Egyetemen a pontos titulusát, hagyd kérdezzem meg, földrajztudós.
4: Köszönöm szépen, nagy tisztelettel köszöntöm én is a hallgatóságot. A Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudomány Intézetének intézetigazgatója voltam 15 évig, így a nyugdíj előtt 1-2 hónappal már átadtuk a stafétabotot gyakorlatilag másnak. Történeti földrajzi kutatásokkal foglalkozni fogok, amíg lehetséges gyakorlatilag, és az egyik mesterem, Frisnyák professzor úr, aki 38 éven keresztül volt szerencsém ismerni, ő vett fel valamikor a Nyíregyházi Besenyei György tanárképző főiskola volt a tisztességes nevünk. 1988. október 1-e óta dolgozom a jelenlegi munkahelyemen, és az a légkör, amely fogadott, ez azt gondolom, hogy meghatározó élményt jelentett az elmúlt 40 évben az életemhez kapcsolódóan.
2: Itt a könyvbemutatón tulajdonképpen azt próbálta ecsetelni, hogy milyen szerepet játszott Frisnyák Sándor a földrajztudomány, a történeti földrajztudomány fejlesztésében, illetve hol lehet őt elhelyezni ezen a tudományágon belül?
4: Köszönöm szépen. Igen, azt látjuk, hogy arra a Besenyei György tanárképző főiskolára érkezett ő 1968-ban, ami Szegedről, amely akkor még a megye tudományos életében gyakorlatilag bontogatta a szárnyait. A Nyíregyházi tanárképző főiskola ekkor alakul jóformán. Az egyes tanszékek ekkor jönnek létre, és ekkor alakulnak. És Frisnyák professzor úr a korábbi szegedi tanárképző főiskolai 3 évét nek a pozitív hagyományait és a miskolci hely szellemét és az itt végzett tevékenységét akár a borsodi földrajzi évkönyvtől kezdődően a Magyar Földrajzi Társaság borsodi osztályának titkáraként az itt kifejtett szervező tevékenységét próbálta meghonosítani Nyíregyházán is. Egy teljesen olyan terület, egy olyan régiója, egy olyan város gyakorlatilag az országon belül, ahol ez korábban nem volt kifejezetten jelentős. A történeti földrajzi kutatások újdonságot jelentettek. De miután a történeti földrajzi kutatások a 3T tekintetében, ugye a támogatjuk, tiltjuk, tűrjük, 3T szocializmusáról beszélek, talán a tűrjük kategóriába tartozott, ezért mindjárt az 1960-as, 70-es években még nem jelentkezett a történeti földrajzi kutatásokkal, csak bizonyos nagyobb áttekintő tanulmányok bevezető oldalait, gondolatait helyezték el a történetiségében. Az áttörést a Frissnyák professzor úr és a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola életében is 1980 hozta, amikor Frissnyák professzor elment Szarvasra egy Mendel Tibor születésnapi ünnepségre, és ott tartotta az első olyan történeti földrajzi előadását, amely a felső Tiszavidék tájhasználatával, tájgazdálkodásával foglalkozott. És ezt a ott jelenlévő magyar geográfus professzorok nagy-nagy pozitív sikerélménynek tartották, és ösztönözték arra, hogy folytassa ezeket a kutatásokat.
2: Mert hogy tulajdonképpen a történeti földrajz, mint hogyha többféle tudományág szintézise lenne.
4: Pontosan erről van szó, igen. A történeti földrajz valóban egy olyan szintetizáló tudomány, amely a más tudományterületek, legyen ez a szűkebben értelmezett földrajztudomány, vagy éppen a történettudomány, de a néprajztudománytól kezdődően jó néhány más tudományterületnek az eredményeit próbálja egy sajátos szemüvegen keresztül gyakorlatilag szintetizálni. Úgy szintetizálni, hogy egy folyamat elemzést ad, és ez egy nagyon fontos egyébként, mert azt mondjuk, hogy állapotot, keresztmetszeteket, idő keresztmetszetekben tárunk fel, tájhasználatot, tájgazdálkodást, a kultúrtájnak az állapotát, amire a forrásaink lehetőséget adnak, és ezeknek az idő keresztmetszeteknek az összessége fogja nekünk az egész folyamatot bemutatni. Persze nem tudjuk az egészet bemutatni, csak főbb gondolatokat, vádlatpontokat, fejlődési elemeket tudunk megragadni, amelyekre aztán azt mondjuk, hogy igen, ezeket általánosítjuk, és azt mondjuk, hogy igen, a magyar társadalom fejlődése, a magyar gazdaság fejlődése, a magyar táj fejlődése, vagy a település, tehát az ember formált a táj, az antropogén táj fejlődésének a legfontosabb letéteményesei és kutatói vagyunk. Egyik legfontosabb.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy Kókai Sándor és Viga Gyula szerkesztésében jelent meg a Frissnyák Sándor emlékkönyv. A könyv bemutatón készült összeállításunkat hallották. A riporter Béli Katalin volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 4 óra következnek a hírek, majd pedig tovább folytatódik a Svédasztal.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Ezzel párhuzamosan bejelentettük, hogy hazánk hivatalosan is beadta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, tette hozzá. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás az egyik garancia arra, hogy az uniós adófizetők pénzét, a hazánknak szánt támogatásokat többé senki ne lophassa el. Mutatott rá a politikus. A megállapodás igazi nyertesei a magyar emberek, közölte Tar Zoltán. A nyugállományúak számíthatnak a honvédségre, ezért felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy előadást tartott a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége Balaton akaratjai gyűlésén a honvédelemben várható változásokról és a nyugállományúakat segítő intézkedésekről. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és a kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és az egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását és országos előadó művészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság, amely júniusban folytatja a szakmai egyeztetéseket. A közleményben Bodor Johannát, a szervezet elnökét idézik, aki szerint vizsgálni kell a kinevezési gyakorlatokat, a finanszírozási döntéseket, az intézményi átalakításokat, a tulajdonosi és fenntartói változásokat, valamint azokat a folyamatokat is, amelyek során kulturális intézmények, állami vagyon vagy szakmai jogosítványok kerültek át egyik szereplőtől a másikhoz. Továbbá kiemelte, egy új kulturális rendszer elindításához a múlt feltárása elengedhetetlen. A magyar színházi élet jövője csak szakmai alapon, átlátható működéssel, kölcsönös tisztelettel és valódi párbeszéddel építhető. Nincs két magyar színházi szakma, fogalmazott. Országos előadó művészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza, amely korszerű európai szintű etikai és működési környezet kialakításához vezethet. Bodor Johanna hangsúlyozta, a közpénzből működő kulturális intézmények esetében az etikus működés minőségi feltétel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Az utazások többsége rövid, egy-két éjszakás tartózkodásra szólt, ezek a foglalások a teljes forgalom mintegy 80%-át tették ki. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33%-át adta, Észak-Magyarország részesedése 14%, a délalföldi 11% volt. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Hívta fel a figyelmet közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap kapcsán. A WHO közel 40 éve nyilvánította ezt a napot dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető, megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében. A káros szenvedély visszaszorítását az új termékek és technológiák sem segítik, hiszen ezek, amellett, hogy agresszív marketing tevékenységgel célozzák meg az embereket, különösen a fiatalabb korosztályt, nem tekinthetők ártalmatlanoknak, számos vizsgálat számol be egészségkárosító hatásaikról.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb, komoly felhő képződésre lehet számítani, elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez még mindig a Svéd asztal itt az Európa Rádióban május 31-én vasárnap, a mikrofonnál Huszár Kata. Ebben az órában belepillantunk a kalendáriumba, majd hallhatják az útravalót, illetve a regionális krónikát, 3/4-5 tájéken pedig arról szólunk, hogy ismét lesz országos gépész Kovács találkozó ezúttal Balkányban. A részletekről majd Szilágyi Pétert, az esemény megálmodóját és főszervezőjét hallják majd. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!

0: színpadán.
1: Ma május 31-e van, a Petronellák és az Angélák ünneplik névnapjukat. A Petronella a latin eredetű Petrónia kicsinyítő képzős formájából önállósult, jelentése szikla, kő. Az Angéla görög latin eredetű név, jelentése angyal, követ, hírnök. 1161-ben ezen a napon halt meg II. Géza magyar király, aki 1130-ban született II. Vagbéla és Ilona szerb hercegnő gyermekeként. 1141. február 16-án még gyermekként királlyá koronázták apja halála után. 1809-ben május 31-én halt meg Joseph Haydn osztrák zeneszerző, aki Magyarországon élt és alkotott. Haydn állandósította a szonáta formát, amihez szubjektív tartalmat adott, drámai és végoperákat is írt. 1839. május 31-én több mint 2 éves előkészítés után hozta létre gróf Széchenyi István a Pesti Gőzmalom Társaságot, és megkezdhették a hengermalom építését. 1902-ben ez a nap jelentette a II. Búr háború lezárását. 1911 májusának utolsó napján bocsátották vízre a Titanicot, a brit utasszállító hajót, amely a jéghegyel történt 1912. április 14-i végzetes ütközéséről és április 15-i elsüllyedéséről vált ismerté. A hajót a Herland & Wolff hajógyárban építették Észak-Írországban. Elsüllyedésének időpontjában a Titanic volt a legnagyobb utasszállító gőzhajó a világon. 1930-ban ezen a napon született Clint Eastwood, amerikai színész, rendező, producer, 1965-ben pedig Brooke Shields, amerikai filmszínésznő is. 1981-ben, május 31-én Görögországban halt meg Lurán Gyula, az aranycsapat középhátvédje. 1987 májusának utolsó napján hunyt el Alfonso, teljes nevén Markos József, színész, artista, parodista, a paródia mestere, aki szívesen alkalmazta a pantomim elemeit is. Az ENSZ egészségügyi világszervezete, a WHO 1986-tól május 31-ét dohánymentes világnappá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárddá tette a földet, és növényt sarjasztott, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld széléig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik. Újongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Az Úr elindul, mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos, harsányan kiált, diadalmaskodik ellenségein. Sokáig hallgattam, némán tűrtőztettem magam, de most zihálva nyögök és lihegek, mint egy szülő asszony. Letarolom a hegyeket és halmokat, úgy, hogy egész növényzetük elszárad. A folyókon gázlókat készítek, és a mocsarakat kiszárítom. Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ezeket a dolgokat véghez viszem, nem mulasztom el. Meghátrálnak és csúful megszégyenülnek, akik bálványokban bíznak, akik szobroknak mondják ezt, ti vagytok az isteneink. Ti süketek, halljatok, ti vakok, nézzetek föl és lássatok.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallják 2026. május 31-én 16 óra 30 perckor. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocák Szilvia köszönti Önöket. Új rendőrfőkapitány irányítja június 1-től a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságot Kis Attila Tamás rendőr vezérőrnagy személyében. Magyarország belügyminisztere 2026. június 1-jei hatállyal saját kérésére nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte Cinege László rendőr-dandártábornokot, a vármegye eddigi rendőrfőkapitányát. A közel 40 éves hivatásos szolgálat során végzett munkáját tárgyjutalommal ismerték el. Cinege László ünnepség keretében adta át, saját fogalmazása szerint visszaadta a csapatzászlót utódjának, Kis Attila Tamás rendőr-vezérőrnagynak. Miskolcra látogatott Magyarország kínai nagykövete. A Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban rendhagyó programon vett részt a delegáció. A rendezvény során Holzinger Ferenc igazgató bemutatta az iskolát, és a bejárás végén műsorral fogadták a diákok a nagykövetet és feleségét. Az intézményben 15 éve van kínai nyelvoktatás, az ELTE Konfuciusz intézettel kötött megállapodás alapján kínai anyanyelvű tanárok közreműködésével. Ennek során körülbelül 70 diák tanulja a kínai nyelvet és ismerkedik a távol-keleti kultúrával is. A tervek szerint idén 7 diák látogathat Kínába tanulmányi útra. A részletekről Holzinger Ferenc igazgatót hallják.
2: Abban nagy megtiszteltetésben van részünk, hogy a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete látogatott el hozzánk. Ez azért nagyon megtisztelő, mert hogy jelzi, mennyire értékelik és fontos megtartják azt a közös együttműködés munkát, amit a kínai nyelv tanítás és kultúra megismertetésében a gimnázium végez. Elsősorban az iskoláról próbáltunk adni egy képet számára, de nem az épületek azok, amelyek úgy fontosak, úgy gondoljuk, hanem a gyerekek azoknak a tudása, képességei, ragyogása, úgyhogy azt próbáltuk számára egy kicsit érthetővé tenni, közelhozni, kis kulturális programokkal, és hát az volt nagyon érdekes, hogy diákjaink kínaiul megszólaltak, kis beszédeket tartottak, és számomra is nagyon izgalmas volt ezt hallani, hiszen nagyon közelről láttam egy ilyen esemény során annak a munkának a gyümölcsét, amely az elmúlt években az iskolákban folyamatosan végzünk. Persze az is nagyon fontos, hogy az idén ismételten 7 diákunk fog részt venni kínai utazáson nyáron, ami különösen kitüntetés, hiszen az is jelzi, hogy mennyire számítanak ránk, mennyire eredményes az a munka, amit mi végzünk.
1: Nyárnyitó közösségi nappal várta az érdeklődőket a Miskolci Autista Alapítvány, ahol a látogatók bepillantást nyerhettek az intézmény mindennapjaiba, programjaiba és műhelyeibe is. Az eseményen a résztvevők nem csak megismerhették az alapítvány új projektjeit, hanem aktívan be is kapcsolódhattak a közös foglalkozásokba. A nap regisztrációval és közös reggelivel indult, majd bemutatták a KAP pályázat részleteit és az ahhoz kapcsolódó fejlesztéseket. Az érdeklődőknek ezt követően bemutatták a Miskolci Autista Alapítvány munkáját, miközben közelebbről is megismerhették a közösséget. A program egyik legnépszerűbb része a közös kertészeti munka és kézműves foglalkozás volt, ahol a résztvevők saját kezűleg készíthettek egyedi tárgyakat, valamint kipróbálhatták magukat a növényültetésben és gondozásban is. A szervezők célja az volt, hogy a látogatók személyes élményeken keresztül kapcsolódjanak az autista fiatalok mindennapjaihoz. Miközben a gyerekek és a fiatalok sokszor nem eszközként, hanem bizalmas partnerként tekintenek az AI chatbotokra, több tragikus történet is azt mutatja, hogy a chatbotokkal folytatott beszélgetések veszélyes irányba is terelhetik a sérülékeny felhasználókat, ha nincs megfelelő kontroll és emberi támogatás a háttérben. Hívta fel a figyelmet az eset Kiberbiztonsági Társaság a gyermeknap kapcsán. Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftver megoldások nemzetközi szállítója, az eset kiberbiztonsági szakértői szerint a technológia számos előnyt kínál, ugyanakkor komoly kockázatokat is hordozhat, különösen a fiatalok érzelmi, mentális és digitális biztonsága szempontjából. Míg a mesterséges intelligencia alapú AI chatbotok esetében a túlzott bizalom és az érzelmi kötődés jelenthet problémát, addig a közösségi médiában megosztott tartalmak, például a fiatalok körében népszerű szelfik, hosszú távú adatvédelmi és biztonsági kockázatokat rejtenek. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Az utazások többsége rövid, egy-két éjszakás tartózkodásra szólt, ezek a foglalások a teljes forgalom mintegy 80%-át tették ki. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a 10-es mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33%-át adta, Észak-Magyarország részesedése 14%, a délalföldi 11% volt. Kis kedvenceinket is próbára teszi a kánikula. A kutyáknak, macskáknak teljesen más a hőháztartásuk, ezért fokozott odafigyelést igényelnek a következő napokban. Ha kevés folyadékot vesznek magukhoz, akkor dehidratáltak lesznek, ami nem tesz jót az egészségüknek. A kutyák nem izzadnak, hanem a szájukon át lihegéssel és a nyelv kinyújtásával hűtik magukat. Ha ezt látjuk, azonnal gondoskodjunk vízről, az állatok hűtéséről. Dr. Kis Daniella, a Miskolci Állatkórház állatorvosa jó tanácsait hallják.
3: Szerencsére a hőháztartásuk a kis állatainknak is nagyon-nagyon jól működnek, viszont ők sincsenek hozzászokva ahhoz, ahogyan mi sem, hogy az extrém hőség ilyen módon megjelent. Azt lehet mondani, hogy olyan 25 fok felett már annak számít, hogy nekünk is figyelnünk kell a kompenzálásra, mind magunkra, mind pedig a kis állataink esetében is. Nagyon nagy különbség van a kutyus és a cicus témakörben. A kutyák esetében ugye a lihegés, amit nem kell bemutatnom egyik gazdinak sem, mint egy nagyon jó kompenzáció forma, és nagyon-nagyon hatékony módon is tud ez működni, és mindig nagyon fontos a friss víznek a jelenléte, ugyanis a párásítás is egyfajta formája a hőleadásnak. A cicák esetében ott ugye a lihegés már egy sokkal kevésbé természetes dolognak számít, ugye náluk szerencsére sokkal hatékonyabb a mancsokon és magán a testfelületen történő hőleadás is, hiába ugye szép bundájuk van, illetve a fülükön ez, ami még nagyon jelentősen tudnak ők hőt leadni. Ezért, hogy ha azt látjuk cicánknál, hogy lihegnek, az már azt jelenti, hogy már ezek a hőleadó funkciók nem megfelelően működnek, tehát ezért náluk már ezt azt lehet mondani, hogy egy hőguta határmenti történetről van szó. Ugye a hőguta az, amitől a legjobban félünk, mert ebben az esetben viszont már nem tud a szervezet több hőt leadni, és elkezd emelkedni, mint hogyha lázassá válnának igazából. Ez mindenképpen már állatorvosi beavatkozás szintet jelent, ugye abban az esetben már nem tudunk mi sem segíteni, külső hűtéssel, hanem ilyenkor már intravénásan szoktuk megkezdeni, mind a folyadékpótlást, ugye a sok megelőzés érdekében, mind pedig a hűtés formáját is.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának regionális hírösszefoglalóját hallották 2026. május 31-én. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ismét lesz országos Gépész Kovács találkozó, ezúttal Balkányban, ahol látványos programokkal, szakmai bemutatókkal és különleges attrakciókkal készülnek a szervezők. A találkozó megálmodója Szilágyi Péter szerint ezúttal nem csak a földön, hanem a levegőben is izgalmas bemutatók várják majd a közönséget. A részletekről Pokrovenszki Gergely érdeklődött.
2: Én azt gondolom, hogy most az idei évben egy új helyszínen egy sokkal nagyobb rendezvényt fogunk tudni csinálni. Balkányban, a Prangi Airporton lesz megtartva most a 18. országos gépészkovács találkozó, ami a lehetőségek újabb tárházát nyitotta meg előttünk, hiszen egy repülőtéren sok minden más technikai lehetőség adott. Eleve a terület nagyon nagy, tehát bőségesen el fogunk férni, nem lesz beszorítva a rendezvény a gépészkovács találkozónak a kiállítói, a veterángépek nem lesznek beszorítva, és hát ugye a repülés maga nagyon sok embert szokott vonzani, és én azt gondolom, hogy itt bőven lesz látnivaló. Reményeink szerint több repülőtérről fognak érkezni különböző repülőeszközök, kis repülők jellemzően, merevszárnyúak, sárkányrepülő, siklóernyők, helikopterek lesznek, és ezt lehet nézegetni egész nap, esetleg légi bemutató is lesz. Még ez pontosan nincs kidolgozva, meg hát ez igazándiból a repülőtér tulajdonosa Prangár János fogja itt ezt prezentálni, úgymond. Én a gépészkovács találkozó kiállítóit fogom meghívni erre a rendezvényre, tehát nekem az a reszortom.
3: Nagyon sokan érkeznek, nem csak helyiek, hanem az ország különböző területéről.
2: Ez így van. Az országos gépészkovács találkozó rendezvényre nagyon szívesen jönnek az ország különböző pontjairól a kiállítók. Hát talán a teljeség igénye nélkül Zalaegerszegtől Záhonyig, nem tudom, Visegrádtól Szegedig vannak kiállítóink, sőt ugye azt is el kell mondanom, hogy azért előfordult már külföldi kiállítónk is, jellemzően az elcsatolt területekről, Felvidékről, Erdélyből érkeztek kiállítók, a közönség soraiba pedig hát a nyugat-európai országokból is szoktak érkezni úgymond nézelődők, ezt a szálláshelyektől tudom, mert ott, ugye ott szoktak nyilván megszállni ők.
3: Aki esetleg még nem volt jelen ezen a rendezvényen, annak áruljuk el, hogy milyen gépcsodák tekinthetőek majd itt meg.
2: Az országos gépészkovács találkozón lehet látni, hát kezdjük a történeti visszatekintést, mondjuk úgy, hogy a ipari forradalom kezdetétől, ami a gőzgépet jelenti, hát egy gőzlokomobil is megcsodálható, itt egy Henrik Lanzjátmányú német gépről beszélünk, 1919-ben gyártották, ő is ott lesz. Aztán ugye a kézi és állati erővel hajtott mezőgazdasági gépek, kukoricadarálók, morzsolók, lovas járgány, ehhez hasonló gépek is lesznek. Aztán, hogy a fiatalabbak gépeket is figyelembe vegyük, veterán motorkerékpárok, veterán autók, és hát múzális traktoroknak a kiállítása. A múzális traktorok gyakorlatilag a világ minden részéről, amiket gyártottak, de hát a stabil motorokról ugyanez elmondható, hiszen az amerikai motoroktól a magyar motorokon keresztül több százat lehet lesz majd itt látni a találkozón. A stabil motorokról azért azt el lehet mondani, hogy Amerikában tudomásom szerint egy 6-700 stabil motorgyártó volt, de itt Magyarországon is a 20. század elejétől nagyjából a háborúval lezárólag, második világháborúval lezárólag rengeteg félét gyártottak, illetve rengeteg féle gyártó volt, többek között Miskolcon, Szilágyi és Diskant, de említhetjük a Kühnét, említhetjük a Hoffer céget, és hát ezek a motorok, meg traktorok, motorkerékpárok azért másfele nem láthatók, hiszen a stabil motorokat egy picit nehezebb is mozgatni mondjuk, mint egy traktort, de itt a gépészkovás találkozón nagy számban meg lehet ezt tekinteni őket.
3: Melyik gépből lesz a legtöbb kiállítva?
2: Hát én azt hiszem, hogy mivel a mobilitás a kiállítóknak is fontos, hát a darabszámra nézve a legtöbb a motorkerékpárokból, illetve a veterán autókból lesz.
3: Hány ilyen szenvedélyes gyűjtő van ma Magyarországon, és ők el szoktak-e ide látogatni Valkányba?
2: Az országos gépészkovás találkozó rendezvényre általában egy ilyen, most már elmondhatjuk, általában egy ilyen 160 kiállító szokott érkezni. Én bízok benne, hogy az idén egy picit több lesz. Mindig, ugye a szervezőnek mindig van egy ilyen kívánalma, és akkor annak örülünk, hogy minél többen vannak. Természetesen ez egy nagy feladatot is jelent, mert annyi kiállítónak helyet biztosítani, vendégül látni őket, de örülünk neki, hogy annak ellenére, hogy ez egy keskeny szubkultúra, annak ellenére már azért elég sokan hódolnak neki, és a közönség részéről is nagy az érdeklődés.
3: Ön miért gondolta, hogy ennek tényleg van létjogosultsága, amikor ezt a rendezvényt megálmodta?
2: Én biztam benne, hogy így lesz, meg szerintem tudtam is már akkor, bár akkor jóval fiatalabb voltam is, ugye a fiatalokra a hevesség a jellemző, és én akkor úgy nem is gondolkodtam ezen a dolgon, csak úgy belecsaptam az egészbe, és hát idáig jutottunk. Természetesen az első találkozón is sokan voltak már akkor. Kötelességünk nekünk, akik gépészek hagyományainkat, múltunkat ápolni, és bemutatni a következő generációnak azokat az eszközöket, hogy a korábbi puritán körülmények között is milyen csoda gépeket tudtak alkotni a magyar feltalálók, gyárosok, hiszen akkoriban még ugye ez a modern számítógépes CNC-s világ nem létezett, mégis mindent meg tudtak gyártani, amit napjainkban is gyártunk.
3: Az első 17 évből mire a legbüszkébb, és milyen elemeket, élményelemeket tudnak kiemelni, amelyek mai napig megragadták és megfogták?
2: A sok kiállítóra, arra mindenképpen büszke vagyok, aztán arra, hogy valamilyen irányt tudott mutatni a gépészkovás találkozó a rendezvények megszervezése tekintetében, hiszen itt nálunk azért a magyar identitás is nagyon fontos a megnyitó alkalmával, illetve hát a magyar hagyományokat, népzenét, kultúrát is itt ápoljuk, hiszen a megnyitón mindig ilyen jellegű fellépőink vannak.
3: Aki esetleg ezt az új helyszínt még nem ismerni, annak árulja, hogy pontosan hol található ez a Plangi repülőtér, ugye a Plangár Jánosnak a repülőtere, ez egy magán repülőtér, hol található pontosan, és mire lehet számítani, akik ide kilátogatnak majd június utolsó hétvégéjén?
2: Tehát 6. 27-e az országos gépészkovás találkozó reggel 8-tól délután 16 óráig fog tartani, és hát a repülőtér maga, ez egy magánrepülőtér, hát mai fiatalok könnyen oda fognak találni a koordinátái alapján, vagy a GPS-be beütik, és rögtön megtalálják, de annyit tudok mondani, hogy Geszteréd és Újhelyi Tanya között van ez a repülőtér, tehát ahogy Geszterédről megyünk a Balkány irányába, nem kell Újhelyi Tanyáig elmenni, és balkéznél ott van a repülőtér, majd igyekszünk kitáblázni egyébként, hogy könnyen oda találjanak az emberek, de a bulóról, vagy légzsákról messziről fel lehet ismerni, hogy ott van a repülőtér.
3: Milyen korosztályt várnak, mi a jellemző általában erre a rendezvényben?
2: A korosztály tekintetében 2 évestől az aggastyánig mindenki ott szokott lenni, az idősebbek ugye a nosztalgia miatt, hiszen nem tudom, olyan panóniával, T1-es panóniával a 60-as évek elején már jártak a mezőre kapálni azok az emberek, akik most itt a találkozón megjelennek, az idősebbek. A fiatalabbak, ugye hát nyilván a 2-3 évesek a szülőkkel jönnek, és ők nagyon szokták élvezni azt a felvonulást, ami most is meg lesz tartva, veterán járműveknek a felvonulása, rendőrségi felvezetése természetesen, és hát ugye Balkányban fog a járműsor egy tisztelet költ tenni, ott majd lehet integetni a lakosságnak, reméljük a lakosság vissza is fog integetni, úgyhogy egy szép, kellemes nap elé nézünk, az időjárás legyen hozzánk kegyes, mint minden szabad téli rendezvényére, ez nagyon fontos.
3: Ön nem csak főszervező, hanem kiállító is egyben. Mivel készül?
2: Én a rendezvényemen nagyon nagyon nem szoktam kiállítani semmit, de a gőzgépet azt kiszoktuk mindig vinni, ezt a Henrik Lanz gyártmányú gőzlokomobilt, ugyanis abból nagyon kevés van, és hát muszáj kivinni, hogy legyen.
3: Hogy látja a kilátogatók, mennyire érzik át az eseménynek a súlyát, és mennyire tudatosul bennük az, hogy itt valóban nagyon sok érték és értékes gépjármű található?
2: Hát a kiállítók azok természetesen gyűjtő barátaim, és ők ezt tudják, hogy nekik ez szent kötelességük, hagyomány a múltunkat ápolni, gyűjteni ezeket a gépeket. Hát inkább itt a közönség, aki ilyen szempontból érdekes a számomra, ők is nagyon fontosnak tartják, meg élvezik ezt a fajta dolgot. Érdeklődő kérdéseket szoktak föltenni a kiállítóknak, azok szívesen elmagyarázzák, hogy egy-egy kacifántos vezérlés hogy működött, ugyanis nem mindegyik, főleg stabil motornál, nem mindegyiknél az ottóvezérlés van megvalósítva, mert azt a szabadalmat nem minden gyártó vásárolta meg, és azoknál olyan szép, ritka, érdekes vezérlések vannak.
3: Akkor még arról beszéljünk, hogy pontosan hogy néz ki a napnak a programja.
2: Hát, mint említettem, már 8 órától 16 óráig látogatható a rendezvény. Terveink szerint, még ez változhat egyébként, 10 órakor lesz egy rövid megnyitó ünnepség, hát úgy, hogy azt annak lenni kell, fellépővel, illetve hát a szükséges kellékek ott lesznek, hangosítás, egyebek, és majd 11 órakor indulna az a felvonulás, ami Balkányban a polgármesteri hivatal előtt fog visszafordulni. Hát napközben meg ezeket a gépeket lehet nézegetni, a veterán gépeket, és hát amit már említettem, mivel hogy repülőtéren leszünk, ott lesz statikus és dinamikus bemutató, és ez azt jelenti, hogy a földön álló repülőgépeket is szemre lehet vételezni, illetve hát akik a levegőben lesznek, őket is, őbenük is lehet gyönyörködni, reményeink szerint több légi bemutatóra is sor fog kerülni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az országos gépészkovás találkozóról hallhattak.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Svédasztal. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét, Máté evangéliuma 18. fejezetének 11. és azt követő verséből hallgassuk meg. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van és eltévedt közülük egy, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. A példázatot rajzolgató gyerekek még beazonosítják magukat az elbotorkáló juhocskával. Így aztán ők nem maguktól, hanem Jézus vállán bemehetnek a mennyek országába. Visszamehetnek a 99 közé, a gyülekezetbe. Miféle gyülekezetbe? Melyikbe? A Magyar Református Egyház valamelyik gyülekezetébe? Nem. Akkor melyikbe? Hol van az a gyülekezet? Ki a lelkésze? Ki választotta a presbitériumát? Ki az a 99 igaz, amelyik nem tévedt el, és nincs szüksége megtérésre? A két derék heidelbergi professzort idézem, akik a KT-ban azt írták a Keresztény Anyaszent Egyházról, Jézus 100-as gyülekezetéről. Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának. Ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Ezek szerint a 99-es gyülekezet tagjai azok, akik ott vannak Jézus gyűjteményében. Ő pásztorolja őket, nem más, senki más, sem a pápa, sem a református hitvallások nem vehetik át azt a szerepkört, amit Isten fia, Jézus szent lelke tölt be. Tetszése szerint magának gyűjti össze azokat, akiket akar. Akkor, amikor jónak látja, onnan, ahonnan kívánja. Köztük vagyok? Idejében kérdezzük meg. Őt. A mai égemagyarázat dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet most új lendületet kapnak. Célunk, hogy a fejlesztések eredményét a magyar családok közvetlenül is érezzék a pénztárcájukon, miközben az ország ökológiai lábnyomát is csökkentjük, fogalmazott a politikus. A versenyképes gazdaság és az élhető környezet egymást erősíti, Magyarország jövője pedig a fenntartható fejlesztésekre épül, mi egy ilyen modern és zöld országot építünk. Magyar Péter kormányfő pénteken sajtótájékoztatón közölte, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg, ami a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő összeg. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat Tar Zoltán, aki erről a Facebook oldalán közzétett videójában beszélt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az információk segíthetik a már folyamatban lévő vizsgálatot. Kérem azokat, akik rendelkeznek információval, a tekintetben, hogy milyen formában, milyen módszerekkel jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, osszák meg velünk ezeket az információkat, nagyban segítik vele a már megindult hivatalos vizsgálatot. Tar Zoltán hangsúlyozta, a magyar embereknek joguk van megtudni azt, hogy hová és milyen módon került el az ő adóforintjuk. Az ügy felgöngyölítése a hatóságokon túl az új kulturális minisztérium feladata lesz. Időközben 3 feljelentés is érkezett a nyomozó hatósághoz. Május 27-én a NAV munkatársai kiszálltak a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Alap adminisztrációját ellátó hivatal épületébe, ahol a büntető eljáráshoz kapcsolódva lefoglaltak különböző iratokat, dossziékat, elektronikus eszközöket, számítógépeket, meghajtókat és mobiltelefonokat, hogy megnézzék, felkutassák, milyen iratok, milyen információk lelhetők fel a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos csalásgyanús ügyleteivel kapcsolatosan, mondta a miniszter. Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét. Közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A miniszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani ahhoz, hogy megfelelően működhessen a rendszer. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018. májusában indították el, a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Az Agrárkamara a múlt héten arról tájékoztatott, hogy a jéger működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött, miközben gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, amelyek fokozzák a jégveszélyt. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott, szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet, a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb, komoly felhő képződésre lehet számítani, elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Erdőmerülés, erdőfürdőzés. Elsőre furcsán hangozhat, de igen, létezik ilyen. Számos pozitív hatása van, csökkenti például a mentális fáradtságot, erősíti az immunrendszert, fokozza az energiaszintet, mérsékli a stresszt. Aki pedig megismerteti majd velünk, az Vásárhelyi Kriszta programvezető.
2: Alapvetően mi abban segítjük a résztvevőket, hogy az ott és akkor aktuálisan jelenlevő ingereket észre

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc Város Napja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. 2026-ban, vagyis ebben az évben az év sportolója díjat a csapat kategóriában a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Vendégem itt a stúdióban Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezető, köszöntelek.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Valamint Lipták Olá Petra táncoktató, köszöntelek téged is.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Először is hadd gratuláljak a rádiónk szerkesztősége nevében a csapatnak ehhez a díjhoz, ehhez az elismeréshez. Milyen volt, amikor megtudtátok, hogy tulajdonképpen most ennek az évnek is ti vagytok az egyik díjazottjai, mert azért mondjuk el, hogy 2025-ben Nívódíjat kapott az Egyesület.
2: Igen, hát meglepődtünk, meglepetésként ért idén is ez a díj minket, viszont azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív visszacsatolás a várostól is, hogy méltónak találnak minket arra, hogy Miskolcot képviseljük, és hogy ezt így hálálják meg nekünk.
1: Beszéljünk egy picit azért az Egyesület múltjáról. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerik itt Miskolcon tulajdonképpen már ennek a történetét is, de hát azért, ha valaki mégsem annyira, nem most kezdődött ez, hosszú évekkel ezelőtt.
2: Igen, 2012. februárjában nyitottam meg a akkor még mozgásstúdió néven a Grand Dance Tánc és mozgásstúdiót, és 2024-től lettünk egyesület. Első körben még csak két csoporttal indult a történetünk, a klasszikus balettal és a modern tánccal, és 2014-ben csatlakozott a hip-hop szekció is, illetve gondoltam azt, hogy el kéne indítani, és így úgy döntöttem, hogy akkor vágjunk bele, és ehhez kerestem oktatót, akit meg is találtam, de itt majd átadom a szót inkább Petrának, hogy meséljen ő erről a történetről.
1: Épp ezt akartam igen kérdezni, majd még Kriszta, hozzád is visszatérünk, hogy a te életedbe annak idején hogyan került bele a tánc, de te, Petra, hogyan kerültél ide a stúdióhoz?
3: Hát én régen jártam egy másik tánciskolába is, és ott volt egy... Hát Krisztinek tanítványa, Dominika, és nekik a szülei szóltak, hogy van egy tánciskola, ahova keresnek oktatót, és rajtuk keresztül találkoztam Krisztivel.
1: És ez mikor és volt?
3: Hát ez 14. augusztusában,
2: igen, valahogy így.
3: És ott itt beszélgettünk, aztán szeptemberben meg el is indultunk.
1: És neked hogy került az életedbe a tánc? Kicsikorodtól?
3: Nekem kicsikoromtól, igen. Én művészeti iskolába kezdtem. Modern táncot tanultam, néptáncot tanultam, balettet is tanultam, úgyhogy igazából mindent is tanultam.
1: És most oktatod?
3: Igen.
1: Kriszta, neked hogyan került annak idején az életedbe a tánc, és hogyan jött maga az a döntés, hogy 2012-ben elinduljon tulajdonképpen ez a stúdió?
2: Hát én egészen 5 éves koromig mennék akkor vissza. Nekem onnan indult gyakorlatilag a pályafutásom édesanyámnak köszönhetően, amikor ő beiratott egy balettiskolába, és ott a mesterem és később a mestereim folyamatosan kísérték az utamat, és vezettek és irányítottak ebbe a művészi világba be, ami nagyon megfogott és nagyon megtetszett. Úgyhogy én gyakorlatilag 10 évet jártam egy balettiskolába, onnan egyenes után vezetett egy művészeti gimnáziumba, ahol színházi táncosként végeztem, majd jött a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a modern tánc szakirányra főiskolai vonala, majd az egyetemi és a klasszikus balettmester vonalát is elvégeztem a Táncművészeti Egyetemnek, úgyhogy igazából nekem az életemet végigkísérte a tánc, és hogy jött ez az egész ötlet? Azt gondolom, hogy... Ez így az évek folyamán, én ebbe dolgoztam gyakorlatilag alapfokú művészeti iskoláknál, művészeti szakgimnáziumban tanítottam, és évek óta érlelődött bennem az, hogy

0: csak profi szinten lehet űzni, hanem szeretnék lehetőséget adni az amatőr sportolóknak, amatőr táncosoknak, akik hobbi szinten kikapcsolódásképpen szeretnének ezzel a művészi formával foglalkozni.
1: Mit jelent az, hogy tulajdonképpen egyesületként működtök?
0: Elkezdtünk sport stílus irányzatokat is bevezetni az egyesülethez, és így muszáj volt megtennünk azt a lépést, hogy nem mint mozgástúdió indulunk, vagy folytatjuk tovább a munkánkat, hanem egyesületté állunk át, és ezen a vonalon ugye tudtuk bővíteni az egyesületnek a stílus irányzatait, a tárházát.
1: Mit jelent ezek a sport vonal?
0: Hát igazából ugye a táncos vonal mellé bekerültek az esztétikus gimnasztika is, ugye ez is egy sport vonalat képvisel, művészi torna vonalban kell gondolkodni, hogyha esztétikus gimnasztikáról beszélünk, illetve ugye bejött a légtorna, most már a karika mellett több irányzata is, bejött a szilk, a hemok, a lánc, ne hagyja ki semmit, a rúd, gyakorlatilag az is folyamatosan bővül.
1: Petra, hozzád melyik rész tartozik?
2: Hozzám a hip-hop.
1: Mit tudhatunk erről a hip-hop csapatról?
2: Nálam 5 csoport van jelenleg. A kicsiktől egészen a szeniorokig megtalálhatóak. Hát segítenek, 2 is, van még rajtam kívül 2 tanár is. Igazából...
1: A kicsiktől a szeniorokig milyen korosztályt akar egészen pontosan?
2: Hú, a legkisebbem szerintem, nem tudom, most így 7 éves lehet. 7 évestől egészen 50, nem akarok hazudni, inkább maradjunk az 50-es kategóriánál, mert nem akarok se túl magasat mondani, se alacsonyat, és nem akarom megbántani.
1: Hogyan választják tulajdonképpen ezt a táncstílust? Azért ez egy energikus, nagy mozgásokat igénylő, sokszor, ha én jól tudom, jók az ismereteim, ugrásokkal, még néha akár trükkökkel is, bár gondolom ez korosztálya válogatja, de azért például számomra meglepő, hogy mondjuk szenior csapat is van.
2: Igen, hát ők először inkább ilyen mozgás szerint szerették volna, és hát választani. Aztán nálam vannak olyanok, akik már régebb óta táncolnak, másik tánciskolából jöttek, szeniorok, és hozzájuk folyamatosan csatlakoznak, és akik csatlakoznak, hál' Istennek felveszik a fonalat mindenkivel, szóval le a kalappal előttük.
1: Mi a tapasztalat egyébként? Mennyire könnyű a különböző korosztályokkal, hogy úgy mondjam, foglalkozni egy-egy táncórán, vagy mondjuk akár egy-egy versenyre készülni?
2: Teljesen más. Teljesen más. A serülő korosztály, én azt mondom, hogy szerintem az a legnehezebb korosztály, és ahogy megyünk felfele, nekem egyre könnyebb. De szerintem ez oktató választja, vagy válogatja, hogy kinek mi a könnyebb. Úgyhogy nekem a serülő.
1: Most egyébként az egyesületnél milyen, hogy úgy mondjam, tánc kategóriákban, tánc stílusokban versenyeznek a versenyzők, diákok, gyerekek, felnőttek, mindenféle korosztály?
0: Hát most igazából azt hiszem, hogy legfőképpen a modern tánc, a kortárs vonal, illetve a hip-hop, ami legjobban megy most nálunk versenyző szinten.
1: Hogyan dől el egyébként az, hogy éppen milyen versenyre megy tőletek csapat, és hogy melyik? Mert azért gondolom, ez sem túl könnyű kiválasztani, hogy na ők már vannak azon a szinten, hogy elvigyem őket, ő nekik még kicsit fejlődni kell.
2: Hát a nehezebb versenyeket azt inkább már a régebbi versenycsoportoknak szoktuk megcélozni, de van lehetőség mindegyik korcsoportnak kipróbálni a magát, akár ilyen amatőr versenyen is. Szóval igazából próbálunk mindenkinek verseny lehetőséget nyújtani.
1: Hogyan zajlanak a felkészülések egyébként? Mert gondolom azt nagyjából már előre lehet látni, hogy mikor, hol, milyen versenyt rendeznek, esetleg milyen korosztálynak.
0: Hát igazából heti 2-szer vannak az órák a táncosainknak, de természetesen azért, hogyha a versenyről van szó, akkor általában igény van arra, illetve szükség van arra, hogy plusz órákat is, illetve plusz próbákat is betegyünk, úgyhogy ez csoportfüggő egyébként, hogy mi a plusz igény, de azért szoktunk rendszeresíteni próbákat, amikor már tudjuk, hogy közeleg a verseny.
1: arról mit lehet tudni, mennyire kitartóak egyébként a versenyzők? Mert azért ugye egy-egy csapatot össze is kell tartani, nem mindegy, hogy mennyire friss az a csapat, vagy mennyire összeszokott mondjuk az a csapat. Kitartóak? Hosszú évek óta járnak
2: szerintem
1: már oda? A nagy része a táncosok, nagy része?
2: Azt lehet mondani, hogy igen. Egészen, hát nekem például a legkisebb versenyzők, ők annyira, nekem minimálunk maradnak, de egyébként már nagyok, hát gyerekből lassan serdülők lesznek. Ők igazából 9 éve járnak már. Úgyhogy igen, kitartóak nagyon.
1: Te is ezt vetted észre, Krisztán?
0: Igen, egyébként igen, hál' Istennek. Tény, hogy nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük háttéremberként, és próbáljuk folyamatosan a motivációt és a lelkesedést fenntartani, illetve a csapatot összetartani, mert vannak hullámvölgyek, és általában az én tapasztalatom az az, hogyha mondjuk jön egy verseny, és ott mondjuk nem azt az eredményt érik el, amit szeretnének, ott szokott lenni egy ilyen kis zuhanás, és akkor nagyon kell, hogy ott legyünk mögöttük, és segítsük őket, illetve hogyha már nekünk nem megy, akkor 2 éve már kócsok is dolgoznak egyébként a fiatalokkal, pont azért, hogy meglegyen a csapat összetételben az összhang, hogy tudjanak együtt dolgozni, tudják egymást kihúzni, hogyha valaki esetleg kicsit lecsúszott mélyebben van lelkileg, vagy éppen összetört egy verseny miatt, úgyhogy nagyon fontos az, hogy mi háttéremberként maximálisan ott álljunk a gyerekek, illetve hát akár a felnőttek mögött is.
1: Minden korosztály versenyez egyébként?
0: Igen.
1: Mennyire könnyű mondjuk pont ezt a versenyszellemet, amit hallhattunk, hogy nem biztos, hogy mindig ugyanúgy fel tudják dolgozni azt, hogyha nem a várt, általuk várt eredmény jön. Mennyire kell ezzel foglalkozni? Mert hogy említetted, hogy most már kócsaitok is vannak. Nagy a nyomás ilyenkor a versenyzőkön?
0: Abszolút. Én azt gondolom, hogy igen, igen.
2: Én is, meg szerintem a mostani fiatalok nem úgy állnak a dolgokhoz, mint régebben.
1: Tehát ők alapból jobb eredményt várnának el?
2: Én szerintem sokkal jobban maximalisták.
0: Igen, abszolút. Meg néha lehet, hogy már mi kevesek vagyunk, mert lehet, hogy már azt mondják, hogy ó, hát de úgyis az edzőnk vagy, és akkor úgyis azt fogod mondani, hogy de jó az eredmény, meg ügyesek voltunk. Persze elmondjuk a hibákat is, meg hogy mire kell figyelni a következő alkalommal, de jobb, hogyha néha egy külsős ember, vagy külsős személy is mondja azt, hogy igenis ez a helyezés, ez megfelelő, ne keseredjetek el, keressük meg, honnan tudunk még jobban építkezni, honnan tudunk táplálkozni, mi a motiváció ebbe, mibe tudunk kapaszkodni, hogy előre tudjunk jutni. Úgyhogy néha kell egy külső kapcsolat is.
1: Egy picit hagy halljanak a hallgatók ezeknek a versenyeknek azért a hangulatáról, ezeknek a versenyeknek a esetleges múltjáról. Milyen versenyek zajlanak manapság itt Magyarországon? Aztán kicsit kiebb is tekintünk, hiszen ti már külföldre is mentek, illetve hát voltatok is már több alkalommal. Mit lehet tudni tulajdonképpen erről a táncvilágról?
0: Hát ez egy nehéz kérdés. Minden verseny más, de minden versenynek megvan a maga szépsége, és minden versenyről próbálunk úgy hazatérni, hogy nézzük meg azt, hogy mi volt az a pozitívum, ami minket előre visz egy-egy versenyhelyszínen, vagy helyszínről, vagy egy szervező által. Mi az, ahova szívesen visszamennénk, vagy azt mondjuk, hogy menjünk még, nyissunk még, és keresgéljünk még, hiszen rengeteg féle fajta verseny van most már itt Magyarországon, úgyhogy nagyon nehéz dönteni, hogy mi az, ami mondjuk számunkra megfelelő, vagy nem is tudom, hát nehéz dönteni összességében, hogy hova menjünk, mindig próbálunk új versenyhelyszínekre elmenni, pont azért, hogy tapasztaljunk mi oktatók is, meg nyilván a gyerekek is, lássunk új helyszíneket, új csapatokat, hogy legyen lehetőségünk nyitottan kiállni egy-egy versenyhelyszínre.
1: Az egyesület egyébként mely tánc formákban, tánc típusokban a legeredményesebb?
0: Hát a hip-hop. a csoportformáció, modern kortárs, szintén szólókba, akár a hip-hopnál, akár a modernnél, szóló, duó, trió, bármi változó, amivel éppen készülünk, azt igyekszünk azért megmérettetni, és megnézni, hogy milyen szinten vannak a növendékek is, illetve hát vagyunk mi is, mint egyesület. Igen.
1: És hogyan dől el az, egy picit Petra tőled kérdezem, hogy egyáltalán milyen zenét választotok, milyen koreográfia lesz? Egyáltalán melyik van hamarabb, a zene vagy a koreográfia? Mert én laikusként azt gondolnám, hogy hát csak zenét kell választani, és annak a ritmusát követni nagyjából majdnem minden tánc típusnál.
2: Igen, ez így van, amúgy nehéz választani, mert szerintem nem mindegy, hogy az adott csoportnak milyen zene áll jól. És hát már csináltunk olyat, hogy elkezdtünk egy táncot egy adott zenére, de úgy láttuk jónak, hogyha lecseréljük, mert egyszerűen nem hozzájuk illett. Úgyhogy először zenét szoktunk egyébként választani, és úgy a koreográfiát rá, de valamikor felcserélődik a sorrend.
1: Milyen szabályok vannak például egy-egy hip-hop táncversenynél? Milyen hosszú lehet mondjuk egy-egy műsor, versenyszám?
2: Ez kategóriától függ. Ugye van szóló, duó, trió. A duó, trió az általában egy is ugyanaz. Van csoport, formáció, megaformáció. A megaformációnak szerintem a leghosszabb, ott szerintem 5 perc általában mindenhol. Egyébként átlagosan a csoport formáció olyan 3-3 fél, és a duó szóló az másfél perc,
1: azok
2: maximum 2, de hát szerintem az mások.
1: Mi a csoport és a formáció között a különbség? A létszám?
2: A létszám, igen.
1: Tekintetében?
2: Átlagosan én szerintem mindegyik versenyen úgy van, hogy a csoport az ilyen 10 főig van.
0: Igen.
2: Formáció meg már 11 főtől 20 főig, mert 21-től meg már meg a formáció.
1: Hogy könnyebb egyébként dolgozni egy tulajdonképpen oktatónak 2-3 emberrel, amikor csak 2-3 ember mozgását kell összhangba hozni, vagy akkor, amikor viccesen mondva, nagyobb tömeg van a színpadon, és esetleg egy kicsit maga a látvány is sokszor jobban elviszi mondjuk a közönséget, vagy a produkciót.
2: Szerintem amúgy mindegyikkel jó dolgozni, mindegyiknek megvan a maga szépsége. Én úgy gondolom, a nagyobb csoport, a nagyobb formációval nagyobb látványt lehet nyilván elérni, de kis csoporttal is lehet szerintem szép koreográfiát összeállítani. És szerintem mindegyiknek megvan a maga szépsége.
1: Kriszta, te hogy látod?
0: Abszolút, ugyanígy. Egyetértek.
1: Arról nem beszéltünk, hogy te milyen típusú csapatokat készítesz fel.
0: Hát én sok mindenbe vagyok benne, egy kicsit, vagy kicsit jobban. Igazából én a gimnasztikától kezdve a klasszikus balett, a modern, a légtorna, tehát gyakorlatilag minden vonalban benne vagyok. Versenyzői szinten ugye inkább a klasszikus balett és a modern kortárs vonal, ami az enyém.
1: Hogyan zajlik egy-egy versenyen egyébként maga a pontozás, a bírálat?
0: Hát ez minden versenyen más. Nagyon pontoztunk már egy jó pár versenyen azért mi is, de tényleg csak azt tudjuk elmondani szerintem, hogy változó. Valahol, hogyha mondjuk egy minősítő versenyről beszélünk, akkor ott például lehet, hogy csak egy minősítést kell adni, és nem kell konkrét pontot adnunk a versenyszámukra. Valahol szigorú szabályok vannak, hogy akár a csoport dinamikára, az összetételre, a koreográfiára, az előadásmódra, az öltözetre, a sminkre, tehát hogy mindenre vannak külön pontozási rendszerek, úgyhogy ennek is elég széles azért a tárháza.
1: Vannak egyébként például kötelező elemek, mint mondjuk a korcsolya jutott eszembe, hogy ott ugye vannak ilyen elvárt részek, vagy itt abszolút az alkotói szabadság kap teret?
0: Hát azt gondolom, hogy egyébként nálunk szerintem akár a modern, akár a hip-hop vonalon ott van szabadság. Nyilván vannak tiltó elemek, amik benne vannak a szabályzatban, hogy mik nem szerepelhetnek benne, de például egy esztétikus gimnasztika vonalban, ha gondolkodunk, vagy mondjuk egy légtorna vonalban, ott viszont meg vannak adva kötelező elemek, amiknek szerepelni kell mindenképpen a produkcióban.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk továbbra is.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc városnapja alkalmából minden évben díjazzák a város kiválóságait több kategóriában is. Az év sportolója díjat a csapat kategóriában idén a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület kapta. Folytatjuk tovább a beszélgetést Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezetővel, valamint Lipták Olá Petra táncoktatóval.
2: Igazából én azt gondolom, hogy az elmúlt 14 év, ami mögöttünk van, az abszolút pozitív, és egy folyamatos fejlődésben vagyunk, és növekszünk, és változunk, és ötletelünk, és agyalunk, hogy mit lehetne még jobban tenni, akár az egyesületért, akár a növendékekért, a hozzánk járókért. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat, és egy nagyon nehéz munka, ami mindennapi figyelmet igényel gyakorlatilag tőlünk.
1: Hogyan látjátok a tánc helyzetét jelenleg, akár itt Miskolcon, Magyarországon belül, akár világszinten?
2: Szerintem nagyon jön föl. Egyre több tánciskola nyitja meg kapuit gyakorlatilag, nem csak itt Miskolcon, hanem ugye tényleg így országszerte. És azt gondolom, hogy egyre nyitottabbak most már a gyerekek is, akár kisgyermekkorban gondolkodunk, akár tényleg a nagyobb korosztály is, és a szülők is egyre jobban igénylik amúgy, szerintem a szülők is azt, hogy a gyermekük valamit csináljanak, ne pedig mindig csak nem tudom, a telefon előtt üljenek, és a tabletet nyomkodják, meg nem tudom, a számítógép előtt játszanak, hanem igenis igyekeznek a szülők is kimozdítani most már a gyerekeket ebből a kocka világból.
1: A korosztályokat nézve, ha még itt a gyerekeknél, fiataloknál maradunk, ugye sokszor hallani, hogy azért mondjuk egy gyereket a szülő irányít valamilyen sporták felé, legyen az akár tényleg valamiféle tánc is. Jön a kamaszoknál már az, hogy na hát az ismerősöm jár ide, és akkor úgy gondoltam, hogy én is megnézem. Ott már van ilyen?
2: Abszolút.
3: Persze. Szinte amúgy mindennapos.
2: Igen. Tehát a tinédzser korosztálynál már inkább ők úgy jönnek, hogy az osztálytársam ide jár, lehet-e csatlakozni, a barátnőm ide jár, lehet-e csatlakozni. Tehát ott inkább már igen, egymást úgymond húzzák be a fiatalok.
1: Akkor tulajdonképpen ennél a korosztálynál fontosabb is a csapat, nem? Meg a közösség.
3: Na, így van.
2: Igen.
1: Az idősebbeknél mi a tapasztalat, akik, hogy mondjam, abszolút csak hobbiként indul náluk a tánc, mert ugye hallhattuk, hogy azért 50 pluszosok is vannak, szenior korosztály is van. Könnyen ott ragadnak, ott maradnak, vagy azért már sokan mondjuk ott lemorzsolódnak?
3: Hát nehéz kérdés egyébként, mert annak idején, nem is tudom, 12-14-en voltunk, és folyamatosan cserélődnek. Van egy mag, aki megmaradt, és hozzájuk jönnek mindig. És van, akinek bejön, valakinek nem, de már olyat is hallottam, meg láttam, meg tapasztaltam, hogy egyikében járt, utána kihagyott egy kicsit, és visszajött. Úgyhogy egyébként kitartóak is, de forog a történet.
1: Kinek hogy hozza az élethelyzete, gondolom.
3: Igen.
1: Itt a versenyek és a tánc kapcsán hát azért szóba került már a zene és a koreográfia, de a ruha, a jelmez, nem is tudom, hogy kell ezt mondani, segítsetek, az hogyan dől el, hogy mikor éppen miben lesz egy-egy csapat, vagy egy-egy duó, trió?
2: Hát én a magam nemében tudok csak beszélni, aztán Petra is elmondja az ő vonalukat. Hát én mindig bajban vagyok a ruhákkal, nekem ez mindig egy ilyen nagy dilemma, de általában össze szoktam rakni a koreográfiát, és akkor annak függvénye, hogy mit érzek, illetve mit ad át a csapat, vagy a szólista, vagy a formáció, és megpróbálom összehozni a zenét, a koreográfiát, a csapatot, az érzéseket, hogy akkor mindehhez milyen ruha passzolna a legjobban. Úgyhogy nehéz, ez egy nagy kutató munka legalábbis nekem.
1: Nálad is, Petra?
3: Nálunk is, mert mi is próbáljuk ugyanúgy, mint Kriszték, hogy a zenéhez is passzoljon ugye a ruha, illetve a tánc stílushoz is, meg a csapathoz is. Úgyhogy ez így ilyen körkörös mindig.
1: Demokrácia van egyébként ebben valamilyen szinten? Tehát van beleszólása a csapatnak, a táncosoknak abban, hogy mit vesznek fel?
2: Igen, abszolút.
1: Visszatérve tulajdonképpen itt magára, kifejezetten a táncra, van olyan, hogy valakinek mondjuk nem javasoljátok? Tehát mondjuk elviszi a szülő, vagy elmegy ő, mint hogy osztálytárs ide jár, és akkor megnézném én is. Volt már olyan, hogy mondjuk valakit tulajdonképpen el kellett tanácsolni, mert nem az ő világa volt?
2: Nem hiszem.
3: Nem.
1: Mi kell ahhoz egyébként, hogy valaki jó táncos legyen?
2: Hát az akarat, a kitartás, a motiváció. Szerintem ez az elsődleges. Szeresse, amit csinál, szeresse a helyet, ahova jár, a csapatot, az oktatót.
3: A tisztelet.
2: A tisztelet. Igen, igen, mindenki irányába. Tehát saját magát is tisztelje, a társait is tisztelje, magát a környezetet, ahova jár is. Tehát, hogy az egész rendszert, ahol van, amiben benne van, az nagyon fontos. És akkor onnantól kezdve, ha ő partner, akkor szerintem nagyon könnyű dolga van mind az oktatónak, mind a csapatnak, és neki is nyilván.
1: Milyen egyébként itt a közösség, vagy milyenek a közösségek, inkább így kérdezem, az egyesületnél?
2: Szerintem nagyon összetartó társaság van nálunk, és ez a kicsikre is értem, a nagyokra is, nagyon-nagyon szeretnek együtt lenni, akár az órákon kívül is csinálnak csoportos programokat, együtt mennek moziba, nem tudom, kikapcsolódni, szórakozni. Úgyhogy hál' Istennek nem csak ott bent alkotnak egy csapatot és egy összetartó társaságot, hanem a mindennapi életben is én úgy gondolom, hogy nagyon összetartóak, és szerintem mindenki számíthat a másikra 100%-ban.
1: Szoktatok is szervezni esetleg ilyen, úgymond, órán kívüli programot? Táncoktatóként mondjuk a hip-hoposoknak volt már olyan, hogy kifejezetten valami olyat, ami nem is biztos, hogy táncos, nem is biztos, hogy ott
3: volt.
1: Van az egyesületben.
3: Régebben volt farsangunk is, bentalvós történet is volt, de igyekszünk, csak hát ebben a mai rohanó világban már összeegyeztetni ezeket. Nehéz amúgy, de igyekszünk persze.
1: Táncoktatóként, ez mindkettőtöknek szól ez a kérdés, azért nincs könnyű dolgotok, én azt gondolom, mert amellett, hogy figyelni kell ugye, amit elhallhattunk a koreográfiára, a zenére, arra, hogy versenyre kell esetleg készülni, azért a csapat dinamikáját is, és éppen adott csapat hangulatát is figyelni kell. Jól gondolom ezt? Akár egy-egy edzéskor is, vagy egy-egy órakor is.
2: Igen, én nagyon sokszor úgy tartom az órát, hogy megnézem a gyerekeket, amikor bejönnek a terembe, hogy éppen milyen lelki állapotban vannak, és megpróbálom ahhoz mérten összeállítani az órát, vagy éppen változtatni, mert lehet, hogy van a fejemben egy elgondolás, hogy én mit szeretnék ma velük csinálni, és bejönnek, és látom, hogy ez esélytelen, akkor újra tervezés, és akkor jön a B verzió, vagy a C, vagy a sokadik, hogy mindenképpen próbáljam behozni őket az órára, és a figyelmüket oda terelni, és hagyják kint a gondokat, mert azért jönnek az órára, hogy együtt legyenek, hogy együtt legyünk, hogy kikapcsolódjanak, hogy elengedjék az egész napos rohanást, a tanulást, mindent.
1: Ez a szenior korosztálynál is előfordulhat a hip-hoposoknál, hogy ott is máshogy kell egy kicsit az órát tartani, mondjuk, mint ahogy te eltervezted? Vagy ők jobban tudnak koncentrálni?
3: Ők igen, mert van olyan, amikor egy kicsit csacsogunk egy óra előtt, mindenki elmondja a problémáját, és utána elkezdjük, mert utána tudnak figyelni, de egyébként ők maximálisan külön tudják választani ezeket a problémákat.
1: Ugye a mostani elismerés, aminek kapcsán készül ez a beszélgetés, az év sportolója díj csapat kategóriában. Hát azért a sportolókhoz a versenyek is hozzá tartoznak, térjünk is rá itt ezekre. Az éven, ha csak ezt az évet nézzük, ugye május végénél járunk, milyen versenyekről tudnátok beszámolni? Hol jártak tulajdonképpen a csapatok?
2: Fú,
3: hol nem,
2: igen, hol nem. Fú, hát több
1: sűrű
2: minősítő, igen, hál' Istennek most úgy besűrűsödtünk, ugye több minősítő versenyen vettünk már részt, kvalifikációs versenyeken vettünk részt, amiknek ugye külföldi világbajnoksága volt a tétje, illetve most például magyar bajnokságon vagyunk túl egy hete, illetve annak még megy a folytatása, úgyhogy de vár még ránk Európa-bajnokság, vár még ránk világbajnokság, úgyhogy nem unatkozunk.
1: Hol lesznek ezek utóbbiak?
2: Az Európa-bajnokság az most Balatonfüreden lesz megrendezve, úgyhogy most nem kell messzire utaznunk, viszont a nyáron lesz majd két világbajnokságunk, illetve az egyik az már inkább a szeptemberbe csúszik bele. Az egyik az Dublinban lesz, a másik pedig Barcelonában.
1: És ide milyen csapatok kerülnek ki?
3: Barcelonában, csak arról tudok nyilatkozni most, ott azon indultunk hip-hoppal, oda gyerek kategóriába mentünk még.
1: Tehát ilyen 9-10 évesek, az a gyerek kategória, vagy?
3: Hát szerintem 9-től maradjunk 13 éves, 14 évesekig.
2: Illetve még ugye megy a modern kortárs vonalról is az egyik csoportunk. Dublinba, ami júliusban lesz, oda pedig három szólistával és egy duóval fogunk utazni.
1: Milyenek egyébként ezek a világversenyek? Mennyiben térnek el mondjuk egy-egy hazai versenytől? Mert azért gondolom, ahhoz Magyarország viszonylag kicsi, hogy ne ismernék jól egymást a csapatok itt tulajdonképpen országhatáron belül, illetve akár gondolom én a táncoktatók is elég jól ismerik egymást a szakmában, de azért egy világversenyen már én máshogy képzelem ezt el.
2: Hát igen, mi tavaly is voltunk már ugye egy világbajnokságon, hát teljesen más a feelingje. Nyilván a tét is nagyobb, hiszen azért egy kategóriába van, hogy 30-an, 40-en is versenyeznek. Például a dublini versenyünk, az most, amit láttam utoljára információt, az 60 országot jelent, több mint 11 000, nem is tudom, 500 táncossal. Tehát, hogy azért Magyarországon ilyen versenyeken ugye nyilván nem tudunk részt venni, amivel nincs is baj, mert ez így jó, ahogy itt megrendezésre kerülnek a versenyek. Úgyhogy nyilván sokkal nagyobb a tétje is, nagyobb az izgalom, és nagyobb talán a motiváció is. Én azt látom a gyerekekben, hogy olyan izgalommal és olyan örömmel készülnek, és tudják, hogy mi a tétje, tudják azt, hogy ide úgy kell menni, hogy a tőlük telhető legtöbbet kihozzák, bár ezt itt, amikor magyarországi versenyeken vagyunk is, mindig megteszik, tehát mindig úgy jönnek le a színpadról, illetve mi mindig azt mondjuk nekik, hogy úgy menjetek föl, hogy a lehető legtöbbet hozzátok ki magatokból, és úgy gyertek le, hogy elégedettek voltatok magatokkal, vagy ha netalántán érzitek a hibákat, akkor azt tudjátok elmondani, hogy hol ment el esetleg egy-egy mozdulat, vagy bármi. Úgyhogy nyilván más az egésznek a világa egy ilyen világbajnokságnak, de nagyon jó érzés megtapasztalni.
1: Akkor ezek egyébként általában több naposak, akár itt a dublini, akár a barcelonai?
2: Igen, igen, igen.
1: Milyen, hogy mondjam, helyen vagyunk mi magyarok a tánc világában, tényleg világviszonylatot tekintve?
2: Hát szerintem egy ilyen erős középmezőny, abszolút én azt gondolom. Úgyhogy nem vagyunk rossz helyen. De mindig fejlődni kell, mindig menni kell, mindig nézni kell, tapasztalni kell, mert ebből lehet még jobban előre haladni.
1: Ahogy így hallgattam, ahogy meséltetek a versenyekről, hogy akár minősítő verseny, akár egyéb versenyek, vagy világverseny nyár közepén. Hát nekem azért az jutott eszembe, hogy nagyon különleges érzés lehet oktatónak lenni, hogy amellett, hogy rengeteg, ahogy én sejtem, hogy rengeteg problémát kell megoldjatok, és rengeteg alkalommal kell esetleg elsimítani konfliktusokat is, de hát ez egy szerintem nagyon különleges dolog, hogy gyerekek ide szánják az idejüket, vagy kamaszok. A nyarukat, a hétvégéjüket, a délutánjukat, amikor hát a rengeteg tanulás és egyéb dolog mellett éppen pihenhetnének is. Milyen érzés egyébként ez? Mert ezt gondolom, azért nagy felelősséget is tesz rátok, nem?
3: Szerintem abszolút, igen. Néha olyan pótanyukáknak érezzük magunkat.
2: De jó érzés, szerintem, legalábbis ezt mondhatom mind a kettőnk nevében, hogy ezek nekünk is egy pozitív visszacsatolások arra, hogy jól érzik magukat a gyerekek ott, ahol vannak, szeretnek velünk lenni, és hogy ilyen áldozatokat is hoznak azért, hogy akár az Egyesület pozitívan haladjon előre fele, vagy vigyük a hírnevét az egyesületnek.
1: Ha már itt az áldozat hozatali szóba került, hát a szülőket se hagyjuk ki szerintem, mert azért én azt sejtem, hogy ők is nagyban oda teszik magukat itt akár a gyermekeik, akár az egyesület sikereiért.
2: Abszolút, teljes mértékben. Hát hogyha nyilván ugye a kisebb korosztályt nézzük, ott vannak a szülők. Nélkülük gyakorlatilag szerintem nem menne az egyesület. Mert hogyha ők nem hozzák meg azt az áldozatot, hogy heti rendszerességgel elhozzák a gyerekeket az edzésekre, elhozzák őket a versenyre, finanszírozzák a költségeket, és ugye azért itt a világversenyek is olyan összegekkel járnak, hogy azért el kell gondolkodni, hogy neki tudunk-e futni a történetnek, de én azt gondolom, hogy mindig mellettünk voltak, mindig támogatnak minket, mindig segítenek minket abban, hogy haladjunk előre, és igen, nekik is 100%-ban köszönhető az, hogy az egyesület ott tart, ahol tart a mai nap.
1: Tekintsünk egy picit előre a jövőbe. Mik a tervek? Egyáltalán lesz-e majd felvételi? Lehet-e csatlakozni tulajdonképpen az egyesülethez? Ha valaki most érzi azt magában, hogy ő valamiféle táncot szeretne elkezdeni, folytatni, újra folytatni.
2: Igen, nyáron lesznek táboraink is, ez igazából inkább a gyerekeknek szól, a 6-16 éves korosztálynak, de nagyon sokan ott ragadnak már a táborok után, hogy akkor be is iratkoznak és csatlakoznak az egyesülethez, illetve aki szeretne csatlakozni, augusztus végén fogjuk majd tartani a beiratkozásainkat, ez a Facebook oldalunkon, meg a honlapunkon majd közzé lesz téve, úgyhogy ezekre az időpontokra várjuk szeretettel az érdeklődőket, és ott mindenben tájékoztatjuk őket a szeptemberi tanév kezdésről.
1: Melyik korosztály az egyébként, akiket a leginkább vártok?
2: Bármelyik. Mindenkit. Igen, mindenkit.
1: Tehát nincs olyan, hogy mondjuk valamelyik korosztályból viszonylag kevesen vannak, és jó lenne esetleg azt a korosztályt feltölteni?
2: Hál' Istennek, nincs ilyen.
1: Tervek? Idén nyárra, őszre, erre az évre?
2: Hát tervek? Pihenés, ami nem lesz, ami nagyon minimális lesz. Hát ugye versenyzés, versenyfelkészülés, ez folyamatosan megy, illetve hát június 14-ével lezárjuk a tanévet a tanévzáró táncgálánkkal, de hát ugye jönnek az Európa-bajnokságok, jönnek a világversenyek, úgyhogy nem lesz megállás. Minimális pihenés talán, aztán augusztus végétől pedig indítjuk a tanévnek a szervezését, agyalását, mi legyen, hogy legyen, mikben gondolkodjunk, hogyan menjünk tovább, úgyhogy hát haladunk folyamatosan. Ötletek mindig vannak, most már csak a hely kezd kicsi lenni, kezdjük kinőni a teret, mert annyi minden van, és annyi mindenre lenne igény, úgyhogy hát próbáljuk összesakkozni a tanévet.
1: Én mindehhez sok sikert kívánok, akár a versenyekhez, akár a felkészüléshez, illetve a tanévzáró nagy gálához is. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Grand Dance Tánc és Sport Egyesület két tagjával, Lőrinc Krisztina alapító művészeti vezetővel, valamint Lipták Alá Petra táncoktatóval beszélgetünk annak kapcsán, hogy ugye az év sportolója díjat csapatkategóriában ők kapták meg Miskolc Városnapja alkalmából. Még egyszer sok szeretettel gratulálok, és sok sikert tényleg itt a versenyekhez.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönjük szépen.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Ezzel párhuzamosan bejelentettük, hogy hazánk hivatalosan is beadta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, tette hozzá. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás az egyik garancia arra, hogy az uniós adófizetők pénzét, a hazánknak szánt támogatásokat többé senki ne lophassa el, mutatott rá a politikus. A megállapodás igazi nyertesei a magyar emberek, közölte Tar Zoltán. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. A szociális és családügyi miniszter szerint változtatni kell azon, hogyan kezelik a sajtóban és a tartalomgyártók részéről a gyermekeket érintő érzékeny ügyeket. Kátai Német Vilmos Facebook bejegyzésében 5 pontban foglalta össze a traumaérzékeny kommunikáció alapelveit. Hangsúlyozta, a cél nem lehet önös érdek, és kerülni kell a stigmatizáló vagy sértő megfogalmazásokat. Kazahsztán északkeleti részén a Pavlodari régióban található Ekibasztuz városában kutattak az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar katonák sírjai után. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír gondozó szakemberei, közölte a szervezet a Facebook oldalán. Ekibasztuz városa mellett található a világ jelenleg legnagyobb külszíni fejtésű szénbányája, és a bánya területének bővítésekor fedezett fel Ivan Truhin helytörténész régész egy az első világháborúhoz köthető temetkezési helyet. A területen a világháború idején szénbánya működött, ahová a keleti fronton fogságba esett, osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára, a háború miatt kiesett helyi munkaerő pótlására. A sokszor embertelen körülmények miatt a hadifoglyok közül többen életüket vesztették. Róna Ottó Iván, Magyarország asztanai nagykövete személyes közbenjárására felfüggeszti. A hadisírgondozó szakemberek a temető eredeti állapotát a nagymértékű bolygatás és rongálás miatt már nem tudták rekonstruálni, így az oda eltemetettek pontos száma és nemzetiségi hovatartozása sem derülhetett ki, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Ilyen a magyar Szilas József és Balázs Péter, valamint az osztrák-magyar haderőben szolgálatot teljesítő olasz nemzetiségű Angelo Pellegrini bajtársaik által állított sírjele. A sírjelek feliratai új információkkal segítik a nagy háború veszteség kutatását. Miskolcra látogatott Magyarország kínai nagykövete. A Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban rendhagyó programon vett részt a delegáció. A rendezvény során Holzinger Ferenc igazgató bemutatta az iskolát, és a bejárás végén műsorral fogadták a diákok a nagykövetet és feleségét. Az intézményben 15 éve van kínai nyelvoktatás, az ELTE Konfuciusz intézettel kötött megállapodás alapján kínai anyanyelvű tanárok közreműködésével. Ennek során körülbelül 70 diák tanulja a kínai nyelvet és ismerkedik a távol-keleti kultúrával is. A tervek szerint idén 7 diák látogathat Kínába tanulmányi útra. A részletekről Holzinger Ferenc igazgatót hallják.
2: Abban nagy megtiszteltetésben van részünk, hogy a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete látogatott el hozzánk. Ez azért nagyon megtisztelő, mert hogy jelzi, mennyire értékelik és fontosnak tartják azt a közös együttműködés, munkát, amit a kínai nyelv, tanítás és kultúra megismertetésében a gimnázium végez. Elsősorban az iskoláról próbáltunk adni egy képet számára, de nem az épületek azok, amelyek úgy fontosak, úgy gondoljuk, hanem a gyerekek azoknak a tudása, képességei, ragyogása, úgyhogy azt próbáltuk számára egy kicsit érthetővé tenni, közelhozni, kis kulturális programokkal, és hát az volt nagyon érdekes, hogy diákjaink kínaiul megszólaltak, kis beszédeket tartottak, és számomra is nagyon izgalmas volt ezt hallani, hiszen nagyon közelről láttam egy ilyen esemény során annak a munkának a gyümölcsét, amely az elmúlt években az iskolákban folyamatosan végzünk. Persze az is nagyon fontos, hogy az idén ismételten 7 diákunk fog részt venni kínai utazáson nyáron, ami különösen kitüntetés, hiszen az is jelzi, hogy mennyire számítanak ránk, mennyire eredményes az a munka, amit mi végzünk.
1: A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Hívta fel a figyelmet közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap kapcsán. A WHO közel 40 éve nyilvánította ezt a napot dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető, megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében. A káros szenvedély visszaszorítását az új termékek és technológiák sem segítik, hiszen ezek, amellett, hogy agresszív marketing tevékenységgel célozzák meg az embereket, különösen a fiatalabb korosztályt, nem tekinthetők ártalmatlanoknak, számos vizsgálat számol be egészségkárosító hatásaikról. A WHO becslése szerint ma már több mint 100 millió ember használ e-cigarettát világszerte, köztük pedig legalább 15 millió 13 és 15 év közötti gyermek, illetve serdülő. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Az utazások többsége rövid, egy-két éjszakás tartózkodásra szólt, ezek a foglalások a teljes forgalom mintegy 80%-át tették ki. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a 10-es mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33%-át adta, Észak-Magyarország részesedése 14%, a délalföldi 11% volt. A Debreceni Egyetem Növényvédelmi Intézete a napokban tartotta a debreceni alkalmazott rovartani konferenciát, aminek idén az állatkert adott otthont. A szakmai fórum kiemelten foglalkozott a méhekkel és más beporzásban résztvevő rovarokkal, azaz a pollinátorokkal, ezzel kapcsolatban érkeztek előadók az ország számos pontjáról. Az ökológiai egyensúly a biodiverzitás szempontjából is rendkívül fontos a beporzók védelme. Szanyi Szabolcsot, a Növényvédelmi Intézet adjunktusát, a rendezvény egyik szervezőjét hallják.
3: Ez már a 6. debreceni alkalmazott rovartani konferencia volt. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy a pollinátoroké legyen a főszerep. Ki kell emelnünk a méhek fontosságát, hiszen több szempontból is igen jelentős ökoszisztéma szolgáltatást szolgáltatnak gazdasági és emberi jóléti szempontból is. Szakirodalmi adatok alapján a virágos növények több mint 80%-a valamilyen megporzónak a közvetítő szerepét igényli. És ezek a legtöbb növénycsoportnál valóban a méhek, de mellettük mindenképp ki kell emelni a különböző vadméheket, poszméheket, a nappali és éjjeli aktivitású lepkéket, továbbá különböző olyan rovarrendek képviselőit is, amelyekről nem gondolnánk, hogy közvetíthetnek beporzást. Ilyenek például az egyenes szárnyúak, tehát a szöcskék, sáskák. Emellett akár gerincesek is lehetnek egyes trópusi növények beporzói, denevérek és különböző madarak. Közülük nagyon kevesen kapnak hangsúlyos szerepet, ezért nyilván kevésbé érvényesül rájuk az a fajta védelem, ami például a méhekre irányul. Ezért fontos tudatosítani a lakosságban, hogy nem csak a virágon körbe röpködő kis méheket, hanem a zengőlegyeket, lepkéket és egyéb beporzó tevékenységet végző rovarokat is védeni kell.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallom.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás Vékes és Simon Döme András vagyok, a Besenyődi Leveleki Magyi Gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Róma-beli gyülekezethez írott leveléből, annak is a 14. részéből, az 5-től a 12. versig terjedő szakaszából. Így szól hozzánk Isten igéje. Van, aki az egyik napot különbnek tartja a másik napnál, a másik pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el a testvéredet? Vagy te is miért veted meg a testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő szék elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden téld, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten. Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek. Azt szoktuk mondani, hogy egy egocentrikus világban élünk, ahol mindenki megvan róla győződve, hogy a világ az körülötte forog. A lényeg az, hogy én legyek boldog, az én vágyaim, az én szükségleteim legyenek kielégítve és teljesüljenek. Nagyon sokszor érzem ezt az éj a mának felszólítást. Együnk, ígyunk, mulassunk, holnap úgyis meghalunk. Leélünk így életeket, ilyen egocentrikusan, mintha minden körülöttünk forogna. Én nagyon sok esetben tapasztalom, amikor odaérünk az életünk során, hogy gyászolunk, temetés következik, akkor döbbenünk erre rá. Nagyon sok fájdalmas emlékemről tudnék beszélni. Nincs annál kellemetlenebb, amikor egy temetés előtt a gyászoló család néz rám, hogy hát tiszteletes úr, elhunyt testvérünk nem igazán volt hívő. A mának élt, ezzel volt elfoglalva, többet ivott a kelletténél, csak a maga számára gyártott hasznot magával volt elfoglalva. És nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni, mert a titkok az Úrnál vannak. És ezért lenne olyan jó, hogyha megértenénk, a világ nem körülöttünk forog, és Jézus sem arra vár, hogy mikor érünk már rá arra, hogy körülötte forogjon a világ. Hány olyan emberrel találkoztunk, aki nem számított arra, hogy baj lesz, nem számított arra, hogy balesetet fog szenvedni, nem számított arra, hogy diagnosztizálnak rá, nála egy előre haladott stádiumú daganatos betegséget. És akkor gondolkodik el az ember, hogy hoppá, lehet, hogy a földi életemben sok mindent előkészítettem, de kész van-e az én mennyei hajlékom? Neked mi körül forog az életed? Téged kérdezlek őszintén, hogy a te életed ki körül forog? Magad körül? Teljesüljenek a vágyaid szakmailag, hozd ki a legtöbbet, legyen nagyon jó karriered. Mi körül forog az életed? Csak a házastársad körül? Csak a gyereked körül? Vagy Jézus körül? Legyen ez az a nap, amikor tisztázod, mi vagy ki van rád a legnagyobb hatással. A főnököd? Valamelyik rokonod? Ki az? Én azt kívánom, hogy a nap végére tud letisztázni a szívedben, hogy akkor jársz jó úton, ha Jézus körül forog az életed. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, megváltó úrunk, sokszor meg vagyunk róla győződve, hogy ráérünk még arra, hogy te körülötted forogjon az életünk. És valóban hány ember életet tudnánk mondani, akiknek már nem volt ideje arra, hogy te körülötted forogjon az életük. Mert jött egy baleset, egy hirtelen betegség, ami nem volt tervben. Nem tudhatjuk, kinek meddig tart az élete. Mert mi ezt nem tudjuk, ezt te tudod, jó atyánk, de mi nem. Nem tudhatjuk, kinek meddig tart. De ezért szeretnénk egy kicsit több alázatot kérni tőled, hogy megértsük, nem mi vagyunk a világ közepe. Nem körülöttünk kell, hogy forogjon, hanem te körülötted, édesatyánk. Ébredésért könyörgünk, hogy minél több ember ezt megérthesse. Hogy minél több ember ezt elfogadhassa. Így szeretnénk kérni az áldásodat. Könyörgünk, hallgass meg bennünket.

Dzsida Jenő, templomablak. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igen lelnek, kíváncsi szemmel rá nem tapadnak, csak egy karika, szürke karika, ólom karika, vén templomablak. Rács a rozsdás, kerete málló, emit mohlepi, amott pókháló, sütheti napfény sötét örökre, mint világtalan, bús világtalan, ag világtalan hunyt szemegödre. De ki belép a tág, iromba, boltozatos, hűvös templomba, s belülről pillant ablakára, megdöbbenten áll. Megkövülten áll, elbűvölten áll, nézz a csodára. Színek zengése, fények zúgása, mártír mosolya, szűz vallomása, kék, ami békül, piros, mi lázad. Magasba ragad, a mennybe ragad, lángtünemény és tűzkáprázat. Ó, titkok titka, a földön itt lent, belülről nézzen mindenki mindent, szemet és szívet, és harcot és békét. Áldja meg az Úr. Áldja meg az Úr a belülről látók fényességét.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik.
1: Szikkasztó szomjún. Neki vágott gyöngyharmat Palkó a szikkasztó szomjúnak. Olyan föld volt ez, hogy kár még a szót is vesztegetni rá. Földnek éppen föld, de akkora repedések tátonganak rajta a szárazságtól, hogy az ökle is belefért. Ahogy a patak mondta volt, sehol egy szál fű, egy cseppentett cseppnyi víz. De hát nem olyan legény volt, hogy sokat törődjék az ilyesmivel. Ha megéhezett, tört a cipóból, ha megszomjazott, ivott a kagylóból, és szedegette a lábát a porban, még fütyörészett is, hogy el ne unja magát. Hát, ahogy így megy, mendegél, egyszer csak mit lát? Valamiféle embereket, vagy inkább nem is emberek, csak az árnyékuk. Ki tudja megmondani, kifélék, mifélék, mert ugyan kilátott már ilyen horpadhasú, csontbőr embereket. Mert ezek a szerencsétlenek soványak voltak, de olyan soványak, hogy azt szóval nem lehet mondani, ésszel fel nem lehet érni, azt látni kellett. Megállt mellettük, és szép jó napot kívánt. Azoknak kívánhatott. Egy se emelte fel a fejét, mert hogy szavamat ne feledjem, ott csúszkáltak a portban, majd az orrukkal túrták. Mit csináltok, jó emberek? Dolgunk van. Vetette oda az egyik, aztán tovább kúszott, matatott a földön. Tán elveszett valamitek? De azok rá se hederítettek többé, hanem mászkáltak előre-hátra nagy buzgalommal. Fúrta a kíváncsiság gyöngyharmat Palkó oldalát. Ha addig élek is, de megtudom, mit keresnek itt ezek a soványak. Szikkasztó szomjún, ahol semmi sincs, gondolta magában. Ezzel leszúrta a botját, rá a kalapját, hogy árnyékot tartson, és alája feküdt. Ő bizaki várja, amíg ezek megunják a matarászást. El is szunnyadt, fel is ébredt, de azok csak mászkáltak előre-hátra. Úgy beesteledett, hogy a fehér tehenet se lehetett volna már elválasztani a fekete bivajtól, mire a soványok is lenyugodtak. Ott, ahol voltak, leültek a porba, és valahonnét, ki tudja honnét, előkerítettek valamit, és azt rettentő nagy éhséggel rágicsálni kezdték. Mit tesztek, jó emberek? Elém csak sóhajtás volt a válasz, azután az egyik megmutatta. Nézzed a nyomorúságunkat, jó ember! Hát, három icike-picike kenyérmorzsát tartott a tenyerén. Látástól vakulásig öljük magunkat itt a pusztaságon, s világsanyargató kacskaringi bújtorjántól ennyi a bérünk. Három szem morzsa. És ebben a rekkelő forróságban tudod, mennyi az italunk? Három csepp víz. És ez így megy, amióta csak az eszünket tudjuk. Fejezte be mondókáját nagy keserűséggel. Palkónak elállt szeme szája a csodálkozástól, hogy három kenyérmorzsa, amit még egy veréb fiók is keveselne, meg három cseppecske víz, ennyi egész napi eledelük italuk. Aztán mit csináltok itten, szikkasztó szomjún? Mi bizak kénytelen kelletten elszegődtünk, hogy összekeresgéljük az egész pusztaság legkisebb homokszemcseit. A kegyetlen bújtorján uraság új séta utat csináltat az ő gyönyörűséges palotájának még gyönyörűségesebb kertjében, és az a szigorú parancs, hogy azt olyan sejem homokkal kell borítani, hogy amikor kacskaringi bújtorján sétálni indul a saját nagyságos lábain, bársony cipellőjének még a legkisebb szálacskája sem szabad, hogy megérezze a legapróbb homokszemecskének a szúrását. Olyannak kell lennie annak az útnak, hogy úgy érezze a gonoszok gonosza, mintha örökké bárányfelhőkön lépegetne. Mi immár 7 éve, 7 hónapja, és 7 napja azon igyekszünk, hogy összekeresgéljük ezeket a picurkánál picurkább homokszemecskéket. De lassan megy. Még csak egy vékányit szedtünk össze, és addig innen el nem mehetünk, míg a végére nem érünk a munkának. Gyöngyharmat Palkó megmérgelődött. Ó, ti! Talán az eszetek ficamodott ki, vagy mi? Ha Ha minek vesztegetitek drága napjaitokat ilyen semmi munkára, ami még munkának sem munka?
2: Könnyen beszélsz, te legény, de nekünk élnünk kell, ha már egyszer ezen a világon vagyunk. Ez a három morzsa, ez a három csepp víz, igaz, hogy kevés, nagyon kevés, de valahogy mégiscsak eltengetjük vele ezt a keserves életünket.
1: Ha miért nem mentek másfelé?
2: Ugyan már, hova mennék? Hiszen akármerre fordulunk, mindenütt csak pusztaság, meg megint csak pusztaság, és mindenütt kacskaringi bújtorján az út.
1: Miért nem támadtok fel ellene, hiszen sokan vagytok?
2: Ó, még annyi erőnk sincsen, hogy feltápászkodjunk. Mi harcoljunk világbíró kacskaringi bújtorján ellentán, felforralta a nagy meleg az agyadat, te legény.
1: Megesett rajtuk Gyöngyharmad Palkó szíve, és beszélni kezdett nekik arról, hogy nem ér a világ végéig kacskaringi bújtorján hatalma, és hogy nem csupán kiszikkadt pusztaság az egész világ, csak induljanak el, menjenek, meg ne álljanak, s elérkeznek egyszer egy búzaföldre, ahol olyan arany búza terem, amilyet még nem látott a világ. Ott aztán élhetnek boldogan, szabadon.
2: Hely, hallgatták. De hogy hallgatták? Szívük, lelkük a szemükbe volt. Mind oda gyűltek köréje, és lesték szomjasan minden szavát.
1: Gyöngyharmad Palkó pedig így fejezte be.
3: Egyet se féljetek többé, mert adok én a ti gonosz uratoknak, kacskaringi bújtorjának, de olyat, hogy megemlegeti, amíg él. Pedig nem él sokáig, mert én itt abban járok, hogy kitekerjem a nyakát.
1: Támadt is erre olyan öröm a szegény homok szemelgetők között, amilyen még nem volt soha. Kezét rázták, vállát veregették, ölelgették. Ő pedig elővette a tarisznyáját, abból ki a cipót, elő a bicskát, s lekanyarított egy karé kenyeret. Aztán odadta egyiknek, s azzal már vágta is a második karajt.
2: Ó, hogy falták, nyelték a cipó kenyeret, majd megtikkadtak tőle.
1: Gyöngyharmad Palkónak meg kiesett a könnye a szánakozástól. Éppen csak az utolsó falatkát hagyta meg magának, aztán előszedte a kagylót is, inni adott szegény szerencsétleneknek. Mire jól akadta valamennyit, látja, hogy emberi formájú kezd lenni. Gondolta, ezekre igazán ráfér, és velük marad még 7 napig. A 7. estére már egészen kigömbölyödtek, mintha nem 7 napon, de 7 egész esztendőn át ették volna Palkó varázscipóját. Ekkor látszott meg rajtuk, hogy ők is olyan emberek, mint a többi, csak a sok éhezés, szomjuhozás elnyomorította a testüket. A 7. estén a vezetőjük, egy fehér szakálú vénység odaállt Palkó elé, és így szólt.
2: Most már arra kérünk, mutasd meg nekünk, Gyöngyharmad Palkó, merre vegyük utunkat, hol keressük, merre találjuk azt az országot, ahol garmadában áll a búza.
3: Menjetek, jó emberek, csak egyenesen előre, amíg el nem juttok egy patakhoz, annak a mentén tartsatok felfelé, amíg el nem értek egy malmot. A malomnál vágjatok keresztül a mezőn, és a fekete erdőn innen megtaláljátok a búzahegyet. Ott aztán száncsatok, vessetek, arassatok, és mindig lesz kenyeretek.
2: Hát igen, ám, de mi történik, ha utánunk küldi istrázsáit kacskaringi bújtorján?
3: Arra ne legyen gondotok, itt vagyok én is.
1: Búcsúzott el tőlük Gyöngyharmad Palkó.
3: De ha én megmutattam nektek az utat, mutassátok meg ti is. Mondjátok meg, hol kutassam, merre hajtsam azt a híres, nevezetes kacskaringi bújtorjánt.
2: Menj mindig csak előre, valahol erre kell lenni a kastélyának,
1: mutatott napszállat felé az öreg.
2: Mi ugyan sose jártunk arra, mert oda magunk fajtát nem engednek, de úgy mondják, hogy ottan van a gyémánt palota.
3: No, ha ott van, akkor én is oda megyek.
2: Megállj,
1: mondta búcsúzóul az ősszakáló.
2: Mi sokat nem tehetünk, érted, hanem itt van ez a kürt, ezt neked adom, aztán ha nagy bajba keveredsz, fújd meg. Mi akárhol legyünk, a föld hátán, erdők mélyén, hegyek csúcsain, vízek hullámain, azon nyomban ott termünk, és megteszünk, érted, mindent, ami csak kitelik a mi kicsi erőnkből.
1: Palkó megköszönte az ajándékot, és ő ment jobbra, a homok szemelgetők pedig balra.
4: Már a szép napja egy lyukadat, egészen be a koldat. Jó sötétbe mondta magát, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, hogy megtartottál. Jó csöcéje is voltál már a fáradtak nyugodalmat.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Ezzel párhuzamosan bejelentettük, hogy hazánk hivatalosan is beadta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, tette hozzá. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás az egyik garancia arra, hogy az uniós adófizetők pénzét, a hazánknak szánt támogatásokat többé senki ne lophassa el, mutatott rá a politikus. A megállapodás igazi nyertesei a magyar emberek, közölte Tar Zoltán. A nyugállományúak számíthatnak a honvédségre, ezért felülvizsgálják az őket megillető támogatások és egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy előadást tartott a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége Balaton akaratjai gyűlésén a honvédelemben várható változásokról és a nyugállományúakat segítő intézkedésekről. Szerinte nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a nyugállományúak véleménye is számít, ezért az előadást követően meghallgatta a meglátásaikat és a kéréseiket, egyben a szövetség tagjait biztosította arról, hogy felülvizsgálják az őket megillető támogatások és az egészségügyi ellátásuk jelenlegi helyzetét. Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását és országos előadó művészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság, amely júniusban folytatja a szakmai egyeztetéseket. A közleményben Bodor Johannát, a szervezet elnökét idézik, aki szerint vizsgálni kell a kinevezési gyakorlatokat, a finanszírozási döntéseket, az intézményi átalakításokat, a tulajdonosi és fenntartói változásokat, valamint azokat a folyamatokat is, amelyek során kulturális intézmények, állami vagyon vagy szakmai jogosítványok kerültek át egyik szereplőtől a másikhoz. Továbbá kiemelte, egy új kulturális rendszer elindításához a múlt feltárása elengedhetetlen. A magyar színházi élet jövője csak szakmai alapon, átlátható működéssel, kölcsönös tisztelettel és valódi párbeszéddel építhető. Nincs két magyar színházi szakma, fogalmazott. Országos előadó művészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza, amely korszerű európai szintű etikai és működési környezet kialakításához vezethet. Bodor Johanna hangsúlyozta, a közpénzből működő kulturális intézmények esetében az etikus működés minőségi feltétel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben az utazók. A tavaszi időszakban Budapestet Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Az utazások többsége rövid, egy-két éjszakás tartózkodásra szólt, ezek a foglalások a teljes forgalom mintegy 80%-át tették ki. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33%-át adta, Észak-Magyarország részesedése 14%, a délalföldi 11% volt. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Hívta fel a figyelmet közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap kapcsán. A WHO közel 40 éve nyilvánította ezt a napot dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Bár az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a dohányzók száma, a dohányzás továbbra is az egyik vezető, megelőzhető halálok. Napjainkban évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében. A káros szenvedély visszaszorítását az új termékek és technológiák sem segítik, hiszen ezek, amellett, hogy agresszív marketing tevékenységgel célozzák meg az embereket, különösen a fiatalabb korosztályt, nem tekinthetők ártalmatlanoknak, számos vizsgálat számol be egészségkárosító hatásaikról.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb, komoly felhő képződésre lehet számítani, elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, felvételről közvetítjük a bihari, a debreceni, valamint a hajdúvidéki református egyházmegyék összefogásával közösen szervezett hajdúbihari református napok szabadtéri úrvacsorás hálaadó istentiszteletét. Igét hirdett Hadházi Tamás, a debreceni református egyházmegye esperese. A felvétel május 30-án a debreceni emlékkertben készült.
2: Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg! Színed elé járulok, Uram, ne rejtsd el előlem orcádat! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, most köszöntjük egymást kézfogással is. Áldás békesség! Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet, ezt a közösséget a hajdúbihari református napok szervezőinek nevében. Ma nem azért vagyunk itt, mert minden rendben van körülöttünk, hanem azért vagyunk itt, mert hisszük, Isten szeretete akkor is hordoz minket, amikor tényleg keressük a helyünket. Keressük az utunkat, és keressük a következő lépést. És most jó együtt látni azokat, akik nem mondanak le az egyházról, a gyülekezetről, egymásról és a közösségről. Jézus az ő főpapi imájában egyértelműen és világosan kimondja azt, hogy az egység nélkül nincs hiteles bizonyságtétel. És közösség nélkül a legjobb egyházi szándék is könnyen csak önmagába zárkózik be. Isten áldását nem lehet technikával, programokkal, jó szervezéssel kikényszeríteni. Ahol széthúzás, sértettség és bizalmatlanság marad, ott a munka lelki ereje is tovaszál. Ugye ma itt ma nem kirakatot szeretnénk mutatni Istennek, hanem odaállni az Úr elé úgy, ahogy vagyunk. Lehet most egy kicsit fáradtabban, mint szoktunk, vagy éppen keresve, keresgélve. Talán most úgy vagyunk itt, hogy tényleg jó most egymásba kapaszkodni, vagy úgy vagyunk itt, hogy most el akarjuk a másikat kerülni. Ezért ma ne várjunk nagy szavakat, hanem csak úgy éljük meg az Istennek az áldásait és az ő egységét. Éljünk hálával azért, hogy református közösségeink talpon vannak. És éljünk józansággal azért, hogy csak Krisztusban találhatjuk meg a közös irányunkat. Énekeljük most közösen a 25. Zsoltárunk első versét, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.

hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Amen. Énekeljünk testvéreim, énekeljük a 281. dicséretünket, mely így kezdődik, mondjatok dicséret keresztjének. A gyülekezet és az egyesített kórus közösen énekli Gárdonyi Zoltán művét. Orgonán közreműködik Sárosi Dániel orgonaművész, a tiszántúli református egyházkerület zeneigazgatója. Vezényel László Lóránd, a debreceni kollégiumi kántus karnagya.

Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok!

0: Hallgatok meg Isten igéjét a János Evangéliuma 14. részéből, a 15-től a 21. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyában vagyok. Én bennem, én pedig ti bennetek. Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.
1: Hallgassátok meg Isten igéjét, Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levele 3. részéből, a 14. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok, aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének olvasását és befogadását. Jöjjetek, imádkozzunk!
2: Örökkévaló és mindenható Isten, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálával állunk meg a te felséges színed előtt, ezen a délelőttön. És csodáljuk mindazt, amit hatalmad és szereteted elénk ad. Dicsőítünk, mint teremtő Istent, világod nagyszerűségért. Magasztalunk, mint a történelem urát, és életünk gondviselőjét mindazért, amit csodálatos a mi szemeink előtt. Megköszönjük neked ezt a testvéri találkozót. Mégis szeretnénk vallani, hogy szereteted nem abban látjuk igazán, ami velünk és körülöttünk történik, hanem abban, amit fiad által adtál mi nekünk az idők teljességében. Hisszük, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá a te szereteted, hogy a mi Urunkat Jézus Krisztust elküldted erre a világra, hogy mi éljünk általa. Köszönjük, hogy szeretetednek ez a nyilvánvaló jele vigasztal bennünket, erősít és szabadít fel bennünket most is. Őrizd meg bennünket attól a kísértéstől, hogy valami mást akarjunk mondani és hallani itt ma. Szólj és szólíts meg bennünket a te ígéd által és a te ígédből. És azt mondd el mi nekünk, amit mi magunktól nem tudnánk, hogy kicsoda vagy te, és kik vagyunk mi igazán. Szentlélek, Úristen, jöjj a mi segítségünkre. Szentelj meg bennünket a közöttünk lévő megjelenéseddel, és add meg azt, amit ez a világ nem adhat, de el sem vehet, hogy míg ígédre hallgatunk, vegyen bennünk épületet a hit, a remény, a szeretet. Tégy bennünket szentekké, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek által, egy örök és igaz Isten, hallgass meg bennünket. Amen. Foglaljuk el helyeinket, testvéreim. S az ige hirdetésére készülve énekeljük a 826. énekünket mind a 4 versével. A 826. dicséretet fogjuk énekelni. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le ránk.

0: Kedves testvérek, hallgassuk meg a hajdubihari református napok ezévi központi üzenetét, mely írva található Jeremiás iralmainak 3. fejezetének 22. és 23. versében a következőképpen. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, gyönyörű, megszólító és megindító ez az ige. De ha figyelembe vesszük a körülményeket, hogy mikor íródott meg, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy látszólag semmi oka nem volt erre a prófétának, hogy ezeket a sorokat leírja. Hiszen a babiloni birodalom éppen ekkor foglalta el Jeruzsálemet. Hosszú-hosszú ostrom után, sok-sok szenvedés, éhezés után bevette a várost, lerombolta a város falakat, az épületeket, és ami a legfontosabb, megszentségtelenítette és lerombolta a jeruzsálemi templomot is. Pedig a júdeaiak azt gondolták, itt áll a templom, az Isten lakóhelye, nem érhet bennünket semmi baj. Isten megvéd majd bennünket az ő templomáért. És bizony, nem így történt. A nép szétszóródott, a templom elpusztult, az emberek elveszítették otthonukat, szeretteiket, jövőjüket és reménységüket is. Isten választott népének a történetében bizony többször jött el olyan időszak, amikor Isten megengedte, hogy a nép bűne miatt, az engedetlenség miatt a választott nép megtapasztalja azt, hogy milyen az, amikor Isten leveszi a kezét az ő népéről. Az előbb hallott részletek is erről a jelenről szólnak, Jeruzsálem jelenéről. Visszanéz a próféta, és azt mondja, hogy tragédia az, amit látok. Szomorú a szívem, mert csak romok vannak körülöttünk. Látom, ahogyan jöttek az elnyomók, lerombolták Jeruzsálemet, a szentét, meggyalázták mindazt, ami szent, tönkretettek mindent, elpusztult minden. És ebben a rettenetes helyzetben egyszer csak megszólal a hitvallás. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Milyen erő van ebben a mondatban? Nem azt állítja, hogy erősek vagyunk, és azért nincs még végünk. Nem azt mondja, hogy ügyesek voltunk, és majd csak lesz valahogy, majd megoldjuk. Hanem annyit mond, szeret az Úr. Hiszen ez az egyetlen oka annak, hogy még élünk, hogy még van reménység, hogy még megszólalhat az Isten igéje közöttünk. És bizony mennyire igaz ma is ez az ige. Milyen sokan élnek úgy, hogy látszólag kívülről talán rendezett az életük, és belül mégis minden romokban hever, rendezetlen minden. Valaki talán régóta hordozza mindennek a terhét. Van, aki talán csalódást, megpróbáltatást, betegséget, vagy éppen friss gyászt hordoz. Van, aki talán önmagával harcol, és újra és újra visszatérő bűneivel. Van, aki azt kérdezi magában és magától, hogy meddig lehet ezt még bírni. Most már tényleg elegem van. Most már tényleg végem van. Oda a reménységem, elfogyott az örömöm, megfogyatkozott a hitem. És ebben a mélységben szólal meg ez az ige, szeret az Úr, azért nincs még végünk. Szeret az Úr, Isten szeret. És az ő szeretete az nem olyan esetleges, mint ahogyan gyermekkorunkban azt játszottuk, hogy egy akászfa levelet, vagy annak a leveleit, vagy egy virágnak a szirmait szedegettük, és valakire gondolva azt mondtuk, hogy szeret, nem szeret, ahogy fogytak a szirmok, és aztán vártuk, hogy mi lesz a vége, vajon mi fog kijönni. Hát az isteni szeretet nem ilyen. Egyértelmű és világos. Kétséget nem hagy maga után, amikor a próféta azt mondja, szeret az Úr. A bibliai kifejezés az sokkal többet jelent egyszerű érzelemnél, hiszen a mai világban a szeretetet azt hangulatnak gondoljuk leginkább. Ma szeretlek, holnap lehet, hogy kevésbé, majd meglátjuk, milyen lesz a hangulatom. De Isten szeretete nem ilyen, nem hangulat kérdése. Az ő szeretete hűséges, kitartó, szövetséges szeretet. Olyan szeretet, amely nem akkor szeret, hogyha mi szerethetőek vagyunk. Olyan szeretet, amely nem fordul el akkor sem, amikor az ember méltatlanná válik rá. És igen, lehet, hogy bennünket is megkísért néha a gondolat, hogy hát vajon szeret még mindig az Isten? Nem fordult el tőlem, látva újra és újra visszatérő bűneimet? Vajon nem unja még az én gyengeségemet, hitetlenségemet, erőtlenségemet? Vajon nem unja-e még az Isten azt, hogy még mindig ugyanott járok talán, hogy nem növekedek, nem fejlődök a hit útján? De figyeljük meg, az ige nem azt mondja, hogy Isten hogy Izrael szeretete nem fogyott el Isten iránt, mert az bizony sokszor elfogyatkozott, hanem azt mondja, az Úr szeretete nem fogyott el. Mert a megtartó erő nem bennünk van, hanem ő benne. Ezért nincs még végünk. És milyen megdöbbentő ez a kifejezés is, hogy vége van valaminek, és nekünk magunknak is lehet végünk. Jeremiás nem játszik a szavakkal, ha ő körbenézett maga körül, akkor valóban azt gondolhatták az emberek, hogy mindennek vége. A nép története kilátástalan, minden biztosnak hitt dolog összeomlott. És mégis azt mondja hittel és bizonyossággal, hogy nincs végünk. Mert Isten szeretete nagyobb, mint az ember romlása. Mert Isten látja a mi bűneinket, és igen, megengedi időnként, hogy a következménye elérjen bennünket, de a célja nem az, hogy megsemmisítsen, jó lehet azt is megtehetni, hanem az, hogy végre észhez térítsen bennünket. Baj van, úgy tűnik, hogy végünk van. Igen, talán ezt gondoljuk, ezt mondatja velünk az emberi tapasztalatunk. De szeret az Isten, mégis szeret az Isten. Annak ellenére is, ami történt, annak ellenére is, hogy mi sokszor visszaélünk ezzel a szeretettel, annak ellenére is, hogy mi sötéten látjuk gyakran a jövendőket, annak ellenére is, hogy mi sokszor egyáltalán nem vagyunk szeretetre méltók, mégis szeret. Ebben hisz Jeremiás, és emiatt mondja azt ki, hogy nincs még végünk. Ez a mégis szeretet jelent meg az Úr Jézus Krisztusban. Ez mutatkozott meg az ő gyógyításaiban, csodáiban. Ettől törtek össze és tanultak meg szeretni megkeményedett emberi szívek. Emiatt a mégis szeretet miatt lehet hitetlenből hívő, és ez a mégis szeretet az, amely ma is itt van velünk. Akkor is, amikor talán kilátástalannak tűnik a helyzetünk, meg a körülményeink, akkor is, amikor látjuk ezt a sok tekintetben káoszba süllyedő világot, valljuk és hisszük Jeremiással, szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Isten szeretete irántunk bizonyos, az is marad, jó ebben a tudatban élni. Ő még nem mondott le rólunk. Kedves testvérek, három egyházmegyéből, sok gyülekezetből vagyunk most itt. Sokfélék a kérdéseink, a terheink, a gondjaink, sok minden leterhel és elfáraszt bennünket, sok a bizonytalanság körülöttünk, sokféle az egyházlátásunk, a hitünk gyakorlása is talán, de hiszem és remélem, hogy azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy ez az isteni szeretet akkor is megtart bennünket, amikor mi keressük az utunkat, a kiutat, a következő lépést. Ez az isteni szeretet tud egységet és közösséget munkálni közöttünk. De hogy folytatja a próféta? Mert nem fogyott el irgalma. Az irgalom szava itt a bibliai szövegben nem csupán együttérzést jelent, hanem olyan könyörületet, amely lehajol a szenvedőhöz, nem csupán sajnálkozás, együttérzés, hanem cselekvés is. Isten irgalma azt jelenti, hogy ő látja az ember nyomorúságát, és a szíve megmozdul és cselekszik. Légy hát biztos benne, hogy amikor talán senki nem érti a fájdalmadat, az Úristen megérti azt. Légy hát biztos benne, hogy amikor te talán már imádkozni sem tudsz, ő akkor is tud rólad. Légy hát biztos benne, hogy amikor önmagadat vádolod, ő kész lehajolni hozzád. Hiszen az ige azt mondja, nem fogyott el, nem fogy el az ő irgalma. Jó lehet, ami emberi tapasztalatunk ebben a világban éppen ellentétes, hiszen azt látjuk, hogy minden elfogy. Elfogy az egészség, a szépség, elfogy az ember ereje, sokszor a türelme, elfogynak, megszakadhatnak emberi kapcsolatok is, és néha a hitünk is megfogyatkozik és elfárad. Milyen jó, hogy Isten irgalmáról azt mondja az ige, nem fogyott el, nem apad ki, nem lesz kevesebb. Nem mondja Isten, hogy bocsánat, eddig tartott, nincs tovább, nem jut belőle most már. Nem fogy el, megmarad, mindig és mindenkinek elég. Sőt, azt hallottuk a felolvasott igében, hogy ez az irgalom minden reggel megújul. Minden reggel. Nem csak akkor, amikor esetleg egy évben egyszer akár ilyen formán találkozunk. Nem csak az ünnepeken jut belőle. Nem csak a kivételezetteknek jut, hanem minden reggel megújul. Isten kegyelme, irgalma nem tegnapról megmaradt maradék, hanem egészen új, egészen friss, a mai napra szól az ő kegyelme. Kedves testvérek, talán vannak sokan közöttünk, akik tele vannak elkeseredéssel, hiszen azt látjuk, hogy ma is ugyanazt kell hordoznunk, amit talán tegnap is, ugyanaz a betegség terhel meg, vagy ugyanaz a félelem tölti ki a szívünket. Ugyanaz a küzdelem, ugyanaz a kísértés és bűn. De vegyük komolyan a biztatást, hogy Isten azt mondja, az én irgalmam ma reggel is megújul. Milyen nagy csoda ez. Nem azt mondja a mi Úrunk, hogy előbb változ meg, és aztán majd kapsz kegyelmet, irgalmat, hanem azt mondja, hogy már most itt van ez az irgalom. Már ma reggel is megérkezett hozzád. És ahogyan az Isten tisztelet elején köszöntöttük egymást kézfogással, kézzel fogható módon is, hát legalább ennyire érzékelhető és kézzel fogható az ő irgalma is, ami nap mint nap megérkezik. Valahogy úgy, ahogyan Izrael népe megtapasztalta a pusztában a mannát, az isteni eledelt és táplálékot, hogy minden napra adatott. Hát így adatik az Isten irgalma is. Nem egy egész életre előre, hanem mára ad elegendőt. És talán nekünk, embereknek sokszor ez a bajunk, hogy mi szeretnénk előre megkapni mindent. Isten pedig sokszor csak ennyit mond. Bíz bennem ma, nem mutatom meg az egész utat, de a következő lépést, azt igen. Holnap pedig újra adok majd az én irgalmamból. És végül így zárult a Jeremiási ige, nagy a te hűséged. Milyen gyönyörű ez a vallomás ott a romok között. Hiszen sokkal inkább mondhatta volna Jeremiás azt, nagy a tragédia, nagy a rombolás, nagy a pusztulás, nagy a nyomorúság, de nem ezt mondja, hanem azt, hogy nagy a te hűséged. Mi emberek, mi állandóan változunk, egyszer lelkesek vagyunk, máskor közönösek, közömbösek, egyszer talán bátrak, máskor tele vagyunk félelemmel. Még az Istenhez való viszonyunkban is változunk, de milyen jó ezt tudni, hogy a mi Urunk nem változik. Ő nem úgy van, hogy egyik nap szeret, a másikban nem. Ő hűségesen ugyanaz marad. És legjobban mi mutatná ezt meg jobban és egyértelműbben, mint a Golgotai kereszt. Hiszen Jézus Krisztusban Isten végleg megmutatta, hogy az ő szeretete nem fogy el. Pedig ott is látszólag a Golgotán úgy tűnt, hogy minden elveszett, hogy tényleg vége mindennek. De húsvét reggele megmutatta, hogy Isten szeretete erősebb a bűnnél, erősebb a halálnál, erősebb minden sötétségnél. Ezért nincs még végünk. Kedves testvérek, végezetül azt kívánom, hogy ebből a mai napból, ha más nem is, de legalább ezt az egy mondatot vigyük el magunkkal. Vigyük haza magunkkal. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Szeret az Úr, nem azért, mert erősek vagyunk, főleg nem azért, mert jobbak lennénk másoknál, hanem azért, mert ő hűséges. És holnap reggel, amikor egy új nap kezdődik majd el, akkor újra megtapasztalhatjuk, hogy Isten minden reggel kimondja a világnak, hogy még nincs vége, mert aki új reggelt ad, az reménységet is ad. Aki új reggelt ad, az reménységet is ad. Az úrvacsora jegyeiben nem sokára majd különösképpen is megtapasztalhatjuk ezt a reménységet. Vegyük hát majd így magunkhoz az Úr Jézus Krisztus testét, a szent jegyeket. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Amen.
1: Kedves testvérek, hallottuk az élő Istenről szóló bizonyságtételt, gyertek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, seregeknek Ura, ki uralkodsz életnek s halálnak erői felett, kiben nincs változás, sem változásnak árnyéka. Szívünknek alázatával és lelkünknek hódolatával szólítunk meg, mint akik tudják, nincs más, kinek dicsőséget adhatnánk, senki sincs, kinek nagyságát magasztalhatnánk. Egyedül te vagy ki, hogyha szólsz, megremeg a föld, s elcsendesednek még a viharnak hullámai is. Mi csak korbácsolni tudjuk a hullámokat, szítani az indulatokat, építeni az elválasztó falakat, ezért van világunk és egyházunk oly sírni való állapotban, mint Jeremiás korában, ki könnyekben fakad ki látva szeretett városa romjait. Ha szétnézünk, mi is látunk romokat, ami kezünk műve. Szemünkben is ott vannak a könnyek, bűneink gyalázatának könnyei. Bennünket is éget a kérdés, voltunk-e jó pásztorok, egyedül az Úr útjain jártunk-e, vezettünk-e ránk bízottakat? Erősítettük-e a gyengélkedőt? Adtunk-e a szomjúzónak? Meglátogattunk-e a magára maradottat? Intettük-e a bűnök útján járót? Hirdettük-e a bocsánatot a bűneiből menekülőnek? Nem vettük-e ki az ítéletnek jogát a te igazságos kezedből? Nem kerestük-e más hatalmak kegyét? Kérdéseinkre válasz, ma is csak nálad lehet, ahogyan kiválasztott néped összetörtségében is mindig csak hozzád menekülhetett. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Ez a profétai látás nyitja meg ma is szemünket bűneink mélységére, és ez ad reménységet a jövendőre nézve. Hát tarts meg, Urunk, minket! Kiáltunk hozzád, mint választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép. És ebben a kiáltásban kérünk, halld meg a közös hangot, az egy szívvel, egy lélekkel való közös akaratot. Különbözőségeink ellenére együtt akarjuk követni életünk megváltóját, egy Urat akarunk szolgálni lelked által. Kérünk, vezess ezen az úton, s te magad légy az út. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
2: Szeretett testvéreim, amint látjátok, megterítettük a kegyelem asztalát. Jézus Krisztus minnyájunkhoz szól. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Az Úr szent asztalához készülve a 23. Zsoltár első versét énekeljük. Az Úr én nékem, őriző pásztorom.

0: Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentene minket a jelen való gonosz világból. Az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, kinek legyen dicsőség mind örökkön örökké. Amen.
1: Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. A legteljesebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 11. részének 23. és azt követő verseiben, fennállva hallgassuk meg. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorát, és ezt mondta: e pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, úrvacsorát ünneplő gyülekezet, az utolsó vacsora az isteni sűrítés csodája, amelyben a kenyérnek és a pohárnak is fontos üzenete van. Önmagában is, de még inkább együtt ennek a kettőnek. A szövetség asztalának főhelyén ülő Jézus Krisztus régi jeleket vett a kezébe, és magára vonatkoztatta őket. Az ő kezében a kenyér és a pohár, az éhség és a szomjúság, a pusztai vándorlás mannája és a kősziklából fakasztott forrásvíz kiegészítik egymást, sőt, teljessé teszik egymást. Jézus tudja, mit jelent éhezni. Mit jelent 40 nap bőjt egy ördögi társaságban? Tudja, mit jelent szomjazni, hiszen a samáriai asszonytól ő is kénytelen volt vizet kérni. De ő azt is tudja, hogy mit jelent megelégítetni másokat. Az az 5000 ember a megszaporított kenyér sokaságából gazdagon étkezett. Jól lakatott a kezéből ezreket, mert csodálatosan megvendégelte őket. Jézus tudja, mit jelent a pohár megtöltése, amint azt a kánai mennyegzőben megtette, megmentve egy ifjú pár boldog indulását, örömlakomáját. Jézus kenyeret megtörő mozdulata bevésődött, ismertető jellé vált, azonosító cselekményé. Gyönyörű példája ennek az emmausi tanítványok esete, akik menet közben nem ismerik fel Jézust, de a kenyértörés mozdulatáról, a mozdulat prédikációjáról minden az eszükbe jut. Az Úr az, és utólag érzékelik, hogy amíg az úton ment velük, hát nem fölhevült a szívünk. A körbeadott pohár is sokat mondó mozdulat, főként ha tudjuk azt, hogy a keleti világban, a keleti szokás szerint a kivételesen kedves vendégekkel tette meg ezt a házigazda, hogy körbeadta a poharat, és a pohárra mondott áldás megfogant azokon, akiket vendégül látott, akik együtt ittak ebből a pohárból. Így vonja magával Jézus közösségbe a tanítványait. Máig utal a kenyér és a pohár az éhségre és a szomjúságra. Mert ha nincs kenyér és nincs folyadék, az teljes hiányt üzen. Halálosan gyötrő állapot. Ha viszont megvan ez a kettő, a kenyér és a folyadék, az teljes megelégítetés, a megkapott életesély jelei. A kenyér és a bor együttes üzenete az, hogy a mi Urunknál, Jézus Krisztusnál teljes megelégítés van, Létrejön az elég csodája, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által jut célhoz. Ez a titokzatos találkozás adja az összeadódás üzenetét, én és az Úr. Ennél nagyobb ellentétet el nem gondolhat az ember. Én, a kicsi, a halandó és a bűnös, a tökéletlenkedő, meg az Úr. Az az Úr, aki hatalmas, örökkévaló és tökéletes, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Micsoda együttállás ez! Én és az Úr. Az úrvacsora arról üzen nekünk ma is, hogy minden azért történt, hogy ez a kettő, te és az Úr, én és az Úr, ne legyünk külön, találjunk egymásra. Ezt a kölcsönösséget szemlélteti és ízlelteti meg velünk az úrvacsora, és ez a csodálatos összeadódás zajlik, mert ennek a kettőnek, az Úrnak és nekem egymásra kell találnunk. Senki sincs, aki olyan fontosnak, pótolhatatlannak és egyedinek tartaná az életedet, mint éppen ő. Senki sincs, aki annyira embernek nézne téged, mint éppen ő. Az ő számára te valaki vagy. Neveden szólít. Te számítasz neki, és össze nem keverne senki mással. Benned lakozást akar venni. Ahol az úrasztala megterítetik, ott ő azért van jelen, hogy mi ne maradjunk statiszták, ne maradjunk bábok, az élet mellék alakjai, hanem találjuk meg ő benne a helyünket és az életünket. És az úrvacsoránál ott van a mi énünk is, az a bizonytalan és méltatlan, az illedelmes, meg az erősnek tűnő, de oly törékeny életünk, a Krisztus megváltására szoruló sorsunk itt van. Az úrvacsorában Isten alkalmazkodik a mi korlátozott emberi képességeinkhez. Életfontosságú üzenetének megértése érdekében fel akarja használni az egész valunkat, az érzékeinket, hallható, látható, tapintató és ízlelhető formában is ugyanazt akarja megértetni velünk, a legdöntőbbet felidézni. Mert az a legdöntőbb, hogy Jézus Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozatáért Isten nekünk ingyen kegyelemből, hitáltal bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Megbékélt velünk az Isten. Amilyen valóságosan kapod majd és átveszed, majd megeszed a kenyeret és megiszod a bort, és így táplálkozol velük, ugyanilyen biztosan és valóságosan táplál ő az örök életre mindannyiunkat. Ugyanakkor az úrvacsorában a kenyér maradt kenyér, és a bor megmaradt bornak. Ezek csupán szent jelek, még akkor is, hogyha az urasztalára kerülnek. Mert hitünk szerint nem az urasztala jegyei tesznek részesévé Krisztusnak, hanem a pünköskor kitöltetett Szentlélek. A Szentlélek által biztosan találkozásunk van annak a valóságos közösségnek, amelyet Krisztus terem bennünk az ő lelke által. Az úrvacsorában részesülés egy egész folyamatot beindít, amely a Szentlélek segítségével az egyszerű asztal közösségből a Krisztussal való életközösségbe akar átvinni. A Szentlélek az a kapcsolópont, aki Krisztusban és mi bennünk egyaránt munkálkodik, ahogy megtanultuk a heidelbergi kátéban. A Szentlélek irányítja rá hitünket Jézus Krisztus kereszten végrehajtott egyetlen és megismételhetetlen áldozatára, erre az üdvösséges odaáldozásra. Ezért nem kétséges, hogy számunkra az úrvacsora sákramentuma a hitünk centruma, az a középpont, amelyhez odajárulhatunk. Önként, egyen-egyenként, ehhez a kapcsolóponthoz. tegyük szabaddá magunkat, a szívünket, egész lényünket, hogy most az Isten számára oda menjünk a kegyelem asztalához, és táplálkozva a jegyekkel, életközösségre jussunk Urunkkal, Jézus Krisztussal, a Szentlélek által. Amen.
2: Szeretett testvéreim, gyertek és valljuk meg a mi bűneinket imádságban, fejünket meghajtva, szívünket feltárva a mi Urunk előtt eképpen. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Urunk és Atyánk, mindenható és örök Isten vagy. Téged magasztalunk, mennynek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért az angyalokkal és minden mennyei seregekkel együtt dicsérünk, magasztalunk és áldunk téged. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen néked, magasságos Isten. Áldott, aki jön az Úrnak nevében, hozsánna a magasságban. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégezted a teremtett világnak megváltását, és megszabadítottál minket a bűn és a halál rabságából.
3: Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűneit. Méltó vagy, hogy tiéd legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, az igazság, a dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkbe idézed megváltó Urunk értünk hozott áldozatát. Légy segítségül nekünk abban, hogy eljussunk a bűn nyomorúsága miatti megszomorodásra, és így imádkozhassunk együtt. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, melynek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Szeretett testvéreim, bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után most három kérdést intézek hozzátok, amelyre feleljetek. Hiszitek-e és Isten színe előtt megvalljátok-e, hogy ti mindenestől fogva bűnösök vagytok, és ha Isten rajtatok meg nem könyörül, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Istennek ez a könyörülő kegyelme megjelent a Jézus Krisztusban, aki az ő kereszt halála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett a benne hívőknek? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy ti ezért a kegyelemért, hálából, már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Most pedig, testvéreim, járuljatok alázattal és szép renddel az Úrnak asztalához,

0: Keresztény atyám fiai, ezt az úri szent vacsorát szerezte a mi urunk Jézus Krisztus. Ezzel éltek az apostolok, minden hitvalló keresztjén, a reformátorok, a mi hitbeli őseink, és ezzel élhettünk Isten kegyelméből most mi is. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.
1: Jöjjetek, imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, s egész valom az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronázol meg minket. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy hirdetted ígédet, és hirdetett ígéd megerősített bennünket, és a sákramentumok pecsétjével ezt megerősítetted, és ezzel kiábrázolod a veled és egymással való egységünket. Hálaadással emlékezünk meg arról, Istenünk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék te tőled száll alá a világosság atyától. Fogadd el, amikor ezért önmagunkat ajánljuk fel először a te dicsőséged és fele barátaink javának szolgálatára. Szavainkkal és életünkkel szeretnénk Jézus Krisztus nevéről vallást tenni a mindennapi élet Isten tisztelet.

Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük záróénekünket, a 134. Zsoltárt, mindhárom versével. Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan.

0: tenni valamint a hajdúvidéki református egyházmegyék összefogásával közösen szervezett hajdúbihari református napok szabadtéri úrvacsorás hálaadó istentiszteletét. Igét hirdetett Hadházi Tamás, a debreceni református egyházmegye esperese. A felvétel május 30-án a debreceni emlékkertben készült.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet most új lendületet kapnak. Célunk, hogy a fejlesztések eredményét a magyar családok közvetlenül is érezzék a pénztárcájukon, miközben az ország ökológiai lábnyomát is csökkentjük, fogalmazott a politikus. A versenyképes gazdaság és az élhető környezet egymást erősíti, Magyarország jövője pedig a fenntartható fejlesztésekre épül, mi egy ilyen modern és zöld országot építünk. Magyar Péter kormányfő pénteken sajtótájékoztatón közölte, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg, ami a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő összeg. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat Tar Zoltán, aki erről a Facebook oldalán közzétett videójában beszélt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az információk segíthetik a már folyamatban lévő vizsgálatot. Kérem azokat, akik rendelkeznek információval, a tekintetben, hogy milyen formában, milyen módszerekkel jutott el a pénz, a Fidesz kedvezményezettjeihez, osszák meg velünk ezeket az információkat, nagyban segítik vele a már megindult hivatalos vizsgálatot. Tar Zoltán hangsúlyozta, a magyar embereknek joguk van megtudni azt, hogy hová és milyen módon került el az ő adóforintjuk. Az ügy felgöngyölítése a hatóságokon túl az új kulturális minisztérium feladata lesz. Időközben 3 feljelentés is érkezett a nyomozó hatósághoz. Május 27-én a NAV munkatársai kiszálltak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Alap adminisztrációját ellátó hivatal épületébe, ahol a büntető eljáráshoz kapcsolódva lefoglaltak különböző iratokat, dossziékat, elektronikus eszközöket, számítógépeket, meghajtókat és mobiltelefonokat, hogy megnézzék, felkutassák, milyen iratok, milyen információk lelhetők fel a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos csalásgyanús ügyleteivel kapcsolatosan, mondta a miniszter. Felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A miniszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani ahhoz, hogy megfelelően működhessen a rendszer. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018. májusában indították el, a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Az Agrárkamara a múlt héten arról tájékoztatott, hogy a jéger működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött, miközben gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, amelyek fokozzák a jégveszélyt. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott, szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak, különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb, komoly felhő képződésre lehet számítani, elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották. Reklám.
2: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Esett. A vén kiaszott ház nyögött a szélben, valahol szúpercegett egy öreg gerendában, mintha az időt mérte volna. A lakatlanság megborzongatta Jomburszanut a bács Traján házában. Ilyenek lesznek a románok házai, gondolta, és a torka összeszorult. Minden ház ilyen lesz, üres, lakatlan, emlékek és kísértetek tanyája. Kísértetek földje lesz a román föld, valahol elvétettük az igazságot. A pókhálós ablakokon kívül kitárta szárnyait a sötétség, mint egy óriási fekete holló. Ült a padon, szemben a tűzzel ült, érezte, hogy fáradt. Fáradt és öreg, és nem úgy fáradt és úgy öreg, mint egy paraszt, aki munkáját elvégezte, hanem mint aki nem tudott elvégezni semmit, se szántást, se vetést, se aratást, se legeltetést, se telelést, semmit. Mint aki követ szántott és konkolyt vetett. Mint akit aratás előtt elvert a jég, juhai métejben eldöglöttek. Mint akit meglátogatott az Isten, mert valamiről megfeledkezett. És most ül, egyedül a kihalt házban is gondolkodik, mi volt az, amiről megfeledkezett. Kint egyszerre csak léptek, szortyogtak az ázott gyepen, fölfigyelt, valaki jött az ajtó, lassan csikorogva megnyílt, valaki állt a küszöbön, fekete árnyék a fekete estében. Egy asszony. Agyonisten, Jomburszanu. Agyonisten, neked is, asszony. Az asszony betette az ajtót, és közelebb jött. Nyers gyapjú szagot hozott magával, a bocskorai halkan szortyogtak. Amikor megállt a tűzfénye, megvilágította arcát a fekete fejkendő alatt. Marihuára volt. Nem lepődött meg, valahogy olyan természetes volt, hogy eljött. Ülj le, Marihuára! Az asszony fölakasztotta ázott szumániát a kemence fölé, és leült közel hozzá a padra. Az arca árnyékba került, ott ült mellette, és hallgatott. Átkozott idő, szólalt meg egy idő múlva a férfi, hogy mondjon valamit. Az asszony alig hallhatóan sóhajtott. Hallottam, hogy itt vagy, egy ember látott jönni föl a hegyen. Gondoltam, átjövök. Majd egy idő múlva hozzátette. Nagy úr lettél, Jonel, azt mondják, miniszter. Csak voltam Marihuára, de ott hagytam Bukarestet. Nem megyek vissza többé. Az asszony hallgatott egy darabig, csak a tűz pattogott, az eső kaparászott az ócska zsindejtetőn. Te tudod, Jonel, mondta aztán, és újra sóhajtott. Tanult ember vagy, úr, tudnod kell, mit cselekszel. Jomburszanu nem szólt többet, csak ült az asszony mellett, és arra gondolt, ennyire bíztak bennem, ennyire. Ültek és hallgattak. Néha fát tettek a tűzre. A lángok fénye játszott a kopott vén falakon sárgán, bolondosan. Aztán az asszony megmozdult. Fölemelt egy szatyrot a földről, és letette kettőjük közé a padra. Egy kis ennivalót hoztam, mondta halkan. Gondoltam, szükséged lesz talán valamire. Nem sok. Egy kis puliszka, túró. Senkinek sincs ma sok. Mondd, Marihuára, kérdezte Jomburszanu hirtelen. Mondd, ha akkor itt maradok. Tudod, ha akkor ma másképp lenne minden? Nézd, ma már szinte öregek vagyunk, és megmondhatom, nagyon nehezen mentem el akkor. És ha tudnád, igen, felelte az asszony lassan, ha tudná az ember. Ma már öregek vagyunk, de hogy másképpen történt volna minden, azt én nem tudhatom, Jonel. Én csak azt tudom, hogy te azért nem maradtál itt, hogy minden jó legyen nálunk. Ezt mondta nagyapád, és ezt mondták az emberek is mind. És mégis rossz lett. És látod, Jonel, ha erre gondolok, szomorú leszek, és sajnálom, hogy akkor elmentél. Mert így nem csak azt kell megsirassam, ami most van, hanem azt is, ami már akkor elveszett. A kettőnk életét, Jonel. Ültek és hallgattak. Később emberek jöttek az éjszaka sötétjéből, beléptek, köszöntek halkan, lerázták magukról a vizet, és leültek ők is szótlanul valahova. És tova éjfél felé, amikor már tele volt velük a ház, a bácstráján régi elhagyott háza, Jomburszanu megmondta nekik, hogy mindennek vége van. Az ország rablók kezére került. Az emberek hallgatták a szavait. Nem kérdeztek semmit. Nem is mondtak semmit. Csak éppen sóhajtottak néha, ahogy csak parasztok tudnak sóhajtani, akik szokva vannak gondhoz, bajhoz, nyomorúsághoz. Szokva vannak ahhoz, hogy az élet nehéz, és hogy ebbe bele kell törődni. Majd rendre, ahogy jöttek, halk köszöntést morogva eltávoztak megint, és Jomburszanu újra egyedül maradt az asszonnyal. De nem mégy? Kérdezte, amikor az utolsó ember mögött is becsukódott az ajtó. Biztosan vár már az urad. Az asszony a padon ült, mellette, és belebámult a roskadó tűzbe. Sóhajtás nélkül mondta egyszerűen, Dimitrut elvitték Oroszországba. Az Éliás fia, a zsidóé, akit annak idején lefogadtál a csendőrökkel, hazajött, és el akarta venni Dimitritul a malmot. Dimitru nem hagyta magát, és erre az Éliás fia elvitette őt Oroszországba, éppen úgy, ahogy te annak idején elvitetted az apját. Csönd volt a házban a szavak után. Csak az eső kapart halkan a tetőzsindelyen, s a szél, mint egy nyugtalan kísértet, zúgatta a padlást. Valahol fent a gerincen nyögtek a fenyők. Azt hiszem, valamit rosszul csináltunk, Marioára, mondta a férfi halkan is. A hangja rekett volt és szomorú. Valamit, amit politikának neveznek. Emberek vagyunk, Jonel, felelte csöndesen az asszony, csöndesen, és nagyon jóságosan, anélkül, hogy elfordította volna fejét a tűztől. Emberek vagyunk mindannyian. 5 napot töltött Jomburszanu fent a Piatra Negrai házban, aztán egy délben lihegő suhanc érkezett föl hozzá, és jelentette, hogy géppisztolyos emberek járják odalenn a házakat. Gépkocsin jöttek, és Jomburszanut keresik. Ekkor összeszedte kevés holmiát, és fölment a hegyek közé egy eldugott kalibába. Ott élt néhány hónapig. Az emberek rejtett utakon élelmet hordtak föl neki, és híreket a világról. A hírek gonosz dolgokról tudtak. Szerte az országban folyt az embervadászat. A havasok tele voltak bujdosókkal, és néha katonasággal tereltették meg az erdőket, miattuk. Nyárderekán egy vasárnap összegyűltek a burszanuk a havasbeli kalibánál. Az öreg Tanaszé vitte a szót. Jonel, mondta. Belőled azért neveltetett urat a havas, hogy legyen, aki vezessen bennünket. Hogy legyen, aki ott lenne az urak között, eljár a dolgainkban, s megmondja nekünk, ezt így, azt úgy kell csinálni. Jó, te lentéltél, nagy úr lettél, sokat láttál és sokat tanultál. Amit mondtál, mi azt mind meg is tettük. Ha azt mondtad, szidni kell a zsidókat és a magyarokat, mi szittuk a zsidókat és a magyarokat. Amikor azt mondtad, adjuk be az állatainkat a németeknek, mi beadtuk az állatainkat a németeknek. Azt mondtad, lőjünk a németekre, és mi lőttünk a németekre.
3: Hazudjuk azt az oroszoknak, hogy őket vártuk, mást senkit, mondtad, s mi hazudtunk. És úgy fogadtuk az oroszokat, mint a testvéreinket. Jó. És mégis ide jutottunk. Se állataink nincsenek többé, se békességünk nincsen. A fiatalokat Oroszországba vitték. Minket megnyomorítottak mindenféle rendeletekkel. Én azt hiszem, Jonel, hogy idáig eljutottunk volna akkor is, ha nem szídjuk a zsidókat és a magyarokat. Nem adjuk oda állatainkat a németeknek, és nem lövünk utána közéjük. És ha nem fogadjuk testvérként az oroszt. Én azt hiszem, Jonel, hogy az, amit ti ott lent politikának neveztek, az nem egyéb, mint egy rakás hazugság. Hazudozás erre és hazudozás arra. És én azt hiszem, hogy nektek ott lent mindenféle felesleges dolgokat tanítottak a nagy iskolákban, és azt, ami fontos, nem tanították meg, hogy miként kell vezetni a népet. Mert látod, a pakurárok között is van jó pakurár és rossz pakurár. A rossz pakurár tövisek közé tereli a jókat, és köves helyekre, ahol a lábuk feltörik, és ahol lesoványodnak. Mert még ezt is tanulni kell, látod, a pakurárságot. Én nem akarok rosszat mondani rólad, Jonel, mert te bizonyára nem tehetsz arról, hogy az urak odalent nem tanították meg neked a néppel való pásztorkodást. Egyszerűen azért nem, mert ők maguk sem értenek hozzá. De ha már itt vagy, hát azt szeretnék, hogy megmondjad nekünk, hogyan látod te ennek az egésznek a végét. Meddig lesz ez így? Ha igazán pakurár lennél, s mi juhok, hogyan terelnél minket keresztül ezen a megbolondult világon, hogy életben maradjunk? Erre felej nekünk, Jonel, mert ez a fontos, és nem az, amit ti politikának neveztek. Jon Burszanó ott állt a kaliba előtt, szemközt az emberekkel, akik valamennyien burszanok voltak, mint ő. Nézte őket, és Bács Trajánra gondolt, és a Bács Traján utolsó szavaira az igazságról, és arra gondolt bizony Thanaszénak, igaza van, hazugságra építettük a politikát, és talán ezért nem mentünk vele semmire. Mindaddig, amíg az orosz az országban van, mondta, józanul és tárgyilagosan a figyelő embereknek, mindaddig nem jöhet semmi változás, sőt, egyre nehezebb lesz az élet, és egyre szegényebb és nyomorultabb lesz a nép. Az orosz birodalom pedig akkora hatalmas ország, hogy ellene mi egymagunk semmit sem tehetünk, még ha lenne is fegyver, s harcba indulna ellenük minden román asszony és minden román gyermek. Mindaddig nem szabadulhatunk meg az orosztól, amíg valamelyik másik nagyhatalom háborúba nem keveredik vele. Ennek pedig ma még semmiféle előjele nincs. Talán nem marad más hátra, mint behúzni a nyakat, félreállni az útból, elrejtőzni és várni. Várni és várni. Megvárni azt a percet, amíg egy újabb háború közeledését érezni lehet. És akkor odaállni azok mellé, akik a bolsevizmus ellen küzdenek. Ez az egyetlen lehetőség. Bács Thanaszé botjára dőlve hallgatta és bólogatott. Ez mindig az lehet, Jonel, mondta csöndesen, de ez még nem elég, ez még nem minden. Én csak éppen írni és olvasni tanultam meg úgy, ahogy egyebet nem. Mégis azt mondom neked, Jonel, hogy ez nem minden. Én más megoldást nem látok, Bács Thanaszé, felelte Jon Burszanó. Lehet, hogy tévedek, de nem látok más megoldást. Az öreg elgondolkozva nézett rá. Apró szürke szemével az arcát kutatta, aztán megszólalt. És mi lenne, Jonel, mit gondolsz? Mi lenne, ha valamennyi tisztességes ember összefogna, valamennyi tisztességes ember ebben az országban, nem az szerint, hogy román vagy nem román, hogy ilyen párthoz tartozik, vagy olyan párthoz, csak az szerint, hogy tisztességes, nem fegyverrel, csak úgy, hogy éppen összetartana, és segíteni egymást. Én azt hiszem, Jonel, hogy sokkal több tisztességes ember van ezen a földön, mint nem tisztességes.
2: A volt miniszter megdöbbenve nézett az öregemberre.
3: Lehet, hogy igazad van, bács Tanasi, mondta aztán lassan, és lehajtotta a fejét. Erre még nem gondolt, azt hiszem, senki, pedig lehet, hogy igazad van. Csak az a baj, hogy nehéz összehozni az embereket. Mert elvadították őket, mondta az öreg szinte haragosan. Már az iskolákban vadítani kezdték őket, s azóta is, hogy ez román, ez meg magyar, ez meg zsidó, ez meg német, meg mit tudom én, hogy ez paraszt, ez meg iparos, ez meg városi úr, hogy ez ilyen párthoz tartozik, az meg amolyanhoz, elvadították őket. Na mindegy, Jonel, fejezte be a szavait. Ezen nem tudunk segíteni. Szóval azt mondod, hogy várni kell. Hát jó, várni fogunk. Mi itt fönn a hegyen tudunk várni, s téged addig elrejtünk itt magunk között, hogy amikor eljön az idő, amiről beszéltél, legyen, aki szót váltson azokkal, akik segíteni jönnek. Azt hiszem, ez minden, amiről beszélnünk kellett. Isten segítse, Jonel! Másnap Jon Burszanu átköltözött az egyik juhos gazdához, aki magasan fent a Plázsul Muncsilorban lakott. Parasztruhában járt bocskorban, akár a többiek. Juhot legeltetett, sajtot készített, fát döntött. Egy csobán volt csak a sok közül. 3 évig élt ott fönt a hegyekben, és akkor egy őszön, 1949 őszén volt ez, különös hírrel jött föl egy ember a faluból. Egy papforma idegen járja lent a falvakat, mondta, és Jon Burszanut keresi. Csak az idősebbeknek mondja el, s azoknak is csak 4 szem között. Mások úgy tudják, hogy nyaralni jött a hegyek közé, ezt mondta a hatóságoknak is, és azok nem merik bántani, mert állítólag Amerikából való az öregember, és az amerikai követség autója hozta ki Bukarestből. S szeretnék tudni lent az emberek, hogy küldjék-e föl a Plázsul Muncsilorra. Jon Burszanu meglepődve kutatott az emlékezetében egy régi ismerős után, akire ráillett volna a leírás, de nem talált olyant. Végül is úgy határozott, hogy találkozóra hívja az idegent, jó félnapi járóföldel odébb a Poyana porkura. 4 markos pakurár kísérte el oda, s szerte a gerinceken figyelők állottak készen minden pillanatban, hogy megkongassanak egy fát, ha veszélyt észlelnének. De az idegen egyedül jött, csak a kísérő volt vele, akit értekültek. Jon Burszanu egy fenyőfának támaszkodva várta meg, amíg az idegen fölért a Poyanra. Már messziről figyelte, ahogy fölfelé jött a csapáson. Ismeretlen ember volt. Őszhajú ember, papos, fekete ruhában. Időnként megállt és lihegett. Látszott, hogy nehezen bírja a hegyet. Mikor Burszanu előlépett a fa mögül és ráköszönt, az öreg ráemelte barátságos kék szemét, és néhány másodpercig nézte, aztán mondott valamit angolul. Bocsásson meg, nem értek angolul, mondta Burszanu német nyelven, mire az idegen bólintott, és ugyancsak németül felelt. Én meg sajnos románul nem értek, de nem baj. Elbeszélgethetünk németül is. Fárasztó volt ez a hegy, ha megengedi, leülök. Leterítette a köpenyét a gyepre, és leült. A vezető odament a pakurárokhoz, akik valamivel távolabb voltak, és lehevert közöttük. Jon Burszanu szintén leült az idegen mellé, s kíváncsian nézte. Reverend Baradlai vagyok, kezdte el az egy idő múlva, amerikai lelkész, egyébként magyar. Innen származtam el valamikor ezeknek a hegyeknek a másik oldaláról, Erdélyből. Csodálkozik ezen, ugye? Kérdezte, és kis kék szeme ránevetett Burszanura. Arra gondol, hogy mi dolga lehet egy erdélyi magyar papnak azzal a Jon Burszanuval, aki valamikor az erdélyi magyarok legnagyobb ellensége volt? Hát igen, ennek van egy kis története. Mondja, nem gondolt még arra, hogy önnek valamilyen feladata van ezen a földön? Több és nagyobb feladata, mint másoknak. Mondja, hisz ön Istenben? Döbbenten nézett a különös idegenre, és a tiszta kék szemek tekintete zavarba hozta. Zavarba hozta az is, amit mondott, az is, amit kérdezett. Valami egészen másszerű beszélgetésre volt elkészülve. Nem tudom, felelte zavartan és kissé akadozva, de azt hiszem, hogy hiszek. Ami pedig a feladatot illeti, hát hosszú ideig magam is azt hittem, hogy van feladatom. Nagyon hosszú ideig. Románia és a román nép, gondoltam, ez a feladatom, de aztán kiderült, mi derült ki? Hogy amit tettem, az mind nem ért semmit. De nem értem, hogy miért beszélek erről önnek. És nem értem, hogy miért kérdezi ezt. De az öreg pap, mintha nem hallotta volna a kérdést. Tudja, mondta halkan, az ember hosszú ideig élhet úgy, hogy nem ismeri föl a feladatot, amit el kell végeznie. Nagyon hosszú ideig. De aztán egyszerre csak, mintha kinyílna a szeme, mondja, nem gondolt még arra, hogy Európa népei össze kellene fogjanak végre, és hogy ezt éppen itt kellene elkezdeni a dunai népeknél, ahol legnagyobb a veszély és a nyomorúság. Ön most úgy néz rám, mint egy bolondra. De kérem, gondolja meg, nem érkezett el végre a pillanat, amikor az itt élő kis népek össze kellene fogjanak, hogy életben maradhassanak? Nem ez az egyetlen és utolsó megoldás ahhoz, hogy újra emberi élet és békés fejlődés jöhessen létre itt? Ha románok, magyarok, bolgárok, csehek, szerbek, horvátok, szlovákok mind összefognának, és nem azzal törődnének ezentúl, hogy ki román és ki magyar, hanem csak azzal, hogy valamennyien békében és egyetértésben élhessenek. Mit gondol? Nem lehetne nagyot teremtenie ezen a szerencsétlen foltján a földnek? Ide figyelje, Jomburszánu! Én önt nem ismerem. Nekem ehhez az egészhez talán semmi közöm sincsen, emberi gondolkodás szerint, mert hiszen én amerikai vagyok, és amellett vén szamár, akinek már föld alatt a helye. Azonban van egy isteni elgondolás is. És ez az isteni elgondolás néha jelentéktelen emberekre bízza a nagy feladatot. A nyugati világ leszámolásra készül a szovjet diktatúrával. Amerika maga köré gyűjti Kelet-Európa leigázott népeinek az emigrációit, hogy az ő védnöksége alatt kialakuljon ezekből az emigrációkból az új Európa, amely majd ennek a mostaninak a helyére lép, amikor a leszámolás kelet és nyugat között megtörtént. De ezek az emigrációk sajnos odakint csak azt folytatják, amit itt abba hagytak. Marják egymást. Áskálódnak egymás ellen, és ahelyett, hogy összeülnének és kidolgoznának egy tisztességes megoldást, mely módot adhatna arra, hogy minden ember békésen, elégedetten és szabadon élhessen, bármilyen nyelven is beszél, azon veszekszenek, hogy hol húzzák meg majd a határokat, és melyik uralkodjék a másik fölött. Én azt hiszem, Jomburszánu, hogy az ön helye ott van most Amerikában. És talán az ön feladata az, hogy összebékítse ezeket a szerencsétlen egymásra vadított népeket. Mert csak egymásra vadították őket, higgy el, hazugságokkal tömték tele a fejüket, a népiskolától kezdve föl a parlamentekig, és ideje, hogy valaki letépje szemök elől ezeknek a hazugságoknak a pókhálóit, és rámutasson az igazságra. Lehet, hogy tévedek, Jomburszánu, hiszen én nem vagyok politikus, csak egy együgyű öreg pap, de azt hiszem, hogy ha az Úristen valakit egy nagyon nagy feladattal akar megbízni, akkor az igazságügyét bízza rá, mert ennél nagyobb ügy nincsen a világon. A különös öreg pap beszélt és beszélt, lassan, töredezetten, megállás nélkül, és Jon Burszanu, ahogy ott ült mellette, és tűnődő szemmel elnézett a messzi kék hegyekbe, egyszerre csak úgy érezte, mintha az idegen öregember szavain túl, valahonnan nagyon messziről Bács Traján szavait hallaná. Ahogy ott ül a fehér nyírfapadon egy régi őszön, s beszél az igazságról, mely egyedül lehet csupán jövendője a népnek. A rőt bükkökről halkan pergett a levél, s a tiszta őszi csöndön át odahallatszott a túlsó hegyoldalból egy harkály kopogása. Estig beszélgettek ott a poján a porkun, és amikor este lett, és a nap alászállt a hegyek mögé, úgy fogtak kezet egymással, mint akik régi ismerősök. Aztán az amerikai magyar pap elindult vissza a völgy felé, s Jon Burszanu a négy pakurárral a Plázsul Muncsilornak vette az irányt. A hold magasan fönt járt már az égen, amikor visszaérkeztek a juhokhoz. A karám aludt, aludtak a kutyák is. Csak a tűzparazsa izzott még, s mellette egy ember ült a bundán és figyelt az éjszakába, öreg ember volt, szakállas. Bács Tanaszi. Nos? Kérdezte, amikor Jon Burszanu leült melléje és felpiszkálta botjával a parazsot. Eljött az idő, amiről szóltam volt akkor, felelte. Az öreg bólintott. Tudtam, hogy eljön egyszer. Minden idő eljön egyszer, csak kell tudni várni rá. 3 hónap múlva Jon Burszanu elbúcsúzott a havastól. Sűrű havazásban ment le az országútig éjszaka. Gépkocsi várta lent, és egy amerikai egyenruha. 2 hétre rá Németországban volt. 4 hónapot töltött Frankfurtban, és 1950. június 13-án egy vidám, napos, jószagú délután reverend Baradlaival együtt kiment az állomásra, és felszállt a brémai gyorsra. Az öreg pap jókedvű volt, és ez a jókedv reá is átragadt, pedig nyugtalanította kissé az idegen világ. Hiányzottak a hegyek és a megfontolt, lassú beszédű emberek. Nyugtalansággal gondolt arra is, hogy oda át a tengeren túl talán még idegenebb lesz minden, és félelem fogta el néha, hogy talán ebben az űrzavaros idegen világban meg sem értik az ő szavát, és Bács Traján bölcsességét szánakozva megmosolyogják. De aztán az öreg pap jókedve rendre reá is átragadt, a legutolsó kocsiban találtak egy teljesen üres fülkét, ezt lefoglaljuk, jelentette ki Baradlai tiszteletes, és fiatalos lendülettel vetette föl csomagját a hálóba. Kettőnk számára? Csodálkozott Burszanu. Az öreg pap huncutul nevetett. Egy kis meglepetés is van, mondta. Maradjon csak itt, és tartsa a helyeket. 7 leszünk itt mindjárt. 7, mint a gonoszok, tette hozzá nevetgélve. Jon Burszanu egyedül maradt, és kinézett az ablakon. Érdekes, gondolta, milyen gondtalanul vidám tud lenni ez az öreg ember. Azért vajon, mert pap? Vagy azért, mert amerikai? Vajon a papok igazán hisznek Istenben? Egy idő múlva nyílott az ajtó, és egy ezüstös hajú, szép szál barna ember lépett be a fülkébe. Sajnos minden hely foglalt, szólt rá Jon Burszanu udvariasan, de a jövevény csak rávillogtatta egészséges fehér fogsorát, és hatalmas bőröngyét egy könnyed mozdulattal a hálóba lökte. Tudom, mondta, és ránevetett Burszanura. Azért jöttem ide. A vén varázsló küldött, Lubovszki vagyok, oda nyújtotta a kezét. Burszanu, ugye? Honnan ismer, csodálkozott az? Szabad a nevét még egyszer? Lubovszki, Lubovszki, valahonnan ismerős ez a név. A fehér fogak újra felcsillantak. Valamikor egy cserkész kiránduláson voltunk együtt. Együtt szurkoltunk egy csónakban is, nem emlékszik? Az öreg varázsló fejébe vette, hogy összeszed bennünket újra. Persze, jutott eszébe a csónak. A furcsa öreg pap tett is már célzásokat rá, de nem értette meg soha, hogy mit akar vele. Érdekes, mondta. Igazán érdekes találkozás. Néhány perc múlva újra nyílt a fülke ajtaja, ketten jöttek be. Egy kis kopott sovány emberke, és egy magas előkelő megjelenésű úr. Drágfi, Lubovszki. Vrana vagyok, kérem, Vrana Bazil szolgálatjukra. Méltóztassanak megengedni, hogy feltegyem ide. Köszönöm. De ne tessék fáradni vele, igazán ne tessék. Nagyon köszönöm. Ha szabad lesz, leülök ide. Tessék csak úgy hagyni a lábát, engem nem zavar. A világért sem.
2: Nézték egymást. Kicsit elfogultan, kicsit zavarodottan. Igyekeztek a megviselt, gondterhelt arcok mögött megtalálni az elmosódott régi vonásokat.
3: Nem mondhatom, hogy megfiatalodtunk, törte meg Lubovszki a csöndet. Én bizony egyikteket sem ismertem volna meg. Én a drágfiúrot azonnal fölismertem volna, lelkendezett a kis sovány Vrana. Már amikor Münchenben véletlenül egy fülkébe kerültünk, már akkor olyan ismerősnek tetszett. Ha tudtam volna, hogy a nagy tiszteletű úr ezt a különös meglepetést készíti elő, azonnal fölismertem volna drágfiúrat. Drágfiúrral mi nagyon jól megértettük egymást annak idején. Érdekes, mondta lassan a herceg, érdekes gondolat. Ennyi év múlva újra összehozni hat embert, akik akkor néhány percig egy csónakban együtt voltak. Az öreg úr kísérletezik velünk, kedves herceg, vágott a szabába Lubovszki, és furcsán felkacagott. Szeretné tudni a vén varázsló, hogy bűneink súlya alatt nem süllyed el most a csónak a nagy vizen. Én a magam részéről minden esetre hozok magammal egy kis megterhelést. Nem tudom, a többiek hogy vannak ezzel. Jon Burszanó hallgatta a beszélgetést, és valami furcsa folytogató érzés nehezedett rá. Nem tudta megmagyarázni, hogy mi volt az, mintha a sorsa attól a perctől kezdve, hogy ebbe a fülkébe belépett, kiszaladt volna a kezéből. Mintha hullámok játékszere lenne. Ugyanazoké a hullámoké megint, amelyek annak idején a csónakkal tovaragadták. Az emlékei mögül egyszerre egészen tisztán és élesen sütött vissza az a különös, szorongó érzés, ami akkor elfogta. A gazdátlan csónak, amit a víz sodort az ismeretlen felé, emlékezett, hogy akkor nem félt. Egyáltalán nem. Mintha tudta volna, hogy ott a hegyek között nem érheti semmi baj. De most? Most érzett valamit, ami egy kicsit olyan volt, mint a félelem. A vonat elindult, a beszéd abba maradt, valamennyi arc az ablak felé fordult, mintha a szemek még egyszer utoljára fel akarnák szívni magukba az állomás képét, az élet képét, ami ott a vonaton kívül nyüzsgött és lüktetett. Az ajtó újra nyílott. Csak az öreg pap jött be egyedül. Mintha egy árnyéknyi kis szomorúság lett volna az arcán, legalább Burszanónak úgy rémlett. Sajnos még ketten hiányoznak a társaságból, mondta. Az egyik csak Hannoverben száll föl, de a másik már itt van, azonban egészen elől a legelső kocsiban is azt tartja, hogy nem érdemes a csomagjaival megtenni azt a nagy utat idáig. Sóhajtott és leült Burszanó mellé az ablakhoz. Némely ember mérföldeket halad téves irányba, anélkül, hogy elfáradna. Aztán, mikor csak néhány lépést kellene tennie, hogy jó ösvényre jusson, akkor sokalja. Hiába! Ilyenek vagyunk mi emberek. Nem Pohrisnak hívják azt az urat, aki az első kocsiban ül? Kérdezte meg lassan Lubovszki, és homlokán összefutottak a ráncok. Nem azon múlik, hogy mi a neve egy embernek, válaszolta kitérőleg az öreg lelkész, és kinézett az ablakon a tovatűnő külvárosi gyárudvarokra. Nem, nem, jegyezte meg a kis Vrana szolgálatkészen, de tovább ő sem tudta folytatni a mondatot. Szótlanul ültek szemben egymással. Csak a vonat kerekei csattogtak a sineken,
2: Elmegyek, hallotta Jomburszanu az egyhangú csattogásban ezt az egy szót, mindig ezt az egy szót. Próbált erősen visszagondolni a csónakra, hogy tisztán lássa emlékezetében az arcokat, akik akkor körülötte voltak, de nem sikerült. Az arcokat valami homályos köd takarta már, csak a folyóra emlékezett tisztán, és a hegyekre, és arra, ahogy a víz sodorta a csónakot, és a csónak imbolygott gazdátlanul, és a vízesés dübörgésére emlékezett. Volt ott egy öreg halász, szólalt meg lassan az öreg pap mellette. Hiribinek hívták az öreget. Azt hiszem, már beszéltem róla többször, de most azért említem meg újra, mert azt szeretném, ha külön-külön mindegyikük megfelelne egy kérdésemre, amit vele kapcsolatban fölteszek. Azt mondtam, ugye, hogy a vén Hiribi évekig tagadta azt, hogy van Isten. Azért, mert a fiai meghaltak. De amikor látta, hogy egy evező nélküli csónak, amit 6 gyerekkel elragadott a víz, megállt a vízesés fölött, ott, ahol nem volt semmi, ami megakassza, és addig állt ott, amíg mind a 6 gyereket kimentették, akkor az öreg Hiribi arra gondolt, hogy talán mégiscsak van Isten. Mindössze ő nem találkozott még vele. Nos, tehát ez a vén Hiribi elhatározta, hogy végére jár a dolognak. Tudni akarta, hogy van-e Isten, vagy nincs. Nem csak hinni, hanem tudni. Fogta magát, és beült egy másik csónakba. Eldobta az evezőt, és hagyta, hogy sodorja a víz a csónakot ugyanúgy, mint ahogy annak a 6 gyereknek a csónakját sodorta. És azt mondta, ha az én csónakom is megakad ott, ahol az a másik megakadt, akkor nincs Isten. Ha pedig nem akad meg, akkor van. Most pedig fölteszem a kérdést. Erkölcsös dolog volt-e, amit az öreg Hiribi cselekedett? Volt-e neki joga kísérlet tárgyává tenni Istent? Feltétlenül, szólalt meg elsőnek Lubovszki határozott hangon. Mert vagy van Isten, vagy nincs. Ha van, akkor minek csináljunk belőle titkot? Minden ember kutathat utána a maga módja szerint, ha pedig nincs, hát akkor meg úgyis mindegy. Hogy van Isten, vagy nincs Isten, azt mindenki magában hordozza, mondta a herceg. Tehát amikor az a halász föltette magának a kérdést, már meg is volt benne a felelet rá. Ezt a feleletet akarta külső körülmények által igazolva látni, vagyis nem bízott magában, hogy pedig az életét kockára tette azért, mert saját magában nem bízott, ezt nem lehet sem erkölcsösnek, sem erkölcstelennek nevezni. Legfeljebb gyöngeségnek. Ezek szerint a kérdésnek az a része, hogy jogos volt-e, amit tett, vagy nem, már elesik, mivel minden embernek joga van ahhoz, hogy gyönge legyen. Az öreg pap oldalra hajtott fejjel figyelte a szavakat, és csöndesen bólogatott. A herceg beszéde után várt egy keveset, majd odafordult Vrana Bazil felé. És ön, kedves Vrana úr, hogyan vélekedik erről? Szabad volt-e az öreg Hiribinek kísérlet tárgyává tenni Istent? A sovány kis boltos elvörösödött az izgalomtól, és összekulcsolt kezét ropogtatta zavarában. Én, kezdte lebegve, én nem is tudom hogy mit mondjak erre, kérem. Aki nem hisz Istenben, az kérem az én szememben, hogy is mondjam, az kérem olyan, mint a kommunisták. Hát szabad kérem kételkedni az egyház tanításában? Hát szabad kockára tenni az életet, az Isten legszentebb ajándékát? Ez kérem Isten kísértés volt, amit az az ember csinált, és az Isten kísértés még a káromlásnál is nagyobb bűn, kérem. Engedelmet kérek, de szerintem az az ember vagy őrült volt, vagy, hogy is mondjam, kérem, nem, engedelmet kérek, ilyesmit nem szabad csinálni. Kételkedni az Istenben, kérem. Hát nincs igazam. Ez bűn. Jon Burszanó tisztán látta Lubovszki arcán azt a kis gúnyos rándulást, amivel Vrana Baszil dadogó szavaira reagált. A herceg arca mozdulatlan volt, és látszólag szórakozottan nézett ki az ablakon. Mennyire tud uralkodni ez az ember az arcán, gondolta. Évszázados nevelés, persze. Ezek a magyar urak gőgösebbek annál sem, hogy a véleményüket leengednék olvasni az arcukról. Még ön van hátra, a Burszanó úr, rázta föl gondolataiból a pap rekettes hangja. Vagy ön, mint politikus, titokban akarja tartani a véleményét? Nincs semmi okom rá, felelte komolyan. Különben is nagyon jól meg tudom érteni azt az öreg halászt. Talán onnan van ez, hogy én is ilyen egyszerűen gondolkodó hegyi emberek közül származom. Az ő helyében talán én is ugyanezt tettem volna. Ezért tehát nem is érzem illetékesnek magamat arra, hogy ítéletet mondjak fölötte. Különben is azt hiszem, egyedül Istennek van csak joga, hogy ítélkezzék az emberek gondolatai fölött. Nem tudom, hogyan végződött annak a szegény öregembernek a furcsa kísérlete azzal a csónakkal, de biztos vagyok benne, hogy az Isten eligazította vele ezt a kérdést, és hogy a mód, ahogyan eligazította, feltétlenül igazságos volt, és az öregre nézve is kedvező. Az Úristen szereti az együgyű öreg embereket fönt a hegyekben. Egy pillanatig arcán érezte Lubovszki fürkésző pillantását, és amikor odanézett, látta, tekintete találkozott a festő nyílt, tiszta nevetésével. Vadöntőket hallottam ilyen formán beszélni a lengyel hegyekben, mondta Lubovszki, és megvillogtatta a fogait. Szeretem az ilyen egyszerű, egészséges filozófiát. Ha lenne most előttem egy pohár fenyőpálinka, azt mondanám, hogy Isten éltessen, testvér. Vrana Baszil mekegve kezdett nevetni, és a herceg is elmosolyodott. Ami Hiribit illeti a halászt, szólalt meg ekkor a pap, és a hangja nagyon komoly volt. Az ő csónakja nem akadt meg, hanem alázuhant a mélységbe, és porrá törött. Őt magát holtan lelték meg, jóval lentebb a tutajosok. Szörnyű, rémüldözött a kis Frana, ha elgondolja az ember, de én azt hiszem, folytatta az öreg pap zavartalanul, hogy az a pillanat, az az egyetlen pillanat, amikor ott lebegett élet és halál között, és tudta, hogy a csónak nem akadt meg, én azt hiszem, az az egy pillanat kárpótolta őt mindenért, amit az élet elvett tőle. Csönd volt az öreg pap szavai után. Lubovszki felhúzta a szemöldökét, és úgy nézett maga elé mereven egy pontra, mint aki egy gondolattal küzd, amitől nem tud megszabadulni. A herceg mozdulatlan arccal nézett ki az ablakon, és a szeme valahol nagyon messze járt. Vrana Baszil a cipője orrát vizsgálta, mintha porszemeket keresne rajta. Jon Burszanó szeme megakadva leste az öreg pap száját, mintha még várt volna onnan valamit. Újra érezte magában azt a különös nyugtalanságot, mintha megmagyarázhatatlan és titokzatos veszedelem leselkedne valahol, mintha kevés lenne már az idő, és nem sokára ki kellene szállni, vagy valami... És ez alatt a kevés idő alatt még valami nagyon fontosat kellene eligazítani. Csak éppen, hogy nem akar az eszébe jutni, hogy mi az, ami még fontos. És azt gondolja, tisztelendő úr, hogy az öreg halász abban a pillanatban tudta? Reverend Baradlai ránézett, nézte néhány pillanatig figyelmesen és elgondolkozva, aztán fehér fejével alig észrevehetően bólintott. Biztos vagyok benne, felelte és hangja határozott volt. Aztán csak a vonat kerekei csattogtak a sineken.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvészanyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hit Morzsák e heti vendége Müller Csaba műépítész, tervező, aki gyermekkorának templomi emlékein, a Grimm mesék világán is az orgona hangján keresztül mesél hitről és lelkiépítkezésről. A beszélgetésben felidézi, milyen volt a hitet megélni a kommunista rendszer idején, illetve hogy hogyan váltak meghatározóvá számára nagymamája templomi emlékei. Szó esik továbbá arról is, miért tartja ma különösen fontosnak, hogy a fiatalok megbecsüljék a hit és a vallás szabad megélésének lehetőségét. A riporter Pilbák Kincső.
2: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templomképe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
3: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk a múlt rendszerben, voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba. Nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy színterem veszi körül, egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott. De ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
2: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét, és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat, vagy hang, ami eszébe jut?

0: Hát vallásórákra nem jártunk, vallásórákat tartottak a egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható, látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az értelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egyik szülőm katolikus, a másik református, tehát többnyire katolikus templomba jártam annak idején, hogy vittek el, illetve hát nagyon pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgonaszó, ez az, ami nagyon megható volt.
1: Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében vagy a munkássága terén?
0: Hát az egész szenvedéstörténet biztos szenvedéstörténete, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem a későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámaibb pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
1: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallásórán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
0: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.
2: Az elmúlt percekben Müller Csaba műépítész, tervező volt vendégünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Kárpátalja. Mai beszélgetésünkben Szemerei Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkész nőjével, három gyermek édesanyjával járjuk körül a gyermekek legnehezebb kérdéseit. Szó lesz arról, hogyan látják a gyermekek Istent, milyen kérdéseket tesznek fel hitről, mennyországról vagy éppen a veszteségekről, és arról is, milyen kihívásokkal találkozik egy hitoktató az iskolában. Beszélgetünk a gyász feldolgozásáról, a háború okozta bizonytalanságról, valamint arról, hogyan lehet az imádság valódi, őszinte beszélgetés Istennel, gyermeknek és felnőttnek egyaránt.
2: Egy lelkésznő, három gyermek édesanyja. Én úgy gondolom, hogy talán valamikor, egy olyan napon, amikor nem is számított rá, lehet, hogy kapott egy olyan kérdést az egyik gyermekétől, hogy kicsoda Isten? Hol van Isten? Vannak ilyen kérdések a gyermekek részéről, amelyekkel még talán sokszor mi sem tudunk mit kezdeni és válaszolni rá?
3: Az Istennel való kapcsolat, róla való beszélgetés, ez nálunk ugye elég egy hétköznapi téma, hogy így mondjam, tehát akár abból kifolyólag is, hogy ugye én magam is, meg a férjem is, mind a ketten lelkészek vagyunk, egy gyülekezeti élet azért valamennyire, a gyülekezeti életet valamennyire a gyerekek is látják. Én tanítok is iskolába, tehát oda is mindig készülök, tehát valahol ezek ilyen természetes dolgok. És sokszor inkább olyan kérdésekkel találkozom a gyerekek részéről, ami talán ilyen általános a gyerekeknél, tehát hogy hallja, hogy az Isten milyen hatalmas, de hogy akkor azt hogy kell elképzelni, nagyobb, mint ez a ház, vagy mihez viszonyítva nagy, vagy mit jelent az, hogy hatalmas, mert nyilván ő még ilyen fizikai dolgokba gondolkodik, vagy valóban, hogy hol van a mennyország, akkor azzal most mit kell kezdeni. Épp a napokban ilyen naprendszerrel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott a legnagyobb gyerekem, és kérdezte, hogy és akkor az űr az végtelen? Hát mondom, igazából ezt nem sok mindenki tudja, hogy meddig van az űr, és egyébként is mondom, hogy ha vége lenne, akkor mi lenne utána? És neki olyan természetes volt, hát ott a mennyország. Úgyhogy vannak olyan kérdéseik, amik a maguk gyermeki gondolkodásából fakadnak, de van egy természetes kapcsolatuk a maguk módján az Istennel.
2: Mit tapasztal az iskolákban, akár egy-egy hittanóra keretein belül? Milyen kérdések foglalkoztatnak egy olyan gyermeket, aki talán otthon keveset hall Istenről, ahol nem természetes, hogy ott van a mindennapokban Isten jelenléte?
3: Valóban teljesen másként állnak hozzá, sokkal távolibbnak látom tőlük eleve ezeket a dolgokat. A kicsiknél sokkal inkább ezek történetek, amiket talán már sokszor hallott és úgy megtanul, de kevésbé az övé maga a történet. Még akár nagyobb kiskamaszoknál is nem látom azt, hogy például tudnának imádkozni, vagy el tudja képzelni, hogy lehet olyat, hogy most én imádkozok is, és én mondom el a gondolataimat. Tehát, hogy ez nekik annyira idegen az életterüktől, és ezért szerintem nehezebben tudnak kapcsolódni. Tehát valahol ez az, ami teljesen másként működik. A gyermeki kérdések azok megvannak ott is, a kamaszoknál ott már egy kicsit másképp, ott már inkább kételkedve, de ott is megvannak ezek a korosztályra jellemző kérdések. De azért néha tapasztalom azt, hogy úgy elgondolkodnak, vagy úgy valóban olyan kérdésük van, hogy nem tudom, akkor hogyan különböztetjük meg azt, hogy szól hozzám az Isten valakin keresztül, vagy csak egyszerűen valaki beszél. Tehát látszik, hogy van egy-egy téma, ami megérinti őket, egy-egy kérdés, amit közel tudnak a saját életükhöz tenni, de amivel nekem nehézségem van, hogy nagyon keveset tudok azokról a gyerekekről, akikkel az iskolába találkozom. Én általában olyan gyerekeket tanítok, akik hátrányos helyzetűek, vagy nagyon sok közöttük a hátrányos helyzetű, és nagyon kusza háttérrel érkeznek, de mégis nem tudom azt, hogy mi az a téma, ami valóban közel hozhatná hozzá ezt az egész Isten kérdést, úgyhogy hát mindenről kell nekik beszélni.
2: Ez nehéz feladat, hogy egy 45 perces óra alatt valahogy próbáljuk megmutatni egy olyan gyermeknek, aki nem ebben él, nem a mindennapi része, nem jár lehet templomba se, akár ünnepekkor sem, de mégis valahogy mi hintsük el, vessük el a magot a magvetés évében bennük, hogy mennyire lehet ezt megvalósítani egy-egy hittanóra keretein belül.
3: Én általában azt tapasztalom, hogy a 45 perces semmire nem elég. Egyrészt azért, mert akármilyen gyerekekkel foglalkoztam eddig, úgy érzem, hogy tehát akár egy rendezett háttérből érkező gyermekről, kamaszról, fiatalról van szó, akár egy nehezebb sorsú gyermekről van szó, nagyon szükségük van arra, hogy odafigyeljünk az ő életükre, az ő dolgaikra. És egy olyan Istent akarunk nekik bemutatni, akiről azt valljuk, hogy az Isten szeret, az Istent érdekli az, hogy mi van veled, hogy érdekli a te életed, hogy gondja van rád. Ezt nem lehet úgy bemutatni, hogyha én magam nem ezt képviselem. Na most, ha szeretnék mindenkivel egy kicsit foglalkozni, vagy meghallgatni, hogy neki most mi fontos, akkor annak az a 45 perc, ez nagyon kevés erre. És hogy ebbe legyen még az, hogy valóban a konkrétan egy igei történettel, vagy egy igei tanítással foglalkozunk. Ez nagyon kevés rá lehetőség, és talán nem is szabad ezt úgy magunkra venni, ezt a terhet. Mert ha ebbe belegondolok, hogy ennyi idő alatt én mennyi mindent szeretnék, meg mennyi mindent kellene megtanítani, megmutatni, megismertetni velük, az egy olyan terhet ró az emberre, amit nem biztos, hogy el lehet hordozni, hanem valóban úgy tekinteni rá, hogy a magvetésnek a feladata az enyém is. Elmondani a legjobb tudásom szerint, hitelesnek lenni, amennyire csak adott pillanatban én saját élethelyzetemtől is függően képes vagyok rá, és többit oda vinni az Isten elé, hogy akkor most már ezzel a maggal, Uram, te kezdj valamit, mert ez az, ami tőlem telik. De nagyon sokszor rengeteg idő azzal megy el valóban, hogy tehát az öleli fel az időt, hogy foglalkozni velük, mint egyénekkel, mint egy gyerekkel, akivel talán keveset foglalkoznak, vagy nem hallgatják meg, vagy van egy olyan plusz az én oktatásomban, hogy tőlem nem tartanak olyan értelemben, hogy nem várnak tőlem jegyet, nem kell annyira elszámolniuk én felém, és ezért sokszor jobban tudnak nyitni. Nyilván van ennek egy hátránya is, mert sokkal nehezebb fegyelmezni ilyen csoportokba, de talán jobban tudnak nyitni, ezért sokkal őszintébbek tudnak lenni. És ezt tapasztalom akár a kicsi gyerekeknél is, de akár egészen a kamaszoknál is, hogy úgy néha meglepődöm, hogy olyan dolgokat mernek elmondani, akár egymásnak, de az én jelenlétemben, amire azt gondolnám, hogy hát én kamaszként nem biztos, hogy elmertem volna mondani, hanem hát inkább megtartottam volna magamnak.
2: Említette azt, hogy érezzék azt, hogy ők fontosak Istennek, meg ugye, hogy én hol vagyok Istennél, és mi történik akkor, amikor egy gyermek elveszít valakit, és feltesz egy olyan kérdés, hogy hát akkor mégse vagyok fontos neki? Tehát a gyászban ott lenni mellett, és elmagyarázni neki, hogy ott a halál, és elvesztünk valakit, de ő utána örökké él, akár a mennyországban, hogy hogyan tudjuk ezt jól elmondani egy gyermeknek, amikor mondjuk veszteség éri. És felmerül benne az a kérdés, hogy de miért? Miért van halál, amikor ott van nekünk Isten? Hogy engedheti meg?
3: Ezeket a kérdéseket szerintem felnőttként is sokan felteszik, és adott helyzetben nagyon nehéz mondani bármit is, vagy foglalkozni bármivel, mert akkor ott van annak a gyermeknek a gyászfájdalma, az elvesztés fájdalma, egy dű, egy bármi. Sokkal jobban tennénk, hogyha ezekkel a kérdésekkel foglalkoznánk, akkor, amikor nem aktuális az ő életében. Tehát nem akkor foglalkozni mondjuk a halál kérdésével egy gyermek életében, amikor elveszít valakit, hanem a mindennapokban. Nyilván nem ez lesz a mindennapi téma, de hogy ez legyen az életnek egy természetes velejárója, egy természetes része, hogy igen, van halál ebben a világban, ebben a bűnös világban, nem ez volt az eredeti terv, de az ember választása az ezt hozza maga után. És hogyha egy gyermeknek természetes az, hogy van ilyen. És itt nagyon sokszor tudom megint a saját gyerekeinket, de úgy gondolom, hogy nagyon sok lelkész családban ez ugyanígy van. Nekik természetes, mert megkérdezi, hogy is apa hol van, apa elment temetni. És neki természetes dolog az, hogy időről időre el kell menni temetni, mert valaki meghalt. És miért halt meg? Hát idős volt, beteg volt, mit tudom én, baleset érte. És számára természetes az, hogy akkor meghal. És akár az is, hogy úgy felteszi a kérdést, hogy és akkor mama is meg fog halni, vagy nyilván előbb az időseket hozza sorba, mert ők már legalább idősek, de felteszi ezt a kérdést is, hogy de akkor te is meg fogsz halni, meg én is meg fogok halni. És akkor bizonyságot tenni arról, hogy igen, ez valószínűleg így fog történni, ha csak hamarabb vissza nem jön Krisztus, de hogy ez nem... feltétlenül egy tragédia, mert majd az Isten országában úgymond megvárjuk egymást, és akkor lesz egy viszontlátás, lesz egy találkozás, tehát hogy ez nem egy örökre szóló elválás. És hogyha így tekint egy gyerek akár a halál kérdésére, akkor amikor ez még nem érinti őt, akkor szerintem sokkal könnyebb emlékeztetni és bátorítani őt akkor, amikor már ez valóság lesz az életében. És akkor is meg kell hagynia, hogy egy hagyász az végig menjen. Tehát ez akkor is veszteség, egy keresztény embernek is veszteség nyilvánvalóan. És meg kell tanulni anélkül a szerettünk nélkül él, és egy gyermeknek is ezt meg kell tanulni. De szerintem a legrosszabb dolog, amit tudunk tenni, az, hogy ezt tabuként kezeljük. Akár akkor is, hogyha egy távolabbi valaki hunyt el a családba is, ne is tudjon róla a gyerek, ne is halljon felőre, ne is lássa, a magunk érzéseit is eltakarjuk előle, és akkor valóban sokként éri, hogyha történik valami, hogy erről eddig még soha nem hallottam, soha nem láttam. Tehát ez is egy olyan téma, amit fel kell venni a mindennapok témái közé, és nem tabuként kezelni.
2: És most a mindennapi témák között ott van az, hogy 4 éve tart egy háború, amiben élünk. Hogyan válaszolhatunk arra a kérdésére egy gyermeknek, hogy miért engedi meg Isten, hogy háború legyen? Ezt szerintem mindenkinek feltette már a gyermeke ezt, aki istenfélő és hiszi az Istent, hogy de akkor miért van háború?
3: Valóban nagyon nehéz kérdések ezek. A Szentírásban is találkozunk háborúkkal, és nagyon soknak más-más az oka, másért történik meg. Én nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy miért engedi meg Isten, mert szerintem ez nagyon sokszor emberek döntése, és az Isten nem bábjátékos, és nem bábuként mozgatja az embereket akaratuk ellenére, hanem ad lehetőséget. Azt mondja az ige, eléd adtam az életet, és a jót, a halált és a rosszat, választ az életet. Ennek ellenére az ember úgy dönt, hogy én a halált és a rosszat választom. És aztán ennek a következményeit hordozzuk egész életünkbe, akár ennek a konkrét háborúval kapcsolatban, akár azzal, hogy maga a viszály, maga a háború úgy általánosságban az emberi bűnnek a következménye. Így döntött az ember már ott Ádámnál és Évánál, és aztán folyamatosan választja az élet helyett a halált. És azt gondolom, hogy nem fair az Isten számon kérni azért, amit az ember döntött. Lehet, hogy azt mondom, hogy de nem én döntöttem erről a háborúról. Hát erről a háborúról nem én döntöttem. De ha megvizsgálom az életemet, akkor hány viszályban én döntök és választom a halált. És választom azt, hogy konfliktusom van, választom azt, hogy viszályba kerülök valakivel, rosszat választom. Nem vonhatom felelősségre az Istent, nem vonhatok felelősségre senki mást az én magam döntéseiért, hanem egy gyermek kérdésére is talán azt hangsúlyoznám, hogy ennek ellenére az Istennel lehet kapcsolatban lenni. Nem mondja azt az Isten a mi sorozatos rossz döntésünkre, hogy na jó, akkor hagyjuk ezt az egészet. Hanem ennek ellenére jön és meg akar szólítani, hogy akár élek, akár halok, az ő tulajdona legyek. Hogy vele kapcsolatban legyek. Akkor is, hogyha valaki elveszít valakit, vagy a saját életét veszíti el, ott lehessen az Istennél. Tehát minden rossz döntésében az embernek az Isten meg akarja szólítani. És ez egy csodálatos dolog szerintem, hogy minden nehézségemben, akár én döntöttem közvetlenül róla, akár úgy érzem, hogy a fejem fölött hoztak döntéseket, az Isten nem hagy el. És én talán ezt hangsúlyoznám egy gyermeknek is, hogy abban a helyzetben, amiben ő most van, tud az Istenhez fordulni.
2: És hogyan fordulhat Istenhez? Mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik talán mondhatjuk, hogy tapasztalatlanok, vagy nem tudják, hogy hogyan tanítsák meg jól imádkozni a gyermekeiket? Mert másképp imádkozik egy felnőtt, másképp egy gyermek. Hogyan tudhatjuk jól megtanítani imádkozni a gyermeket, hogy valóban bármikor, bármilyen élethelyzetben ő Istenhez tudjon fordulni? Mit tanácsol egy szülőnek, akár egy kezdőszülőnek?
3: Érdekes kérdés. Előbb talán végig kellene gondolni, hogy mit is jelent az imádság. Hogy az imádság beszélgetés, az imádság kapcsolat. Hogyan ülök le beszélgetni a gyermekemmel? Hogyan ülök le beszélgetni a házastársammal, a bizalmas barátommal? Valahol ezt kellene átvinni az imádságban is, vagy valahol egy ilyen beszélgetésnek elképzelni. Nem egy kívánságlistának. Ha leülök a bizalmas barátommal, és meg akarom vele beszélni a mindennapi ügyeimet, akkor nem azt kezdem el sorolni, hogy mit hozzál nekem, vagy mit adjál nekem. Hanem valóban elmondom azt, ami bennem van. Egy gyermeknek szerintem nagyon fontos, hogy arra is rávilágítsunk, hogy gondoljuk végig akár a mai napot, hogy mennyi minden volt benne, mennyi minden jó volt benne, és ezt tételesen fel lehet sorolni, hogy ez volt benne, az volt benne, meg lehet beszélni akár egy imádság előtt. Nálunk sokáig ez volt gyakorlat, és nagyon sokszor most is ez gyakorlat, nem mindig szeretnének maguk imádkozni a gyermekeink, hanem inkább megbeszéljük előtte, hogy mi az, amiért ő hálás, mi az, amit látja, hogy ez jó volt, megbeszéljük, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, amikor vitatkoztunk valamin, amikor valami konfliktus volt, és hogy akkor ezeket előbb megbeszéljük egymás között, és aztán mi magunk imádkozunk felnőttek hangosan velük együtt, de mi vagyunk azok, akik megfogalmazzuk ezt imádságban. A bocsánatkérést, a vezetésnek a kérését, hogy mi látjuk, hogy ez nem jól sikerült, akkor vezessen az Isten abban, hogy majd holnap esetleg valahogy másképp döntsünk, másképp legyen. Szerintem jó, hogyha előbb egy mindennapi beszélgetésben tudják megfogalmazni, és utána valahol rá éreznek arra, hogy maga az imádság sem feltétlenül más, mint egy beszélgetés, mint egy mindennapi beszélgetés. Tehát ugyanúgy megfogalmazhatom. És nem probléma az, hogyha az imádságomban nem sikerül befejezni egy mondatot, nem az számít, hogy mennyire szépen fogalmazom meg, vagy hogy nincs-e benne szóismétlés, tehát ez nem egy nyelvtan dolgozat, ez egy imádság, és amikor valóban az ember a legbelsőbb dolgairól beszél, akkor néha esetlenül sikerül megfogalmazni. De ez nem számít egy imádságnál. De ezt felnőttként is nagyon nehéz szerintem, aki nincsen még benne ebbe, hogy úgy leüljön, időt hagyjon magának arra, hogy végig gondolja, és valóban el tudja mondani a legbelsőbb dolgait is, és megérez az, hogy ennek van értelme. Van értelme, és elhiggye azt, hogy az Isten tud válaszolni. A gyerekeknél szerintem még egy nagyon kulcsfontosságú dolog tud lenni. Nagyon sok gyereknek az életében van olyan időszak, amikor fél valamitől. Sokszor meg se tudja fogalmazni, vagy akár egy rossz álom miatt, vagy egyszerűen mert sötét van, ilyen hétköznapi dolgokban, és azt mondani annak a gyermeknek, hogy lehet ilyenkor imádkozni. És amikor egy gyermek megtapasztalja azt, hogy csak azért, mert ő imádkozni kezd, kevésbé fog félni, mert elhiszi azt, hogy érdemes ezt megpróbálni. Megjelenik az a nagyon pici hit, hogy lehet, hogy ennek van értelme. És az Isten felel arra nagyon pici hitre, és meg tud nyugodni. És nem biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy ő akarja. Mert ez nem egy automata. Ezt is nagyon sokszor még felnőttnek is nehéz megtanulni, hogy nem kívánságlistát tudok adni az Isten. Ennek, hanem ahogy a mi atyánkból is elmondjuk, a te akaratod legyen meg. Én elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, elmondhatom azt, hogy miért szeretném, és kérhetem az Isten vezetését, hogy ha nem úgy lesz, akkor mutassa meg az utat, hogy hogyan. De hogy ez egy bizalmi kapcsolatban egy bizalmi beszélgetés kell legyen.
1: Az elmúlt percekben Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkésznőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély, fantázia, jubileumok és landmuzsika a Csíkszeredai Régi Zenefesztiválon. A programsorozat központi szereplője idén a land, az a hangszer, amely mindhárom alkotó pályáját és művészetét összeköti. Ezt az irányt erősíti a fesztivál mottója is, fantázia. Az idei év különösen fontos a régi zene világában, hiszen több jelentős évforduló kapcsolódik a reneszánsz meghatározó alakjaihoz. A fesztivál ennek jegyében Tinódi Lantos Sebestyén, Bakfark Bálint és John Loveland életműve előtt tiszteleg. A részletes programról Filip Ignáccal, a fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
2: Idén mikorra szervezik meg pontosan a Csíkszeredai Régi Zenefesztivált?
3: Tehát július 5-e már érkeznek, de az első koncert az csak 6-án lesz, hétfőn, tehát júli 6 és 12.
2: Olvastam, hogy a land kerül az idei fesztivál középpontjában. Ez pontosan miért van?
3: Hát három olyan évforduló van a zenei világban, ami három olyan egyéniség, akinek a neve a landhoz kötődik, és a tevékenysége. Hát kezdem én ma a Lantos Sebestyén, tehát Tinódi Sebestyén, ma a Lantos nevet az később kapta, így is emlegetik, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. 470 éve született Bakfark Bálint, aki amúgy brassói születésű, egy virtuóz lantjátékos volt, hát úgy kell elképzelnünk, mint egy most egy ilyen zongora művésztárt, akit hívnak mindenhova, nagyvilágban is ismeretes volt Bakfark Bálint. Ő halálának 450. éve, és John Dowland, egy angol zeneszerző, és Lantos szintén, neki a halálának 400. évfordulója, tehát olyan három évforduló van, amelyik kettő az Erdélyhez kötődik, pontosabban magyar és erdély és angol, de mind a háromnak a fő hangszere a land volt. És akkor ezért már azt mondtuk, hogy ez akkor legyen egy ilyen land központú fesztivál, és a szlogenje a fesztiválnak a fantázia, fantázia, mert a lantos irodalomban nagyon gyakran találjuk ezt a tétel megjelölést, hogy fantázia, egy olyan tétel, egy olyan mű, amely nem ragaszkodik a formákhoz, a bevett szokásos formákhoz, hanem úgy szabadabban kezeli ezt a formát. És akkor ez így együtt adja a fesztiválnak az alapötletét és a fő témáját.
2: A fesztivál programjának melyek a legkiemelkedőbb eseményei és koncertjei?
3: Kezdem inkább a Barozda együttes, amelyiknek a fesztivál létét is köszönhetjük, mert az első fesztivált a csíkszeredai Barozda, akkor még a régi zenét játszott a KN együttes, majd később Barozda együttes lett. Hát nekik az 50. évfordulójuk, és 1980-ban volt az első régi zenefesztivál, majd 86-ban ők el kellett hagyják az országot, mert 86-ban hatóságok betiltották a fesztivált. Már meg volt szervezve 86-ban a fesztivál, amikor utolsó pillanatban a hatóságok lefújták, és felszólították a tagokat, kaptak, ha jutom, 48 órát, hogy el kellett hagyják az országot, tehát ilyen számüzetésbe kényszerültek, és középpontban lesznek. Lesz egy olyan is, hogy amikor egy kerekasztal beszélgetés velük, ahol muzsikálni is fognak, és lesz egy koncert velük. Akkor a más, az 50-es, hát mondanám most a Kódex együttest, amelynek én vagyok a vezetője, lehet, hogy egy kicsit magam felé hajlik a kezem, hogy 30 éves a Kódex régi zene együttes, és fogunk játszani egy ilyen régi zene és névzene párhuzamok áthallásos műsort. Akkor mondanám akár a két legnagyobb meghívottunk, a Tessa Ross énekes és Peter Croton és Dowland, ezek svájci műsorral fognak fellépni, ének és lant. Akkor még a Barokk Fesztivál zenekar az mindig egy nagyobb rendezvény. Itt is van két nagyobb meghívottunk, Miraglo Deanu, Belgiumból, egy Romániából elkerült, valamikor együtt is muzsikáltunk, most már a legnagyobb zenészekkel muzsikál együtt, tehát az élvonalban van világszinten is, és az énekes, akit ő hívott meg, szintén az egyik legjobb énekes, Tomás Dolié, és a zenekar kíséretével egy gyönyörű műsor lesz, ez ahol szokott lenni a Barlók Fesztivál zenekar, az mindig pénteken. Akkor ezen kívül hát a Tinódi kapcsán pedig Csőszrumán István és Fehér Árpád lesz egy ilyen énekmondásos este. Akkor hát Daulánthoz kötődik, és az angol zenéhez Vitárius Piroska és Fülöp Máriának a hegedű, és csemballó estje. Muzikahisztorika, ez most már minden évben, már nagyon sok ideje, hogy megvannak híva, és itt vannak, jelen vannak, egy gyönyörű szép koncert. Tánc is lesz, tehát egy táncos műsorunk, a kolozsvári Passeggio historikus táncegyüttes és az Amarillis zenekarral fognak fellépni. Kórus is, Paxet Bonum Magyarországról, meg a hazai erők is, tehát az Ars Pro Toto, a Concerto Spiralis, ezek mind a csíkszeredai kötődésű együttesek, és Sónya István, magyarországi landművész, egy este fognak fellépni Bachfark művekkel. Bachfark úgy írt művet, hogy átírt korabeli madrigálokat landra. Madrigálokat ezt nyilván akkor fogják játszani, tehát fogják énekelni a kórus, már mint ez az Ars Pro Toto együttes. A Concerto Spiralis ezekhez talált ilyen korabeli feldolgozásokat, hangszeres feldolgozásokat, míg Konya István a Bachfarkféle változatot fogja, egy izgalmas koncertnek ígérkezik. És hát a Laudate kórus egy gyönyörű szép kájoni műsorral, ez a Laudate, ez a Sepsiszentgyörgyi Zeneiskolának a gyermekkórusa. A kihelyezett koncert udvarhelyen lesz a Camerata Barcense, a brassói egyetemistákból álló diákzenekar, barokzenekar, és hát még egy másik, Szárhegyen is lesz a kihelyezett koncertünk, a Carmina Renascencia, és vajon kihagytam-e valamit? Azt hiszem, hogy mind a 13 koncertet végigvettem, és kb. 220 fellépő fog megfordulni a fesztivál ideje alatt.
2: Lesznek interaktív programok, tegyük fel például a gyerekeknek.
3: Igen, ezt elfelejtettem mondani, ez így is van. Igen, van gyermeknap, ez a szokásos szombati gyermeknap, ez meg lesz, és ahogy volt a tavaly is, Ádám Rebivel lesznek ezek a gyermekfoglalkozások az Engőtérbe, ez megy tovább. És hát még nem beszéltünk a kurzusokról, a régi zene kurzusokról, ott sok a fiatal, sok a gyermek is, aki beiratkozik. 8 darab kurzus lesz, lant, furja, ének, hegedű, grada, gamba, kórus, reneszánsz, együttes, ütőhangszerek, meg minden reggel tánccal is lehet kezdeni, mert reggel a reggeli torna helyett minden reggel tánc lesz Kovács Gáborral, és majd persze a diákok fognak játszani egy zárókoncertet, azt szombaton lesz, amikor mindenki bemutatja az alatt a hét alatt, mit fejlődött, mit tanult a kurzus ideje alatt. Ilyen együttesek jönnek ott létre. Hét elején mindenki párt választ magának, vagy csapatot választ magának, és hétközben pedig gyakorolnak, és tanár felügyelete alatt haladnak előre a jobb és jobb hangzások felé.
2: És erre a régi zenei nyári egyetem mesterkurzusaira meddig lehet jelentkezni?
3: A jelentkezés határidő az június 20, akkor jár le, és reméljük, hogy a helyek is megtelnek. Mostanáig sajnos kellett visszautasítanunk. Azért, hogy mivel egyéni foglalkozás, és nagyon korlátozott a helyek száma, mert nem csoportos, kivéve a kamarazene, meg kivéve a reneszánsz együttes, ahol nincsenek limitek, tehát nincsen létszámstopp. A többiek, mivel egyéni foglalkozás, ezért hát ahhoz, hogy tényleg akik beiratkoznak és részt vesznek, haladni tudjanak, akkor nem lehet sokat bevállalni.
1: Az elmúlt percekben Filip Ignáccal, a Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a környezetvédelmi beruházások és az energia átmenet most új lendületet kapnak. Célunk, hogy a fejlesztések eredményét a magyar családok közvetlenül is érezzék a pénztárcájukon, miközben az ország ökológiai lábnyomát is csökkentjük, fogalmazott a politikus. A versenyképes gazdaság és az élhető környezet egymást erősíti, Magyarország jövője pedig a fenntartható fejlesztésekre épül, mi egy ilyen modern és zöld országot építünk. Magyar Péter kormányfő pénteken sajtótájékoztatón közölte, hogy az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg, ami a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő összeg. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat Tar Zoltán, aki erről a Facebook oldalán közzétett videójában beszélt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint az információk segíthetik a már folyamatban lévő vizsgálatot. Kérem azokat, akik rendelkeznek információval, a tekintetben, hogy milyen formában, milyen módszerekkel jutott el a pénz, a Fidesz kedvezményezettjeihez, osszák meg velünk ezeket az információkat, nagyban segítik vele a már megindult hivatalos vizsgálatot. Tar Zoltán hangsúlyozta, a magyar embereknek joguk van megtudni azt, hogy hová és milyen módon került el az ő adóforintjuk. Az ügy felgöngyölítése a hatóságokon túl az új kulturális minisztérium feladata lesz. Időközben 3 feljelentés is érkezett a nyomozó hatósághoz. Május 27-én a NAV munkatársai kiszálltak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Alap adminisztrációját ellátó hivatal épületébe, ahol a büntető eljáráshoz kapcsolódva lefoglaltak különböző iratokat, dossziékat, elektronikus eszközöket, számítógépeket, meghajtókat és mobiltelefonokat, hogy megnézzék, felkutassák, milyen iratok, milyen információk lelhetők fel a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos csalásgyanús ügyleteivel kapcsolatosan, mondta a miniszter. Felülvizsgálják a jégkár mérséklő rendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. A miniszter szerint figyelembe kell venni a helyi termelők igényeit, és egységes szakmai keretet kell kialakítani ahhoz, hogy megfelelően működhessen a rendszer. Az országos jégkár mérséklő rendszert 2018. májusában indították el, a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Az Agrárkamara a múlt héten arról tájékoztatott, hogy a jéger működését megelőző 3 évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók. 2018 és 2025 között az éves átlag 31.514 hektárra mérséklődött, miközben gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, amelyek fokozzák a jégveszélyt. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak, különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb, 1,6 milliméternél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett fátyol felhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb, komoly felhő képződése lehet számítani, elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal rendezte meg a Csomasztóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola a Szántó Emese Zongora versenyt, melynek az intézmény felsőzsolcai telephelye adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy az iskola különböző tagintézményeiben tanuló növendékei megmutathassák tudásukat, emellett pedig a zongora tanárok szakmai találkozója is volt. A megmérettetésre többek között Miskolcról, Dédestapolcsányból és Kazincbarcikáról is érkeztek diákok. Kisnéna Hanna a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolából érkezett, ő a művészeti iskola B-tagozatos, harmadik évfolyamos növendéke. Hogy érezted, hogy sikerült a mai versenyed?
2: Nagyon jól éreztem magam, és szerintem jól sikerült a verseny.
1: A felkészülés milyen volt?
2: Fárasztó, mert sokat kellett gyakorolni, de élveztem is, mert utána a versenyen tudtam a darabomat.
1: Milyen darabot adtál elő?
2: Egy keringőt, és

0: És mivel a háromból két viszonylag új növendéken volt, akivel még nem voltunk ilyen megmérettetésen, ezért mindig izgalommal teli, hogy mit hoz ki belőlük a szituáció, hogy tudják kezelni, a készülésben mennyire tudnak ott lenni. Úgyhogy tele voltunk izgalommal, de úgy gondolom, hogy a lelkesedésük az végig-végig töretlen volt, még akkor is, hogyha néha nehezebbnek érezték, hogy mindig-mindig gyakorolni kell, és haladni vele.
1: Mennyire jó egy versenyhelyzet egyébként a különböző korosztályoknál? Tehát, hogy érdemes már mondjuk az első éven megmérettetni a gyerkőcöket, vagy ez még nekik csak egy ilyen kis próba, és a következő évek lesznek azok, amikor igazán átérzik majd egy-egy versenynek a szellemét?
0: Én úgy gondolom, hogy ahogy nőnek, úgy érzik egyre jobban a súlyát majd. De mivel törekszünk ezeket az alkalmakat nagyon barátságossá tenni, és egy tényleg olyan élményé, ami mindegy, hogy mindegy az eredmény, és nem az számít, hanem hogy itt jól érezzék magukat, és meg tudják mutatni azt, hogy ők mire képesek. Én úgy gondolom, hogy mindenképp jó egy ilyen alkalom, és ők is pozitívan élményekkel mennek haza, és ebből majd tudnak táplálkozni.
1: Mi egyébként a tapasztalat egy-egy verseny után? Mert hogy sejtésem szerint egy évben nem csak egy-egy versenyre viszi el a növendékeket, jó néhány növendéket. Mennyire tudnak felszabadultak lenni utána? Mert azért én úgy képzelem, hogy előtte biztos, hogy nagyon izgulnak, mielőtt a zongorához ülnének.
0: Ez így van, és ez is személyiség függő, én úgy gondolom. Valaki abban a pillanatban, ahogy jön le a színpadról, már látszik az, hogy mintha más ember lenne, és szinte rohan lefelé. És valaki viszont akkor is megfontoltan és komolyan, de úgy gondolom, hogy mindenkinek egy hatalmas kő esik le ilyenkor a szívéről, és megvan az a jó érzés, hogy megérte dolgozni.
1: A mostani gyerekekkel, a mostani elmúlt pár generáció gyerekeivel mennyire könnyű egyébként dolgozni? Mert ugye sok helyen hallja azt az ember, hogy a számítástechnikai eszközök, a kütyük, a képernyőzés a figyelmüket nagyon megosztja, és hogy esetlegesen a mostani gyerekek jó részének csökken a figyelme, és azért egy hangszerhez, a zongorához akár, ha így nézzük, koncentráció kell és figyelem.
0: Ez maximálisan így van, és úgy gondolom, hogy azért is jó a kicsikkel elkezdeni, mert a legkisebbekkel még el tudjuk őket varázsolni. Tehát ha a személyisége a pedagógusnak és a növendéknek találkozik, akkor ott csodálatos dolgok tudnak születni. Már csak azért is, és ez egy nagy kincs a zeneoktatásban, hogy egyéni órákat tartunk, és csak rá tudok figyelni, csak az ő igényeit tudom nézni, és tényleg úgy tudok alakítani minden órát, hogy ő azt élvezze, ő azt örömmel csinálja, és az ő képességeihez. Ami hatalmas kihívás, akár már a kicsiknél is, és a nagyoknál meg talán még jobban, ez az otthoni munka. Tehát még a sportnál azt mondjuk, hogy elmegyünk egy edzésre, és közösen dolgozunk, és mindent együtt, addig itt hazamegyünk, bemegyünk a szobákba, bemennek a szobájukba, és ott egyedül kell maguknak gyakorolni, és azt hiszem, hogy ez sokkal nehezebb.

0: Mint Szücsné Farkas Zsuzsanna igazgató rádiónknak elmondta, a névadó Jakabné Szántó emese hitvallása az volt, hogy a verseny minden növendék fejlődését segíti.
1: Jakabné Szántó emesének hívják a névadóját a versenynek. Ő az életének az utolsó 10 évét töltötte a Csomaszban, előtte Kazincbarcikán tanított a zeneiskolában, és egész életpályája egy nagy példakép tulajdonképpen a mostani generáció számára. Ő a betegsége előtti utolsó napig tanított, és ő ezt előtte így is szerette volna. Tehát ezt így meg is fogalmazta, hogy ő sajnos elég korai haláláig tanítani szeretne. Nagyon-nagyon sok növendéke került zenei pályára, zongoraművészek külföldön, Magyarországon, zongoratanárok, rendtenetesen sok versenyen szerepeltette a gyerekeket, és azért is terveztük mi ezt, hogy verseny ez a mai nap, és nem csak találkozó, mert a emese Szántó emese kolléganő hitvallása volt, és ez így is van, hogy a verseny az minden növendéket a versenyzésre való készülés alkalmával nagyon nagyot lendít előre. Tapasztalatokat a versenyen is szerezhet, a rosszabbakból is, a sikertelenebbekből is lehet tanulni, és nagyon nagy motivációt jelent ez a gyerekeknek, és nagy fejlődési lehetőség. Úgyhogy ezért nem találkozónak, hanem versenynek nevezzük ezt. 2 évente rendezzük meg, házi verseny. Nagyon sok helyről jöttek most is, ha jól soroltam fel, akkor 8 különböző helyszínről jöttek a kollégák és a növendékek, és így egy kicsit egymással is találkozhatunk, mert földrajzi távolságaink is nagyok, Szilvásvárattól Felsőzsolcáig.
0: Ugye, ahogy hallottuk, ez már a 3. ilyen verseny volt. Mik a tapasztalatok? Egy picit azért már lehet mérleget vonni így a 3. után, ami ugye épp az elmúlt percekben ért véget. Milyen volt ez az elmúlt így 6 év, hiszen 2 évente rendezik?
1: Mindig választunk kötelező darabot, ami nem egy konkrét darab, hanem vagy egy etüd. Az egy technika fejlesztésben nagyon fontos dolog, hogy etüdözzenek is a gyerekek. Most ebben az évben, tehát 2 évente rendezünk meg, most barokk vagy klasszikus darabra esett a választás, tehát egy ilyet darabot úgy kötelezően kellett ebből a stílus korszakból választani mindenkinek, és ahhoz egy szabadon választottat.
0: Hogy értékeli ön a mostani találkozót, versenyt? Ugye nagyon sok diákot hallhattak, nagyon sok növendéket hallhatott a zsűri.
1: Még talán annyit az értékeléshez. Hát én élveztem minden percét, egy 3 órás, úgymond nagy koncert volt tulajdonképpen. Nagyon jó volt, hogy a gyerekek és a kollégák is az egymás munkájába is egy kis betekintést kaphattak ezen a versenyen vagy alkalmon. És egy különlegessége volt még, hogy egy csodálatos kavajzongorát tudtunk venni, egy hónapja érkezett ide meg, és úgy gondoltam, hogy ez egy méltó felszentelése, felavatása lesz ennek a nagyszerű hangszernek.
0: Ugye a zsűri 2 másik tagja is szintén növendéke volt itt a névadónak. Róluk mit mondhatunk el, miért pont őket választották, őket kérték fel?
1: Igen, mivel tényleg, ahogy mondtam, emese nagyon sok növendéket készített föl, vannak külföldön élők, és most is az egyikőjük Görögországból, Thesszalonikiből jött. Tanyi Anita, ő már egy kicsit az idősebb generációhoz tartozik az emese növendékek közül. A Thesszaloniki Konzervatóriumnak a tanszakvezetője, zongoraművész. Másik kolyuk Miskolcon él, ő az Egressy Zeneiskola mellett a Bartók Zeneművészeti Szakgimnáziumban is tanít zongorát. Szerencsére van lehetőségünk, sok volt növendékből választani, tehát mindig igyekszem másokat hívni, akik örömmel jönnek erre az alkalomra.
0: Itt ugye most több minősítést kaptak a növendékek, volt, aki bronz, volt, aki ezüst, volt, aki aranyat, illetve volt, aki kiemelt minősítést is kapott. Mi alapján rangsorol egyébként ilyenkor a zsűri? Mert ugye, hát mindig gondolom azért egy-egy korosztályt is néznek, hogy azon belül is, hogy szerepelnek a gyerekek.
1: Mindenképpen zeneiskolai osztályok szerint voltak ezek a minősítések. úgy odaítélve, úgy próbálkoztunk. Az első osztálynál még egy olyan különbség is volt, hogy megjegyeztük a papíron, hogy ki az, aki első osztályos ugyanzongorából, de első éve tanult tényleg, vagy volt előkészítős, és már második éve, vagy már két előképző osztály után harmadik éve zongorázik. Tehát ugyanabból az osztályból is próbáltunk úgy értékelni, hogy ezt figyelembe vegyük. Aztán ott is egy kicsit máshogy próbálta a zsűri értékelni, ahol a továbbképzősökről volt szó, mert náluk azért azt nagyon kell értékelni, hogy a nehéz gimnáziumi tanulmányok mellett ők még aktívan gyakorolnak, zongoráznak, szeretik a hangszert, megmaradtak nekünk növendéknek, ennek nagyon örülünk, és nyilván azt tudjuk, hogy nagyon sok elfoglaltságuk van, egyéb elfoglaltságuk, tehát ott ezt vettük figyelembe. Egyébként pedig azt, hogy a technikai megoldások hogyan sikerültek, meg hogy bizonyos stílusokban mennyire stílushű, milyen zenei megoldásokat tudnak a gyerekek megmutatni magukból.
0: Szóba került itt a továbbképzősöknél, hogy ugye az is nagy szó, hogy megmaradtak a hangszerüknél, és itt maradtak az iskolánál. Mennyire könnyű egy bizonyos korosztály fölött megtartani a gyerekeket a hangszernél? Mert azért ez sokat hallja az ember, hogy a tinédzserek, a középiskolások már sokfelé érdeklődnek, sokfelé orientálódnak, és nem biztos, hogy még mindig hűek maradnak a hangszerükhöz.
1: Igen, és ez nem csak a középiskolásokra vonatkozik, hanem szerintem már akár felső tagozattól fölfelé. Az elején jó esetben a gyerekek maguk is szeretnének egy-egy bizonyos hangszeren játszani, tehát zongorázni nagyon szeretnének. Próbálkozunk nyilván minden zenetanár próbál egy jó arányt találni, hogy haladjon is saját tempójában, saját képességei és szorgalma szerint egy-egy növendék, de hogy sok örömet is adjon neki, tehát nem csak bizonyos tantervi előírt teljesítmények vannak, hanem nagyon-nagyon sok mindenre próbálunk tekintettel lenni, és azt az örömet, azt próbáljuk már az első években nekik megadni, ami tovább segíti, tehát motiválja őket, hogy maradjanak. De azt látom, hogy nem csak középiskolában, hanem talán így mondhatnám, hogy már 5. általános iskola, vagy ugye 8 osztályos, meg 6 osztályos gimnáziumokban egyre nehezebb, úgymond nem csak, hogy megtartani őket, mert lehet, hogy szeretnének, és kedvük van, de annyira kevés idő marad a gyakorlásra, hogy ez valahogy tanárnak és növendéknek is sokszor azért kedvét szegi.
0: Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal rendezte meg a Csomasztót Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola a Szántó Emese zongora versenyt növendékei között. Az elmúlt percekben itt készült helyszíni összeállításunkat hallották.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, ünnepélyes keretek között adták át nemrég a miskolci Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda felújított kültéri sportpályáját. Az új sportlétesítmény az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság és a fenntartó Tiszáninneni református egyházkerület támogatásával valósult meg az Aktív Magyarország program keretében. A modern, rekordtámburkolatú több funkciós sportpálya a korábbi rossz állapotú salakos pálya helyén épült meg. A beruházás részeként labdafogó hálót is létesítettek a tantermek védelme érdekében, továbbá szabványos kézilabdakapukat is elhelyeztek rajta. Helyszínen készült összeállításunkban elsőként Gulyás Ágnest, az intézmény főigazgatóját hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Ez a mai nap egy nagy ünnepnapunk, hiszen megnyertünk egy pályázatot az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság régivén. 25 millió forint támogatásban részesültünk, amelynek keretében a meglévő kültúri iskolai sportpályát felújítottuk. És a mai napon ennek az átadója fog megtörténni.
3: Mi újult meg itt a kültúri sportpálya kapcsán?
2: Volt egy salakos pályarészünk, ami nem volt túl egészséges a gyermekek számára sportolásra, és most ezt rekordtán pálya váltotta fel. Úgy lett a pálya kialakítva, hogy nem csak kézilabda, futball, hanem tenisz, lábtenisz, tollas és egyéb játékokra is alkalmas a pálya felfestése.
3: Mekkora segítség ez az iskolának, hogyan látja akár a testnevelő tanároknak, a diákoknak majd, mekkora segítség ez a felújítás?
2: Mindenképpen nagyon örülünk neki, hiszen eddig inkább a humán tantárgyak felé vitt el az iskola a tehetséggondozást, és most úgy gondolom, hogy ezzel a pályával elindulhatunk a sport irányában is. Jelenleg is működnek sport alkalmaink, részt veszünk a suli kézilabda programban, ahol több korcsoportban 8-10 fővel tartanak a kollégák heti két alkalommal edzéseket, és kézilabda fesztiválokra járnak, ahol is fognak egy ilyen fesztiválra menni. Ezen kívül a Bozsik programban részt veszünk 4 korcsoporttal, több mint 50 gyermekkel, ők is ilyen fesztiválokon vesznek részt.
3: És hogyan látja, miért fontos a pálya megújítása kapcsán az, hogy a jövőben még aktívabban tudnak részt venni a sportolás, a mozgás terén. Hogyan látja, miért fontos ez a mostani diákoknak, a gyermekeknek így az iskolai rendszerben?
2: Mindenképpen egy szemléletváltozást próbálunk eszközölni, és bevonjuk a szülőket is ebbe a folyamatba, illetve a környéken élőket, mert ez a pálya ez szabadon használható azoknak, akik itt bejelentkeznek az intézménybe, és időpontot egyeztetnek. Én úgy gondolom, hogy nagy szükség van mindenkinek arra, hogy egészségesen, jó körülmények között kellemesen sportolhasson és mozoghasson.
3: Kollégák, testnevelő tanárok hogyan fogadták, nekik már úgymond milyen ötleteik vannak, gondolom, hogy azért ők akár önnel együtt már ötleteltek az újdonságokon.
2: Így van, teniszezni fogunk, tollasozni fogunk a gyerekekkel is, meg a szülőkkel is, illetve délutánra szervezünk ilyen rendezvényeket, illetve a nyári táborunk alatt is nagy részben ezen a pályán fogunk majd tevékenykedni a csoporttal.
3: Milyen paraméterekkel rendelkezik ez a pálya, illetve kik, hogyan, mettől, meddig használhatják?
2: A pálya egy 20-40-es kézilabdapálya. Akik szeretnék ezen a pályán a sport tevékenységeket, illetve játékos tevékenységeket üzni, azoknak be kell jelentkezni az iskola honlapjára, vagy pedig telefonszámára, és egyezteti az időpontokat. Az iskola nyitvatartási ideje alatt rendelkezés rá, tehát ez reggel 7 órától este 7 óráig. A szünetekben, amikor, mivel óvodánk is van, ezért tágabb a szünidei használati lehetőség is, hiszen az óvoda csak 4 hétre zár be.
3: Kis Dániellel, az Aktív Magyarország munkatársával folytatom az összeállítást. Hogyan tudták támogatni a Szalai Református általános iskolát, hogyan és mivel támogatták?
4: Üdvözlök mindenkit! Az Aktív Magyarország program keretében országszerte körülbelül 4 milliárd forint értékben 113 sportpálya újul meg. Ebben vannak közösségi sportpályák, illetve iskolai sportpályák. Itt az iskolában az iskolai sportpálya felújítási program keretében valósult meg egy 25 millió forint támogatással egy multifunkciós új rekordtáns sportpálya, korábbi elhasználódott, rossz állapotú salakos pályát felváltva.
3: Miért lesz hasznos majd ez az iskolának? Említette, hogy multifunkciós, akkor gondolom többféle sportot is tudnak majd űzni.
4: Mindenképp szeretnénk ezzel támogatni a sportot, a mozgást, akár a mindennapos testnevelés órát, hogy jobb körülmények között több lehetőség legyen az iskola keretén belül, vagy az iskola keretén kívül délutánonként mozogni. Amit tudni kell egy ilyen rekordtán sportpályáról, hogy ez nem csak egy esztétikai változás, hanem sokkal biztonságosabb, kényelmesebb, és reméljük, hogy tartósabb is lesz, mint az előző sportpálya.
3: Az Aktív Magyarország miként tudja még támogatni a diákok sportolását, akár az iskolákban, vagy iskolán kívül, milyen programokkal, milyen más egyéb dolgokkal?
4: Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság elég sokfajta programmal igyekszik a mozgást, az egészséges életmódot támogatni. Vannak beruházásaink, iskolákat érintően, ha csak egy párat említenék, a nagy sikerű iskolai sportpályafelújítási program volt, egy országos iskolai mászófalépítési programunk, ahol iskolai bulderfalak valósultak meg, illetve vannak számos aktív osztálykirándulást segítő Éld meg programunk, és még sorolhatnám a végtelenségig.
3: Hogyan látja, amióta az Aktív Magyarország segíti az iskolákat, akár mozgásban, programokban, különböző támogatásokkal, úgymond a fiatalok aktivitása mennyiben változott, vagy mennyire kell változtatni a sport életen?
4: Sajnos elég nagy lemaradásban vagyunk, európai szinten azt gondolom, de évek óta dolgozunk ezen, és vannak eredmények. Nagyon sok gyereket elérünk, egyre több helyre eljutnak a programjaink, ami célunk is, és ennek köszönhetően nyáron is például a vándortábor programba nagyon sok száz ezer gyereket el tudunk vinni, és mozgásra, aktivitásra ösztönözni.
3: Barna Sándorral, Tiszán inneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Itt a Szalai Református Általános Iskolában történt egy átadó. Miért is fontos, úgymond épp testben, épp lélek felszólalással ez a sportpálya átadó? Püspök úr, hogyan látja ennek a sportpálya felújításnak, átadónak a jelentőségét?
5: A fenntartóként egyszer öröm és hála, hogy ez a létesítmény, ez a sportudvar megújulhatott, hiszen hiszük, hogy az ember az test, lélek, szellem, és az iskola nem csak az egyiket formálja, nem csak ismeretet ad, nem csak szocializál bent az iskola épületében, hanem kint a tornaudvaron, azon a pályán tulajdonképpen a test is edződik. A sport során sok mindent megtanulunk, amely a lelkünket is építi. Pál apostol nem véletlenül használja ezt a képet, amikor a keresztény embert le akarja érni, azt mondja, na nézd, ilyen a keresztény ember is, mint egy sportoló, aki céltudatos, aki küzd, aki nem adja fel, aki egy magasabb rendű dologért tud áldozatokat hozni, aki, hogyha veszít, azt el tudja hordozni, de az tovább inspirálja a folytatásra, ha nyerni tud, akkor alázattal teszi. Tehát egyszerre a lélek is épül, hisszük, nem csak a szellem így.
1: Kedves hallgatóink, ünnepélyes keretek között adták át nemrég a miskolci Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda felújított kültéri sportpályáját. Itt készült összeállításunkat hallották.
0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeta. Kedves hallgatóink, a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére harmadszor kerül sor az ország kedvenc tesi tanárainak kiválasztására. Országszerte mintegy 11 ezer jelölés érkezett 1800 pedagógusra három kategóriában. A beérkezett jelölteket a szövetség vármegyénként és kategóriánként maximum 5 főre szűkítette. Ezt követően került sor a megyei budapesti szintű szavazásra a program weboldalán. Aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, az lett a megyében az év kedvenc tesi tanára, külön-külön három kategóriában. A vármegyei szavazás végeredményei a napokban kerültek nyilvánosságra. Borsod-Abói-Zempén vármegyében a 200 fő vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő kategóriában a Bükkebrányi Arany János általános iskola tanára Nagy László, a 200 fő fölötti kategóriában a miskolci Kossuth Lajos evangélikus általános iskola egyik tanára Béres Dávid, a 30 év alatti fiatal testnevelő testnevelők közül pedig Váradi Réka, a Putnoki Serényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola pedagógusa kapta a legtöbb szavazatot. Ők képviselik majd tehát vármegyénket az országos szavazás során, ez június 11-ig zajlik. A témával kapcsolatban Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetője nyilatkozott rádiónknak.
6: A harmadik éve kerül sor az ország kedvenc tesi tanárainak a megválasztására, vagyis 3 évvel ezelőtt sikerült partnert találnunk, hogy ezt a kezdeményezést végre megvalósíthassuk, és nagyon örültünk neki, mert évek óta nagyon szerettük volna, hogy az exakt eredményeken túl, amelynek keretében eddig is díjaztuk a legeredményesebb testnevelő tanárokat, hogy legyen egy olyan díj is, amely azt fejezi ki, hogy kik azok a testnevelő tanárok, akiket a gyerekek tényleg a legjobban szeretnek. És azt gondolom, hogy erre azért van nagy szükség, mert a felnövekvő generáció számára a mozgást nagyon fontos, hogy megszerettesse valaki. Ugye a sporttal, mozgással a legnagyobb mértékben a gyerekek az iskolában találkoznak, a testnevelés órákon rendszeresen, hiszen sajnos a korosztálynak csak viszonylag kis hányada sportol egyesületi vagy más formában, ezért a többségnek a testnevelő tanár jelenti a mozgást, a testnevelést, a sportot. És nagyon nem mindegy, hogy ezek a testnevelő tanárok, ezek milyen hatást érnek el a gyerekeknél, kinek milyen érzése lesz a mozgástól, a sportolástól, mert egy jó testnevelő tanár egy életre meg tudja szerettetni a mozgást, a sportot, és sajnos elképzelhető ennek az ellenkezője is. Ez volt tehát a mi fejünkben, amikor így elkezdtük a programot, hogy keressük meg, és állítsuk ki, tekintsük példaképnek azokat a pedagógusokat, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több gyerek szeresse meg a mozgást.
1: Hogyan zajlik ez? Mert ha jól tudom, a jelölés az ugye már nagyjából az év első harmadában le is zajlott. De azért arról is beszélünk, hogy hogyan lehet erre jelölni. Hát, ahogyha valaki hallja, akkor azt gondolja, hogy na, az idén nem jelölt senkit, akkor jövőre majd megpróbálja.
6: Igen, bízunk benne valóban, hogy hosszú távon működni fog. Tehát 3 részből áll ez a folyamat. Először is jelölteket gyűjtünk. Ide tulajdonképpen bárki jelölhet testnevelő tanárt, az a lényeg, hogy az illető valahol a közoktatásban, a általános vagy középiskolában testnevelést tanítson. És lehetnek gyerekek, lehetnek szülők, lehetnek kollégák, akár szomszédok is, akik jelölik a pedagógusokat, és a határidő leteltével átnézzük a kollégáinkkal együtt, ugye nekünk van egy országos hálózatunk, akik viszonylag az összes iskolát elérik, ismerik így a pedagógusok jó részét, megnézzük, hogy kire hány jelölés érkezett, és kialakítjuk azt a top 5 listát maximum, akik megyénként és kategóriánként felkerülnek a szavazásra. Ez a 3 kategória, ez a 200 fő alatti, a 200 fő fölötti, és a 35 év alatti fiatal testnevelőknek a kategóriája, tehát ebbe a 3 kategóriába rendezzük be a jelölteket. És így elkezdődik akkor a megyei szavazás, ugye ez az, amely most zárult le, már el is indult az országos szavazás, ez a 3. része, itt pedig ugye a megyei 3 díjazott, ugye a 3 kategóriának a legtöbb szavazatot kapó nyertese, kerül föl az országos szavazásra, és itt egészen majdnem egy hónap áll rendelkezésre, hogy az országos szavazásnak a keretében eldőljön, hogy ki az országos díjazott, tehát az az egy fő, aki a 35 év alatti kategóriát megnyeri, aki a 200 fő alattit és a 200 fő fölötti iskoláknak a kategóriáját megnyeri. Ez június 11-én fog majd záródni.
1: Maga egyébként a szavazást, vagy a szavazókat, mi az, ami segíti? Tehát, hogy itt lehet olvasni a tanárokról néhány gondolatot azért majd?
6: Igen. Akkor, amikor a jelölés után leszűkítjük 5-5 főre maximum a jelölteknek a számát, akkor mi ezeket a jelölteket természetesen felkeressük, hiszen kérünk tőlük be egy fotót, kérünk tőlük be egy pár mondatot, hogy mi az ő hitvallása, és ez megjelenik a weboldalon. Ugye a mi weboldalunkon zajlik ez az egész, az a cím, hogy az évtesitanára.hu, Itt lehet megtalálni a jelölteket is, illetve itt lehet szavazni is. Naponta egy IP címről egy szavazatot lehet leadni.
1: És utána mi lesz, azért mondjunk néhány gondolatot magáról a megtisztelő cím mellett a nyereményről is.
6: Mind a megyei, mind az országos díjazottaknak vannak nagyon szép díjak. A megyei díjazottak azon túl, hogy egy nagyon szép feliratozott pólót kapnak, az évtesi tanára felirata, ami már azt gondolom, ezt is nagy büszkeség hordani. Ők még kapnak sportszerutalványt is, 30 000 forint értékben. Akik pedig tehát a fődíjat megnyerik, ők pedig 330 000 forint értékű pihenőutalványt nyernek, ez a három fő, és ők pedig egy feliratozott melegítőt is kapnak még hozzá.
1: Ugye tulajdonképpen maga ez az egész Magyarországon zajlik. Lehetett jelentkezni, vagy hát lehetett jelölni bárhonnan. Én, ahogy láttam, itt tényleg Miskolcról is van nevelő, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye más területéről is van jelölve tesi tanár, és hát az egész országból, tehát akár Szegedről, akár Budapestről, rengeteg-rengeteg helyről. Ez mindig így volt, hogy ennyire megmozdult az ország?
6: Igen, szerencsére már az első évben is láttuk, hogy tulajdonképpen minden megyéből nagyon sok jelölt érkezett, de azért évről évre egy kicsit mindig növekszik a jelölteknek a száma. Idén egyébként kiugró számokat látunk, ugyanis 11 ezer jelölés érkezett 1800 tesi tanárra. Ez a 11 ezer, ez jócskán többszöröse a tavainak, ahon ahány jelölés érkezett, úgyhogy azt gondolom, hogy itt is számít az, hogy egy évről évre egy kicsit nagyobb lesz ennek az ismertsége, úgy egyre több jelölés érkezik be. Most már a szavazatszámot is tudom mondani, mert ugye lezárult a megyei szavazás, és ott 150 ezer fölött volt a szavazatoknak, leadott szavazatoknak a száma. Tehát ez tényleg azt bizonyítja, hogy országszerte megmozgatja a pedagógusokat, a szülőket, a gyerekeket. Tényleg szerintem mindenki tudja, aki iskolába járt, hogy egy jó pedagóguson nagyon-nagyon sok múlik. Nem csak a testnevelőn, minden tantárgyra igaz az, hogy meghatározza az életünkre vonatkozóan, hogy egy-egy pedagógus az adott tantárgyat megszerettette velünk, hogy tanította, és nagyon sok embernek a pályaválasztásában volt ez meghatározó, és mi tényleg hiszünk abban, hogy ez ugyanúgy a mozgásra is igaz.
1: Na hát, és akkor milyen egy jó tesi tanár?
6: Hát azok alapján, a visszajelzések alapján, amiket kapunk, érdekes módon, hogy nem azt mondják a diákok, hogy az a jó tesi tanár, akinél bármit lehet csinálni az órán, hanem tényleg azt látjuk, hogy azokat jelölik és azokra szavaznak, akiknél munkát kell végezni az órán, de megvan a gyerekek iránti szeretet, nyitottság, figyel a gyerekekre, motiválja őket. Tehát azt hiszem, hogy a visszajelzések alapján ezek a legfontosabb ismérvek, amiket mi hallunk.
1: Egyébként itt a Magyar Diák Sportszövetség, aki tulajdonképpen szervezi ezt az évtesi tanára szavazást, minden az országban, szinte minden testnevelő tanára a kapcsolatban van?
6: Nagyon-nagyon széles, így van, a mi hálózatunk. Nyilván ennek az alapja az eredetileg a diákolimpia versenyek, hiszen Magyarországon szinte az összes iskolából vannak nevezők a diákolimpiára, és ezeket a nevezéseket ugye a testnevelő tanárok végzik el, tehát ők nevezik be egy ilyen online nevezési rendszeren keresztül a diákokat. Nyilván ennek kapcsán már eleve kapcsolatba kerülünk a testnevelő tanárokkal, de a diákolimpián kívül számos más programunk is fut, ezek általában tömegsportprogramok, amelyeknek a segítségével elérjük a testnevelőket, hogy különböző lehetőségeket ajánljunk fel, hogy a gyerekeket vigyék iskolán kívül is tömegsportfoglalkozásokra, ők is szervezzenek az iskolákon belül különböző foglalkozásokat, diáksportfesztiválokat, most már rengeteg ilyen motiváló programunk fut, amelynek a segítségével kicsit fel tudtuk pezsdíteni diáksport életet az iskolákban. És hát van egy 3 éve működő szuper programunk, az aktív iskola program, aminek már több mint 600 tagja van, és nyilván ebbe is egyre több pedagógus kapcsolódik be, nem csak testnevelők egyébként, hanem más szaktárgyat tanítók és tanárok is, úgyhogy egyre bővül azoknak a pedagógusoknak a köre, akiket mi el tudunk érni.
1: Itt, ahogy szóba kerültek a diákolimpiák is, azért azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, megkerülhetetlen az a kérdés, amikor az évtesi tanára kapcsán beszélünk. Ugye nagyon sokszor, ahogy hallhattuk is itt a riportban, hogy egy testnevelő tanár az, aki hát jobb esetben megszeretteti a mozgást, megszerettet valamilyen sportot a diákjával. Mi a tapasztalata egyébként itt a Magyar Diák Sport Szövetségnek? Sokan sportolnak még diákok hazánkban? Milyen formában változott ez esetleg? Csökkent, nőtt a diák sportolóknak a száma az elmúlt években?
6: Hát egy olyan összehasonlító adatot tudok mondani, hogy ugye ennek a korosztálynak, akik ugye a közoktatásban tanulnak, a létszáma körülbelül 1,2 millió. Most már talán egy kicsit kevesebb. És a diák olimpiára benevező diákoknak a száma, az körülbelül 160-170 ezer diák. Ez azt mutatja, hogy sajnos ennek a korosztálynak mindösszesen a 15%-a az, aki a diákolimpiában szerepel. Én azt gondolom, hogy azok, akik egyesületi sportban vannak benne, erről ugye nekünk, mint a Magyar Diák Sport Szövetség, nincsenek saját adataink, de én ebből arra következtetek, hogy ez sem feltétlenül több. Tehát a jó része ennek a korosztálynak szervezett körülmények között, amit mondjuk akár a diákolimpia, akár az egyesületi sport jelent, sajnos nem sportol. Úgyhogy pontosan ezért van jelentősége az iskolai környezetben végzett mozgásnak és sportolásnak, ezért van jelentősége azoknak a diáksportprogramoknak, azoknak az iskolán belüli kezdeményezéseknek és azok bővítésének, amivel mi foglalkozunk, mert máshogy nem nagyon lehet ezeket a gyerekeket elérni. Tehát nyilván az, hogy ott vannak az iskolában reggeltől délutánig, és ott vannak a pedagógusok, akiknek a segítségével ezt tényleg a legnagyobb létszámot elérve szervezetten meg tudjuk oldani, így tudjuk a legtöbb és leghatásosabb beavatkozást eszközölni, hogy minél több mozgást érjünk el a gyerekeknek az életében. Ugye, hát azt mindenki tapasztalja, hogy óriási ugye a konkurencia, mert ahogy a digitális eszközök így teret hódítanak a gyerekek körében, azért ezek nagyon sok minden mástól elveszik az időt. És ezzel sajnos a mozgás és a sportnak is meg kell küzdenie, úgyhogy ez egy új kihívás számunkra és a szakembereink számára, hogy hogyan tudjuk a mozgásnak az örömét, az élvezetét eljutatni a gyerekekhez, hogy letegyék a digitális eszközt, kimenjenek a szobákból, menjenek a szabadba, keressék a mozgás lehetőséget, keressék a valódi offline közösségeket, amiket a valódi sport nyújthat számukra. Úgyhogy például ebből a szempontból is fontos ugye a testnevelő tanároknak a jelentősége, meg akik a diák sport foglalkozásokat szervezik az iskolákban, hogy igazán tényleg az élményét, az örömét a mozgásnak meg tudják-e mutatni nekik, amelynek a segítségével ott hagyják és leteszik a digitális eszközöket.
1: Hát bízunk benne, hogy minél több ilyen testnevelő tanár van, és hogy megtalálják idén is az év tesi tanárát. Itt a riport végén azért mondjuk el még egyszer, hogy hol és meddig lehet szavazni.
6: Június 11-ig zajlik tehát az országos szavazás, és én szerintem akkor már mondjuk el a Borsod megyei pedagógusokat is, akikre lehet szavazni. A 35 év alatti testnevelők kategóriájában a Putnoki Váradi Réka az, akire lehet a megyében szavazni. Ő az Északi ASC Serényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképzőiskolának a pedagógusa. Aztán van nekünk a másik kategóriánk, a 200 fő alatti kategória, a Borsod megyei jelölt Nagy László Bükkábrányból, a Bükkábrányi Arany János Általános Iskolából, és a 200 fő feletti kategóriában pedig a Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Iskola Kis Hunyad utcai általános iskolának pedagógusa Béres Dávid az, aki a megyének a képviselője, úgyhogy őrá lehet szavazni egészen június 11-ig még.
1: Kedves hallgatóink, javában zajlik a KNTH Mozdulj, az év kedvenc tesi tanára választás. Június 11-ig lehet szavazatokat leadni a jelöltekre. A témával kapcsolatban Szilágyi Andreát, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetőjét kérdeztük.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi, korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Kármán András szerint a megállapodás az uniós források három különböző területét érinti. A COVID-járvány és az azt követő energiaválság következtében felállított RRF esetében 10 milliárd euróról van szó, amiből 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás és 3,5 milliárd euró kedvezményes kamatozású hitel. A jogállamisági eljáráshoz kötött kohéziós források esetében 4,2 milliárd euró, az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó források esetében pedig 2,2 milliárd euró visszanemtérítendő forrás felszabadításáról született politikai megállapodás. A nagyságrendileg 6000 milliárd forint a jelenlegi magyar költségvetés közel 13%-a. A megállapodás több ezer milliárd forinttal növelheti Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségek nyílhatnak beruházások és fejlesztések finanszírozására is. A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtó képviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Németh Vilmos szerint az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a trauma szenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másikat, és a cél nem lehet önös érdek. Kitért arra is, hogy a szavaknak erejük van, így a nyelvhasználat során kerülni kell azokat a szavakat, amelyek az érintettet stigmatizálják, vagy úgy tüntetik fel a bántalmazást, mintha ő is közrejátszott volna benne. A negyedik alapelv szerint az érintett, az áldozat vagy a túlélő jólléte alapvető fontosságú, azaz a sajtó munkatársa vagy a tartalomgyártó nem okozhat neki kárt. Az ötödik pontban arról írt Kátai Németh Vilmos, hogy az áldozat magánéletének védelme fontos alapelv, amelynek jóval szélesebb a tartalma annál, mint hogy ne legyen felismerhető. Kiemelkedő eredményt ért el a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikájának szívprogramja. A szakemberek elvégezték az ezredik katéteres aorta billentyű beültetést. Az úgynevezett TAVI beavatkozás egyre több beteg számára jelent biztonságos alternatívát a nyitott szívműtéttel szemben, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. A Debreceni Klinika első vidéki intézményként indította el a programot, és ma is az ország egyik legnagyobb esetszámú strukturális szívgyógyászati centrumaként működik. Az ezredik páciens egy 80 éves beteg volt, akinél katéteres aorta billentyű beültetés történt a napokban. Az eljárást abban az esetben alkalmazzák, amikor a meszes szívbillentyű már nem nyílik ki teljesen, így akadályozza a megfelelő véráramlást. A beavatkozást 2013 óta alkalmazzák az intézményben, amely mára az ország egyik vezető TAVI központjává vált. Idén a tervek szerint 250 katéteres aorta billentyű beültetést végeznek. Új rendőrfőkapitány irányítja június 1-től a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságot Kis Attila Tamás rendőr vezérőrnagy személyében. Magyarország belügyminisztere 2026. június 1-jei hatállyal saját kérésére nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte Cinege László rendőr-dandártábornokot, a vármegye eddigi rendőrfőkapitányát. A közel 40 éves hivatásos szolgálat során végzett munkáját tárgyjutalommal ismerték el. Cinege László ünnepség keretében adta át, saját fogalmazása szerint visszaadta a csapatzászlót utódjának, Kis Attila Tamás rendőr-vezérőrnagynak. Budapesten idén 5 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a strandon akcióhoz, amelyben június 8-a és 19-e között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére 50% kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából, közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A Magyar Fürdőszövetség azzal a céllal indította pár évvel ezelőtt a Suli a strandon országos akcióját, hogy a diákoknak szórakoztató és mégis oktató jellegű tanítási napot biztosítson az iskolai év utolsó heteiben. A programban részt vesz a Csillaghegyi Árpád forrásfürdő és Székely Éva úszoda, a Palatinusz gyógy hullám és strandfürdő, a Paskál gyógy és strandfürdő, a Pesterzsébeti jódos sós gyógy és strandfürdő, valamint a római strandfürdő.
0: Az időjárásról.
1: A sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, illetve főként a Dunántúlon erőteljesebb, komoly felhő képződésre lehet számítani, elsősorban ott alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, hajnalban 11-20 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban Brit Nicole amerikai énekes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

0: looking down.
1: Brit Nicole amerikai énekes, dalszerző, főleg keresztény művészként szerepel a toplistákon. 2012-ben kiadta debütáló kislemezét, a Goldot, 2013-ban pedig a Ready or Not-ot.

Nicole az észak-karolinai Kannapolisban született, és 3 évesen kezdett énekelni a templomban. A South Rowan High Schoolban a kórus tagja volt, és fellépett velük a New York-i Carnegie Hallban.

2010 elején a Welcome to the Show kislemezt jelentette meg az Egyesült Királyságban, az ország keresztény toplistáján a 4. helyen végzett.

0: Zeneslávci című műsorunkat hallották, melyben az amerikai Brit Nicole énekes dalszerző munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. A forrásokat mostantól nem túlárazott, felesleges presztízs beruházásokra fordítjuk, hanem végre oda irányítjuk, ahol azokra a legnagyobb szükség van. Hangsúlyozta Facebook bejegyzésében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke történelmi jelentőségű megállapodást kötött pénteken, amellyel elhárult minden akadály azelől, hogy a Magyarországnak jogosan járó, korábban befagyasztott uniós források végre megérkezzenek. Ezzel párhuzamosan bejelentettük, hogy hazánk